0: Majd egy 50 perces műsorra.
1: Dehogy is, de mi nem veszítettünk el időt, amit mi veszítettünk, azt önmagunk adtuk oda, és most is. Hogyha úgy érted.
0: Most nem azt mondtam, hogy veszteség, szia, hanem hogy fogy.
1: Szia, Kittike. Fogy az időnk, mert egyre idősebbek leszünk, és minden lélegzetvétellel egy kicsit meghalunk.
0: Igen.
1: Sajnos, ezzel nem tudunk mit csinálni.
0: Próbáljam visszatartani a lélegzetemet?
1: Ne. Én legutóbb megnedvesített orromat dugtam egy konnektorba, viccelek. Nem, Woody Allen akart egyszer úgy öngyilkos lenni, hogy... Woody Allen írta egyszer, hogy úgy akart öngyilkos lenni, talán a Szendvics feltalálása című könyvében írt erről, hogy a megnedvesített orrát egy konnektorba próbálta dugni, később visszafolytotta a lélegzetét, majd magára rántott egy frigidert, de ezt csak viccből mondta.
0: Meg valakit elütött egy olyan kombájn, ami fehér répákat szállított, nem? Ez ugyanabban a könyvben van.
1: Igen, és neked adtam kölcsön a Szendvics feltalálását?
0: Nem.
1: Nézzél rám, és úgy mondja.
0: Nekem teljesen originális jogom van meg. Örökölte mondjuk.
1: Woody Allentől?
0: Dehogy is. Nem, csak elhoztam otthonról.
1: Jó van. Szia, Kittike!
2: Sziasztok!
1: Hogy képzeljétek el, itt az Üllői úton történések sorozatai vannak. Emlékeztek a két lengyel lányra?
0: Igen, nagyon-nagyon sajnálom, hogy nincsenek már.
1: Bezárt a szendvicsesük. Így tudok most már mindent. Megmondom az őszintét, hogy nagyon pörgött a szendvicses, és nem csak azért, mert a két lány tényleg egy tündér volt, és úgy megtanultak magyarul, hogy némi szexi szláv akcentus jellemezte őket, de tényleg nagyon jók voltak a szendvicseik, minden nagyon pörgött, valami End Go volt a nevük, azt nem tudom, hogy mi. De ugye olyan ilyesmi volt?
0: Lehet, nem, vagy. Várjál csak.
1: Az a lényeg, hogy teljes koncepcióval dolgoztak, még a kis csomagolópapír is meg volt, krakói kolbászos krém, amit ember akar, saját sütötték a kenyerüket.
0: Széklásfetás szendvics a legjobb a világon.
1: Volt.
0: És amely mindig néztem, hogy valaki más eszik onnan a szendvicset, és azt ezek olyan egyszerű kis semmi szendvicsek, hogy így nem, ez nekem így nem pálya. És egyszer megkóstoltam, és... akárhányszor elmentem az üzlet előtt, mindig olyan szendvicset akartam enni.
1: Na, és ennek most vége, mert a lányok családi okok miatt hazaköltöztek Lengyelországba. Veszteségeink most még felmérhetetlenek. És ezzel egy időben két hétre bezárta a NAV a pékséget itt a szomszédságukban.
0: Onnan eszem a perecet.
1: Mert letelt a két hét.
0: Igen.
1: Akkor ez egy ilyen tájékoztatás, hogy letelt a két hétes NAV vesztegzár a pékségben, de ami még jobban megsújtotta kis közösségünket, innentől teljesen a Rádai utcáig, közösségünket az Üllői környékén.
0: Hogy az
1: égközi non-stop nem non-stop többet. Sajnos, mert hogy egyszerűen a kereszténydemokraták nyomását nem bírta tovább a Petiék, és végül megtörtek, és bezárnak 11 órakor. De, hogy jó hírem legyen, a Petiék, az égközi non-stoposok átveszik a szendvicsest. Az mennyire kemény.
2: Na jó szendvicset,
0: meg
2: beszélnek lengyel akcentussal.
0: Nem lesz az anyja, attól függ.
1: Nem tudom, de aki ott volt az égköziben, a dekoratív, magasabb hölgy, vele beszéltem, és ő mondta, saját készítésű, nagyon komoly szendvicsek lesznek, azt a rendületet viszik tovább, mert pörgött a bol.
0: Jaj, nem hiszem el egy kicsit most. De aztán lehet, hogy megint ugyanúgy a szkeptikus voltam a lengyel lányok szendvicsével kapcsolatban, lehet, hogy most megint rám cáfol majd a gyakorlat.
1: De hogy pörög itt az Üllői, nem?
0: Az lehet, hogy az Üllői pörög, de bizonyos körülmények folytán én most hajnalban jöttem hazafele, és próbáltunk valami ételt szerezni, és te nem hiszed el, hétfő hajnalban megdögölhetsz a fővárosban.
1: Mert a vasárnap folytatása.
0: Nem, hogy meleg ételt nem kapsz, de hideget se, semmit, abszolút nulla. Rettenetes, autóztam vagy 30 percet a városban, és még az az ilyen Roni non-stop, ami egyébként tényleg non-stop, tudom, de hogy már van olyan bejáratot, ahol szoktam járni, és ami nyitva szokott lenni, még az is zárva volt. Mi van, a hétfő az ilyen különlegesen párja nap?
2: A vasárnap éjszaka igazából,
1: persze.
2: Igen.
1: És azt képzeljétek el, hogy tegnap meg fent voltam az Albert Swingeréknél, mert végül, jó, akkor elmondom, az történt.
0: Ez mondjuk, nem nincsen valamilyen fanfár, vagy valami, amit így rá tudnám most nyomni effektet.
1: Az történt, hogy a Sós Nóra művésznő, emlékszel a testkritike, megfestette az Urban Golfer 2015 című képet, ezt ki is tettük ugye a héttérítőnek az oldalára, megosztottuk mindannyian, úgy is éltük meg a Wikivel, hogy ez, ha valami, akkor ez jól mutatja, hogy mennyire robbanásszerű a növekedés az Urban Golfban, és mennyire nagy hatása van ennek a sportágnak, beleértve a héttérítőt is. Erre ugye azért mégis Ruszti Balázs, aka Albert Stringer, a magyar Urban Golf szín emblematikus figurája, a Heavy Balls Urban Golf Club egykori elnöke, Páholy alapító, azt gondolom tényleg csak szuperlatívuszokban lehet beszélni az ő Urban Golfer tevékenységéről. Eljött velünk a Zsós Nóra és Győri Márton műtermébe, ahová Wikike szervezett le egy ilyen találkozást, elsősorban a kép kapcsán is, most így mondom, ahová elmentünk, tényleg királyoknak kijáró vendéglátásban volt részünk, megnézhettük a képeket, történeteket hallgattunk,
0: igen, meg óriási volt. Igen, kaptunk egy annyira privát és személyes tárlatvezetést egy nem létező tárlathoz, erre, mert hogy ez nem egy kiállítás.
1: Erre a Ruszti megvette a képet, ott a helyszínen, testvére. Úgyhogy tegnap.
0: Elveszítette az eszét konkrétan a képtől.
2: Nem csodálom.
0: Megbabonázta.
1: Meg volt úgy őrülve te. Na mindegy, és akkor megszerezte a képet, hozzáfűződő minden jogokkal. By the way. Most nem akarok.
0: Milyen jogai lehetnek ennek?
1: Hallod mindent, de úgy mondom neked, hogy olyan rakétaszerű lendületet ad az Urban Golf sportnak ez az aktus, hogy tegnap már a leleplezése volt a Rusztiéknál a képnek.
0: És itt is táncoltak izék, úttörők, meg ilyen néptáncos lányok.
1: Hát az most nem volt, de beszédet mondott Ruszti László is, illetve tényleg, ha komolyan mondom, illetve most meg fognak mindjárt incseni, gyorsan megnézem, hogy hogy mi volt? Kicsit beszéltek addig
0: dolgokról? Milyen dolgokról beszéljek fel egészen pontosan? Nem biztos, hogy mindent tudni lesz mindjárt, kell.
1: Mert nem tudtam, hogy pontosan így van. Hajdú Zsolt, ő az egyik festménynek volt az alkotója, így van, illetve Ruszti László, intermédia művész, testvér és apa, ő volt a másik, aki beszédet mondott,
2: és
1: illetve
2: hát jó magam.
1: Nem.
0: Miben?
2: Nekem a Ruszti Laci partnerem. Közös alapítványunk.
0: Én azt hittem, hogy ebben valami szex van. Nem,
2: érdekes. Igazából imádom ezt a partner kifejezést pont azért, mert ez mindent jelent egyben. Nagyon jó szerintem. De nem.
0: Szóval akkor beszélj, hogy többet kitik, amíg Feri még keres valamit.
1: Na meg lehet, mert és akkor az van, hogy a Hajdú Zsolt, aki egy olyan képet készített, amelyiken a kombinón áll. Nem mondom el az egészet, mert szerintem nem tudnám úgy előadni, mint ahogyan ő, mert hogy egy hangfelvétel segítségével a távolból, a távoli karcagról indított el ezt a leleplezést, és miközben hallgattuk a hangfelvételt, közben nézhettük a képet, és hát tényleg olyan sztori bontakozott ki, és annyira átütő erejű volt az egész esemény, húsgolyókkal mindennel, igazi tárlat megnyitó volt az Urban Golf történetének fordulópontja, a magyar sporttörténet egyik kiemelkedő pillanata volt a tegnap.
0: Ez az intermédiás alkotás, ez egyébként egy fénykép volt, vagy egy festmény? Csak hogy ennyit festmény. El tudjunk képzelni.
1: Mind a kettő festmény
0: és
1: volt.
0: És milyen technikával készült?
1: Szerintem a festmény ilyen, most meg fognak lincselni valószínűleg művészek, szerintem akvarell volt, de nem mernék rá megesküdni. Nem tudom, majd a Balázs esetleg elmondja ő a történetet, mert megmondom az őszintét, hogy a történet bizonyos szempontból nagyon személyes, ami kötődik ehhez a képhez, de hogy nagyon komoly magas művészetről beszélünk. És hát természetesen ott van fönt a falon a Sós Nórának az Urban Golfer 2015 című képe, amit megcsodált mindenki, és hát valóban átélhettük azt a felemelő pillanatot, melynek során a lendületeink ecsetvonásokká válnak a vásznon, és hát belépünk az Urban Golf-fal, hazai Urban Golf-fal az örökké valóságnak a korszakába.
0: Majd legalábbis az Urban Golf történelembe.
1: Hát az Urban Golf történelme, a magyar Urban Golf története, az olyszorosan fűződik a Tilos Rádióhoz, a Héttérítőhöz, a Heavy Ballshoz, a Drunken Golfhoz, a Komplett Hunderthez, és hát sorolhatnánk.
0: Leginkább a Komplett Hunderthez.
1: Hát a Komplett Hunderthez is mi azért megcsináljuk mindig. Érted. Itt a tavasz, tavaszra még többet fogunk ütni, Kitike is visszatér a RuPaul Recovery-be, amit ő miatt hoztunk egy órával korábbra.
2: És azóta
1: mindenki 7 órára jár, 9-ig ütögetünk, hagyjad már, de hogy is. Nincs ez a télig
0: golf.
2: Nem, a télig golf, ez nem egy működő műfaj, de pont ahogy megcsapott valamelyik most itt a hétvégén a tavasznak a szele, így el is indult bennem, hogy a jó golfozást, azt most meg folytatni kéne.
0: Aztán utána egy kis köd, meg egy kis eső, ezt el is fújta. Ezt a rendületet megint csak.
1: De volt egyébként tenap snow golf verseny, ezt megelőzően, de hát már a nevéből adódóan is. Megmondom az őszintét, hogy nekem nem megy ez a téli golf, lefagyok egyszerűen, nem tudok bemelegedni.
0: Nem embernek való ez.
1: Mi azért komplet hunderként azt gondolom, hogy a perzselő naphoz vagyunk szokva, igen. És hogy ott tudjuk ezeket a dolgokat
0: megcsinálni. Mi olyan körülmények között szocializálódtunk, ott tudjuk a legmagasabb fokon kiteljesíteni a tudásunkat.
2: Én egyébként a hőmérséklettel tök oké vagyok, engem csak az bánt ebbe a téli golfozásban, hogy a napközben kell csinálni, és nem lehet este. És hogy akkor az úgy
1: lehet este, mert most az Albert hozott Svájcból világítós golflabdákat, tehát lehet, és nagyon komolyan is néz ki, meg vannak furva gyárilag, illetve úgy ezek Almost Ball. Almost Golf labdák, most Almost Ball, mint a Bacon Salonna. Szóval ezek ilyen puhább labdák, és kivették a festékanyagot belőle, és a gyártó most direkt így célirányjal készít ilyen éjszaka világító labdákat. Mm. Nagyon, nagyon jól néz ki. Egy ilyen pici horgász tüskét,
0: kapásjelzőt
1: kell beletenni, amelyik egyébként tényleg ilyen fillérekért kapható.
2: Gyerekkoromban olyannal a szánkban jártunk partizni. Ti emlékeztek erre a hype-ra?
0: Nem.
1: Hát a számban nem? Jézusom. Ezeket azt mondták, hogy ez a világító csak kap be.
0: Van egyébként világítós gumiószer
1: is. Csak nem jön be. Világítós gumiószer?
0: Ja.
1: Karimája világít, vagy mi?
0: Nem, az egész.
1: Az egész?
0: Hát persze, előtte fel kell töltődni, nem világít, hanem fluoreszkál.
1: Biztos tök vastag.
0: Jól néz ki, igen az.
1: Aha. Jó.
2: reggel van, korábban még.
1: Halló?
3: Hát jó reggelt kívánok a kisem.
1: Szia!
3: Békát is próbáltatok fogni pirosan, ugye?
2: Micsoda?
0: Nem, csak bikát.
3: Nem, aha, jó, ez nagyon fantasztikus, hogy
0: volt. Ugye?
3: Nem megy ki a fejemből ezt, hogy 30 percet autózták kajáért, vagy nem tudom melyik.
0: Azt képzeld, de téhezek.
1: Behozol neki valamit?
3: Miért nem rendeltél
0: pizzát? Csomagolj a szendvicset!
3: Miért nem rendeltél pizzát?
0: Melyik pizza szállítótól? Mondom, hogy úton
3: voltam.
0: Hova szállítottam volna?
3: Az bárhova kiviszik neked.
2: Egyébként.
1: Hagyjuk a csocsogást, miért telefonáltál?
3: Tessék?
1: Miért telefonáltál?
3: Ezt szerettem volna megmondani, ajánlani szerettem, hogy legközelebb publikálni.
1: Jó, köszönöm.
3: Van, akkor rendeljen pizzát. Pusztán a segítőkészség.
0: Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen.
3: Szia. Úgy örülök, hogy segítettél. Jobban a font.
0: Milyen jó is adni.
1: De ez interakcióba kerülési vágy, nem? Szerintem ez egyértelműen ez az. Kedvel téged a kis ember, szerintem.
0: Biztos látott rólam képeket.
1: Ő meg a Marika lenyeli, ő szerintem.
0: Marika lenyeli, vajon valami közösséget vagy felfedezni a személyes életutunkban?
1: Azt akarom még mondani, hogy mindazok, akiknek tényleg van elhatározásuk arra nézvést, hogy a tavaszt nagyon komolyan, nagy lendülettel rakják meg, teli energiával, erővel, a felkészítéshez ünnepélyesen a mai reggelen meghirdetem a száraz február akciót, a száraz novembernek a mintájára.
0: Atya, ég, a száraz novembert is alig éltük túl.
1: Nem baj, a száraz február most rövidebb lesz, mert ugye csak 29 napos a február, bár most rátett egyet a jóisten a naptárral, de nem baj, de nem baj. Hétfő lesz 28-a, úgyhogy 29-én már kedden este tudunk akkor visszatérni majd az alkohol elvonásból. Mindazok, akik szeretnének csatlakozni, a héttérítő készített ezzel kapcsolatban egy eventet, nem kell semmire sem gondolni, nem kell semmit megalapozni, most azokat várjuk, akik spontán, fordulatból, reflexből azt mondják, hogy oké, ebben a hónapban nem fogyasztok alkoholt, és teszem ezt mindazért, mert tudom, hogy az örömben az öröm van, a sóvár pedig arra jó, hogy tanulságot találjunk, és hogy megalapozzuk az örömünket, hogy egy sokkal teljesebb életet tudjunk élni. Természetesen be fogunk majd számolni erről folyamatosan. A mai napon vendégünk lesz, nagyjából egy 10 perc múlva hozzá is kezdünk, Kendefi Gábor, aki szlemmer, filozófus, filozófia történész, ráadásul latinból fordított magyarra.
2: Én már ahogy írtad műveket. Ezt a kis csoportunkba, szerelmes lettem, úgyhogy alig várom, hogy lássam.
1: Jó srác, nagyon.
2: Igen?
1: Persze. És akkor ő a második Chili Open Slam Poetry, ez a sejes sorrend remélem, nek a győztese, és hát mint ilyen, mind a két Chili Slambe a hitrit nagyon komolyan beleállt, ugye a tavalyi esetében és az idején is egy óra rádió műsor időt ajánlottunk fel a hétterítőből, ami azt jelenti, hogy az előző győztes, most nem tudom hirtelen nevüket mondani, beszéltünk erről többször, ők voltak azok, akik az FMXXX24x24-es adására készítettek egy óra szlemet, az ott ment le, Gábor pedig úgy döntött, hogy akkor él ezzel a lehetőséggel is eljön hozzánk, úgyhogy a mai napon itt lesz szlem felvételről, élőben, és megfogadjuk úgy szól.
0: De várjál, hogy vele beszélgetni fogunk, hogy ő akkor most átveszi így a mikrofont, és akkor szlemelni fog.
1: Is.
0: Vagy szlembe válaszolgat a kérdéseinkre.
1: Is úgy lesz, hogy én arra gondoltam, hogy megfogadjuk őt nagyon komolyan, mert hogy filozófus, meg hogy ókori, igaz, hogy az ókori kereszténység érdekli, de az nincs olyan távol szerintem az ókori egyiptomtól, ókor.
0: Talán egy kicsit mégis csak.
1: Nem baj. És akkor megkérdezzük Hórusszal kapcsolatban, hogy hogy voltak a dolgok, kifogatjuk, hogy a mértéketesség erénye Akinói Szent Tamásnál miért csúszott a harmadik helyre, miért nem tudott az első maradni, illetve hát nagyban alapozunk majd Vikinek a filozófia jelkosságára.
0: Semmit se alapozzál arra, Feri. Rohadtul nem vagyok jártas.
1: Jó.
0: Egy időt eltöltöttem ott az ELTE-n, a filozófia szakon, de hogy jártas nem vagyok.
1: Ott tanít, úgyhogy lehet, hogy ismerni is fog. Remélem, nem üvegött
0: ki. Elég keveset jártam be. Nem vágott ki engem senki, mint a taknyot, ezt kikérem magamnak.
1: Ez vicceltem, csak ezt pontosan tudom, hogy... De te most nem afterrúj, azt mert nagyon jól nézel ki.
0: De afterrúj, meg csak nagyon jól kicsminkeltem a fejemet. Talán egy pillanatra behúntam a szemem, de esküszöm, nem aludtam.
1: Jó, akkor egészen 10 óráig tart... Egészen 10 óráig tart majd a héttérítő, korrigálok, egészen 9 óra 55 percig tart majd a héttérítő, hiszen mostantól kezdve 8 óra 5 perckor kezdünk, és 9:55-kor van vége, a maradék időben pedig a Tilos Rádió
2: híreket mond,
1: amelyek nem a héttérítőnek a részét képezik, annak testén kívül vannak, de ugyanakkor a rádió szempontjából ez fontos, úgyhogy ilyen robot hírekkel fogja abszolválni ezt a rádiót.
0: A robot az hogy robot, mint a sajtótájékoztatón, hogy a Google Translator olvassa fel?
1: De. Egyébként az is lehetne, csak azt gondolom, hogy ez még tovább csökkenteni az élvezhetőséget.
0: El lesz
1: indítva ez az egész dolog, most úgy mondom neked. A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a héttérítő című műsort egészen 9:55-ig.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a vendégünk Kendefi Gábor, szevasz Gábor, aki a második Open Chili Slam Poetry győztese, amelyik az áprilisi költészet napjához köthetően a távoli Pesterzsébeten a Chili Művelési Központban került megrendezésre második alkalommal.
1: A költészet és... napja az nem áprilisban van véletlenül?
2: Hát azt mondta, hogy áprilisban van.
3: Novemberben volt egyébként maga a verseny.
0: Na, hát akkor jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó, akkor kezdjük a verseny, az egészet.
3: Igen, de lehet, hogy 11-én.
0: Ah, ja, mert most már igen, mert bocsánat, mert a Chili most már két slammel indul, az egyik az a költészetnapi slam, és van az open slam, amikor még nem volt tematizálva. Igen. Ezt nyerte meg a Gábor, így van pontosan, és ebben az volt a deal, hogy beleszállunk ebbe az egész slambe, toljuk hátulról itt a médiát, és hogy a fő díj az nem más, mint egy óra a hittérítőben, ezt fogja ma behajtani rajtunk Gábor, de mielőtt behajtani rajtunk, szétfaggatjuk, hogy mi csinálsz az egészet, hol született, mivel foglalkozik.
2: És hisze Hórusban.
0: Sajnos
2: nem. Vagy Amarrében. Nem. Jó, akkor lefújva az egész első díj, meg ilyenek.
0: De te, mint filozófia történész, filozófia tanár, az ELTE-n tanítasz, hogyha jól láttam.
3: Nem. Régebben az ELTE-n tanítottam, de már jó ideje a Károli Egyetemen tanítok.
0: És ez ahhoz köthető, hogy egyébként az elsősorban a kutatási területed az Szent Ágoston és a ókori
3: keresztény filozófia? Nem köthető ahhoz, csak tehát ehhez nem köthető. Tehát az ELTE-ről akkor el kellett mennem, és akkor mehettem a Károli Egyetemre, ami egy nagyon jó hely, és tehát ahol ugyanúgy lehet, sőt, egyébként lehet, hogy inkább lehet ezzel a témával foglalkozni, de nem ez volt, akkor éppen nem ez volt a fő szempont, hanem hogy egy olyan helyre menjek, ahol jól érzem magam, és ahol lehet értelmes dolgokat csinálni.
0: Hát igen, mondjuk a mai magyar felsőoktatásban, ha valaki szeretne tényleg egyetemet csinálni, és úgy csinálni az egyetemi oktatást, mint ahogyan azt elképzeljük, vagy akár az ókora támaszkodva, picit ilyen közösségként, autonómiára építkezve szeretné ezt csinálni, hát azért annak föl kell kötni a gatyát, hogy találjon egy ilyet.
2: De hogy ez lehet, hogy egy ilyen nagyon alulról jövő kérdés, de hogy akkor az ELTE az nem olyan hely volt, ahol lehet értelmes dolgokat csinálni?
3: De mondom, hogy nem. Tehát, szóval nem úgy volt ez, hogy én el akartam onnan menni, mert ott nem lehet értelmes dolgokat csinálni. Másokból úgy alakult, hogy lejárt a szerződésem, és nem hosszabbították meg, és akkor kínálkozott így több lehetőség is, és a Károli volt az, ami a legvonzóbb volt.
0: És mikor döntöttél úgy, hogy elkezded a slamben megvillantani tehetségedet, tudásodat? Vagy mitől
3: döntöttél? Hát ez egy új dolog. Ez egy nagyon új dolog, tehát tulajdonképpen tehát áprilisban kezdődött, amikor volt egy filozófiai szlem.
0: Hol?
3: Ez az új Akropolisz filozófiai iskola volt, és hát őszintén szólva, ezt nekik is elmondtam, hogy tulajdonképpen azért jelentkeztem, mert rendkívül provokatív volt számomra a kiírás, amit ők nem provokatívnak szántak.
0: Hogyan szólt ez a kiírás?
2: Csak ennyi, hogy eleve én, amikor elképzeltem, hogy kijön ide vendégként, akkor mondjuk egy ilyen 20-as, dehogyis egy 20-as évei legelején járó fiút képzeltem, azért, mert hogy a slam az valahogy az én tudatomban úgy van meg, hogy ezen fiatalabb korosztály, tehát ez az egészen fiatal.
3: Hát
2: nem ageizmus, Feri, hanem ez igazából tudod, ez egy új dolog, és a fiatalok kaptak rá, én így gondolom.
3: Hát ez így van, én furcsán is érzem magamot.
2: Na, akkor ez mégiscsak helytálló volt a feltételezésem.
3: Persze, egy különös szituáció eléggé. Hát számomra is, de érdekes nagyon.
0: Zökkenjünk vissza a kiíráshoz. Mi volt a provokatív?
3: Hát az, hogy nem akarok, tehát hogy nem próbálom nagyon közömbösen mondani, szóval, hogy számomra a kiírásból, meg az új Akropolis

0: Valami ilyesmi, hogy változás, változtasd meg, élted, tehát ilyen nagy, nagyon nagy szavak, és akkor ezek a nagy szavak belőle mindig egy ilyen valami mosolyt váltanak ki, és akkor ezt váltották ki, egy szemet váltottak ki.
1: Ó, de érdekes, hogy hogyan elő ilyen nyomásra, egyfajta pici kényszerre ez az egész fordulat.
2: Itt is egy ilyen áldozattá válás van, vagy egy ilyen csapdába esés, ilyen
1: Brückner
2: Jani féle.
1: Igen, és amióta, mert volt itt, most belefordult a hittérítő, csak hogy értsed a művészkedésbe, nagyon komolyan. Azóta csak ezzel foglalkozunk.
3: De nem alkotunk, mert ahhoz azért nincsen tehetségünk. Csak kívülről nézünk.
1: Most még nem, de szeretnénk konceptuális művészekké válni, és nagyon komoly lóvékat keresni.
0: És hát és lehet is.
1: Azért, pontos, hát ott a Jeff Koons-nak áll a hegyekben a lóvli Csicsolinát megszerezte. Nem ezt akarom mondani, hanem azt, hogy a Brückner fejtette ki azt legutóbb, amikor itt volt, hogy ilyen csapdába ejtés, kényszerítés a művész esetében előfordulhat úgy, hogy kényszer hatására a művet megtekintő lakosság esik csapdába, és ő készíti el tulajdonképpen magát a műtárgyat. És hogy itt is úgy tűnik, hogy azért valamennyire az élet kényszere, ez a reflexiós kényszer, ez képes alkotói folyamattá válni.
0: Hát igen, meg volt, ez már úgy bennem, szóval úgy régóta megvolt, meg ilyen bizonyos kis próbálkozások azért már voltak. Tehát, hogy mindig azt hiszem vágytam olyanra, hogy tudjak ilyen nyelvjátékokat olyan emberek előtt csinálni, akik odafigyelnek mondjuk fél másodpercnél tovább, hogy azonnali reakció legyen.
3: Akkor mégiscsak hiszel valamiféle instant megváltásban?
0: Ez nem megváltás.
3: De vagy azonnali
0: reakció. Ez csak öröm. Az örömben hiszek. Hát megváltásban is, de nem instant.
1: Ha már öröm és öröm gondolás, legalább akkor most kihasználjuk a kicsi időt, és tudunk konkrétan kérdezni filozófia tanártól, hogy ugye itt a mértéketlenség erényével mi gyakran szoktunk foglalkozni a műsorban.
0: A
1: mértéketlenség erényével, amiről mi úgy tudjuk, hogy Arisztotelész még az első helyen kezelte ezt az erényt, és egyik legfontosabbnak tartotta, bár a legnehezebben járható útnak is, hogy ezzel szemben Akinói Szent Tamásnál ez oda csúszik a harmadik helyre már, és megerőzik különböző erények. Hogy szerinted...
2: Mit előzik meg?
1: Hát gondolom, bátorság, becsületesség, nagy lelkűség, nem tudom pontosan mi előzi meg, de azt tudom, hogy veszít a szerepéből, és hogy azt szeretném tudni, hogy szerinted mennyire van létjogosultsága az erényfilozófiának, illetve ezen belül a mértéketesség erényének korunkban. Mennyire lehet ezt, és hogyan lehetne interpretálni annak érdekében, hogy az örömeinket megőrizzük és gondozzuk.
0: Uh-huh. Hát mondjuk Aquinóihoz nem tudok igazából hozzászólni, vagy nem merek. Arisztotelésznél maga a mértékletesség erénye az szerintem nincs az első helyen, de az kétségtelen, hogy minden erényben van az a momentum, hogy valahol megállni a középen. Tehát így lehet így értelmezni akár. Tehát amit mondasz, én ezt látom abban, ami szerintem tényleg úgy van. Tehát, hogy mindenhol megáll, meg kell állni. Minden érzelemnek valamilyen korlátot szabni, valahol megállni, nem, és nem tovább menni. Most ennek szerintem van aktualitása, csak én ezt nem úgy nevezném annyira, hogy mértékletesség, hanem hogy türelem. Tehát, hogy én nagyon gyakran láttam, vagy érzékelem, hogy magamon is, és sokáig azt hittem, hogy türelmes ember vagyok, és kiderült, hogy nem vagyok. Tehát, hogy nagyon sok minden megold az, hogy az ember egy kicsit vár, megkeresi a megfelelő alkalmat, a megfelelő helyet, és nem csak úgy belemenni a dolgokba.
1: És tudsz ezzel öngondozás szintjén foglalkozni, hogy türelmesebb legyél?
0: Hát csak annyiban, hogy így átgondolom a dolgokat, hogy amikor nem voltam türelmes.
1: Mert ez engem
2: miből jöttél rá, hogy türelmetlen vagy? Vagy az hogy van, hogy valaki azt hiszi, hogy türelmes, és akkor kiderül, hogy türelmetlen?
0: Hát, hogy mondjuk erényt látok időnként abban, hogy olyan gyorsan megmondani valakinek, hogy mi a véleményem róla, vagy egy adott helyzetben, hogy fintorogni egy nagyot, amikor az nem jó. Holott tehát ki kell várni, tehát, hogy figyelni kell. Tehát tulajdonképpen a türelem mellett szerintem a másik fontos erény a figyelem. Hogy az ott lét.
1: Hát igen, meg a figyelem, meg a, tehát az önmagamra figyelés, az lehet valamennyire eszköz a a türelem irányához való eljutásban. Tehát én például, én szintén megfigyeltem magam, hogy rendkívül türelmetlen vagyok, megdöbbentő módon. Azt gondolom, hogy

0: sokat, sokat fejlődtem benne, de ha valaki, aztán én tényleg...
1: Igen, te tényleg nagyon türelmetlen vagy.
0: És én arra jöttem rá, hogy engem a hideg víz tanít türelemre, eljárok direkt fürdőbe, és kijövök a nagyon meleg vízből, és szépen, lassan, óvatosan, mindenféle sikoltozás nélkül belegyalogolok a hideg vízbe. És hagyom, ahogyan a testemet elárassza a hideg, és hagyom, hogy tanítson a víz arra, hogy türelem, pontosan 60 másodpercnek kell eltelnie ahhoz, hogy ezt a vizet megszok. Nem tudod sietetni, nem tudod késleltetni, mindenképpen el kell telnie, nincsen más, mint elfogadnom azt, hogy ez most történik. És én úgy érzem, hogy az ezzel való foglalatosság az, amelyik valamennyire a türelemre próbál tanítani, vagy én magamat próbálom rávenni erre, foglalkozom vele. Tehát, hogy ez a fajta öngondozás, ez a fajta erényekre épülő gondolkodás, ami azt gondolom, hogy valamennyire lehet járható út abban, hogyha szeretnénk tényleg sokkal több mindent megismerni magunkban. És hogy talán ez tűnik el valahogy az erény filozófia háttérbe húzódásában, az öngondozásnak a gyakorlata.
2: Hát igen. Igen, de hát mondjuk ma például erre való a pszichodráma.
0: Tényleg.
2: Tehát vannak erre azért módszerek meg. Eszközök.
0: Igen, sőt, talán még sokkal több, hiszen a kollektív öngondozásra nevezhetjük így, talán soha nem volt annyira sikeres, mint napjainkban.
2: Hát és ez, amiről beszéltetek, hogy én bemegyek a 20 éves gyerekek közé, ez is egyfajta, nem ez volt a nyílt motiváció, vagy tudatos motiváció, de ez is egyfajta terápia.
1: Hát itt szerintem nem a komfortzónádból való kilépés, és egyfajta ilyen alázattanulás.
2: Hát ez így nem volt bennem, hogy alá... Sőt,
1: itt aztán senki ne gondolja.
2: De hogy hát igen, az ember valamit úgy csinál, így van egy szakmában, van szerepben, és akkor abból úgy ki.
3: De hogy azért egyetemi tanárként a 20 éves gyerekek neked közeged, nem?
2: Tehát, persze, nem, csak nem más, idegen. Csak egész más a szerep, amikor ott állok és így mondom, meg minden, tehát van egy erős alárendelt, ilyen alá, van egy alá fölé rendeltség, még akkor is, hogyha az ember normális próbál lenni. Viszont az ember nincs, tehát eleve például az ember ott nyilván tegeződik, tehát ez olyan, mint hogy nyilván nem lehet magázodva focizni, életet menteni.
0: Egyetemen magázódtok?
2: Csomó minden, olyan ott magázódunk, igen. Oh. Viszont a Slemen egy ugyanaz a srác, vagy egy fiatalabbal is az ember alapvetően tegeződik, mert ez egy ilyen kollegiális viszony.
0: Ez olyan érdekes, amikor én szociológiára jártam, és a Somlai tanár úr volt a tanszék vezető a szociológia történeten, aki nem volt fiatal már akkor sem, és emlékszem, az első órán bejött, és azt mondta, hogy nem tudja, hogy nekünk menni fog-e, de hogy tegeződünk, mert hogy ez egyetem is, hogy ez egy ilyen horizontális szerveződés, és belecsapott. És onnantól kezdve következetesen tegezett minket, nem foglalkozott azzal, hogyha mi magáztuk, de hogy megint csak ilyen csapdába ejtett minket ezzel, hogy vajon menni fog-e, nem ment egyébként. Maximum egy szervusz tanárurat tudtam kipréselni a számon, hogyha nagyon-nagyon összeszedtem magam, pedig voltam katona, tehát tudok váltani a magázás tegezés között, tényleg azt gondolom, hogy készségszinten.
2: Össze kellett magad szedni, hogy...
0: Nagyon. És a mai napig, hogyha találkoznék vele a villamoson, akkor... Hát maximum egy ilyen jó estét, szervusz tanárulat tudnék mondani. Szerintem mi meghajlások közepette, mert hogy rengeteget tanultam tőle, azt gondolom.
2: Hát vannak olyan személyiségek, akik nem tudnak magázódni, és azok között meg vannak olyanok is, akiket tényleg le lehet tegezni. Tehát ezek szerint ő csak félig volt ilyen. De én nem vagyok. Tehát meg szerintem nem horizontális. Aha. Az egyetem annak ellenére, hogy az egész... Ez most az egyik ilyen szövegemben úgy benne, vagy talán többen is benne van, hogy az egészet én egy játék szituációnak tartom, amiben be kell szállni. Tehát, hogy vannak szabályok, és azért öröm, mert hogy a szabályok.
0: Igen, egyébként, és ez olyan jó, hogy ez előjön, hogy szerintem is a valódi nagy örömök, azok szabályok között, korlátok között képesek igazán megmutatni azt, hogy tulajdonképpen micsoda erő van bennük, és ezeknek a szabályoknak a mozgatása, a korlátok mozgatásnak a lehetősége az, ami szerintem megteremti ennek az örömnek a garanciáját.
2: Meg a szabályok közös elfogadása. Igen, tehát a közös szabályoknak a közös elfogadása, a közös követése és a közös közös megvitatás.
1: A közös elfogadás szerintem a szabadságérzetét is adja az embernek, hogy nem egy más által kitalált keretrendszer van ráerültetve, hanem a közreműködésével,
2: hát, születik,
1: vagy
2: más,
1: az egyetértésével.
2: Igen, vagy akár egy más által is, tehát mint mondjuk például a monopolizunk, nem mi találtok ki, de együtt tudjuk elfogadni, együtt tudunk benne működni, sőt együtt tudunk új kártyákat kitalálni, vagy esetleg a szabályokat fésztől kibővíteni, vagy áthúzni, vagy kiegészíteni.
0: A mai alkalommal Gábor stílusosan 7 darab szlemmel készült, áldassék a 7, ami azt is jelenti, hogy hamarosan belecsapunk ebbe. Mielőtt még elkezdeni, majd egy zenével átkötjük az egészet, egy picit nézzük meg, hogy akkor mi is lesz akkor ennek a struktúrája. 7 szlemet hoztál, mire gondoltál, milyen lenne a felépítése a következő egy órának?
2: Bennem már minden struktúra összebomlott ezzel kapcsolatban.
0: Ha ez absztrakt szlemek lesznek, én már hallottam.
1: De nem ilyen dadaista szabad versek.
2: Nem. Sőt, éppen az egyik baj velük, hogy nagyon rímesek.
1: Kovács Ákosi magasság.
2: Azt nem szeretik igazából a szlemmerek annyira a rímeket.
0: Azt kitédek, hogy kinek szeret. Úgy.
2: Egyébként, igen. Meg vannak akik. Tehát van egy ilyen kis társaság, akik a rímeket szeretik, de én is próbálok például. Én iszonyatos erőfeszítéseket teszek mostanában, hogy ne használják rímet. Kevesebbet. És a legutolsóban például sikerült több sort rím nélkül megcsinálni.
3: De ez azért van, mert akkor nehezebb a ritmus, tehát akkor nagyobb kihívás ritmust építeni,
2: nem,
3: ha nincs rím.
2: Nem, vagy... hanem azért van, mert hogy én megértem azokat, akik utálják a rímeket, mert a rím az szerintem egyrészt én imádom, és imádom a rímeket, ugyanakkor állati veszélyesek, mert én például az egyik szlemben meg is írtam, hogy ha majd a rím oda koppan, pont ahol titokzatosok van. Tehát hogy szerintem, hogy a rímnek van egy ilyen szerepe, hogy egy ilyen detektorként megtalálni rímmel dolgokat, ami egyébként nem jutna az eszembe, és odavaló. De ez ritka. Tehát ez egy kegyelmi pillanat, tehát ihlet kell hozzá. A rím másfelől meg kényben visz az embert, beviszi kényszerekbe, és olyan retorikusságot ad a szövegnek, ami nem biztos, hogy mindig jó. Tehát, hogy például elég intimitás ellenes a rím. Tehát bizonyos dolgokat, meg a drámaiságot van, hogy szolgálja, van, hogy elnyomja, elrontja. Úgyhogy ezért próbálok, tehát, hogy gyakran hitelesebb tud lenni rím nélkül egy szöveg, és próbálok egy olyan hangot megtalálni, de szerintem ez még nem nagyon sikerült, ami rím nélkül. Rím nélkül is egy olyan tömör megszólalás, amit általában szlemnek szoktak nevezni.
0: Azt gondolom, ennyi alapozás megfelelő lesz, míg azt tisztázzuk, hogy akkor a szlemek...
3: Nekem is van még egy szlemes kérdés.
0: Hogy a szlemek között hogyan kössük át, hogy betoljunk alá egy kis instrumentát, és akkor úgy a következő, vagy szeretnél beszélni a szlem után, a következőről megalapozni, vagy szeretnél bármi ilyesmit?
2: Hát szerintem legyen úgy, hogyha eszetekbe jut valami róla, akkor jó, beszéljünk róla, ha nem, akkor legyen egy
0: jó. Hogy az időt be tudjuk osztani, ezek a szlemek, ezek szabvány hosszúságú szlemek, tehát...
2: Igen, tehát 3-4 perc között.
0: Jó, akkor lesz időnk utána beszélni is róla, akkor mindig egy kicsit visszajövünk szerintem majd utána. Jó, akkor most Serránóval egy picit elmosuk ezt az előző részt, és akkor utána egy lassú emelkedéssel azonnal belekúszunk majd Kendefi Gábor exkluzív szlem showjába, itt a Tilos Rádióban, a Hét Térítőben.

0: Szóval az első lenne az, amiről beszéltem, ami a, ez a bizonyos filozófiai szám, és ennek még címe is volt, két szenekát. Egy lábon kihordott apoteózis után sorszámot húztam a metafizikán. A nővérke szigorú derekát követve valami folyosót szelekát, látom a fényt, látom a vényt, étkezés után beveszek két szenekát, és mindörökre lelkemre kötve, légy pozitív, s ha a homokban játszol, csak az örök emberi csorogjon a szádból. Lépj túl a rímeken, a ritmikus dumán, semmi se legyen idegen tőled, ami humán. Légy a másik, és úgy leszel magad. Légy a légy, mi példára ragad. Légy a sas, és fogdosd magad. Légy, mint minden ember, fenség, sarki vendég, látóipari egység, test és lélek, hol pecsétes asztalon kopognak a tétek, amik hagyom, vagy kifeletesség, lehet pihenni, miért nem inkább a semmi? Leszek az egy, és leszek a minden, mit találtam otthon, s hazavittem. Fityegek pantra végen, fellegajtó kilincsem. Önisme hely, és önfelej, önkitej, és önmegvaló. Leszek, aminek már lenni se kell. Ide a világban szárnyaló, bányaló. Gyere be, trójai magánvaló. Mondom, szia! Ataraxia! Fosztó képzeletem szárnyán merülök, s megülök a tenger mélyi vártán, mindenek fenekén, homorú lesem. Drága én, már nem kell ezt tesem. De szívem, jaj, elszorul. Ha szenekám elgurul, mi lesz majd velem?
1: Ez jellemző egyébként, hogy filozófiai, tehát hogy az hogy te filozófiával foglalkozol, hogy filozófiát tanítasz, ez nagyban megfesti a szlemedet? Vagy ebből a talajból táplálkozik?
0: Hát szerintem, tehát ez az, ami úgy tárgyában, ami aha, tárgyában ilyen, tehát hogy vannak benne filozófiai kifejezések, meg fogalmak, de meg aztán a legutolsó is egy kicsit kapcsolódik, de az inkább a filozófia tanítás helyzetéhez kapcsolódik. De alapvetően utálom az olyan dolgokat az élet más területéről, aminek köze van ahhoz, amivel foglalkozom. Tehát, hogy utálok filozófiai vonatkozású regényeket olvasni, antik vonatkozású regényeket olvasni. Tehát általában ez nálam úgy elválik, és szerves módon valószínűleg mindegyikben benne van az, hogy filozófiai módon gondolkozom, de hát itt van csak az, hogy tényleg nevek vannak, meg vagy legalábbis egy név van, filozófus név, meg fogalmak, terminusok, ez csak itt fordul elő.
1: Én amikor hallgattam a Csiliben is a szlemedet, illetve az Ankerben is, végig az volt az érzésem, hogy ezek nagyon absztrakt szlemek, és hogy nekem nagyon-nagyon kellett pörgetni az agyamat ködben, ilyen processzorként járatni, hogy tudjam követni. Aztán mégis arra jöttem rá, hogy inkább csak becsukom a szemem, és úgy egy picit talán még könnyebb a befogadás. Szoktál ezzel kapcsolatban visszajelzést kapni, hogy mennyire elvontak ezek a szlemek, szövegek?
0: Hát igen, sajnos sokan mondják, hogy nem értik. Úgyhogy hát ez nekem egy feladat. Hogyan lehet azt, amit én még úgy komolyan gondolok, azt úgy elmondani, hogy értsék. De ez sokan mondják, de szerintem az se baj, hogyha az ember bizonyos dolgokat nem ért belőle, aztán utána gondolkozik, meg az egészből összejön valami, vagy esetleg még egyszer meg lehet hallgatni, mint például így most.
1: A hallgatói tudják, hogy szlemez?
0: Hát igen, az most már eléggé beszivárgott, tehát így érdeklődnek néha, meg volt is, hogy ugye, tehát tényleg ezek érdekes ilyen szerepütközések, hogy az ember tart egy órát, és akkor tényleg van ez a nem horizontális kapcsolat, aztán oda jön hozzám az egyik hallgató, és akkor, hát tanár úr, hát ez, ugye ezt nem szabad kimondani, hogy ez a jó volt, mondja ugyanazon a folyosón, tehát, hogy meg többen így kifejezték, hogy ők együtt, nem tudom, két csaj együtt hallgatta, és milyen jó.
1: Ez érdekes. Érdekes, mit mondtál a fiatalokról, aztán már mindjárt folytatjuk fiatalokkal kapcsolatban, hogy én például, amikor elmentem az ankertes szlemre, mert az unokaöcsém is fellépett, és engem például nagyon-nagyon nagy nyugalommal töltött el az, hogy a jövőnk biztonságban van, mert azt láttam, hogy tényleg ilyen 18, vagy nem tudom, 16-24 év közötti fiatalok, mind szlemerként, mind pedig jelenlévőként, vendégként, ott élvezték a helyszínt, csacsogtak, szemezgettek, összebújtak, beszélgettek, reflektáltak, és arra gondoltam, hogy mennyire biztonságban van a jövőnk, hiszen hogyha itt ülnek és ezzel foglalkoznak egy, nem tudom, egy csütörtök este, akkor igazából mit, hogyan merünk bármilyen jelzővel illetni az úgynevezett mai fiatalságot? A legjobb arcok voltak. És az egyébként, hogy vannak idősebbek, akik bemennek ebbe a térbe, és azt mondják, hogy nézzétek, én is kiállok, megmutatom magam, szerintem ettől jobb szocializáció a világon nincsen konkrétan.
0: Lehet, de nekem, szóval ez nekem is nagyon tetszik ez, hogy tényleg ezzel foglalkoznak emberek, és tehát ilyen fiatal srácok. Én is ebben látok reményt. Azt nem tudom, hogy nekik az mit jelent, hogy én itt, vagy ilyen hasonló, ilyen vén emberek oda bemennek, de gondolom, hogy csak jó.
1: Azt szeretném elmondani a hallgatóknak, hogy Gábor nem vén ember, és én sem vagyok vén ember, és szeretnék elhatárolni bármilyen így is a megjelenítéstől. 107-110 év most már az ember válható életkora.
2: Na, de nem Magyarországon, hanem nem bizakodjuk túl magunkat.
1: De ez kicsike amerikai. Úgyhogy akkor szerintem folytassuk tovább Kennedy Gábor személyben.
0: Ez a legújabb, ami ehhez kapcsolódik, és ezt még nem mondtam el sehol. Gondoltam, hogy ez premier lesz, úgyhogy utána is érdeklődtem, hogy ettől még indulhatok-e vele a versenyben, és azt írták, hogy igen. És ez pont ehhez a témához kapcsolódik. Egyszer, ahogy éppen szlemet pengeték, ahogy üzemszerűen örök szlemszűzen üzengeték, jó fej, önkifej, aki a klubba lejár, amíg a dilije lejár, tudod, tanár! Szóval, ahogy kedélyesen elmi lesz velünk ezék, belém hasított. Tényleg? Mi lesz veletek, ti általunk nemzedék? Ha az órámról nem lógtok, akkor is a neten lógtok. A kijelzőkön Platon sor mintázza a boldog születésnapot, a nyugodjatok békében, a nyugodjon békében, a nyugodjék békében, és a mindenki nyugodjon le a ába. De nálam is megy a multitasking. Ez csak részben óra, részben metafora casting. Hogy én vagyok az elmélyült, ti meg a felületesek? Én csak befelé mélyülök, de nektek mindenfelé van mindenféle felületetek. Nektek már nem jön be a nagy papás dadaizmus, a ráérős mindenre rákérdezés, a porlepte porlesöprés. Ti nem bontotok le semmit, nektek már ott van minden lebontva. Minden illesztési szabály is csak csorbult legókocka. Én meg dühöngök a közöny rajszögében ülve és saját logikám farkába dőlve. Miért nem szálltok be a játékomba? Mert nem hiszitek el, hogy ez egy játék volna. Nektek nem maradt se pátos, se fájdalom, se tisztelet, se tekintély, se tekintélyrombolás, csak indulat és egy like, hogy legyincsél. Én hagyományfoszlányokat adok nektek, hogy hagyhassátok a fenébe, ti meg okot adtok nekem cserébe az optimizmusra. Az optimizmusra. Mert dönthettek-e ti úgy, ahogy rólatok eldöntetett? Hogy kézenfekvők, magatoktól értetődők legyetek. Minden kőtábla módosítást tisztelő, rendelet mentén kérdező, nem össze-vissza tájékozódgató, de jól tájékoztatható, rendes, plakátból értő emberek. Tudjátok-e ti rendesen tartani a fejeteket, hogy töltsérfejű tanárok töltsék be funkciójukat? Szólhat-e még nektek, hogy a magyar nem volt, hanem lesz, de Jézus magyar volt? Csődültek-e majd az igazságtérre, az igazságszobor felszentelésére, ami leleplezhetetlen lesz, mert lepelből készült? Meg lehet-e majd titeket úgy Isten igazából védeni? Megvédeni az adótól, a kamatoktól, az adott szavatoktól, a lelki ismeretetektől, az ismeretektől, a túlélési történetektől, az egész magyar történelemtől? Komolyan, mi vagytok ti? Talán egy időzített mi? Vagy csak néztek rám, nem értve, mi ez a hucag és ajtócsapkodás? Ez a barátságos bevagonírozás a többes szám második szemébe? Vagy már a Ferihegyin egy nagyot legyin, majd jót szippantva a friss Ryanairből a Margit híd ívére tekint?
1: Azon gondolkodom, hogy töltöm ezt is, hogy azért ebben nagyon sok olyan aktuális társadalmi kérdés fölbukkan, amelyik azért elmozdítja a szlemedet. Számomra picit így a küldetés irányába, hogy mennyire van társadalmi küldetése, tudatos társadalmi küldetése a szövegeidnek, mennyire akarsz konkrétan olyan kérdéseket feltenni, vagy indukálni, amelynek hatására az ember másként tekint arra a korra, amiben él?
0: Hát tulajdonképpen nem tudom, hogy akarok-e, de kijön belőlem. Tehát nagyon sok ilyen szöveg úgy jött, hogy hallgattam a rádiót, és ez nagyon felpöszkölte az agyamat. Szóval nyilván van egy ilyen...
1: Kossuthot?
0: Hát például, de tulajdonképpen bármit, tehát egy csomó, tehát mindenféle rádióban van rendkívül irritáló dolog. Tehát például nagyon utálom, amikor egy világnézetű emberek beszélgetnek egymással. Tehát ez ugye minden rádióban előfordul.
2: Igen, például mi. Nagyjából.
1: Miért? Nekünk nincs azonos világnézetünk hármunknak, szerintem.
2: Mi? Ha annyira... amikor nincsen, akkor abból mindig botrány
1: van. És kitigerázza is a fején tanulni. Voltak itt ügyek a háttérben, amiket másként gondoltunk.
2: Nem akarom eltusolni.
1: Nem akarom eltusolni, de kevésbé se.
0: Szóval, de van egy ilyen nyilván, meg amikor egyébként a következő, tehát ami most gondolkozok ilyen szlemem, az például pont a szlemelésről szól, hogy miért, tehát hogy annak az okait kutatom magamban, hogy miért, és az egyik nyilván egy ilyen a régi vágy a frankó mondásra. Tehát, hogy van egy ilyen narcisztikus vágy bennem arra, hogy én legyek az, aki megmondja a frankót.
1: Látva, lássatok?
0: Hát, de úgy, hogy ilyen bevillantva, tehát hogy groteszk módon, meg hogy akkor úgy ádöbbenjenek, meg tehát van egy ilyen, de én ezt magam is így kívülről szemlélve magamat mondom.
1: Mennyire új jelenség ez benned? Oppa. Halló?
3: Halló?
1: Halló? Halló?
3: Itt vagyok.
1: Hallgatunk. Halló?
3: Na, egy kérdés, Robi vagyok. Egy Csáv. Kérdés csak annyi, hogy a slambe mennyire ciki a papírolás, illetve hogy van ez, hogy van, aki így, van, aki úgy.
0: Itt van kamera ezek szerint?
2: Igen, bennem is felmerült nincs, ez a kérdés. Nagyon nem örülnék neki.
3: Köszönöm, meg
0: nem szokt, tehát a slamben általában mindenki olvas. Én itt most olvasok, de amikor fellépek, akkor sosem olvasok. Tehát azt nem tudnék most hét szlemet úgy elmondani mindegyiket a fejemből, de egyébként csak fejből tudok. Néha volt egyszer-kétszer, hogy felolvastam, és az mindig rosszul is sikerült, de hát általában elmondom, és ez egy nagyon, nagyon fontos rész a memorizálás, és akkor válik igazából sajátom. Már ezt most nagyon sokat kellett gyakorolnom, hogy ne fejből mondjam, hogy tudjam olvasva is, nem tudom mennyire sikerül, de hogy azonos tudjak vele lenni akkor is, ha olvasom.
1: Ez most nagyon szép volt szerintem, mert én aki szintén rádióban beszélek, és hogy kell valamennyire foglalkoznom azzal, hogy értsék is, amit mondok, az utóbbi időben tudatosan figyelem magam, hogy hogy milyen hatása van rám az előadás is. Érdekes, hogy én például csak síróból tudom nyomni, és soha nem értettem, hogy vajon mi az, ami miatt ennyire remeg a szlemereknek a keze, és a tegnapi napon felolvastam egy nyitó beszédet, és úgy remegett a kezemben a mobil, hogy konkrétan kettő kézzel kellett megfogni, de én egyébként reflexből adok elő bárhol is évek óta, hogy ez egy, nem tudom, hogy mitől van egyébként ez a kézremegés dolog, ami engem meglepett.
0: Hát szerintem ez a rutinnal
1: elmúlt. Hát én tök rutinos vagyok, évek óta
0: adott
1: elő.
0: De olvasásban nem?
1: Nem, abban egyáltalán
0: hát
1: nem.
0: Ez az. Tehát, aha, hogy ahhoz is kell egy rutin, tehát például tudományos konferenciákon van, hogy nem, de általában mégiscsak felolvasni szoktam. Tehát a leggyakrabban felolvasni, mert gyakran olyan szövegek, amilyen filológiailag érdekes, meg terminológia nagyon fontos, és akkor felolvasom, de én is igazából ott is azt szeretem, hogyha el tudom mondani olvasás nélkül.
1: Le kell gyúrni
0: tehát, akkor egy sűrű jegyzet kell, vagy nagy, tehát akkor aztán tényleg nagyon azonosnak kell lenni vele. Tehát én nekem is ott is az ideálom, csak azt nem mindig sikerül megvalósítani.
1: Nekem ahogy, ja, bocsánat, mondjuk.
4: Hogy van, aki tudsz lemet improvizálni?
0: vannak ilyenek, én még ilyet nem hallottam, mert csak hallottam sem róla, hogy csinálnak ilyet.
4: Tehát, hogy a Szaidot hallottam egy párszor random trippen, ami úgy ilyen improvizálós, de ott is mindig a meglévő mintáit variálja. Aha. Tehát, hogy ismerem a szövegeit, hiába aha improvizál.
0: Aha. Nem voltam még ilyenen, csak láttam olyan kiírást, ami uh-huh erről szólt. Én egyszer kipróbálnám, szerintem nekem ez nem menne, de szerintem élvezném a kudarcot.
1: Ez uh-huh nagyon érdekes, hogy a kényszer mit hoz ki az emberből. Nekem volt egy ilyen TED előadásom, és amikor arra felkészítettek, akkor én nagy mellénnyel nyomultam, hogy oké, nem lesz ez a probléma. Természetesen világosan vált a felkészülés során, hogy azért itt van mit csiszolni, és azok, akik felkészítettek, a Csaba és az Imre, egy olyan segédeszközt adtak a kezembe, amiben tudtam lépésről lépésre haladni, és türelemmel nem kidobni az összes rakétámat már az első három mondatban. És ott például azt mondják, hogy egy olyan emberről tudnak, aki képes így úgy kiállni és mondani egy ilyen tettókat, aki tényleg így síróból. Tehát azért az a síróból mondás, azért ez nagy kaland, akárhogy is nézzük. De izgalmas.
4: És ki az egy ember, azt tudjuk?
1: Nem tudom már sajnos. Jó. Viszont most arra gondolom, hogy lekapcsolom a telefont, és akkor tovább folytatjuk a szlemelést. Kendefi Gábort halljátok.
0: Hát akkor most esetleg lehet valami talán még közéletibb, ami lágyabb, kicsit látosabb. Látosabb, mint az eddigiek, meg szerintem kicsit így közvetlenebbül szórakoztató, de lehet, hogy csak számomra.
1: Kiderül.
0: Ez egy olyan szlemem volt, aminek az volt a címe, hogy ha Magyarországra jössz. Ez talán érdemes tudni hozzá. Tematika ez volt. Tudta ön, hogy nincs kizárva, hogy aki nincs kizárva, az bevándorol. És ugye tiszta, hogy aki bevándorol, és személyben zavarhonol, az nem mint Star Wars statiszta, akadhat közöttük terrorista. Akarja-e, hogy maradjon írmagja, akire mindenét írhatja? Szereti-e ön a szeretteit? Tudta, hogy csak a jól körülhatárolt szeretet segít? Tudta-e ön, hogyha megengedjük is, hogy van háztartási és étkezési bevándorló, azért számottevőbb a megélhetési. És azt jobb, ha nem engedjük. Vagy ön hogy látja? Kivegyen a létminimum kosarából. Ön és családja? Vagy ez a sok megélhetési a halálfaszáról, ki nem látja, hol van mindennek a határa, mert neki csak a halál listája hátára skriccelt térképet áll. Tudja is az a terrorista bevándor, hol lakott itt Vörösmarty Sándor? Otthon tessék legénykedni, nem ide jönni megélhetni. Ugye egyetért, hogy mi nálunk, már itt vannak, akiket nem integrálunk. Akarja, hogy az óvodákban ne hulljanak legjobbjaink behurcolt hererákban? Ugye egyetért ön, hogy a forint és az euró után az éc jön? Azt talán meg sem kell említeni, hogy jó félni, de még jobb megfélemlíteni. Ugye egyetért, hogy ön helyett megbélyegezzünk, majd egy lélekkel fellélegezzünk? Ugye egyet tetszik érteni, hogy tegezzünk? Akarod-e, hogy gyermeked a kórházban meggyógyítsák, és kiadjuk végre a nemzeti szimuláns listát? Ugye egyetértesz, hogy amíg egyetértünk, amibe téged is beleértsünk? De ugye akarod, hogy legyen eszközünk, ha kiderülne, hogy sokunkhoz nincs közünk? Tudod, akik közülünk, de nem közénk. Egyenlőkök, probléma semmi, de nem mi. De hogy utáljuk, a tolerálóba beutaljuk. Ugye akarod, hogy a magyar tudományos akadékoskodás falát ledöntsék, és álljon fel a nagy nemzeti etetőszék? Nyilván azon sem vitázunk, szomszédainkkal jobb, ha vigyázunk, mert a világon legszebb a vigyázunk. Tudtad, hogy közösek a nemzeti ünnepeink? Mi tartalék zsebkendővel, ők pezsgővel ünnepelik. Emlékszel, hogy a megszálló olyan vendégfajta nálunk, és hogy mi vidámpark helyett emlékparkba járunk, hol 100 iskolás csoportot vigasztal, egyetlen könnyáztatta terepasztal? Tudod, hogy déltől északig miről zúg a plakát? A legrövidebb út lélektől lélekig, ha úgy kezdett, hogy a tekv anyád. Ha Magyarországról szakadsz, jobb, ha távol is maradsz. Haza, ha jönnél, haza a reprint történelembe, csak weekendre. És te haza, ne vedd a szívedre, de pont ilyen happy endre számított Adi Endre.
1: Fantasztikus. Csak ebben néha hangosítgatnom kell. Mennyire kell Eslemnek viccesnek lennie? Vagy nem is kell, rossz a kérdés. Mennyire jó az, hogyha vicces, hogyha tényleg az embert ilyen nagyon belül találják meg a mondatok vagy a tartalmak?
0: Hát én azt szeretem. Tehát meg én úgy működöm, hogy ilyen általában ilyen poénok szoktak lenni, szóval nekem ez úgy természetes, hogy ezek mikor mennyire jók, azt nem tudom, de vagy változó, azt azért látom a visszajelzésekből, de van, amikor szerintem jól sikerül. Tehát nekem ez a természetes, hogy tehát én nem nagyon tudnék máshogy megnyilatkozni. De azért eléggé a sajátja a Slamnek. Tehát ott nagyon ez a stand-upos beütés, az nagyon ott szokott lenni ezeken az ankertes szlemesteken, és általában röhögni szokta.
1: Ülnek a poénok általában? Értik az emberek?
0: Veszik az enyém?
1: Mindig? Aha.
0: Egy idő után igen. Tehát ez érdekes, hogy általában nem nagyon tudok elkezdeni egy szlemet, tehát mindig azt vettem észre legalábbis, hogy körülbelül a második ilyen hát versszaknál, vagy ilyen löketnél, nagyobb egységnél kezd valami derengeni, hogy mit akarok tulajdonképpen mondani. Tehát ezen dolgozom, hogy lehetne ezt ezen változtatni, hogy talán rögtön is kiderüljön. De onnantól már igen, tehát hogy most már egyre gyakoribb, hogy röhögnek, vagy majdnem folyamatosan, hát folyamatosan nem, de hogy úgy többször is röhögnek egymás után. De vannak nagyon vicces emberek, tehát akiknél végig megy a röhögés.
1: Igen, hogy biztos, hogy közrebb hozzá, bár itt is érdekes volt ebben a szlemedben, hogy voltak részek, amik nagyon mulatságosak voltak, és a vége felé azért szépen lassan így elcsendesedtem, és valahogy onnantól kezdve, hogy megjelent a papos rész, és valahogy, tehát ez a...
2: Nem, a papos rész volt az igazán vicces.
1: Igen, egy bizonyos szempontból
0: is azt gondolnám.
2: Nagyon kreatív megoldás egyébként. Például én nem gondoltam volna arra, hogy egy egyfajta ilyen elhitatos, miséző hangot bele lehet vinni a szlembe. Ami egyébként nagyon jól, metakommunikáció szintjén is nagyon jól működik.
0: Egyébként ez egy bevett eszköz, én ezt, amikor kitaláltam, hogy lesz egy ilyen, meg amikor voltak ezek, az a konzultáció, akkor nekem rögtön ez ugrott be, hogy rögtön egyrészt az ugrott be, hogy van egy ilyen egy csalóka érvelés ebben a konzultációs ívben, hogy ha bejön, akkor bevándorló, ha bevándorló, akkor talán terrorista, ha talán terrorista, akkor izé. Tehát volt egy ilyen logikai dolog, ami nekem azonnal úgy elkezdett piszkálni, és akkor rögtön ez jutott eszembe, hogy ezt a csalóka érvelést, ezt a csúsztató érvelést, nem, hogy ezt így kellene csinálni, hogy nem recitatív, hanem ilyen papi mise hangnemben kell.
2: De honnan jött ez csinálni,
0: és aztán utólag vettem észre, nem tudom, de utólag aztán nézegettem szlemeket, és láttam, hogy éltek már ilyennel. Nem erre, nem pont, nem ilyen témában, meg nem ilyen hangulattal, de úgy volt már, sőt, kifejezetten papi ruhában is adtak elő szlemet. Tehát most legalább kettő ilyen van, és még szóval volt egy-két ilyen, de ezeket később jött. Tehát én ezt nem loptam el, hanem később jött, de tulajdonképpen az sem lenne baj, hogyha tudtam volna, mert szerintem ez itt másképp hat, mint azokban a szlemmel.
1: Érdekes, most azon gondolkodom, hogy hol van vajon az átfedés a prédikátor, a szlemmel, és ezekben a ezek között a karakterek között, hogy mennyire tudna egyébként mondjuk egy progresszív prédikátor mondjuk a szlemet, mint eszközt használni arra, hogy átadja az elve itt.
2: Nekem ugyanezt fordult meg a fejemben.
4: Hogy én láttam ilyen videót. De most ez nem...
0: Én is láttam már olyat, ami nagyon didaktikus, tehát már-már ilyen, már-már prédikátor szlemben. Én azt igazából annyira nem szeretem. Tehát, hogy van egy ilyen irányzat, amiben vannak jók, tehát például a Molnár Péter kifejezett, tehát nem vallási prédikáció, de hogy egy nagyon direkt morális, politikai mondani való, és az nekem egy kicsit sok, de ő nagyon jól csinálja ezt, de én mindig kerülöm azt, hogy úgy direktbe, tehát én nekem a nagy szavakról mindig a röhögés jut az eszembe, tehát hogy nagy szavakat mindig csak idézőjellel tudok a szlengben használni, és pont ezt szeretem, hogy én hallok valami jó nagy szót, és akkor azt már be lehet rejezni egy jó, egy itt két idézőjel közé valami jó, egészen olyan kontextusban, amiben még az életében nem volt az a nagy szó. Mindig ez izgat.
2: Aj, de hogy ezzel mindig kipukkasztod ezt a nagy szót?
0: Igen. Tehát, hogy én nem tudnék, hát, hogy esélyegyenlőség komolyan egy szlemben, hát így persze beszélgetünk, meg egy nagyon írtófontos dolog, meg integrált oktatás, meg stb. Rengeteg ilyen fontos érték van, de hogy mi köze ennek a szlemhez? Tehát, hogy legalábbis én nem tudnám ezt így komolyan.
2: De nekem egyébként a szlemmel kapcsolatban az az érzésem, hogy mindig kell azért, hogy valamilyen, nem tudom, társadalmi problémáról szóljon, vagy valamilyen társadalmi aktualitással legyen.
4: Ez a költészetnek is saját. Ez igazából a költészetnek magának saját.
2: Hát nem biztos, mert az elég sokat el lehet merengeni szerelmekről, borozásról.
0: Az ágy közös, a párna nem.
4: Igen.
0: Most ennek a politikai aktualitása mi, vagy ha csak nem egy koalíció, pártkoalícióról
2: társadalmi
0: gondolom.
2: Lehet.
4: Társadalmi, igen.
2: De igen. Egyébként nem értek egyet Kittivel, nem azért mondom, mert nem azt mondom, hogy egy millió olyan vers van, fogalmam sincs, nem olvastam egy millió verset, de rengeteg olyan vers van, aminek
0: persze.
2: Abszolút
0: de a szlemben, a szlemben nagyon megvan ez. Hát jó, nekem is a legtöbb ilyen szövegem az tényleg közéleti, csak mondjuk azt nem szeretem, ami nagyon gyakori, hogy ilyen politikus nevek. Uh-huh. Kell, tehát, hogy anyázzuk Orbánt, meg Gyurcsány, meg nem tudom kicsodát, tehát, hogy én még politikus nevet soha nem használtam a szemekben.
1: Mi sem ki a szánkon, hanem muszáj. Mert hát, túl direkt, szerintem.
2: De valók a muszáj.
1: Igen, de hogy én most ugye, hogy több projektben is művészekkel dolgozom, most már egyre kevesebbet adok ötleteket, mert hogy azért az tűnik ki, hogy amiket én adok ötletek, azok annyira megdöbbentően direktek egy művész számára, hogy milyen elzárkózik.
2: Ez a szájbarágás.
1: Igen, hogy én is azt gondolom, hogy pont akkor válik nagyon izgalmassá, hogyha nem direktbe kapunk válaszokat, hanem így rávezet minket, sőt, megkockáztatom, nem kell megértenünk, nem kell minden módon megértenünk azt, hogy mit hallunk, elegendő, hogyha inspirál minket, hogyha valamit elindít bennünk. Tehát én például nem vagyok képes a teszlemedben annyira gyorsan gondolkodni, hogy tudjam követni, és nem is akarom megérteni minden szavát.
0: Azért én ezt mégis inkább az én hibámnak.
1: Ez hiba?
0: Szerintem ez egy kommunikációs hiba. Nem, már nem morális értemben, hanem hogy akkor ez nem sikerült egészen jól, szerintem. Hogyha ez így nem megy át, mert akkor vagy a szöveg nem mondható rend elég jól, vagy pedig például én nem mondtam elég lassan. Itt például közben észrevettem, hogy volt, hogy túl gyorsan, pedig magamat edzem, hogy lassabban mondjam, hogy együtt gondolkozhassanak velem a hallgatók. Tehát ez ebben nagyon fontos, hogy ezt a ritmust megtalálni, hogy tudják követni, de valószínűleg sohasem fog nekem az menni.
1: De szerintem én ezt nem tartom hibának, mint ahogyan, ha elmegyek egy kiállításra, és megnézek egy műtárgyat, nem kell minden részében értenem, ez elég, hogyha hat rám, és hogy addig hat rám, ameddig nézem, és elviszek magammal valamit belőle, és lehet, hogy itt is majd egy mondat fog majd a fejemben visszhangozni, és hogy a történelem szó az, ami mondjuk tovább visz, és hogy nagyon sokat indít el bennem.
0: Magyar történet,
1: és látva, hogy tényleg a törtek, és most a politikus nevekkel a kis törp Rákosi, a kis törp Orbán Viktorral együtt a magyar történelmet írják, miközben a Langaléta Áder János hátulról nézi őket. Tehát, hogy nagyon sokszor szerintem elegendő, hogyha csak így megüt minket valami.
0: Igen, tehát nem csak az írt történelem, hanem a megélt. És tulajdonképpen Ez most egy olyan dolog, hogy te például máshogy értetted, mint ahogy én értem.
2: De én is máshogy értettem.
0: De ez baromira nem baj. Tehát most nem, nyilván ez, én ezt nem tartom igazából költészetnek.
2: Te nagyon direktül értetted.
1: Én nagyon, ja, én egyszerűen vagyok, mint a fapac.
0: A költészetről ugye azt mondják, hogy az annak az minden olvasó máshogy érti, és ez a lényeg. Ez nyilván ezt én nem tartom költészetnek, de azért ennek is lehetnek.
2: Szerintem nagyon közel van
0: ennek
2: hozzá.
0: Is lehetnek olyan részei, ami itt sokféleképpen lehet érteni, sok oldala van, más pillanatban máshogy. Tehát szerintem, amikor jó sikerül, akkor ilyen, és például én nem alapvetően nem arra gondoltam, hogy interpretálják tört módon, hanem arra, hogy tulajdonképpen, és ez a fájdalom, ez más, a korábbi ebben a előtte levő szememben is kifejeződött, hogy én teljesen át tudom érezni ezt, hogy egy 100 iskolás csoportot vigasztal egyetlen terepasztal. Tehát, hogy én tehát ez nálam a komikum és a dráma az egyszerre van, mert én ezt átérzem. Hát nekem is Erdélyből származnak az őseim, én a Trianont én egy nagyon nagy tragédiának tartom, meg ezt az egész történelmet egy nagy tagét. Tehát, hogy ez valahol egy történelem, miközben állatira akarunk merni nagyok lenni mindig, de van benne egy ilyen törpség, miközben nagyság, természetesen iszonyú sok nagyság is van, amire büszke lehet lenni, de van egy törpség, meg van egy törpség érzetünk állandóan, ami kísért minket.
1: Ez érdekes, mert nekem például a magyarságommal kapcsolatban, jó, mondjuk én anarchistaként élek, de olyan szinten nincsen semmilyen szikrányi megingás abban, hogy ez a legesleges, legkomolyabb, engem vezérlő belső kulturális én nem a magyarság, mivel nagyon büszke vagyok, csak az én magyarságom inkább lesz.
2: Nagyon jól, de nagyon jól titkolom.
1: Én nem titkolom, csak...
2: Az életben utalást még nem hallottam a te magyarságodra.
1: Itt kimegyek az ülőjére, azt letérdelek Lechnernek az épülete előtt, és azt mondom, hogy ez az én magyarságom, igen. Itt van formába ötve. Semmilyen politikai módon nem tudok osztozni a magyarságban, de milyen a nyelvemben
2: az utolsó, én nagyon kemények,
1: utolsó sejt, amíg vagyok nagyon-nagyon durván magyar, úgy, hogy semmilyen magyar határt nem ismerek el, és hogy nincsenek Magyarországnak határai. Tehát hidd el nekem, hogy...
2: Ez is magyar föld, és az is marad.
1: Nem magyar föld, hanem lelkem.
2: Teljesen üblettél engem most, Feri, nem gondoltam volna, hogy most tétfüreggel engem te még meg tudsz lepni.
1: Ó, drága
2: a nyelvedben
1: vagy magyar. Hogy meg lettem a
2: én tisztára azt hittem, francia vagy, Feri?
1: Elhagyom magam. Na, hogy legyen az, hogy akkor most legyen még egy szlem, most jön a harmadik, hogy elcsúszunk az időben.
2: Nem, a negyedik.
1: A negyedik jött, utána szerintem egyet zenéljünk, és aztán csak, hogy egy kicsit feloldjuk a gondolkodását mindenkinek, mert néha el kell most egy ilyen kis zenével, és akkor utána megint újra, tehát akkor most folytatjuk folyamatosan egészen 9 óra 55 percig Kendefi Gábor a házban.
0: Lájtosabb magán, vagy keményebb, vagy ez is ilyen közéleti legyen?
1: Testvérem, nyugodtan, amit gondolsz, azt mondd meg. Toljuk közélettel, nem?
0: Jó.
2: Ja.
0: Jó. Mert ez kicsit kapcsolódik az előzőhöz. Te megmondjam, mi a történelem? Ami nem történhet meg velem. Amit bocs, de leszarok, mert jó régem, és ziher, hogy nem lesz rá szüksége. Sosem az, amit éppen csinálok. Több kötetes, bőrkötéses unalom, ha néha porolom, elszállnak fölöttem a tanulságok. A csend már idegesítő? Figyeljem! Az ország legnagyobb értékértékesítő, kiszerelő és terítő vállalata szól önhöz. Ön túlértékes a közönyhöz. Van önnek itt ott titkos vagy tiltott eszménye? Indulata? Netán tudata? Úgy, mint azonosság, betegség, felelősség, felsőbbrendűség, ami nem erős még? Bűn vagy ön, mit eddig levertek önön, vagy csak úgy elkelt kézen közön? Tudattalan viszonyulás, vagy ösztönös visszanyúlás, 5 évesen egy alsó nélküli Mikulás, bármi, amit éjente ápolt, ébren a szomszédba áttolt, nem mert vele előállni? A továbbiakban nem kell a szívnek vérezni. Mi mindezt önnél hatékonyabban fogjuk érezni. Nem. Nem kell, hogy megemberelje magát. Mi hallatjuk az ön szagát. Nem hagyja békén, amivel vagy amivé. vagy aminek ellenére valakivé felnőtt? Mi nem leszünk ellenőre, sem tanára. Mi zsigeri világnézete számára nyújtunk védernyőt és óriásképernyőt. Ám a szolidaritás, vagy elég a szolid lapítás? Vagy nem kell semmi más? Csak az örök piros fehér zöld hófehér paripás, lövészárokban áztatott, frontslágerekkel csiráztatott magvas tanítás, amit ön egyszer ágaskodva kirángatott, csak hogy lássa, meddig ér föl a tatafoszlott zubbon zsebéből. Csináljunk belőle piacvezető irányzatot? Mi gondozzuk, és nemesítjük. Neveljük, és nevesítjük. Mi nem vetjük el, mi vetítjük. Szorgalmazzuk, és forgalmazzuk. Szeretne szárba szökni, és nem a szarba szokni? Unja a mellék és kellék szerepet, a közjót, amit a hajra lehet kenni? Szeretne végre hőn szeretett tudatalattiának felettiének szelepet? Ön tényleg nép szeretne lenni? Bevezetni a 13. havi szabadságegyenlőség testvériséget, vagy inkább a királyi csend és testőrséget, mert az országot járván aggasztja a terjedő tolera járvány. Rúzsafa ugrikát a sövényen, vagy Csaba királyfi csillagösvényen? Hajtsa önt honfilogika, vagy legyen kozmoprolika, lehet anti vagy filó, múricka vagy tasziló. Mielőtt zavarba hoznák, forduljon hozzánk! Zászlóm alá, kit célsodor! Utánam, büszke célcsoport! Egy szent háború már fél béke! Fáradjon abba a fülkébe a toll, aki ne száradjon, amelyikbe csak akar. Itt mindig van papír, és nincs fura piktogram, ami bezavar.
1: Nagyon szép volt. Akkor most egy picikét zenélünk, és akkor utána folytatjuk egészen 9 óra 55 percig Kendefi Gábor Szlemerrel, itt a Hitelítőnél.

Mindent, ami nem jó, gondot hátra hagyom, csak a szépre koncentrálok. Ami érdek nélkül tetszik, arra inspirálok mindenkit, aki rossz bagó tép, hogy forogjon inkább a lakótép.

0: Tilos Rádió hétenétől, benne pedig vendégünk Kendeti Gábor, mert filozófia történész, filozófus, filozófia tanár, úgyhogy a filozófia, illetve a szlem határmesdjén mozgunk, összesen 7 szlemmel készült a mai napra Kendeti Gábor, aki a második Open Chili Chili Open Slam Poetry, illetve ezen szavaknak a kombinációja elnevezésű eseménynek a győztese, illetve hát egyre gyakorlottabb slammer, egyre több fellépése. Mielőtt, de majd akkor inkább utána fogok majd akkor kérdezni, úgyhogy összesen még akkor hány slamünk van?
1: 3.
0: 3 van még. Nagyon jó. Egyre izgatottabbak vagyunk. Akkor szerintem folytassuk is akkor a 4-es számúval.
1: Nem fárasztó még?
0: Egyáltalán nem. Neked tudod, itt nem az a fontos nálunk a rádióban, hogy mennyien hallgatják, hanem mennyien készítik.
1: Ja, értem. Jó.
2: Egy kicsit most szöget ütött a fejembe, hogy mondtad, hogy egyre több fellépésed van, hogy ezzel lehet pénzt keresni?
1: Hát biztos van, aki, de hát biztos van, aki igen. Tehát, aki tényleg profi módon csinálja, de hát amellett, nem hiszem, hogy csak ebből talán nem, de szerintem vannak, akik ezt ebből
2: azért keresnek. Valahogy kamatoztatja, vagy hogy tényleg mondjuk ilyen haknizás szinten, hogy fellép is.
1: Szerintem van, aki már így, de mondjuk olyat még azért nem láttam, hogy ez a kiskabosféle haknizás, tehát hogy
2: megélhetési szlemmel.
1: Olyat azért még nem láttam, hogy valaki tényleg úgy teljesen apró pénzre váltja a szlemet, de van, aki majdnem, hogy iparszerűen szállt, hogy tényleg professzionális módon csinálja, és jól. Tehát vannak ilyenek, de hát én sose leszek ilyen. Tehát
0: De ez közvetve hoz inkább lóvét szerintem. Tehát, hogy az ember több szintéren van jelen, akkor az, hogy mondjuk szlemel, és látják az arcát, hallják a hangját, értik a mondani valóját, inspirálja az embereket, ez lehet, hogy egy másik szintéren meg kest hoz neki közvetlenül.
1: Persze. Én esetemben ez nem áll fel, mert tehát nem hiszem, hogy ezért el fognak helyezni az előadó termek előtt egy kalapot, amiben
0: nézd, ott van például a szép emlékű Pikler Gyula, akinek ugye a századfordulón az óráira dőltek a hallgatók csak amiatt, mert annyira provokatív dolgokat mondott, mint előtte még senki. Ki tudja?
1: A dőlés az jó, csak nem a pénz dől, hanem a hallgatók. De nekem igazából erre is van szükségem. Tehát, hogy nyilván, tehát az anyagi problémáimat nem a szemmel próbálom megoldani.
0: Hajdá!
1: Na most ez az, amivel nyertem ezen a bizonyos
0: húpásra. Jaj, nagyon jó.
1: És, tehát ez egy magán, ez inkább így egy ilyen feltárulkozó szlem, de ebben viszonylag kevés politika és történelem van. Kifürkészhetetlen, misztikus hím szerettem volna lenni nálad, de fékezhetetlen Mr. Bean lettem, ki percenként támad, és nem csak téged. A fogsejmek helyén szűzenint felém a tavalyi hangversenybérlet. Minden lépésemmel magamat tartom sakban, ahol már jártam, oda én is csak védősisakban, hiszen családomat is csak véletlenül nem írtottam még ki véletlenül. Amerre csak lépek, egy tárgy felsikolt, ennyi volt. Mély hűtőben

0: Gondatlanságból követtem el mindent, ami szót érdemel, és azt is elfelejtem, ha valamit nem felejtek el. Nem bízom tegnapi magamban, és tök igazam van. Miért hinném, hogy most helyesen járt el, aki egyébként rendesen átver? Amikor meg ezzel a problémával nézek szembe, a megoldás másnap nem jut eszembe. Én úgy fecsérlem magam, hogy folyton élem. Bele, majd ki, majd vissza. Címszerepben is statiszta. Ezért imádok minden papírárut. A megváltó vonalzókat, a megállapodott tokokat, tartókat, higgadt iratrendezőket, susogják, minden rendeződhet, stríber hegyezőket, ironokat, vízjelmosolyú írkákat, jöhet az élettisztázat. Mindent, ami nem vonja magát vissza, ami mindaddig fehér és tiszta, mint a számtan, amíg meg nem gyaláztam. A tépőzár bejövetele előtt nem tudom hányban, leültettek egy padra cipőt fűzni. Azóta többször disszertáltam, sok országban volt már kitűzőm, ja, és jöttek is közben a szülők. De én még mindig ugyanott ülök, és fűzöm. Te, rájöttem, hogy ahogy én veszítek és felejtek el, abban benne van a zsákutcás magyar fejlődés, a nem-nem soha fel nem növés. A levele-levele éljen-éljen, hogy döntögetünk, majd integetünk a felvonulási téren. Hogy szorvány vagyunk-e világ tájaim. Pont mint a tárgyaim. Mielőtt benyitottam az életbe, az angyalok megkérdezték. Értelmes legyen az élete, vagy szép? Szép? Szóval érdek nélkül tetszik akarni? Mit szólna ehhez a címhez? Az ember, aki baszik tapasztalni.
1: csoda, hogy megnyerte ezt, akkor mi voltunk a sűri. Óriás, egyszerűen óriási. Én annyira szeretem azokat az embereket, amiket bizonyos szempontból magamra tudok ismerni, mert hogy tényleg az ember ebből képes aztán táplálkozni. Őrület. Azért ez ilyen nagyon erős felnyitása a fejednek, hogy akkor nézzünk bele, hogy akkor én ilyen vagyok. Ezért ez bátorság. Mindenképpen kell hozzá, hogy az ember kiálljon ezekkel a dolgokkal, nem?
0: Igen, ezt mondja mindenki, hogy bátorság, de még amikor nem magamról van szó, akkor is úgy mondják, hogy bátorság, meg ugye beszéltünk erről, hogy 20 évesek. Tehát nem tudom, szóval bennem van egy, én nagyon introvertált vagyok, viszont exhibicionista is valahol. Tehát, hogy a kettő így együtt, és
1: jó kombó.
0: És hogy valahogy nekem erre úgy, szóval én nem érzem bátorságnak, miközben tényleg bátor be vagyok szarva, amikor legalábbis korábban, most egy kicsit már kevésbé, de olyan ideges tudok lenni egy ilyen fellépés előtt, hogy őrület, de egyébként nem érzem bátorságnak, tehát nem tudok félni ettől előre, mert nincs annyi fantáziám. Tehát nem érzem bátorságnak, mert úgy szükségem van rá. De hát, és ez a része meg, hogy tehát nyilván mivel én tényleg nem akarok professzionális szemmer, vagy előadó művész, vagy nem tudom mi lenni.
1: Pedig tehát, hát tök keményen lépdelsz afelé.
0: Én csak akkor, de csak akkor írok, hogyha valami úgy mozgat. És akkor nyilván, hát mi mozgat, tehát van, tehát, hogy ilyen közéleti dolgok felpöckölik az agyamat, vagy úgy magamban, hogy meg ebben alakít is a közeg, ez az ankertes, meg szemes közeg, tehát látom, mindenki magá, fejezd ki magad, tehát én nekem egy kicsit, hát csak egy picit hánom kell, amikor ezt a szót hallom, hogy fejezd ki magad, meg add ki az érzéseidet, meg stb., mert szerintem ez nem erre való, tehát, hogy én egy ilyen majdnem művészi tevékenység, mint ahogy előbb már beszéltünk, hogy ezek nem ilyen névértékenvet dolgokról. Tehát, hogy fejezd ki magad, add ki magad, akkor menj a pszichológushoz. Tehát van bennem egy ilyen ellenállás.
2: Hát, szerintem a művészek általában azért szeretnének magukról is elmondani valamit, meg igazából...
0: Másfelől meg igen, csak hogy nem úgy, hogy most
2: hát,
0: elmondom,
2: megint nem
0: hogy,
2: nagyon direkt.
0: Na most mi történt velem, meg stb. Tehát ugye... Tehát egy önkielégítést tematizálni egy szemben, az biztos, hogy 9 pont. Tehát, hogy az tehát én nem, igazából nekem nem ez tetszik. Mert szerintem... Ugyanakkor meg tényleg, tehát, hogy másrészt még van egy húzása ennek a dolognak, tehát, hogy én rádöbb

0: bentem, hogy azért tényleg valahogy nyilván az én az egy fontos tárgya lehet ezeknek a dolgoknak, meg ha én magamat foglalkoztatom, akkor miért ne írjak szlemet, hiszen arról írok szlemet, ami foglalkoztat. Tehát...
1: Igen, mert szerintem inkább a kiteljesedés a fontos, és a kiteljesedésnek vannak olyan dimenziói, amelyek akár akarva, akár akaratlanul túlnyúlnak, belenyúlnak más terekbe, és hogy inkább ilyen szempontból egy ilyen közvetett hatás érvényesül. Tehát itt is a rádióban, ugye nálunk az a vonalszabály, ami szerint a szöveges műsorok felépülnek, hogyha nincs mit mondanod, akkor ne gyere be elkészíteni a műsort, mert teljesen fölösleges. Tök mindegy, hogy mit mondasz, csak az a fontos, hogy ezt te akard mondani, és ne valakinek a nevében beszél, hanem ez vagy te. És hogy itt igazából a hallgató közvetve fontosak, nagyon-nagyon fontosak, de együtt csináljuk velük a műsort. Részei hatnak ránk, közösséget alkotva, és itt is a Slamnél is azt érzem, hogy van egy ilyen elképesztő közösség építés, amely nem minden szempontból tudatos, vagy nem kell annak lennie, emberek ki akarnak teljesedni, őszintén a reelt akarják nyomni, és ezzel kiállnak színpadra, és kapnak hozzá mikrofont, és sikert, és elismerést, ami fontos, hiszen bizonyos szempontból egy vállalkozás lennie kell haszonnak, csak mindenki maga realizálja ezt a hasznot.
0: Igen. Nekem egyébként ez nagyon nagy élmény, ezt még nem mondtam, tehát az, hogy ezek ilyen fiatal emberekkel így találkozom, meg már sok ismerősön Facebookon, meg tehát ott találkozunk, akkor megbeszéljük már, hogy milyen volt, mert régebben ezt nem tettünk. Először elmentem egy szlemmel, ezt még nem mondtam el, akkor szerintem nem volt olyan nagyon rossz, és voltak, akiknek láthatóan tetszett, ugyanakkor meg a mikrofon, tehát nem tudtam, hogy működik a mikrofon, tehát a hallhatósággal nagy komoly problémák voltak. De a következő alkalommal is azt éreztem, hogy nem nagyon jönnek oda, hogy én azt hittem, hogy elmegyünk, kiadjuk magunkból, amire egy hónapon átírok körülbelül egy szlemet, azt így elmondom, hogy akkor valami jön, hogy te ez a része, ez nagyon jó volt, de ez nagyon nem volt jó, vagy ez tényleg, ezt én nem így írnám, vagy nem, semmi ilyen nem volt. Tehát, hogy ilyen szemkontaktus is alig, aztán lassan, és most már van egy ilyen néhány ember, akivel tényleg ilyen jóba vagyunk, meg hogy megbeszéljük ilyen csetekben is a dolgokat. Meg.
1: Az a legszebb része szerintem ez a közösségépülés, ezt olyan jó megélni.
0: Igen.
1: 46 van, vagy 47, áldásik a hét, ami azt jelenti, hogy még két szlemünk van, mert 55-kor be kell ugye fejeznünk a héttérítőt mostantól mindig, úgyhogy akkor kérlek Gábor, hogy jön a 6-os számú.
0: Igen. Lehetnék én is aduász. Tűzoltó vagy pártkatona. A figyelmet a figyelem elterelésről elterelő juhász. Ha szemből fújnak rám, a kórussal zúghatnám. Te több mint 19-re húztál, én már több mint egy híján húsznál. A deákné vászna nálam épebb. Kus! Vagy megmondalak a népnek. Egyébként nem királyság, hogy mindig a legkisebbik rosszé lesz a királyság? Vagy lehetnék jelszavatartó, parlamenti tarkó, haptákban ható, vaktában tató, dr. Fortélyos félelem, igazgató. Vagy talán lehetnék, hisz mi nagyobb jöhet még, kísérleti kőtáblákkal oldalazó, nagy alanyi törvényhozó, kinek a fingja is hatályos. Világnézet hiányában világod a világában. Kérdőjel nélküli János. Biztatón intenék felétek, én látom bennetek a csőcseléket. Barátaim, itt mindenki önként jelentkező, piros-fehér-zöld mező. Fiam, a szádat becsuknád? Morzsold a rettegés kockacukrát. Óriás plakátok hirdessék, probléma nincs, csak ellenség. Tényleg, lehetnék ellenség. Hogy rémámodat nyugton alhast, üvölthetnék a farkasokkal farkast. De ha kell, talán még azzal is cimborálnék, akit én festettem a falra fel. Mintafán lehetnék mókus, vagy esetleg valami lógus. Újját a társadalom verőerén tartó eszmei verőlegény, amolyan cserélhető mértéktartó, vagy ki monitorszerte szádos, gőzött sincs milyen oldali, egészen furapali, feltételezhető János. Vagy lehetnék, ez az utolsó fejezet. Demográfiai termékkit a pártelnöki szeretett fény visszaverő mellényembereget. felfelpolgárló statisztikai tényező, megélhetési éhező, felöntött gumicsontlevessel letetett fülkebűnöző, joghíjas vágóképnyugdíjas, szóvivő kutcaemberéje, közírók utolsó esélye. Lehetnék. És mint morzsapartira a vendégek, kóvályognak a hatnákok, hetnékek. De jőni fog, mert jőni kell, hogy csupa van és semmi kell. Egy jobbkor. Ha majd a szlem napvilága ragyog fel hirtelen, störik mindenen ezer szilánkra, ha majd agyunkban szójáték jelzi, ha tárul egy új tájék, ha majd a rím odakoppan, pont ahol titokzatos ok van, ha majd a végzett hevenyészet ütemére társul a képzett, mit se félve minden sarokban, akkor... Ilyen jókat gondolt Vackor.
1: Jaj, esküszöm. Irodalom történetet írunk. 50 van, úgyhogy akkor csapásból fordulva bele kell mennünk, pedig még annyira kibontanám még azt a topikot, de nem fogjuk, hogy egyébként hol lépünk át majd a költészetbe, de ezt már egy következő alkalommal...
2: Szerintem pedig, a de ki... definíciója szerint át van lépve a költészetbe.
1: Jó, világos, de hát a
0: tudatos... A neve szerint.
1: Igen. Jó. Akkor a hetes számú, a hetedik.
0: Már hónapok óta nem tudok megírni egy szöveget, csak kettőt, amelyek ellentmondanak egymásnak. Két hang, két remény, két szlemén. Ha újra a világra jöhetnék, és én mondanám meg, mi lennék, óriás plakátnak születnék. Akivel meg élek vidáman, meg akivel most még vitám van, úgy tervezem, ott lesz velem. Plakátként élünk együtt, egy plakátvilágban. Csak zúgna-zúgna a világos beszéd, osztaná kiki a jobbik eszét, mert minden szélkerék egy óriás plakátnak adná át a helyét. Tudod, mi volna a legcukibb benne? Képzeld, anyád is plakát lenne. A plakátnyelv igazi anyanyelv lenne. Délcegen emelkednénk szóra, nem lenne szükség metafora. Senkihez kétség nem férhetne, kiki már eleve összeférhetne. Nem volna kérdés, hogy nem kérdezne. Tudom, tudom, ez kemény lenne, de csak többes szám első személy lenne. Vagy második annak, aki már kifele menne. A sok duma végleg befeje, húzna a mondattan kifele. A lényeg, hogy az akarat kifeje. Nem lenne más elv, nem lenne más nyelv. Szélfuttarónák, ezt csikorognák szerte szét. Védjük meg a zegyértelműség rendszerét. De mi lenne, ha egészen másképp? Ha nem az a remény, nem az a szlemén, másképp. Ha végül világos lesz, hogy nem az lesz végül világos, ami egyszerű, hanem ami kibírhatatlanul összetett, mint egy élőlény, vagy mint egy közösség. Ha mondjuk a Marsról megérkezne, aki bárhonnan indul, a Marsról érkezne, és minden válaszra rákérdezne, mondjuk én, meg te, és ez egy játék lenne, valahol. Valahol egy messzi baráti talánságban, egy szobában, ahol csak csintalan komolyság és komoly csintalanság van, egy szobában, ha játsszuk azt, hogy okonában, de ahol szabály van, vitatni, követni, megint vitatni, megint együtt követni, így még az együttet is megszeretni. Egy szobában, ahol a sokadik miért sem számít bazmegnek, sőt a bazmegek is elmennek, mert nem szánjuk marad sem bennek, ahol türelmesen és kíméletlenül elvárod, kivárod, hogy érts és értsenek, és a legkíváncsibb lesz a tanárod. Egy szobában, ahol a másik hirtelen már régóta cél lehet, de csávókám, hova ez a Váci Mihályos genymenet? Jó van, most már hadd fejezzem be. Szóval, utát társasoznék egy életet. Mondjuk ott valahol.
1: Köszönjük szépen Kendeti Gábornak, aki mai napon a hétiriti vendégeként bevasalta rajtunk azt az egy órát, amelyet a második Open Chili Slam Poetry versenyen nyert meg. Javaslom mindenkinek, aki később kapcsolódott be, hogy hallgassa vissza archívból ezt a műsort. Hét szlemet hallottunk benne, rengeteg áthallással, rengeteg inspirációval. Biztos vagyok benne, hogy az, aki ezt a mai műsort hallgatta, sokkal többként távozik majd és simul bele az előttünk álló hétbe.
3: Vagy éppen nem simul bele.
1: Számtalan dologról nem tudtunk beszélni, biztos vagyok benne, hogy még lesz Gábor vendégünk, hogyha jövőre megnyeri ismét valamelyik Chili Slam Poetry versenyt, akkor természetesen évről évre, hónapról hónapra újra itt lehet, illetve
0: köszönöm szépen
1: szeretni
0: a meghívást, és remélem ti is kibírtátok, meg a hallgatók is.
3: Nagyon jó volt.
2: Jó volt.
0: Kibírják,
2: jó volt.
0: Egy üzemképes héthez talán jó indulás.
1: Így van. Ezzel búcsúzunk, köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket, egy hét múlva lesz újra a Héttérítő című műsor. Ébredjetek!
4: Február 8.
5: Trafó. Szomszédok. Történet a köztünk élő idegenekről.
6: Nem akarunk tőlünk különböző kulturális tulajdonságokkal és háttérrel rendelkező jelentős kisebbséget látni magunk között. Magyarországot szeretnénk magyarként megtartani. Köszönöm szépen, köszönöm.
1: Hiszen van nekünk elég problémánk bevándorlók nélkül is.
7: Felmondtam.

0: Nem is beszélve a más jellegű problémákról.
1: Az itt élő cigányok is magyarok.
2: Ne. És cigányok? Hát azért nekik se sikerült olyan nagyon a beilleszkedés az elmúlt pár száz év alatt. Vagy szerinted igen?
0: Ez persze csak költői kérdés. Ugyanakkor...
1: Nagyon veszélyes dolog összemosni a bevándorlást a terrorizmussal.
0: Ha Magyarországra jössz, tiszteletben kell tartanod a kultúránkat.
1: Mondjak példát a békés együttélésre. Nem kell messze menni, gondoljatok bele, hányféle náció életben a házban is. Magyarok, oroszok, vietnámiak, afrikaiak, még azeriek is.
2: Na jó, én dobok egy sárgát.
3: Örülhetünk, ha nem mészárolnak le egy baltával. Azeri népszokás.
0: Akkor most kitől is kell félni? És miért?
2: Magyarország! A magyaroké! Attól Magyarország! Ha nem magyarok laknak benne, akkor mitől az?
0: Szomszédok. Avagy miért félünk a pirézektől? Élőszínház, film és rádiójáték egyben. Önironikus és szórakoztató gyűlölködés Sherman Márk rendezésében. Február 8-án a Trafóban. Programajánlót hallottatok.

0: közérdekű információk.
1: Zsúfolásig telt csütörtök este Budapesten a József körúton, a Zászló Múzeum nagyterme, ahol az intézmény fennállásának 20. évfordulóját ünnepelték. A múzeum valójában egy ritka témájú magángyűjtemény, ahol a föld országainak zászlói címerei láthatók. Az állandó kiállításon elhelyezett anyag Balogh László gyűjteménye, melyet 1983-tól kezdve a világ országainak és közigazgatási egységeinek vezetőitől szerzett. Természetesen a jelenlegi bemutató csak egy része ennek a gyűjteménynek. Az anyag előzetes bejelentkezés után látogatható. Vasárnaptól az M1-es és az M7-es autópálya bevezető szakaszán, a Sasadi út és a Rahó utca között a városba vezető irányban új munkaterületen kezdődik meg a Budaörsi úti közúti csomópont építése, ezért ezen a szakaszon egy sáv a munkaterület bal oldalán halad, míg a jobb oldalán két sáv vezet a centrum felé. Ugyanezen útszakasz kifelé haladó oldalán szintén három sávon lehet majd haladni, ebből egy sáv továbbra is a Budaörsi út felé vezet, míg kettő az autópálya felé, írja a BKK közleménye.
0: Kultúra.
1: A művészeti ágak találkozásának ad helyet a zuglói Hermina Galéria, mondta az intézmény vezetője. Stipán Orsolya közölte, folytatódnak a zeneképcsoport fiatal alkotó művészeinek kiállításai, koncertjei, alkotói estjei. A jelenkor irodalmi folyóirat partner abban, hogy a kortárs zeneszerző képzőművészek mellett fiatal írók, költők is bemutatkozzanak, számol be az MTI.
2: A produceri kamara díjának elnyerése után a 2008-as gazdasági válság kialakulásának okait szórakoztató formában sok sztárral bemutató film, a nagy dobás pozíciója most tovább erősödött. Az amerikai vágók kamarája ugyanis az év legjobban vágott vígjátékának választotta Adam McKay rendezését. A vs.hu szerint a kamarai díjak azért jósolják meg más elismeréseknél pontosabban az Oscar díj eredményeit, mert jelentős átfedés van az Oscar díjadosztó filmakadémia és a kamara tagjai között. A Szerdai Gyerek című magyar film nyerte a Trieste Filmfesztivál fődíját, tudatta a Magyar Filmunió vasárnap az MTI-vel. Horváth Lili rendező személyesen vette át a díjat szombat este Triestben. A rendező úgy fogalmazott, különösen fontos számunkra ez a díj azért, mert a közönség ítélte a fesztivál legjobbjának a Szerdai Gyereket. A film legutóbb pénteken a MUASZ film és tévékritikusi szakosztályának külön díját nyert el, valamint Börcsök Enikő révén megkapta a legjobb női mellékszereplő elismerését is. Indiában a Kalkuttai Nemzetközi Filmfesztiválon a legjobb mozgóképnek járó Arany Bengáli Tigris díjjal jutalmazták. Karlovivariban a Nyugattól Keletre című versenyszekció legjobb alkotása lett.
1: A Magyar Filmkritikusok díjának pénteki átadásán tarolt a Saul fia. Nemes Jeles László alkotása a fődíj mellett további 4 elismerést vitt el a kiosztott 14-ből. Röri Géza lett a legjobb férfi főszereplő, Zányi Tamás a legjobb hangmérnök. Erdélyi Mátyás operatőrként, Nemes Jeles László legjobb rendezőként kapta a Magyar Filmkritikusok 2015-ös díját. Az Anyám és más futóbolondok a családból 3, a Szerdai Gyerek 2 díjat nyert, a Liza a Róka tündér pedig a legjobb első film címet szerezte meg, írja a színház.hu. Életének 84. évében elhunyt Versényi László. Az ismert színész, akit számos szinkron szerepet tett népszerűvé, pályáját 1958-ban kezdte a Nemzeti Színházban, amelynek később örökös tagja lett. Szerepet a Szomszédok című tévésorozatban, és több filmhez is hangját adta, melyek közül a legismertebb a Knight Rider, Kit, a Kisvárosi Gyilkosságok, valamint a Magnum. Francis Harding a The Light Tree című gyerekeknek szóló regény szerzője vehette át kedden este Londonban a tekintélyes Brit Costabook Awards fődíját. Az elismerés megköszönve az írónő úgy fogalmazott, igazán fantasztikus gyerekeknek és fiataloknak szóló regényt írni. A Costabook Awards 5 kategóriába jutalmazza a pályaműveket, regény, első regény, életrajz, költészet és gyermekkönyv mezőnyben. Közülük kerül ki az abszolút nyertes, írja az eduline.hu.
0: Tudomány.
2: Hatalmas gázfelhő szágult a tejút felé 310 km per másodperces sebességgel, írja a 24.hu. A kutatók kiderítették, honnan származik a Smith-többnek nevezett gázfelhő, mely 30 millió év múlva neki csapódik galaxisunknak. Először vetették be a Hubble űrteleszkópot, hogy feltérképezzék a felhő összetételét. Megállapították, hogy a köd gazdag a nehezebb elemekben, amiből arra lehet következtetni, hogy a tejútról származik, és nem a mély űrből. A felhőt még az 1960-as években fedezték fel. Érdekesség, hogy a szabad szemmel látható lenne, 30-szor nagyobb lenne, mint a teli hold. A tudósok szerint anyaga elegendő lesz 2 millió új csillag születéséhez, miután bekövetkezik a kozmikus karambol.
3: A Tilos Rádió híreit hallottátok.

Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, ez a Tilos Rádió, a Tilos Rádióban a Szőke és az Illés rádiózik Veszprém megyéből, Tali Ándörögről, az Ősök házából. Mindenkinek szép napot kívánok, a dusánoknak küldenék egy zenét, egy bolgár névzenét, kérném figyeljünk a szövegre.

0: Are you feeling massive? Well, we say how good and pleasant it is to I and I together in this one perfect identity. It's like the precious Simon that runs down the beard of your hair straight down to the skirts of his garment. So last say I bless one and all. Equality, justice, prosperity for all people. A man is still a man.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Ez a Tilos Rádió, a Tilos Rádióban a Szőke és az Illés rádiózik Veszprém megyéből, Talián Dörögről. A kedves rádió hallgatók között nagy korkülönbség is található, sőt a különböző, mondjuk úgy, hogy területi eloszlás, ez is változatos, így szeretném most a többiekkel megismertetni Dombi Lajost, aki Balatonfüreden lakik, és mondjuk úgy, hogy az idősebb generációhoz tartozik. Ő küldött, és elsősorban itt most Veszprém megyére, a Balaton környékére gondolva, ő küldött írásokat, verseket, jegyzeteket, ezekből szeretnék most kettőt felolvasni, vagy átadni a kedves hallgatóknak, mint egy erősítve azt az érzést, hogy nem csak Budapest vételkörzetében, nem csak a fővárosban vagy a nagyvárosokban hallgatják a rádiót, a Tilos Rádiót, hanem nagyon sokszor vidéki kisvárosokban vagy falvakban is jelenlévő hallgatók színesítik itt a palettát, és ráadásul azt kell, hogy mondjam, hogy ebben interaktív munkát is létrehoznak, hiszen Lajosnak a verseit nem tudnám felolvasni, hogyha ez nem érkezett volna ide hozzánk. Úgyhogy fogadják, vagy fogadjátok ezt nagy szeretettel. Dombi Lajos Látlelet napjainkról című kötetéből szeretnék két verset megosztani. Vallomás. Akit az istenek szeretnek, sokáig meghagyják gyereknek. Én jól tudom, bármit teszek, nem vagyok más, csak egy vén gyerek. Sok-sok év után, uram, köszönöm, hogy gyerekként volt sok örömöm. Az örök gyerekkor ürügyén sokszor bizony nem gondolkodtam én. Fejjel lefelé sokszor bénán álltam, nem nagyon volt furább lény nálam a valóság fonákján, de az Isten tenyerén érdegélek azóta is én. Az idő megy, gyorsan szalad, van, aki örökre gyerek marad. Én vén marha sohasem leszek, csak egy nagy, melák, örök, kisgyerek. Pécsei álom. Álmomban, uram, Pécsejen jártam. Nem volt boldogabb senki én nálam. Arcok tűnnek föl a ködből, emlékek a réges-régi időkből. Az úton ballag a csorda, büszke szarvú nagy tőgyű telnek sora, tejszagú reggelek, kolombszavú estek, szorgos kezű asszonyok, kik sosem voltak restek. Burgyán mama, Balázs mama, Tósoki néni. Nem győzöm az emlékeket utolérni. Az égben nyúló Kósahegy ma sem más, mint csibegombás, árvalányhajas szép látomás. A szomszéd gyerekek, Kisernő meg Sanyi hangos szóval hívnak játszani. Az öreg bácsi, Darázs, jó szomszéd és barát, apámnak kínálja karcos, piros borát. Az akkori csemege kukorica prósza berkenyelekvárral hozzá frissen fejt tej jó néhány pohárral. A ködös messzeségből giling, galang, imára hív a nagy harang. Uram, áld meg Pécsejt szorgos népével, éljenek sokáig boldogan békével. Legyen az asztaluk mindig terített, szívük, lelkük hálával telített.
2: Eric Burdon és Jimi Hendrix nagyon nagy barátok voltak. Ezt a Magyarországon is bemutatott Jimi Hendrixről készült film is bizonyítja, nem mintha nagyon kéne bizonygatni. De ez az Eric Burdon egy nagyon kalandos életpályát megért valaki volt, valamikor egy Night Shift nevezető amerikai társasággal, akik funkit játszottak éjszakai műszakba, mint amit a nevük is jelent, Eric Burdon és a War néven kiadtak egy olyan albumot, melynek a címe Spill the Wine. Együtt volt a Black Man Burden és a Spill the Wine, egy időben készült, de ez volt a hatásosabb, és erről a címadó dalt játszanánk el, abból az apropóból, hogy mindenki kerülhet olyan helyzetbe, hogy nem biztos, hogy jól él meg egy szituációt. Ugyanis a dalbajnoka, akiről szó van, valamitől nagyon bekapott. Ezt most nem kéne forszírozni, hogy mitől, de hát hanyatt esett a napon, és hollywoodi filmsztárnak képzelte magát. Ez egy gyönyörű álom. Ebből felébredni viszont már nem annyira jó. Nagyjából ezt tartalmazom ott a Spill the Wine.

0: Bruno Wayne. Köszönjük szépen.
1: Ez a Tilos Rádió, a Tilos Rádióban a Szőke és az Illés rádiózik Veszprém megyéből, Talián Dörögdről, az Ősök házából. Ferenczi Györgyöt hallottátok a Dioptrió című lemezről. Egy kicsit az időben haladjunk visszább, valahol Krisztus után 998 környékére. Ebben az időszakban Európában a belső viszályok egyre inkább visszavetették a kulturális életet. Az arab kultúra virágkorát élte. Figyelemre méltó orvosi és botanikai tudásuk a görög írásokon alapult, melyeket arabra fordítottak, és kiegészítettek saját tapasztalatokkal, valamint a messzi Ázsia tanaival. Ennek a korszaknak a legismertebb orvosa Ibn Sina, latinosan Avicenna. Ő 980-tól 1037-ig élt. Ő volt az orvosok hercege. A fő műve a hatalmas Canon Medicinae terjedelme és időnként elkalandozó szövegrészei ellenére egészen a 16. századig az orvosok és a szerzetesek legértékesebb információ forrásai közé tartozott. Az 5 kötet közül a második számos növény monográfiát tartalmaz. 758 fejezetével pedig a középkor legátfogóbb gyógyszertani műve. A Salernói iskola. Amikor az érett középkor európai tudósai fokozatosan kezdtek megismerkedni az arab orvostudománnyal, és újra felfedezték Galénos és Hippokratész szövegeit, az európai régióban is elkezdtek kórházakat, orvosiskolákat és egyetemeket alapítani. Ebben az időben szerveződött Nápolytól délre a híres Salernói orvosiskola. Az iskola alapításának történetét sűrű homály fedi, hogy vajon az orvoslás iránt érdeklődő nők és férfiak gyülekezete volt a kezdetben, azt most már nem tudjuk. A közvetlen közelben fekvő Monte Cassinói bencés és fontos kolostor egyfajta kezelőhelyet tartott fenn Salernóban, ahol férfiak és nők tanítottak és dolgoztak, vallási hovatartozástól függetlenül. Határozott fellendülést hozott az orvosiskola életébe, hogy az észak-afrikai fűszer és gyógynövény kereskedő Constantinus Africanus 1080 körül belépett a Monte Cassino hegyén fekvő kolostor tagjai közé. Jelentős mennyiségű orvostudományi művet hagyott hátra a szerzeteseknek, melyeket görögről és arabról fordított latinra.
2: What should I talk about with her?
3: Talk about the environment you're in, talk about what she does for a living and about her.
2: I have now been 1 week without any sexy intercourse. My sack is heavy.
4: How old is your child?
2: How do I find if she will be a cheat?
3: Okay. Or anything negative.
2: Yes, but...
3: Cheat you, take money from you.
2: No, not a criminal.
3: That kind of cheat?
2: A cheat, a woman who go with another
3: screw around
2: man
3: on you.
2: And...
3: Okay. Right. Well, that's why you need to date her for a while before you get married.
2: You'll come back to my country, I will look after you, I will give you money, I will give you automobile car, a television, remote control, we'll be together. But if you cheat on me, I'll crush you.
4: That's what I don't like either.
2: Yes,
4: I don't like men that cheat on me.
2: How do I know if she wants me to take her?
3: Go to bed with her?
2: Sexy time.
3: whether or not she wants you to go to bed with her? How do you know that? Well, when you kiss each other, if you're kissing and petting, then it just sort of goes naturally.
0: When do we have a sexy intercourse?
3: Well, whenever you both agree on that.
0: No, when do me and you have a sexy intercourse?
3: Me and you?
0: Yes.
3: Well, that's not going to happen.
0: Do you wish me success tonight?
3: I wish you success in the future with dating and relationships. And I wish you the best.
0: Thank you.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: mille se suta.
1: Kerta karua.
2: Jó.
1: Kerta karua.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kerta karua. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok ügyeszte, ott az olvasmány ügye, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. A Kertakarót halljátok. Nem sokára folytatjuk a két hete elkezdett Vonnegut hangos könyv megzenésítését. A hazátlan ember. Jó hallgatást!

ezzel vége a jó híreknek. Minden vonatkozásban. Bolygónk immunrendszere igyekszik megszabadulni az embertől. És pontosan ezzel érheti el célját. 2004. november 3-a, reggel 6 óra. Néhány évvel ezelőtt kaptam egy levelet Y-tiből, egy naív asszonytól. Tudta, hogy én is naív vagyok, ami annyit tesz, hogy egész életemben Roosevelt-féle északi demokrata voltam, az egyszerű melósok barátja. Az asszony gyereket várt, nem tőlem, és tudni szerette volna, hogy szabad ebben a gonosz világban életet adnia egy ilyen édes és ártatlan teremtménynek. Ezt írta. Szeretném tudni, mit gondol egy 43 éves nőről, aki végre gyermeket vár, de fél új életet adni egy ilyen rémisztő világban. Ne tegye! Ezt akartam válaszolni neki. Talán a gyermek lesz a következő George W. Bush, vagy Lucrezia Borgia. Abból a szempontból szerencsés lesz, hogy olyan társadalomba születik, ahol még a szegények is túlsúlyosak. Ám abból a szempontból szerencsétlen, hogy ugyanebben a társadalomban a legtöbb ember nem részesül egészségbiztosításban, megfelelő állami oktatásban, s a halálos injekció meg a háborúzás a tévéműsor része. Ahhoz pedig, hogy egyetemre menjen valaki, egy kezével és egy lábával kell fizetni a harctéren. Mindez nem lenne elmondható, ha a gyermek kanadai, svéd, angol, francia vagy német lenne. Úgyhogy vagy próbálkozzon a biztonságos szexel, vagy vándoroljon ki. Ám nem ezt válaszoltam, hanem azt, hogy a zene mellett azok a szentek tették szinte elviselhetővé az életet számomra, akik bárhol létezhetnek. Szentek alatt azokat az embereket értettem, akik tisztességesen viselkedtek egy megdöbbentően tisztességtelen társadalomban. Joe, egy pittsburghi fiatal egy kéréssel fordult hozzám. Mondja kérem, hogy minden rendben lesz. Üdvözlöm a földön, fiatal ember, válaszoltam. Nyáron meleg van, télen hideg, kerek, nedves és zsúfolt. Van vagy 100 éve, Joe. Mindössze egy szabályról tudok. Az isteni Joe, légy jó ember. Egy fiatal ember nemrég a következőket írt a Seattle-ből. Nemrégiben felszólítottak, hogy a manapság általánossá vált módi szerint vegyem le a cipőmet a repülőtér biztonsági vizsgálatánál. Miközben feltettem a cipőmet a tálcára, egyszer csak olyan abszurdnak tűnt az egész. Le kell vennem a cipőmet, hogy egy röntgengéppel átvilágítsák, mert egy fickó a papucsával próbált meg felrobbantani egy utasszállítót. Arra gondoltam, hogy ilyen világot még maga Kurt Vonnegut sem tudna elképzelni. Most, hogy feltehetek önnek ilyen kérdéseket, hadd kérdezzem meg. El tudott volna képzelni ilyesmit? Mert ha valaki rájön, hogyan lehet robbanó alsógatyát készíteni, akkor nagy bajban leszünk. Ezt írtam vissza. A repülőtéri cipő, buzera meg a narancskót persze világméretű kibaszás, de az örök kedvencem az, amit A.B. Hoffman, a szent háború ellenes bohóc követett el a vietnami háború alatt. Bejelentette, hogy a legújabb anyag a végbélen át beadagolt banánhé. Ezután az FBI tudósai banánhéjat dugdostak a seggükbe, hogy kiderítsék, igaz-e vagy sem. Legalábbis nagyon reméltük. Az emberek félnek. Vegyük például ezt a cím nélkül író férfit. Mit tenne, ha tudná, hogy valaki veszélyt jelent önre? Mondjuk pisztoly van a zsebében, és úgy érzi, egy pillanatig sem habozna önnel szemben használni. Tudjuk, hogy Irak veszélyt jelent ránk és az egész világra. Miért ülünk tétlenül, úgy téve, mintha biztonságban lennénk? Pontosan ez történt az Al-Qaidával és szeptember 11-ével. Irak esetében azonban sokkal nagyobb léptékű a fenyegetés. Dőljünk hátra, és legyünk kis gyerekek, akik csak ülnek és félnek és várnak. Ezt írtam vissza. Kérem, mindannyiunk érdekében fogjon egy sörétes puskát, lehetőleg egy 12-es dupla csövűt, és lője szét a szomszédságában mindazoknak a fejét, a rendőrökét kivéve, akiknél fegyver lehet. Egy férfi a Maine állambeli Little Deer Isle-ról a következőt kérdezte. Igazából mi készteti az Al-Qaidát a gyilkosságokra és az öngyilkos merényletekre? Az elnök azt mondja, gyűlölik a szabadság jogainkat, a szabad vallás gyakorlás jogát, a szólásszabadságot, a szavazati és gyülekezési szabadságot,
az egymással való egyet nem értés jogát, ám biztos, hogy nem ezt tudta meg a guantanamói foglyoktól vagy a katonai jelentésekből. Miért hagyja a kommunikációs ipar, és miért hagyják választott politikusaink, hogy Bush megúszza ezzel az ostobasággal? És hogy lesz valaha is béke? Hogyan bízhatunk egyáltalán vezetőinkben, ha nem mondják el az igazat az amerikai népnek? Nos, az ember azt kívánja, hogy bárcsak keresztények lennének azok, akik egy Mikiegél puccsal elfoglalták a szövetségi kormányt, és így az egész világot, akik hatástalanították az alkotmányba épített biztonsági mechanizmusokat. Egy szóval a képviselőház és a szenátus és a legfelsőbb bíróság, és bárcsak keresztények lennénk mi, a nép is. Ám, amint azt William Shakespeare már réges-rég megmondta, az ördög néha szentírást idéz. Vagy, ahogy egy San Franciscói férfi fogalmazott a levelében. Hogy lehet ilyen ostoba az amerikai közvélemény? Az emberek még mindig elhiszik, hogy Bush-t megválasztották, hogy törődik velünk, és hogy van valami fogalma arról, hogy mit csinál. Hogyan menthetünk meg egy népet azzal, hogy legyilkoljuk és leromboljuk az országát? Hogyan indíthatunk megelőző csapást abban a hitben, hogy hamarosan megtámadnak minket? Bushhoz nem ér el sem az értelem, sem a józanész, sem az erkölcs. Idióta pojáca, és mi követjük a szakadékba. Miért nem látják az emberek, hogy az a katonai diktátor a Fehérházban mesztelen? Közöltem vele, hogy ha kételkedik abban, hogy démonok vagyunk a pokolban, akkor olvassa el a Rejtélyes idegent, amit Mark Twain 1898-ban, jóval az első világháború előtt írt. A címadó történetben saját komor örömére, és az enyémre is, bebizonyítja, hogy nem Isten, hanem a sátán teremtette a földet és az áthozott emberi faj. Ha ezt nem hiszi el, olvass el a reggeli újságot. Mindegy, hogy melyiket. Mindegy, hogy mikor itt.

Nem értem, mi lehet ez a felhajtás, a szopás, meg a golf körül. Aláírás, Marslakók. Na már most, van egy jó hírem az önök számára, és van egy rossz is. A rossz hír az, hogy a Marslakók leszálltak New Yorkban és a Waldorf Astoriában laknak. A jó hír az, hogy csak hajléktalan férfiakat, nőket és gyerekeket esznek, bőrszínre való tekintet nélkül, és gázolajat pisilnek. Töltsék ezt a pisit egy Ferrariba, és akár 100 mérföld per órás sebességgel is mehetnek. Töltsék egy repülőgépbe, és olyan gyorsan mehetnek, mint egy puskagolyó, és mindenféle szemetet dobálhatnak az arabokra. Töltsék egy iskolabuszba, és az elviszi majd a gyerekeket az iskolába, sőt, haza is hozza őket. Töltsék egy tűzoltóautóba, és az elviszi a tűzoltókat a tűzhöz, hogy el tudják oltani. Töltsék egy Hondába, és az elviszi magukat dolgozni, aztán meg haza. És még nem is tudják, mit szarnak a Marslakók. Urániumot. Egy adag elég ahhoz, hogy fűtéssel és világítással lásson el minden házat és iskolát és templomot és üzletet Tacomában. Na de komolyan, ha lépést tartanak a közelmúlt eseményeivel a bulvárlapokban, akkor tudják, hogy egy Marslakó antropológus csoport 10 éven át tanulmányozta a kultúránkat, mivel a mi kultúránk az egyetlen, ami egy lyukas garast sem ér az egész bolygón. Brazíliát és Argentinát nyugodtan leírhatjuk. Szóval, a múlt héten mentek haza, mert megtudták, milyen rettenetes globális felmelegedésre számíthatunk. Az űrhajójuk egészen véletlenül nem repülőcsészehaj volt, sokkal inkább repülőleveses tálnak tűnt. És igen, a Marslakók kicsik, mindössze 15 centi magasak, de nem zöldek, májva színűek. És kis májva színű vezérük búcsúként azt mondta vékony, vinyogó hangján, hogy két dolog van az amerikai kultúrában, amit a Marslakók sohasem fognak megérteni. Nem értem, visította. Mi ez a felhajtás, a szopás meg a golf körül? Na, ez részlet egy regényből, amin az elmúlt 5 évben dolgoztam. Gil Bermanről szól, aki 36 évvel fiatalabb nálam és szóló komikus a világ végén. Arról szól, hogy vicceket gyárt, miközben kipusztítjuk a halakat az óceánokból, és elhasználjuk az ásványi energiahordozók utolsó darabjait, cseppjeit és molekuláit. A világ azonban nem hagyja, hogy vége legyen. Ideiglenes címe, nem jó cím, én tudom, ha ezt Isten megérhette volna. És ide hallgassanak. Ideje köszönetet mondanunk Istennek azért, hogy olyan országban élhetünk, amelyben még a szegények is túlsúlyosak. Mondjuk ezen még változtathat a Bush diéta. Visszatérve a regényre, amit soha nem leszek képes befejezni, a ha ezt Isten megérhette volnára, a főhős, az ítéletnapi komikus nem csak elítéli az ásványi energiahordozóktól való függőségünket, meg a fehérház aktatologatóit, hanem a túlnépesedés miatt a szexualitás ellen is kikel. Gil Berman ezt hirdeti a közönségének. Dafkeségből herélt lettem. Olyan önmegtartóztató életet élek, mint a heteroszexuális római katolikus papság legalább 50%-a. És az önmegtartóztatás nem olyan, mint a gyökérkezelés. Olcsó és kényelmes. Még hogy biztonságos szex, az önmegtartóztatás után semmit sem kell tenni, mert nincs utána. És amikor az ajládáma, hogy a tévémet nevezem, ciciket villant fel, és a képenbe vigyölök, és azt mondja, ma este rajtam kívül mindenki megfektet valakit, és hogy vészhelyzet van, úgyhogy rohanjak venni egy autót, vagy valamilyen tablettát, vagy egy összecsukható tornatermet, ami befér az ágyam alá, akkor csak kacagok, mint egy hiéna. Tudom, és maguk is tudják, hogy rendes amerikaiak milliói és milliói, a jelenlévőket sem kivéve, nem fognak senkit ágyba vinni ma este. És mi? Dafkeheréltek? Szavazunk! Már alig várom azt a napot, amikor nem más, mint az Egyesült Államok elnöke, aki valószínűleg szintén nem fektet le senkit ma este, kihirdeti a kasztráltak napját. Millió számra fogunk előbújni rejtekünkből. Vált-válnak vetve, felszegett állal menetelünk majd egy cicimániás demokrácia főutcáin, és csak kacagunk, mint a hi-hi-hi-hiérák! És mi van Istennel? Ha ezt megérhette volna. Gil Berman szerint Istennek ateistának kellene lennie, mert szar került a légkondiba, méghozzá egy vagóra való. Azt hiszem, az egyik legnagyobb hiba, amit elkövetünk, mármint azután, hogy emberek vagyunk, az idővel, az idő valódi miben létével kapcsolatos. Itt van ez a rengeteg szerkezet, amivel felszeleteljük, mint a szalámit. Az a sok óra, meg naptár, és elnevezzük a szeleteket, mintha a mieink lennének, és soha nem változhatnának meg.
1918. november 11-11 óra, pedig valójában valószínűleg darabokra fognak törni, vagy szétfolynak, mint a higanycseppek. Nem lehetséges akkor, hogy a második világháború az első egyik oka volt? Mert ha nem így van, akkor az első továbbra is az egyik leghátborzongatóbb, megmagyarázhatatlan ostobaság marad. Vagy próbálkozzunk meg ezzel. Nem lehetséges, hogy az olyan látszólag felülmúlhatatlan zsenik, mint Bach és Shakespeare és Einstein valójában nem emberfölötti tehetségek voltak, hanem csak plagizátorok, akik a jövőből lopták remek műveiket? 2004. január 20-án, kedden ezt a faxot küldtem Joel Blyfusnak, szerkesztőmnek az In These Times-nál. Nálunk narancskód lépett életbe. Gazdasági terrortámadás várható este 8 körül. Aggodalmasan felhívott, hogy mi ez az egész. Azt mondtam, majd elárulom, ha több információm lesz azokról a bombákról, amiket George Bush készült ledobni évértékelő beszédében. Aznap éjjel felhívott egy barátom. A sehol nem kapható science fiction író Kilgore Trout megkérdezte. Láttad az évértékelő beszédet? Igen, és eszembe is juttatta, mit mondott a nagy brit szocialista drámaíró George Bernard Shaw erről a bolygóról. Mit mondott? Azt mondta, nem tudom, élnek-e emberek a Holdon, de ha élnek, akkor a Földet használják elmegyógyintézetnek. És nem a bacillusokról vagy az elefántokról beszélt, hanem az emberekről. Értem. Szerinted nem a Föld a Világegyetem elmegyógyintézete? Á, Kurt, nem hiszem, hogy bármilyen módon állást foglaltam volna a kérdésben. Megöljük ezt a bolygót, ezt a létfenntartó rendszert a mérgeinkkel, amik az atomenergiával és ásványi energiahordozókkal folytatott termodinamikai dáridó során keletkeznek. Mindenki tisztában van ezzel, és gyakorlatilag senkit sem érdekel. Hát, ilyen őrültek vagyunk. Szerintem a bolygó immunrendszere az éjccel, az új influenza törzsekkel és a tuberkulózissal próbál megszabadulni tőlünk, szerintem meg is kellene szabadulnia tőlünk. Ostoba állatok vagyunk. Van az a buta Barbara Streisand dal. Azok, akiknek szükségük van másokra, a legszerencsésebbek a világon. Ha? Kannibálokról énekel. Rengeteg ennivalójuk van. Hát igen. A bolygó igyekszik megszabadulni tőlünk. De attól tartok. Már túl késő. Azzal elköszönök barátomtól, leteszem a telefon, leülök, és megírom ezt a sírverset. A jó öreg föld. Megmenthettük volna, de túl fösvények és lusták voltunk. Nem szabadna kitenni egy állatot az életnek.

Különös úti célok, az Isten táncórái. Aláírás Bokonon. Régebben egy autókereskedés tulajdonosa és vezetője voltam West Barnstable-ban, Massachusetts-ben. A kereskedést úgy hívták, hogy Saab Cape Cod. 33 évvel ezelőtt szálltam ki az üzletből. A Saab akkoriban svéd autó volt, mint ahogy ma is az, és azt hiszem autókereskedőként tanúsított kudarcom magyarázatul szolgál arra, ami egyébként megfejthetetlen rejtély lenne. Miért nem adtak nekem a svédek irodalmi Nobel-díjat? Egy régi norvég közmondás. A svédek farka rövid, de az emlékezetük hosszú. Szóval, a Saabnak akkoriban mindössze egy modellje volt, ami leginkább a Volkswagen bogára hasonlított. Kétajtós szedán, de ormotoros. Fordított zsanérű ajtajai voltak, amik előszeretettel nyíltak ki a menetszélben. Eltérően az összes többi autótól, ám hasonlóan a fűnyíróhoz és a csónakmotorhoz nem négyütemű, hanem kétütemű motor hajtotta. Azaz, minden egyes tankolás alkalmával egy kanna olajat is bele kellett önteni. Nem tudom miért, de a nem leszbikus nők nem szerették ezt csinálni. A megvásárlása mellett felhozott legfontosabb érv az volt, hogy egy Saab le tudott hagyni egy Volkswagent a lámpánál. Ha azonban életünk társa elfelejtett olajat tölteni az utolsó tank benzinhez, akkor a kocsival együtt tűzi játékká váltunk. Első kerék meghajtású volt, ami csúszós úton vagy kanyarban gyorsítva valamelyest segített, és ott volt még az is, amit az egyik reménybeli vevő mosztott meg velem. Ők gyártják a legjobb órákat. Miért ne ők gyártanák a legjobb autókat is? Az akkori Saabot össze sem lehet hasonlítani a mai karcsú, erős, négyütemű Yuppie egyenautóval. Ha úgy tetszik, olyan repülőgép tervezők éjszakai magömlése volt, akik még soha nem láttak autót. Éjszakai magömlést mondtam? Na, ezt hallgassák. A műszer falon volt egy gyűrű, ami egy láncban folytatódott, ami viszont egy csígasoron futott végig a motorházban. Amikor meghúztuk, a másik vége felemelt egy amolyan rugós tengelyű redőnyszerűséget az előső hűtőrács mögött. Ez volt hivatott melegen tartani a motort, míg az autóvezetője elment valahova. Úgyhogy ha nem maradt túl sokáig, a motor gond nélkül beindult. Ha azonban túl sokáig maradt, redőny ide vagy oda, az olaj elvált a benzintől és leszállt a tank aljára, mint a melasz. Ilyenkor beindítva az autót, olyan füstfüggönyt gerjesztettünk, mint egy torpedó a tengeri csatában. Én egyszer Woods Hole egész városát sötétségbe borítottam, méghozzá egy verőfényes délben, mivel több mint egy hétre otthagytam a Saabot egy parkolóban. Azt mesélik, az ottani öregek néha még ma is azon tanakodnak, hogy honnan jöhetett ez a hatalmas füst. Úgyhogy kezdtem csúnyákat mondani a svéd tervezésre, és ezzel elütöttem magam a Nobel-díjtól. Baromi nehéz úgy megalkotni a vicceket, hogy működjenek. A macska bölcsőben például ott vannak azok a nagyon rövid fejezetek. Mindegyik egy napi munkával született, és mindegyik egy vicc. Ha egy tragikus szituációról írnék, nem lenne elengedhetetlenül szükséges úgy időzíteni, hogy biztosan működjön. Egy tragikus jelenettel nem igazán lehet mellélőni. Szükségszerűen megindító lesz, ha mindegyik kötelező elem a helyén van. A viccírás viszont olyan, mint az alapoktól kezdve felépíteni egy egérfogót. Nagyon keményen kell dolgozni ahhoz, hogy épp akkor csapjon le, amikor le kell csapnia. Még ma is hallgatok kabarét, pedig nem sok maradt belőle. Talán még Groucho Marx kvíz műsorának az életed a tétnek az ismétlése áll hozzá a legközelebb. Ismerek olyan egykor vicces írókat, akik ma már nem viccesek, mert megkomolyodtak, és már nem tudnak viccelni. Ott van például Michael Frayn, brit író, a Bádog ember szerzője. Belőle nagyon komoly alak lett. Valami történt a fejében. A humor egy eszköz arra, hogy távol tartsuk magunktól az élet nehézségeit. Egy eszköz arra, hogy megvédjük magunkat. Az ember a végén belefárad. A hírek továbbra is szörnyűek, és a humor is megszűnik működni. Mark Twain is rettenetesnek találta az életet, de a vicceivel kordában tartotta ezt a rettenetet. Aztán a végén már nem tudta tovább csinálni. Meghalt a felesége, a legjobb barátja és két lánya. Ha valaki sokáig él, sokan meghalnak körülötte azok közül, akik igazán közel állnak hozzá. Lehetséges, hogy már én sem tudok viccelni. Hogy a vicc már nem megfelelő védekezési mechanizmus. Egyes emberek viccesek, mások nem. Régen vicces voltam, de lehet, hogy már nem vagyok az. Lehet, hogy annyi sokk és csalódás ért, hogy a humor nyújtotta védelem már nem működik. Talán ma orva lettem. Mert oly sok mindent láttam, ami sértett, hogy már nem vagyok képes a nevetés révén megbirkózni velük. Lehet, hogy mindez már megtörtént.
Tényleg nem tudom, milyen leszek ezentúl. Csak utitárs vagyok. Aki kíváncsian nézi, mi fog történni ezzel a testtel és ezzel az aggyal. Megijeszt, hogy író lettem. Nem hiszem, hogy képes lennék irányítani az életemet vagy az írásomat. Az összes többi író, akit ismerek, úgy érzi, hogy ő irányítja saját magát. Nekem viszont nincs meg ez az érzésem. Nem rendelkezem ezzel az irányítással. Egyszerűen csak valamivé válok. Igazából sohasem akartam mást, csupán megadni az embereknek a nevetés jelentette megkönnyebbülést. A humor gyógyszer lehet, akár az aszpirin. Ha 100 év múlva még nevetni fognak az emberek, akkor elégedett lehetek. Bocsánatot kell kérnem mindazoktól, akik egyidősek az unokáimmal. Márpedig valószínűleg sokan egyidősek az unokáimmal azok közül, akik ezeket a sorokat olvassák. Az unokáimat önökhöz hasonlóan nagyvonalúan átverik és becsapják a mi baby boomkor született cégvezetőink és politikusaink. Igen, szörnyű felfordulás van ezen a bolygón, de hát mindig is az volt. Soha nem létezett semmiféle azok a régi szép idők, mindig is csak a mindennapok voltak. Én pedig azt szoktam mondani az unokáimnak, ne nézzetek így rám, én csak most érkeztem. Vannak vén szivarok, akik azt mondják, hogy addig senki sem válhat felnőtté, amíg valahogy át nem élt, mint ők, néhány híresen nyomorúságos időszakot. A gazdasági válságot, a második világháborút, Vietnámot, bármit. A történetmondók a felelősek ezért a destruktív, hogy azt nem mondjam, öngyilkos mítoszért. A történetekben a szörnyű felfordulások után a főszereplők újra és újra képesek legalább annyit kisajtolni magukból, ma nő vagyok, ma férfi vagyok, vége. Amikor hazatértem a második világháborúból, Den bácsikám hátba veregetett, és így szólt, most már férfi vagy. Úgyhogy megöltem őt. Na nem igazából, de nagyon nagy kedvem lett volna hozzá. Den az én rossz bácsikám, aki azt állította, hogy egy férfi csak akkor lehet férfi, ha megjárja a háborút. De volt egy jó bácsikám is. A néhai Alex bácsi. Apám öccse volt, a Harvardon végzett, soha nem született gyereke. Egész életében becsületes életbiztosítási ügynökként dolgozott Indianapolisban. Igen, olvasott és bölcs volt. Legfőképpen arra panaszkodott embertársai kapcsán, hogy azok nagyon ritkán veszik észre azt, amikor boldogok. Amikor nyaranta egy almafa alatt üldögélve limonádét kortyolgattunk, és lustán cseverésztünk mindenféléről, szinte már zsongva, mint a méhek, Alex bácsikám váratlanul megszakította ezt a jókedélyű társalgást, és felkiáltott, ha ez nem kellemes, akkor nem tudom, mi lehetne az. Úgyhogy én ugyanezt csinálom most, és ezt csinálják a gyerekeim és az unokáim is. És önöket is arra biztatom, hogy vegyék észre, amikor boldogok, és kiáltsanak fel, mormolják a bajuszuk alatt, vagy legalább magukban jegyezzék meg, ha ez nem kellemes, akkor nem tudom, mi lehetne az. A képzelet nem velünk született adottság. A tanárainknak és a szüleinknek kell kifejleszteniük bennünk. Egykoron nagyon fontos volt a képzelet, mert ez jelentette a szórakozás első számú forrását. 1892-ben egy 7 éves fiú elolvashatott mondjuk egy történetet, egy nagyon egyszerű történetet egy kislányról, akinek elpusztult a kutyája. Vajon nem támad sírhatnék ki tőle? Nem tudta, hogyan érezte magát ez a kislány. Aztán elolvashatott egy másik történetet egy gazdag emberről, aki elcsúszott egy banánhéjon. Vajon nem tört ki harsány nevetésben? Ez a képzelt áramkör a mi fejünkbe is be van építve. Amikor elmegyünk egy kiállításra, csak festékkel összemaszatolt téglalapokat látunk, amik évszázadok óta nem mozdultak. Semmiféle hang nem jön ki belőlük. A képzelt áramkör úgy van kialakítva, hogy a legminimálisabb ingerre is reagáljon. A könyvek alapvetően 26 fonetikai jelből, 10 számjegyből és körülbelül 8 írásjelből állnak. Az emberek pedig megnézik ezeket és látják maguk előtt a Vezúv kitörését vagy a Waterloo-i csatát. Azonban ma már nem feltétlenül a tanároknak és a szülőknek kell kialakítaniuk ezeket az áramköröket. Ma már vannak profin elkészített műsorok, remek színészekkel, nagyon meggyőző helyszínekkel, hangokkal és zenével. Ma már van információs szuperstráda. Körülbelül annyi szükségünk van az áramkörökre, mint a lovagló tudományunkra. Azok, akikbe beépítettek képzelet áramköröket, ránéznek egy emberi arcra, és történeteket látnak benne. Mindenki más számára egy arc, csak egy arc. És tessék, az előbb pontos veszőt használtam, pedig már az elején kikötöttem, hogy ne használjak. Azonban szándékosan tettem ezt. Azt akartam jelezni vele. A szabályok csak egy ideig érvényesek. Még a jó szabályok is.
Ki volt a legbölcsebb ember, akivel életem során találkoztam? Egy férfi volt az. Bár természetesen nem feltétlenül kellett volna férfinak lennie. Saul Steinberg grafikusra gondolok, aki már halott, mint mindenki más, akit ismerek. Bármit kérdezhettem tőle. 6 másodperc múlva megadta a pontos választ, mogorván, szinte morogva. Romániában született egy olyan házban, aminek saját elmondása szerint az ablakain beláttak a ludak. Saul, mit gondoljak Picasso-ról? Kérdeztem tőle. 6 másodperc csend, majd a válasz. Isten azért küldte őt a földre, hogy megmutassa nekünk, milyen igazán gazdagnak lenni. Aztán, Saul, én regényíró vagyok, és sok barátom is az, méghozzá nem is rosszak. Mégis, amikor beszélgetünk, úgy érzem, mintha teljesen más szakmát űznénk. Mitől érzem így? 6 másodperc csend, majd a válasz. Nagyon egyszerű. Kétfajta művész van, és egyik sem jobb a másiknál. Ám az egyik a saját művészete történetére reflektál, a másik pedig magára az életre. Szól. Te tehetséges vagy? Kérdeztem. 6 másodperc csend, aztán felmordult. Nem. De ahogyan az emberek a művészeti alkotásokra reagálnak, éppen abban tükröződik a művész küzdelme a saját korlátaival. Requiem. A megfeszített földbolygó, ha megtalálná hangját, és értené az iróniát, akár azt is mondhatná arról, ahogy tönkretesszük. Bocsáss meg nekik, atyám, nem tudják, mit cselekszenek. Az irónia az lenne, hogy tudjuk, mit teszünk. Amikor az utolsó élőlény is elpusztul miattunk, milyen költői lenne, ha a föld azt mondaná, talán a Grand Canyon mélyéről felszálló hangon. Bevégeztetett. Az emberek nem szerettek itt élni.

Kurt Vonnegut Junior bajnokok reggelije. Phoebe Hurty emlékére, aki vígaszt nyújtott nekem Indianapolisban a nagy válság idején. Ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék ki, mint arany. Jobb. Előszó. A bajnokok reggelije kifejezés a General Mills vállalat bejegyzett áruvédjegye egy reggelire fogyasztható gabonapehely megnevezésére. Amikor a könyvnek ugyanezt a címet adtam, nem a General Mills részvételére vagy támogatására akartam célozni, és kitűnő termékeik hitelét sem akartam rontani. Az az illető, akinek ezt a könyvet ajánlottam, Phoebe Hurty, már nincs az élők sorában, ahogy mondani szokás. Özvegyasszony volt Indianapolisban, amikor a nagy válság vége felé megismerkedtem vele. Én 16 éves múltam, ő 40 körül járt. Gazdag volt, de amióta kinőtt a gyerekkorból, minden hétköznapon dolgozott, így hát később sem hagyta abba. Ő írta a józan és mulatságos, lelki tanácsadó rovatot az Indianapolis-i Times-ba, egy jó újságba, amely azóta megszűnt. Megszűnt. Hirdetéseket is írt a William H. Block társaságnak, egy nagy áruháznak, amely azóta is működik az apám tervezte épületben. Egy nyárvégi szalmakalap kiárusításhoz Phoebe Hurty ezt a hirdetést írta. Ennyiért megéri átereszteni a lovon, és utána jó lesz a rózsákra. Phoebe Hurty arra szerződtetett, hogy reklámszövegeket írja kamaszruhákhoz. A fölmagasztalt ruhákat hordanom is kellett. Ez a munkámhoz tartozott. És összebarátkoztam Phoebe Hurty két korombeli fiával. Állandóan átjártam hozzájuk. Az anyjuk trágáról beszélt velem, a fiaival meg a barátnőinkkel, amikor odavittük őket. Mulatságos volt. És felszabadító. Arra tanított minket, hogy udvariatlanul társalogjunk, ne csak a nemi dolgokról, hanem a történelemről, a híres hősökről, a vagyonelosztásról, az iskoláról, mindenről. Most abból élek, hogy udvariatlan vagyok. Esetlenül csinálom. Csak utánozni próbálom azt az udvariatlanságot, amely oly elegáns volt Phoebe Hurtyben. Azt hiszem, neki könnyebb volt az elegancia, mint nekem, a nagy válság hangulata miatt. Ő azt hitte, amit oly sok amerikai hit abban az időben, hogy a nemzet boldog, igazságos és racionális lesz, amikor eljön a prosperitás. Most már sohasem hallom ezt a szót, prosperitás. Annak idején ugyanazt jelentette, mint a paradicsom. És Phoebe Hurty hinni tudott abban, hogy az udvariatlanság, melyet javallott, segít kialakítani az amerikai paradicsomot. Most már divat lett abból a fajta udvariatlanságból. De már senki sem hisz az új amerikai paradicsomban. Nekem meg cefetül hiányzik Phoebe Hurty. Ami a könyvben kinyilvánított gyanúmat illeti, mármint hogy az emberek robotok, gépezetek, figyelembe kell venni, hogy kamaszkoromban Indianapolis utcáin és a cirkuszi sokadalmakban mindennapos látványnak számítottak a szifilis utolsó stádiumában, a járási ataxiában szenvedő emberek. Főleg férfiak. Azok az emberek megfertőzöttek apró húsevő dugóhúzókkal, amelyek csak mikroszkóppal láthatók. Az áldozatok csigolyái összehegettek, miután a dugóhúzók végeztek a köztük lévő hússal. A szifiliszesek roppant méltóság teljesen festettek, előrenézve szálegyenesen álltak. Egyszer láttam egyet, a járda szélén állt a Meridian és a Washington Street kereszteződésénél egy konzolon lógó óra alatt, melyet az apám tervezett. A kereszteződést a helybéliek Amerika válasz útja néven ismerték. Ez a szifiliszes férfi azon törte a fejét ott, Amerika válasz útjánál, hogy mi módon léptesse le a lábát a járdáról és vitesse át magát vele a Washington Street-en. Finoman remegett, mintha üresen járna benne egy motor. Az volt a baja, hogy az agyát, ahol megszületett a lábának szóló utasítás, elevenen ették a dugóhúzók. A vezetékekről, amelyeknek továbbítaniuk kellett volna az utasítást, már hiányzott a szigetelés, vagy teljesen át voltak rágva. A közbe iktatott kapcsolók nyitott vagy zárt állásba hegettek. Ez a férfi öregnek, nagyon öregnek látszott, pedig lehet, hogy csak 30 éves volt. Egyre törte a fejét, és aztán kétszer magasba rúgott, mint egy táncos nő. Az én kamasz szememben igencsak gépezetnek tetszett. Máskor meg úgy gondolok az emberi lényekre, mint hatalmas, ruganyos kémcsövekre, melyekben kémiai reakciók fortyognak. Gyerekkoromban sok golyvás embert láttam.
Sok golyvás embert látott Dwayne Hoover is, az a Pontiac kereskedő, aki ennek a könyvnek a hőse. Azoknak a szerencsétlen földlakóknak úgy megdagadt a pajzsmirigyük, mintha egy tök nőtt volna ki a torkukból.

könyvről? Pocsékérzés rágondolni. De minden könyvemre pocsékérzés szokott lenni rágondolni. Knox Burger barátom egyszer azt mondta egy bizonyos nehézkes regényről, hogy olyan, mintha Philbold Stagg írta volna. Philbold Stagg az, akinek képzelem magam olyankor, amikor megírom, aminek a megírására látszólag programozva vagyok. Ez a könyv ajándék magamnak az 50. születésnapomra. Úgy érzem magam, mintha átmásznék egy háztető gerincén, miután feljutottam az egyik oldalon. 50 évesen arra vagyok programozva, hogy gyerekesen viselkedjem, hogy sértegessem a nemzeti himnuszt, hogy náci zászlót, seglukat és mindenféle egyebet rajzoljak filctollal. Azt hiszem, megpróbálok kisöpörni a fejemből minden benne lévő kacatot. A seglukat, a zászlókat, a bugyikat. Bizony, ebben a könyvben bugyiról is van kép. Kisöpröm a többi könyvemből való szereplőket is. Nem rendezek több bábjátékot. Azt hiszem, megpróbálom olyan üresre söpörni a fejem, mint akkor volt, amikor 50 évvel ezelőtt megszülettem erre a selejtes bolygóra. Gyanítom, hogy ezt kellene tennie a legtöbb fehér amerikainak, és azoknak a nem fehér amerikaiaknak is, akik a fehér amerikaiakat utánozzák. Legalábbis azok a dolgok, amelyeket az én fejemben mások beleraktak, nem illeszkednek szépen. Gyakran haszontalanok és csúnyák, nincsenek arányban egymással, és nincsenek arányban a fejemen kívüli valóságos élettel. Nincs kultúra, nincs humánus harmónia az agyamban. Én már nem tudok kultúra nélkül élni. Így ez a könyv egy szemetes gyalogút, tele kacattal, amelyet magam mögé hajítok, ahogy visszamegyek az időben 1922. november 11-éig. Visszafelé vezető utamon eljutok majd abba az időbe, amikor november 11-e, mellesleg a születésnapom, szent nap volt, melyet a fegyverszünet napjának hívtak. Amikor én kisfiú voltam, meg amikor Dwayne Hoover kisfiú volt, a fegyverszünet napján, a 11. hónap 11. napján, a 11. óra 11. percében némán hallgatott minden embere minden nemzetnek, amely az első világháborúban harcolt. 1918-ban abban a percben hagyta abban millió meg millió lény egymás mészárlását. Beszélgettem öreg emberekkel, akik abban a percben a csatatereken voltak. Más-más szavakkal, de mind azt mondták, hogy az a hirtelen csend Isten hangja volt. Így hát, van még közöttünk néhány ember, aki emlékszik arra az időre, amikor Isten érthetően szólt az emberiséghez. A fegyverszünet napjából a veteránok napja lett. A fegyverszünet napja szent volt. A veteránok napja nem az. Így hát magam mögé hajítom a veteránok napját. A fegyverszünet napját megtartom. Szent dolgokat nem akarok eldobni. Mi szent még? Hát például a Rómeó és Júlia. Meg minden muzsika. Philbold Stagg.

Első fejezet. Ez a történet arról szól, hogy miként találkozott két magányos, ösztövér, nem éppen fiatal fehér férfi egy gyorsan haldokló bolygón. Az egyikük egy Kilgore Trout nevű tudományos, fantasztikus író. Abban az időben kis senki volt, és úgy vélte, neki már befellegzett. Tévedett. A találkozásnak köszönhetően ő lett az egyik legnagyobb szeretetnek és tiszteletnek örvendő emberi lény a történelemben. Akivel találkozott, az a Dwayne Hoover nevű autókereskedő volt. Pontiac nevű autókkal kereskedett. Dwayne Hoover közel járt a megőrüléshez. Figyeljetek! Trout és Hoover az Amerikai Egyesült Államok nevű ország polgára volt, amelyet a rövidség kedvéért Amerikának hívtak. A nemzeti himnusz tiszta sületlenség volt, mint annyi minden, amit komolyan kellett volna venniük. Így hangzott. Ó, mondd, látod-e a pirkadati fényben azt, amire oly büszkén néztünk napszáltakor, aminek széles sávjai, fényes csillagai oly fennel lobogtak, szemünk előtt a bástyákért vívott vészes harc alatt. S rakéták vörös tüze, bombák robbanása,

Sának légi szava hozta hírét egész éjjel, hogy zászlónk még mindig ott lobog. Ó, mondd, lenge még az a csillagos lobogó, a szabadok földje, bátrak otthona fölött. A világegyetemben egy kvadrillió nemzet volt, de Dwayne Hoover és Kilgore Trout nemzete volt köztük az egyetlen, amelynek nemzeti himnusza kérdőjelekkel megspékelt zagyvaságból állt. Ennek a nemzetnek törvénye volt a zászlajáról. Olyan törvénye, mint a bolygón egyetlen más nemzetnek sem. A törvény kimondta, a zászlót senki és semmi előtt nem szabad meghajtani. A zászlóhajtás barátságos és tiszteletteljes üdvözlésforma volt, amely abból állt, hogy a botra tűzött zászlót a földhöz közelítették, aztán visszaemelték. Dwayne Hoover és Kilgore Trout nemzetének jelmondata is volt, olyan nyelven, amelyen már senki sem beszélt. Így hangzott. E pluribus unum. Azt jelentette, sokból egy. A meghajthatatlan zászló érdekes volt. A himnusz és a semmitmondó jelmondat pedig nem sokat számított volna, ha nincs ez. Sok polgárt úgy semmibe vettek, becsaptak és bántalmaztak, hogy azt hitték, tévedésből kerülhettek ebbe az országba, sőt erre a bolygóra. Hogy valami rettenetes félreértés történt. Kissé megvigasztalhatta volna őket az, ha a himnuszuk és a jelmondatuk említést tesz a tisztességről, a testvériességről, a reményről vagy a boldogságról, valamiképpen üdvözli őket a társadalomban. Ha szemügyre vették a papírpénzüket, hát ha abból rájönnek, miféle ország ez, egy halom egyéb barokk kacat között egy csonka gúla képét látták, a tetején sugárzó szemmel. Még az Egyesült Államok elnöke sem tudta, mit jelentsen ez. Mintha az ország azt mondta volna a polgárainak, értelmetlenségben az erő. Sok értelmetlenség csak a Dwayne Hoover és Kilgore Trout nemzetét megalapító atyák játékosságának ártalmatlan következménye volt. Az alapítók arisztokraták voltak, és föl akartak vágni a haszontalan műveltségükkel, ami az ókori hókusz-pókuszok ismeretéből állt. Költőnek is csapnivalók voltak. Az értelmetlenségnek egy része azonban gonoszság volt, mert nagy bűnöket rejtett magában. Például az amerikai gyermekek tanítói újra meg újra fölírták ezt a dátumot a táblákra, és felszólították a gyermekeket, hogy büszkeséggel és örömmel véssék az eszükbe. 1492. A tanítók azt mondták a gyermekeknek, hogy a földrészüket ekkor fedezték föl az emberi lények. A valóságban 1492-ben már emberi lények milliói éltek tartalmas és fantáziadús életet a földrészen. 1492 csak az az év volt, amikor a tengeri rablók elkezdték becsapni, kirabolni és megölni őket. Itt jön a másik gonosz értelmetlenség, amit a gyermekeknek tanítottak, hogy végül a tengeri rablók létrehoztak egy új államhatalmat, amely a szabadság világító fáklyája lett minden emberi lény szemében. Képek és szobrok voltak mindenfelé erről a képzeletbeli fáklyáról, hogy láthassák a gyermekek. Olyasmi volt, mint egy lángoló fagylalt. A valóságban azok a tengeri rablók, akiknek a legtöbb közük volt az új államhatalom létrehozásához, rabszolgákat tartottak. Az emberi lényeket gépek helyett használták, és még a rabszolgaság megszüntetése után is, ami igen zavarba ejtő volt, ők és a leszármazottaik továbbra is úgy gondoltak a közönséges emberi lényekre, mint gépekre. A tengeri rablók fehérek voltak. Azok az emberek, akik a rablók megérkezésekor már a földrészen éltek, részszínűek voltak. Amikor a földrészen bevezették a rabszolgaságot, a rabszolgák feketék voltak. A szín volt minden. A tengeri rablók azért tudtak mindenkitől elvenni mindent, amit akartak, mert nekik voltak a világon a legjobb hajóik, és aljasabbak voltak mindenki másnál. És volt puskaporuk, ami káliumnitrát, faszén és kénkeveréke. Amikor tüzet érintettek hozzá, ez a látszólag közömbös por vadul gázzá alakult. A gáz fémcsövekből hatalmas sebességgel lövedékeket fújt ki. A lövedékek nagyon könnyen átvágták a húst és a csontokat, úgyhogy a rablók még akkor is tönkre tudták tenni a makacskodó emberi lény húzalozását, légcserélőjét vagy csővezetékeit, ha nagyon-nagyon messze volt tőlük. A tengeri rablók legfőbb fegyvere azonban az volt, hogy megdöbbenést tudtak okozni. Senki sem tudta elhinni, csak amikor már nagyon késő volt, hogy ennyire szívtelenek és mohók.
Amikor Dwayne Hoover és Kilgore Trout találkozott, az országok messze a leggazdagabb és legerősebb ország volt a bolygón. Az övé volt a legtöbb élelem és ásvány és gép, és azzal fenyegette a többi országot, hogyha fegyelmezetlenkednek, nagy rakétákat lő rájuk, vagy repülőgépekről meghaigálja őket különféle dolgokkal. A legtöbb más országnak kutyagumia sem volt. Sokukban már élni sem lehetett. Túl sok volt bennük az ember, és túl kevés a hely. Már eladtak mindent, ami ért valamit, már nem volt mit enni, és az emberek mégis állandóan basztak. A baszás volt az, amivel a kisbabákat csinálták. A tönkrement bolygón sok ember kommunista volt. Az ő elméletük szerint azt, ami megmaradt a bolygóból, nagyjából egyenlően szét kellett volna osztani minden ember között, akiket korábban amúgy sem kérdezett meg senki, hogy akarnak-e egy tönkrement bolygóra jönni. Közben meg egyre csak érkeztek a kisbabák, rúgkapálva, bőgve, tejért üvöltve. Egyes helyeken az emberek még sarat is próbáltak enni, vagy kavicsokat szopogattak, miközben tőlük kéznyújtásnyira születtek a kisbabák. És így tovább. Dwayne Hoover és Kilgore Trout országa, ahol még bőven volt mindenből, szemben állt a kommunizmussal. Úgy vélekedett, hogy azoknak a földlakóknak, akiknek sok mindenük van, nem kell osztozniuk a többiekkel, ha nem akarnak. Márpedig a legtöbbjük nem akart. Így hát nem kellett osztozniuk. Amerikában az volt a szokás, hogy mindenki elmarja, amit csak tud és megtartja. Egyes amerikaiaknak nagyon jól ment az elmarás és megtartás. Ezek mesésen jó módúak voltak. A többi kutyagumit sem tudott keríteni magának. Dwayne Hoover mesésen jó módú volt, amikor Kilgore Trouttal találkozott. Egy férfi pontosan ezeket a szavakat súgta oda a barátjának egy délelőtt, amikor Dwayne elment mellettük. Mesésen jó módú. És megmondom, mennyit birtokolt Kilgore Trout az időtájt a bolygóból? Kutyagumit. Kilgore Trout és Dwayne Hoover 1972 őszén találkozott Midland Cityben, Dwayne szülővárosában, az ottani művészeti fesztiválon. Mint már mondtam, Dwayne egy megőrülőben lévő Pontiac kereskedő volt. Dwayne kezdődő tébolya természetesen főként a vegyszerektől eredt. Dwayne Hoover teste előállított bizonyos vegyszereket, amelyek kibillentették egyensúlyából az elméjét. De Dwayne-nek, mint minden újdonsült elmebetegnek, ártalmas gondolatokra is szüksége volt ahhoz, hogy formát és irányt kapjon az őrültsége. Az ártalmas vegyszerek és az ártalmas gondolatok a Yin és Yang az őrültségben. A Yin és Yang a harmónia kínai jelképe volt. Az ártalmas gondolatokat Kilgore Trout szállította. Trout nem csak ártalmatlannak tekintette magát, hanem láthatatlannak is. A világ eddig annyira semmibe vette, hogy úgy vélte, ő nem is él. Remélte, hogy nem is él. A Dwayne-nel történt találkozásból azonban megtudta, él annyira, hogy olyan gondolatokat adhasson egy embertársának, amelyek szörnyetekké teszik. Íme a Trouttól Dwayne Hoovernek adott ártalmas gondolatok lényege. A Földön mindenki robot, csak egy valaki nem, Dwayne Hoover. A világegyetem minden teremtménye közül csak Dwayne gondolkodik, érez, aggódik, tervezget, és így tovább. Senki más nem tudja, mi a fájdalom. Senki másnak nem kell döntenie semmiben. Mindenki más teljesen automatizált gépezet, amelynek a célja Dwayne stimulálása. Dwayne új típusú lény, amelyet most próbál ki a világ mindenség teremtője. Csak Dwayne Hoovernek van szabad akarata. Trout nem akarta, hogy higgyenek neki. Az ártalmas gondolatokat egy tudományos, fantasztikus regénybe tette, ott találta őket Dwayne. A könyv nem csak Dwayne-nek szólt. Trout még nem is hallott Dwayne-ről, amikor megírta. Mindenkinek szólt, aki történetesen kinyitja. Lényegében egyszerűen csak ennyit mondott mindenkinek. Hallod-e? Tudod, hogy te vagy az egyetlen teremtmény, akinek szabad akarata van? Milyen érzés? És így tovább. Szellemi bűvészkedés volt. Intellektuális játék. Dwayne-nek azonban lelki méreg. Troutot megrendítette az a fölismerés, hogy még ő is képes gonoszságot hozni a világra, ártalmas gondolatok formájában.
Miután Dwayne-t a kényszerzubbonyban elszállították az elmegyógyintézetbe, Trout megszállottan hirdetni kezdte, hogy milyen fontosak a gondolatok a betegségek létrejöttében és gyógyításában. De senki sem figyelt rá. Piszkos öregember volt a vadonban, aki a fáknak és az aljnövényzetnek kiáltozza, a gondolatokba vagy a hiányukba bele lehet betegedni. Kilgore Trout a mentálhigiénia úttörője lett. Elméleteit tudományos fantasztikumnak álcázva adta elő. 1981-ben halt meg, kis hián 20 évvel azután, hogy úgy megbetegítette Dwayne Hoovert. Akkorra már megbecsülésre talált, mint nagy művész és nagy tudós. Az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia emlékművet állítatott hamvai fölé. Lapjára egy idézetet véstek föl Trout utolsó regényéből, a 209. regényéből, melyet halála miatt nem fejezett be. Kilgore Trout élt 1907-től 1981-ig. Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.

Második fejezet. Dwayne özvegyember volt. Éjszakánként egyedül élt egy álomszép házban, Fairchild Heights-ben, a város legszebb lakónegyedében. Arrafelé minden ház megépítése legalább 100 000 dollárba került. Minden ház legalább 3 holdas telken állt. Éjszakánként Dwayne egyetlen társa egy fickó nevű labradori kutya volt. Fickó egy sok évvel azelőtt történt autóbaleset miatt nem tudta csóválni a farkát, ezért nem tudta mivel kimutatni a többi kutyának a jó indulatát. Folyton verekednie kellett. A füle szafatokban lógott. Sebb helyektől volt heges a teste. Dwayne-nek volt egy Lottie Davis nevű fekete cselédje. Naponta kitakarította a házat. Aztán megfőzte Dwayne vacsoráját és felszolgálta. Aztán hazament. Rabszolgáktól származott. Lottie Davis és Dwayne nem beszélgetett sokat, noha nagyon kedvelték egymást. Dwayne a társalgást főleg a kutyának tartogatta. Ledobta magát a padlóra, fickóval hempergett, és ilyeneket mondogatott. Mi ketten, fickó? Meg hogy van az én öreg cimborám? És így tovább. Ez a mindennapos szokása változatlanul megmaradt azután is, hogy elkezdett megtébolyódni, így hát Lottie semmi szokatlant nem vehetett észre. Kilgore Troutnak egy Willy nevű papagája volt. Dwayne Hooverhez hasonlóan Trout is egyedül volt éjszaka, leszámítva a papagájt. Trout is beszélt a házi állathoz. De míg Dwayne a szeretetről zagyvált a labradori kutyának, Trout gúnyos megjegyzéseket tett a papagájának és a világ végéről dünnyögött. Most bármelyik pillanatban, mondogatta. Legfőbb ideje is. Trout elképzelése szerint a légkörnek hamarosan belélegezhetetlenné kell válnia. Trout föltételezte, hogy amikor a levegő mérgező lesz, Willy néhány perccel hamarabb dobja föl a talpát, mint ő. Ezzel ugratta Willyt. Mi van a jó öreg légzéssel, Willy? Kérdezgette. Vagy mintha egy kis tüdőtágulásod volna, Willy? Vagy még nem is beszéltünk róla, Willy, hogy miféle temetést akarsz. Még azt sem mondtad, milyen vallású vagy. És így tovább. Azt mondogatta Willynek, hogy az emberiség megérdemli a rettenetes halált, mert oly kegyetlen és pusztító módon viselkedett ezen a szelíd és kedves bolygón. Csupa Heliogabalus vagyunk, Willy, mondta. Így hívtak egy római császárt, aki életnagyságú belül üres bika szobrot készítetett rajta ajtóval. Az ajtót kívülről be lehetett zárni. A bika szája nyitva állt. Az volt az egyetlen nyílás az ajtón kívül. Heliogabalus az ajtón át berakatott egy-egy emberi lényt a bikába, aztán bezárták az ajtót. Ami hangot az emberi lény odabent kiadott, a bika száján átjött ki. Heliogabalus vendégeket hívott és nagy mulatságot rendezett. Sok étellel, borra, szép nőkkel és csinos fiúkkal. Aztán Heliogabalus egy szolgával alágyújtóst gyújtatott meg. Az alágyújtó száraz tűzifa alatt volt, az meg a bika alatt. Troutnak volt még egy szokása, amelyet egyesek különbségnek tarthattak. Minden tükröt léknek hívott. Azzal szórakozott, hogy úgy tett, mintha a tükrök lyukak lettek volna két világegyetem között. Ha egy gyereket tükör közelében látott, megfenyegette az ujjával és nagyon komolyan rászólt, nehogy túl közel menj ahhoz a lékhez, nem szeretnél a másik világegyetemben kikötni, igaz? És így tovább. Mire Trout meghalt, persze már mindenki lékeknek hívta a tükröket. Ilyen köztiszteletre tettek szert még a tréfái is. 1972-ben Trout egy alaksori lakásban lakott a New York állambeli Cohoes-ban. Alumínium zsalus ablakok és ablaktáblák felszerelésével kereste a kenyerét. Az árusításokkal nem foglalkozott, mert nem volt személyes varázsa. A személyes varázs olyan fondorlat volt, amelytől az idegenek rögtön megszerették az embert és megbíztak benne, nem törődve azzal, hogy mit forgat a fejében. Dwayne Hooverből csak úgy áradt a személyes varázs. Belőlem is csak úgy árad a személyes varázs, amikor akarom. Sok emberből csak úgy árad a személyes varázs. Trout munkaadójának és munkatársainak fogalmuk sem volt arról, hogy Trout író. Ami azt illeti, egyetlen valamire való kiadó sem hallott róla, pedig amikor Dwayne-nel megismerkedett, már 117 regényt és 2000 novellát írt. Egyetlen művét sem írtam másolattal. A kéziratait anélkül küldte el, hogy fölbélyegezett, megcímzett válaszborítékot melléket volna hozzájuk. Néha még feladót sem írt.
A kiadók nevét és címét az irodalmi szakmával foglalkozó folyóiratokból szerezte meg, amelyeket Mohón olvasgatott a közkönyvtárak hírlapolvasó termeiben. Így került kapcsolatba a Klasszikus Világkönyvtár nevű vállalkozással, amely kemény pornográfiát adott ki a kaliforniai állambeli Los Angelesben. Arra használták Trout történeteit, amelyekben rendszerint még nők sem szerepeltek, hogy növeljék a buja képeket tartalmazó könyvek és folyóiratok terjedelmét. Troutot sohasem értesítették, hogy hol vagy mikor találkozhat a műveivel nyomtatásban. És megmondom, mit fizettek neki. Kutyagumit. Még tisztelet példányokat sem küldtek ki a könyvekből és lapokból, amelyekben megjelentek, így hát Troutnak kellett felkutatnia őket a pornóboltokban. És gyakran megváltoztatták a művek eredeti címét is. A pángalaktikus megbízottból például így lett Mohószájú maca. Troutot azonban legjobban a kiadók választotta illusztrációk ejtették kétségbe, amelyeknek semmi közük nem volt a történetekhez. Írt például egy regényt a Delmore Skag nevezetű földlakóról, egy aglegényről, aki olyan környéken lakik, ahol mindenki másnak hatalmas családja van. Skag tudós és kitalál egy módszert arra, hogy tyúklevesben szaporodjék. Élő sejteket metsz le a jobb tenyeréről, belekeveri őket a levesbe, és a kozmikus sugárzás hatásának teszi ki a levest. A sejtekből kisbabák fejlődnek ki, amelyek szakasztott olyanok, mint Delmore Skag. Delmore Skag nem sokára naponta több kisbabát hoz a világra, és rendszeresen meghívja szomszédait, hogy osztozzanak büszkeségében és örömében. Nem ritkán több mint 100 kisbabát keresztel meg egyszerre. Híres családapa lesz belőle. És így tovább. Skag azt reméli, hogy így kényszerítheti az országát arra, hogy törvényt hozzon a túl nagy családok ellen. A törvényhozók és a bíróságok azonban nem hajlandóak szembenézni a problémával. Ehelyett szigorú törvényeket hoznak arról, hogy egyedülálló emberek birtokában nem lehet tyúkleves. És így tovább. Ezt a könyvet elmosódott fényképek illusztrálták, amelyeken több fehér nő leszopta ugyanazt a fekete férfit, aki valamilyen okból mexikói szombrérót viselt. Az időtájt, amikor Dwayne Hooverrel találkozott, Trout legszélesebb körben terjesztett könyve a négykerekű Pest is volt. A kiadó a címet nem változtatta meg, de a legnagyobb részét a szerző nevével együtt eltakart egy rikító színű szalag, rajta ez az ígéret: Szélesre tárt pumák. A szélesre tárt pumák fényképek voltak bugyi nélküli nőkről, akik széttették a lábukat, és így módon látni lehetett a hüvelynyílásukat. A kifejezést először sajtófotósok használták, akik baleseteknél, sporteseményeken, tűzből mentésnél gyakran kerültek olyan helyzetbe, hogy beláttak a nők szoknyája alá. Titkos szóra volt szükségük, amit oda kiálthatnak a többi újságírónak, a rendőr meg a tűzoltó cimboráiknak is így tovább, hogy tudassák velük, mit lehet látni, ha ők is látni akarják. A szó ez volt: puma. A puma a valóságban egy macskaféle ragadozó volt. Szürkés volt a bundája és ügyesen mozgott a fákon is. Az a fajta puma viszont, amely annyira izgatta a sajtófotósokat, egészen másként festett. Innét jöttek ki a kisbabák. Amikor Dwayne kisfiú volt, amikor Kilgore Trout kisfiú volt, amikor én kisfiú voltam, sőt még akkor is, amikor középkorú és idősebb férfiak lettünk, a rendőrségnek és a bíróságoknak kötelességük volt megakadályozni, hogy az ilyen hétköznapi nyílások ábrázolásait megnézzék és megbeszéljék olyan személyek, akik nem orvosi foglalkozást űznek. Ki tudja, hogyan döntés született arról, hogy a szélesre tárt pumák, melyek 10 000-szer megszokottabbak voltak a valóságos pumáknál, a törvényekkel legádázabbul védett titoknak számítsanak. Így hát őrület tört ki a szélesre tárt pumák iránt. Őrület tombolt egy elem, egy puha, gyönge fém iránt is, melyet korábban ki tudja miért minden elemek legkívánatosabbikának nyilvánítottak, és úgy hívták arany. És amikor Dwayne meg Trout meg én kisfiúk voltunk, a szélesre tárt pumák iránti őrület kiterjedt a bugyikra is. A lányok minden áron rejtegették a bugyijukat, a fiúk pedig minden áron látni akarták. Az egyik első dolog, amit Dwayne kisfiúként az iskolában megtanult, egy versike volt, amelyet akkor kellett ordítania, ha a játszótéren véletlenül megpillantotta egy kislány bugyiját.
a többiektől tanulta. Így hangzott. Látom Franciaországot, látom Angliát, látom egy kislány bugyiját. Amikor Kilgore Throat 1979-ben átvette az orvosi Nobel-díjat, így beszélt. Egyesek azt mondják, hogy haladás nem létezik. Bevallom, csak ugyan zavarba ejtő diadalnak látszik, hogy mostanra minden állat közül csak az ember maradt meg a földön. Önök közül azok, akik ismerik régebben megjelent műveim jellegét, bizonyára megértik, miért sirattam meg különösen az utolsó puma pusztulását. Kisfiú koromban azonban két szörnyeteg is velünk élt ezen a bolygón, és ma tiszta szívvel örvendek a kipusztulásuknak. Ezek a szörnyetegek elszántan törekedtek arra, hogy elpusztítsanak minket, vagy legalábbis értelmetlenné tegyék az életünket. Kis hián sikerült nekik. Könyörtelen ellenségek voltak, nem úgy, mint puma barátaim. Az oroszlánok? Nem. A tigrisek? Nem. Az oroszlánok és tigrisek az idő legnagyobb részében szúnyókáltak. Azok a szörnyek azonban, amelyekről szólok, sohasem aludtak. A fejünkben lakoztak. Ez a két szörny nem más, mint az oktalan epekedés az aranyért, és az oktalan epekedés a kislányok bugyjának megpillantásáért. Hálás vagyok azért, hogy ezek az epekedések oly nevetségesek. Mert megtanítottak bennünket arra, hogy az emberi lények képesek bármit elhinni, és képesek viselkedésüket minden energiájukkal hozzáigazítani a hithez. Bármiféle hithez. Így hát most fölépíthetünk egy önzetlen társadalmat, az önzetlenségre fordítva mindazt az őrjöngő energiát, amelyet egykor az aranyra és a bugyikra fordítottunk. Egy pillanatra elhallgatott, aztán fanyar komorsággal elszavalta egy vers kezdő sorait, melyeket kisfiú korában Bermudán tanult meg elordítani. A versnek különösen fájdalmas szépséget adott, hogy a két nemzet, melynek neve elhangzott benne, már nem létezett, mint nemzet. Látom Franciaországot, mondta. Látom Angliát. A valóságban a Dwayne Hoover és Throat közötti történelmi találkozás idejére a női bugyik már drasztikusan leértékelődtek. Az arany ára még mindig emelkedett. A női bugyik fényképei kevesebbet értek, mint a papír, amelyre nyomtatták őket, és még a szélesre tárt pumákról szóló jó minőségű színes filmekért sem igen tülekedtek a piacon. Régebben volt olyan idő, amikor Throat mindeddig legnépszerűbb könyvének, a négykerekű pestisnek egy példányáért $12 is megadtak az illusztrációk miatt. Most $1 kínálták, és akik ezt megadták érte, azok sem a képekért fizettek. A szavakért fizettek. A könyvben lévő szavak egyébként arról szóltak, hogy milyen az élet egy Lingó 3 nevű haldokló bolygón, amelynek lakói az amerikai gépkocsikra hasonlítanak. Kerekeken gurulnak. Belső égésű motorok hajtják őket. Kőolajbázisú tüzelőanyagokat fogyasztanak. De senki sem gyártja őket, hanem szaporodnak. Tojásokat raknak bennük autóembriókkal, és az ivadékok a felnőttek forgattyúházaiból leeresztett olajban fejlődnek ki. A Lingó 3-at űrutazók látogatják meg, akik megtudják, hogy a teremtmények kipusztulóban vannak, mégpedig azért, mert elpusztították a bolygójuk erőforrásait, beleértve a légkört is. Az űrutazók anyagi téren nem sok segítséget tudnak felajánlani. Az autólények abban reménykednek, hogy kölcsön kérhetnek valamicske oxigént, és a látogatókkal elvitethetik legalább egy tojásukat egy másik bolygóra, ahol talán ki kell, ahol újra fölvirágozhat egy autócivilizáció. De a legkisebb tojásuk is 24 kilós, az űrutazók viszont csak egy hüvelyknyi magasságúak, és az űrhajójuk akkora sincs, mint egy földi cipős doboz. Zeltól Dimárról jöttek. Az eltoldi mariaknak Kágó a szószólója. Kágó azt mondja, hogy a legtöbb, amit tehet, az, hogy elmondja mindenkinek a világegyetemben, hogy milyen csodálatosak voltak az autólények. Íme ezt mondja a benzin nélküli rozsdásodó tragacsok tömegének. Elmúltok majd, de feledésben nem merültök. A történetet ezen a ponton két kínai lány képe illusztrálta. Látszólag ikrek voltak, és szélesre tárt lábbal ültek egy heverőn.
Így hát Kagó és bátor kis Zeltoldi Mári legénysége, mely egytől egyik homoszexuális, bebarangolja a világegyetemet és életben tartja az autólények emlékét. Végül eljutnak a Föld nevű bolygóra. Kagó teljes jóhiszeműséggel beszámol a földieknek az autókról. Kagó nem tudja, hogy az emberi lényekkel egyetlen gondolat ugyanolyan könnyűszerrel végezhet, mint a kolera vagy a bubópest is. A földiek nem immunisak a dilis gondolatokkal szemben. Figyeljetek, Traut szerint mi volt az oka annak, hogy az emberi lények nem tudták elhárítani az ártalmas gondolatokat. A földön az eszmék, a barátság vagy ellenségesség jelképei voltak. A tartalmuk nem számított. A barátok egyetértettek egymással, hogy kifejezésre juttassák barátságukat. Az ellenségek nem értettek egyet egymással, hogy kifejezésre juttassák ellenségességüket. A földlakók eszméi sok százezer éven át nem számítottak, mivel amúgy sem igen tudtak mit kezdeni velük. Az eszméket ugyanúgy használhatták jelképeknek, mint akármi másnak. Még egy mondásuk is volt az eszmék haszontalanságáról. Ha az óhaj ló volna, minden koldus lovagolna. Aztán a földlakók feltalálták a szerszámokat. A barátokkal való egyetértés egyszerűen az öngyilkosság egyik formája lehetett, vagy még rosszabb. Az egyetértések azonban folytatódtak, nem a józanész, a tisztesség vagy az önfenntartás, hanem a barátságok kedvéért. A földlakók egyre csak barátkoztak egymással, ahelyett, hogy gondolkodtak volna. És még akkor is, amikor számítógépeket építettek, hogy azok gondolkodjanak helyettük, nem annyira bölcsnek, mint inkább barátságosnak tervezték őket. Így hát megpecsételődött a sorsuk. Az öldöklő koldusok lóra szállhattak.

Harmadik fejezet. Nem egészen egy évszázaddal azután, hogy Kágó megérkezik a földre, Traut regénye szerint az egykor nyugodalmas, nedves, életadó, kékezzöld bolygón minden életforma pusztulóban van, vagy már el is pusztult. Mindenütt ott állnak azoknak a nagy bogaraknak a fémhéjai, amelyeket az emberek készítettek és bálványoztak. Autók. Az autók pusztítottak ki mindent. A kis Kágó sokkal hamarabb meghal, mint a bolygó. Egy detroiti kocsmában akar előadást tartani az autó veszedelmeiről, de olyan aprócska, hogy senki sem figyel rá. Egy pillanatra leheveredik pihenni, és egy részeg autógyári munkás gyufának nézi. Kágó belehal abba, hogy ismételten megpróbálják lángra lobbantani a pult alján. 1972 előtt Traut csak egyetlen olvasói levelet kapott. Egy 9 milliómos küldte, aki egy magánnyomozó irodát bérelt föl, hogy derítsék ki, ki az a Traut, és hol található. Traut olyan nehezen volt megtalálható, hogy a keresés 18 ezer dollárba került. A rajongói levelet Kahószi alaksori lakásában kapta meg. Kézzel írták, és Traut arra a következtetésre jutott, hogy az írója körülbelül 14 éves lehet. A levélben az állt, hogy a négykerekű pestis a létező legnagyszerűbb angol nyelvű regény, és Trautnak kellene az Egyesült Államok elnökének lennie. Traut hangosan felolvasta a levelet a papagájának. Kezdenek jóra fordulni a dolgok, Willy, mondta. Mindig is tudtam, hallgass csak. Aztán felolvasta a levelet. A levélben egy szó sem utalt arra, hogy az írója, akit Elliot Rosewaternek hívtak, felnőtt ember és mesésen jómódú. Kilgore Traut egyébként csak úgy lehetett volna az Egyesült Államok elnöke, hogy módosítják az alkotmányt. Nem az országban született. Bermuda volt a szülőhelye. Apja Leo Traut megmaradt ugyan amerikai állampolgárnak, de sok éven át Bermudán dolgozott a királyi madártani társaság alkalmazottjaként. Őrizte a világ egyetlen helyét, ahol még fészkelt a Bermuda vészmadár. Ezek a hatalmas, zöldes színű tengeri madarak végül kipusztultak. Akárki akármit próbált is tenni ellene. Gyermekkorában Traut látta, hogy egyenként meghaltak a vészmadarak. Őt bízta meg az apja azzal a lehangoló feladattal, hogy mérje meg a tetemek szárny szélességét. Ezek voltak a legnagyobb élőlények, amelyek saját erejükből repültek a bolygón. Az utolsó tetem szárny távolsága volt valamennyi közül a legnagyobb, 5 méter 86 centiméter. Miután minden vészmadár kipusztult, kiderült, hogy mi ölte meg őket. Egy gomba, amely a szemüket és az agyukat támadta meg. Az emberek vitték a gombát a fészkelő helyükre, a látszólag ártalmatlan lábgombásodás formájában. Így hát Kilgore Trautnak a sok napfény és friss levegő ellenére is nyomasztó gyermekkora volt. Nagyon valószínű, hogy borúlátása, mely élete későbbi szakaszában elhatalmasodott rajta, tönkretette három házasságát és egyetlen fiát, Leót, 14 éves korában elűzte otthonról, az oszlásnak indult madara keserédes szagú hústömegében gyökerezett. A rajongó levél nagyon megkésett. Nem okozott örömöt. Kilgore Traut a magánéletébe történő beavatkozásnak tekintette. Rosewater azt ígérte a levélben, hogy híressé teszi Trautot. Trautnak, aki csak a papagája hallott, ennyi mondani valója volt a dologról. Mit nyúlkál ez a testzsákomba? A testzsák nagy műanyag csomagoló eszköz volt frissen leölt amerikai katonák számára. Új találmánynak számított. Nem tudom, ki találta ki a testzsákot, azt viszont tudom, hogy ki találta ki Kilgore Trautot. Én. Rendetlen fogsort csináltam neki. Adtam neki hajat, de megőszítettem. Nem hagytam, hogy fésülködjön vagy fodrászhoz járjon. Hosszúra és bozontosra növesztettem a haját. Ugyanolyan lábat adtam neki, mint amilyet a világ mindenség teremtője adott az apámnak, amikor az apám szánalmas öregember lett. Sápat fehér pipaszárláb volt, szörtelen és visszereg fantasztikus rajzolatai kesítette. Két hónappal azután, hogy Traut megkapta az első rajongó levelét, találtattam vele a levélszekrényben egy meghívást, amelyben fölkérték, hogy tartson előadást egy közép-nyugat-amerikai művészeti fesztiválon. A meghívást a fesztivál elnöke Fred T. Berry küldte. Tiszteletteljesen, szinte áhítattal írt Kilgore Trautnak, esdekelve kérte, hogy meghívott hírességként emelje az ötnapos fesztivál fényét, mellyel a Mildred Berry Művészeti Központot fogják fölavatni Midland Cityben.
A levél nem tett említést arról, hogy Mildred Berry a fesztivál elnökének, Midland City leggazdagabb emberének néhai anyja volt. Fred T. Berry pénzéből épült föl az új művészeti központ, egy oszlopokon álló áttetsző gömb. Ablaka nem volt. Esténként, amikor belülről kivilágították, úgy festett, mint a fölkelő telihold szeptember végén. Fred T. Berry mellesleg pontosan egykorú volt Trouttal. Ugyanazon a napon születtek, de egy cseppet sem hasonlítottak egymásra. Fred T. Berry már nem is látszott fehér embernek, pedig tiszta angol vér folyt az ereiben. Ahogy egyre öregebb és egyre boldogabb lett, és mindenütt kihult a szőrzete, egyre inkább úgy festett, mint egy örömmámorban úszó öreg kínai. Annyira kínainak látszott, hogy rákapott a kínaias öltözködésre. Az igazi kínaiak gyakran azt hitték róla, hogy igazi kínai. Fred T. Berry bevallotta a levelében, hogy nem olvasta Kilgore Trout műveit, ám szíves örömest megteszi még a fesztivál kezdete előtt. Önt igen nagyra becsüli Elliot Rosewater írta, aki biztosított arról, hogy ön alig, hanem a legnagyobb élő amerikai regényíró, ennél nagyobb dicséretet nem tudok elképzelni. A levélhez hozzá volt tűzve egy $1000 csekk. Fred T. Berry elmagyarázta, hogy ez fedezi Trout úti költségét és tiszteletdíját. Sok pénz volt. Trout hirtelen mesésen jó módú lett. Elmondom, hogyan kapta Trout a meghívást. Fred T. Berry fő attrakcióként egy mesésen értékes olajfestményt szeretett volna kiállítani a Midland City művészeti fesztiválon. Akármilyen gazdag volt, nem engedhette meg magának, hogy vegyen egyet, így hát körülnézett, honnan kölcsönözhetne. Az első ember, akihez elment, Elliot Rosewater volt. Elliot Rosewaternek volt egy legalább $3 millió érő El Greco képe. Azt mondta, a fesztivál egy feltétellel kaphatja meg a képet, ha meghívja előadónak a legnagyobb élő angol nyelvű írót, aki nem más, mint Kilgore Trout. Trout jót nevetett a hízelgő meghíváson, utána azonban félelem fogta el. Már megint egy idegen nyúlkál a testzsákjába. Ígnek emel tekintettel elgyötörten tette föl a kérdést papagájának. Miért ez a hirtelen érdeklődés Kilgore Trout iránt? Újra elolvasta a levelet. Nem elég, hogy Kilgore Trout kell nekik, mondta, hanem smokingban kell nekik, Willy, itt valami tévedés történt. Vállat vont. Talán azért hívtak meg, mert tudják, hogy van smokingom, mondta. Valóban a birtokában volt egy smoking. Egy hajókofferban lapult, melyet Trout lakásról lakásra cipelt magával több mint 40 éven át. A gyermekkori játékszerei voltak benne, egy vészmadár csontjai és számos egyéb érdekesség, közöttük a smoking, amelyet a felsősök báján viselt közvetlenül azelőtt, hogy 1924-ben leérettségizett az Ohio állambeli Dayton város Thomas Jeffersonról elnevezett középiskolájában. Trout Bermudán született és ott járt elemi iskolába, de aztán a családja átköltözött Daytonba. A középiskolát egy rabszolgatartóról nevezték el, aki egyúttal a világ egyik legnagyobb teoretikusa volt az emberi szabadságot illetően. Trout előszedte a smokingot a kofferből és fölvette. Nagyon hasonlított arra a smokingra, amelyet egyszer az apám vett föl a szemem láttára, amikor már nagyon-nagyon öreg volt. Zöldes penész réteg borította. A burjánzó penész helyenként puha nyúlprémre emlékeztetett. Esténként ez nagyon jó lesz, mondta Trout. Hanem Willy, mondd csak, mit vesz föl az ember Midland Cityben októberben naplemente előtt? Fölhúzta a nadrágját, hogy kilátszott bizarrul cicomás lábszára. Bermuda sortot és hosszú zoknit. Mi, Willy? Mégis bermudai vagyok. Vizes rongyal letörölgette a smokingot. Könnyen lejött róla a penész. Nem szívesen teszem, Willy, mondta, ahogy megölte a penész gombákat. A gombáknak ugyan annyi joguk van az élethez, mint nekem. Ők tudják, mit akarnak, Willy. Én, ha agyonütnek, se tudom már. Aztán elgondolkodott, hogy vajon mit akarhat Willy. Könnyű volt kitalálni. Willy, mondta Trout, én annyira szeretlek, és olyan nagy kutya vagyok a világ mindenségben, hogy most teljesítem 3 kívánságodat. Ezzel kinyitotta a kalitka ajtaját. Erre Willy 1000 év alatt sem lett volna képes. Willy kiröppent, és leült az ablakpárkányra. Kis vállát nekivetette az üvegnek. Csak egyetlen üvegréteg volt Willy és a végtelen levegő ég között.
Noha Traut alumínium ablaktáblák felszerelésével foglalkozott, a saját ablaka nem ilyen volt. Most teljesül a második kívánságod, mondta Traut, és ismét olyasmit tett, amit Willy sohasem tudott volna megtenni. Kinyitotta az ablakot. Az ablaknyitás azonban olyan ijesztő volt a papagáj számára, hogy visszaröpült a kalitkához és beszökkent. Traut becsukta a kalitka ajtaját és bezárta. Ez volt a legértelmesebb felhasználása a három kívánságnak, amiről valaha is hallottam, mondta a madárnak. Biztosítottad, hogy legyen ezután is olyasmi, amit érdemes kívánnod, hogy kijuss a kalitkából. Traut rájött az összefüggésre az egyszál rajongói levél és a meghívás között, de nem tudta elhinni, hogy Elliot Roosevelt felnőtt ember. Magának kellene az Egyesült Államok elnökének lennie. Willy, mondta bizonytalanul Traut, ezt a bulit valami Roosevelt nevű kamasz szervezte nekem. A szülei biztos jó barátai a művészeti fesztivál elnökének, és arrafelé semmit sem tudnak a könyvekről. Úgyhogy, amikor a fiú azt mondta, zseni vagyok, elhitték neki. Traut megrázta a fejét. Nem megyek el, Willy. Nem akarom itt hagyni a kalitkámat. Több eszem van annál. De még ha itt akarnám is hagyni, akkor sem mennék el Midland Citybe, hogy nevetségessé tegyem magam. És az egyetlen rajongómat. Traut ennyiben hagyta a dolgot. De időnként újra elolvasta meghívást, amíg már kívülről tudta. Aztán a szemébe ötlött a levél egy rejtettebb üzenete. A fejlécen volt, ahol két maszk rajza látszott, a komédia és a tragédia ábrázolásának szándékával. Azok ott csak mosolygókat akarnak, mondta Traut a papagájnak. Sikertelen nyomorultak mellőzik a jelentkezést. De az agya nem hagyta nyugodni. Támadt egy gondolata, amelyet igen pikásnak talált, de talán pontosan arra van szükségük, hogy lássanak egy sikertelen nyomorultat. Aztán energikusan tenni-venni kezdett. Willy, Willykém, mondta. Ide hallgass, itt hagyom a kalitkát, de visszajövök. Elmegyek oda, és olyat mutatok nekik, amilyet még nem láttak művészeti fesztiválon. Egyet a sok ezer művész közül, akik egész életüket az igazság és szépség keresésének szentelték. És kutyagumit se találtak. Traut végül elfogadta a meghívást. Két nappal a fesztivál kezdete előtt az emeleten lakó szállás adónője gondjaira bízta Willyt, és autóstoppal New Yorkba utazott. $500 biztosító tűvel az alsó nadrágja belsejébe tűzött. A többi pénzt berakta a bankba. Azért ment először New Yorkba, mert remélte, hogy az ottani pornóboltokban megtalálja néhány könyvét. Otthon nem voltak példányai. Megvette azokat a könyveket, de most felhangon föl akart olvasni belőlük Midland Cityben illusztrálandó egy tragédiát, mely ugyanakkor nevetséges is. Úgy tervezte, elmondja majd azoknak az embereknek, mit szeretne a sírkövére iratni. Íme ezt szerette volna. Valaki, valamettől valameddig, megpróbálta.

0: mindenkinek tilos rádió, haza és haladás, külön kiadás. Azt a kerek mikrofont szereted?
1: Hello. Nekem tulajdonképpen mindegy, csak én ilyen nagyon hangérzéken vagyok, betegesen. Mert úgy, hogy tudod, ilyen fejhangon van, és nagyon nem mindig jó. És legutóbb arra gondoltam, hogy ez.
2: Na így. És akkor vannak az Ozzyhoz hasonló nagyon-nagyon ügyeskező technikusok, akik kihoznak belőle ilyen teljesen jó hangot.
0: Aha. Kis mélyet tesznek rá.
2: Pontosan erről van szó. Igen.
0: Esetleg így össze lehet kompresszorozni, és akkor olyan lesz, mint a nem tudom, egy kereskedelmi rádióban. Igen. Dávid Fecóval vagyunk itt, és Ozzyval. Azon gondolkoztam, hogy ez a Dávid Fecó, és neked vannak ilyen klónjaid, vagy ilyen alter egoid, és az publikus vagy?
2: Persze.
0: Tehát, hogy Ferenc atya.
2: Az atyát azt mindig kikérem magamnak, hogy egyházfő. Valami falusi pappal összekevernének tudok hozni mégse.
0: De az akkor mit mondjak, Ferenc egyházfő úr?
2: Nem, hát ott alapvetően, hogyha egyházi színekben jelennek meg, akkor egyértelműen egyházfőként is tekintek magamra, mint egy kicsit előre vetítve az, hogy Napóleon és Sztálin között ülök valamelyik elmegyógyintézetben, illetve a kegytárgyas Feri, ugye, amelyik másik még egy ilyen alter ego, ott a Feri, de azért ő nem nagyon jelenik meg a valós színtereken egy tombola sorsolás kivételével, meg azzal azért vigyázni is kell. Tehát az tényleg az őrületnek a kategóriája, hogyha mondjuk kegytárgyas Feriként mozgok jobbra-balra. De érdekes, mert egy pár éve a Fecot, azt el akartam hagyni, és elkezdtem következetesen Feriként emlegetni magam, de a Gmailből nem bírom kiszedni. És teljesen szélmalom harc, mert hiába írod alá, hogy Feri, valamiért a Gmail azt írja ki, hogy Feco a küldőhöz. És hát azon gondolom, írok a Google-nek, hogy
0: ez valami mélyebb rétegében ott van benne.
2: Igen, és hiába írom át folyamatosan, mindig ott marad. Mindegy.
0: És ez hogy hárman vagytok, tehát van, aki úgy ismer, hogy találkozol valakivel, és akkor az, tehát ennek könnyű átjárni ezekben?
2: Hát előfordul, hogy valaki rám köszön, hogy te vagy a kegytárgyas Feri, és akkor ott van egy ilyen kis mókázás, illetve egyre gyakrabban fordul elő, hogy valaki áldassék a hét. Ezzel köszön, ilyenkor biztos vagyok benne, hogy egyháztagunk az, aki köszön, és ilyenkor azért ez egy ilyen jó belsős érzés.
0: És ez járnak ilyen külső attribútumok? Tehát van másképp öltözik kegytárgyas Feri, mint...
2: Hát nem túl azon, hogyha mondjuk valamilyen média szereplésnél mondjuk figyelembe veszem, de nem jobban, mint amikor reggel eldöntöm, hogy mit veszek föl.
0: Ja.
2: Nincs ilyen. Tehát azért arra figyelek, hogy ezek a társadalmi kísérletek, vagy szerepek, ezek ne forduljanak át az idiotizmusba. Egyébként nem könnyű. Van egy ilyen elvárás is a lakosság részéről, hogy na, akkor tessék, itt van kettőt, és akkor húzzál elő egy feszületet a zsebedből, vagy mondjál valami vicceset. Szóval azért figyelek rá, hogy az, ami nagyon komoly, mert mondjuk az egyházat azt nagyon komolyan gondolom, és komolyan is csinálom, a kegytárgyas Feri, ő pedig azért inkább egy ilyen fürdőzés a Facebook hullámain.
0: És a Facebookon hányféle, mind a hárman jelen vagytok?
2: Persze, bár az egyház túl azon, hogy létezik, és hogy a saját értékrendünknek megfelelően élünk, és valóban a hétköznapokban az a fajta etika, amit az egyházunk képvisel, az jelen van az életemben, de a kegytárgyas Feri az mondjuk most aktívabb, mert most nem tudom, valahogy néha így életre hívja valamilyen akció, egy tombola, és akkor kicsit a hullám engem is elkap, és akkor jobban posztolgatok ebben, jobban fürdőzök ebben, akkor fölbukkannak egyből ilyen különböző média szereplők is, és akkor újra és újra megtalálják maguknak az emberek, amit én nagyon furcsának is találok, hogy mennyire ragaszkodnak hozzá, illetve ahhoz, amit képvisel, ami lehet az egyházkritika, vagy a viccesség, ezt nehéz eldönteni, illetve az, a kettes Feri esetében azért az, hogy Facebookozni tanít, kezelni kell egy oldalt, hogy nézni kell, hogy milyen az organikus elérés, hogy milyen lenne, hogyha mondjuk megboostolnám, tehát pénzért vennék elérést, ami nem történt még. Ugyanakkor nagyon jól lehet látni azt, hogy azért az algoritmusok nagyon rafkósan dolgoznak, és hogyha sokáig nem posztolok semmit, akkor elkezd írogatni a Facebook, hogy milyen régen posztolt már ez a kettárgyas Feri. Gondoltál-e rá? És hogyha akkor kidobok egy posztot, nagyon meglöki. Akár még egy kisebb értékűt is, mármint egy kisebb tartalmi értékűt is. Ha meg írok valami nagyon, számomra nagyon-nagyon tetszőt, de mondjuk már az a 6.-7. posztom abban a hónapban, hát így pár száz emberhez.
0: Egyébként ez érdekes, hogy milyen, tehát én sokat gondolkozom, meg kísérletezem azon, hogy milyen, hogyan szórja, hogyan súlyozza, igen. Tehát, hogy nekem is 1000 fölött vannak az ismerőseim, és tehát nyilván, ha kiteszek valamit, akkor ugye ez kérdés, hogy abból az 1000-ből hánynál ugrik föl mondjuk elsőre, vagy az 1000, ha kirak valamit, akkor ugye akkor hány, nálam hogy jelenik meg, milyen sorrendben, hogy milyen a viszony, hogy visszalájkolsz, kontaktálsz, igen. Akkor hogyan súlyoz, van ravasz. De azt hiszem egyébként eleve a keresőprogramok is, meg ezeknek az algoritmusa, az titkos. Tehát ez egy nagyon lényeges filozófiai probléma. A mai világban ez egy nagyon lényeges dolog. Tehát ha mondjuk beütöm a Google-ba, hogy Dávid Fecó, mi jön föl először, vagy most tök mindegy, hogy mit az piros sapka, azt beütöm, hogy akkor az első 10-ben mi ugrik föl, vagy a 100-ba, vagy 1000-be, és hogy hogyan. Ez nem akkor kezdi el keresni a rendszer. Tehát ilyen pókok mozognak a háttérbe, akik állandóan szkennelik a netet, és valahogy, tehát ha azt írod be, hogy sapka, akkor nem akkor kezdi el a, vagy mondjuk azt, hogy cat, vagy szavam, külföldi szót, nem az egész világon az összes izét elkezdi végignézni, az összes ilyen tartalmat, egy ilyen taggel ellátottat, hanem neki van egy kész algoritmusa erre. Tehát folyamatosan, igen. És hogy ezek hogyan súlyoz, hogyan, és nyilván ez a Facebookra is igaz, hogy fogalmam sincs, hogy működik, de én is kísérletezek vele, hogy egy nap egyet, érti. Kettőt, három, melyik részében a napnak milyen.
3: Oh. Hello, hello.
0: Szevasz.
3: Szevasztok, jó reggelt, buszos vagyok. Kérdezni szeretném, hogy ismeri valamelyik ötökezés, mert hogy te is benne vagy ebbe a vallásos misztériumban, illetve kegytár, nem tudom, hogy pont kegytárgyazásban jön, de mindegy. Akkor a vendégetek viszont benne van, hogy George Carlint ismeri?
2: Sajnos nem. Szívülön
3: mondom. Jó, ma esetleg van időtök, majd nézzetek rá YouTube-on. Akkor nem tudtok hozzászólni ahhoz, hogy vajon az ő megfogalmazásában miért, mert hogy szerepel egy ilyen, hogy vajon miért van arra szükség, hogy az egyháznak mindig pénz. És belekavarjuk ezt a pénzt az egész vallásos dologba, hogy mi a fenének, mit keres ott egyáltalán az a pénz?
2: Hát, hogy tudjon nagy házakat építeni és kifejezni a fizikai térben a hatalmát.
3: Hát igen.
2: Persze,
3: mi másra? Fizikailag hatalmat, ezt a lélek körül akarunk mi rendet tenni, és a lélekben kellene, hogy...
2: Hát ez nem az egyház. A keresztény egyház egyetlen dolgot akar, hatalmat, pénz, csillogás, drága ruhákat, jó cipőket,
0: nagyon
2: szép
0: autókat. Magas házakat, amik kijebb vannak, mint a többi.
2: Megfizetni jó művészeket, jó zenészeket, minden, a legjobb.
0: Finom misebor.
3: Na, George Kenneth úgy adja elő, hogy ilyen stand-up komedista Amerikában, hogy iszonyatos jót lehet rajta derülni, tehát hogy összeszövő az egész elmesélését ennek, hogy igazából neki mi a meglátása, hogy az egyház hogyan működik be a vallás, hogy ez egy mekkora nagy, hát egy ilyen kis kicsi, most így mondom, mert nem akarok csúnyát, tehát ilyen kacsvasz, és ennek kéne az embereknek mennyi mekkora része hisz benne, hát jót lehet derülni, de hát ugye nem ismeritek, akkor most nyilván ezen.
0: Utána fogunk nézni, kösz.
4: George Carlin.
3: Jó van, sziasztok.
0: Oké, okay, hello.
2: George Carlin, mondja itt közben az Ozi.
0: Ozi? Az mi az, hogy Ozi? Neked is van egy alter egód, az Ozi?
4: Nem is tudom már, hogy ragadt meg. Hát az Oliból szerintem, és akkor az ilyen anagramma jellegű.
0: Anagramma. De ezt használod, mint művésznév, nem?
4: Így zenélgetek általában, igen. Ozi a Jobbik családból.
0: Hogy ezek a nikek meg... Tehát ez nem idegen volt, egy Fernando Pessoa nevű portugál, Pessoa nevű portugál költő, aki 12, azt hiszem 12 izét futtatott

0: Nem rákérdezni,
1: én mondom,
0: biztos
1: fotó...
0: csak én nem tudom. Én azt tudom, hogy te vagy, csak...
1: Nem tudom. Ja, azt így izé. A dolog úgy volt, hogy valamikor régen amikor elkezdtem a Facebookkal izélni, akkor csináltam egy profilt, aztán nem tetszett, és nem lehet letörölni. Nem tudtam letörölni. Vagy mindig előkerül, mert valaki arra rá, az Szabán György néven ott volt, és akkor ugye valaki ugye rákeres, és az jön föl neki. Mert próbáltam ugye a szüneteltetni meg, nem tudom, de valahogy az életre kell. Nem tudom, hogy. Tehát, és akkor egyszer csak azt találtam ki, hogy azt behívom a Facebookba, és akkor azt átnevezem, és más fotó, ilyen absztrakt fotót rakok oda, és egy más nevet, és akkor élhet tovább, de nem találnak rá, mint Szabán György. És nem jól csináltam valamit, mert nem azt, hanem azt a profilt, amit használok, azt neveztem el.
0: Jézus.
1: Tehát ez ilyen improvizatív dolog volt. Úgyhogy, de aztán rájöttem, mikor ez megtörtént, hogy, és visszamentem abba a profilba, ami nem akartam mozgatni, és azt is átneveztem, de azt nem jegyeztem meg, hogy mire. Az csak valamilyen krikszkrakszra, úgyhogy az tovább él, de valami krikszkraksz Géza. Igen, és egy valami absztrakt fotót raktam, tehát nem fölismerhető fotót raktam, tehát az valahol lebeg, meg él, de azt nem tudom, az most már nem ugrik föl.
0: Majd a mögötte lévő e-mail címre.
1: Valami, tehát valami. Lehet, hogy egyszer csak valami megjelenik.
0: Érdekes, hogy néha a világ komplexnek hitt dolgai mögött milyen egyszerű magyarázatok vannak. Hányan találgathatták, hogy van a Szabán mi változtatta át, hogy mit akar ezzel üzenni? És akkor egyszerűen csak próbálta a régi akkontját átformálni.
1: Próbáltam valami nem létező névbe. De egyébként épp akkor olvastam egy Daniel Kelman nevű osztrák-német írónak egy könyvét, tehát biztos arról asszociáltam, bár az két ennel írja a nevét. De szóval csak úgy, tehát, hogy valami hülye, nem létezőt akartam. És rám ragadt. Most gondolkozom, vissza kell-e mennem. Vagy fölépítem Kelman Bélát. Halló!
2: Sziasztok, egészségügyi dolgozó!
1: Hello!
2: Szeretnék egy olyan műsort hallani, ahol a házigazdák Dávid úr és Szabán úr, és a két meghívott meg a kegytárgyas Feri és Kálmán Béla.
1: Gondolkozunk rajta. És esetleg speciál, betelefonál majd DJ Kolbász.
0: Tényleg.
2: Na, Isten áldja a keresztet.
1: Hello.
0: Ciao.
1: Egyébként hozzátartozik, hogy így leszünk hárman ma. A Bojtár úr és Pálos úr igazoltan vagy igazolatlanul hiányzik, és doktorának pedig egyéb küldetése van. De hát ez csak ha valaki várna, hogy megszólalnak, akkor nem fognak megszólni, de vagyunk itt elegen, mint látszik akkor.
0: 6-7-en.
1: 6-7-en itt ülünk. És azt is elmondhatjuk, ugye, bár szerintem tudható, hogy a Tilos Rádióban is működsz, a Tilos Rádióban ki csinál műsort?
0: Feri? Egyértelműen saját magamban, mert azt nagyon világossá tette még valamikor a korai Tilos Rádiós karrieremben a Vajna Bali, nem is nekem, hanem így valakinek, másnak, hogy soha elő ne forduljon, hogy bárki itt a mikrofonban másnak a nevében beszél, bármilyen szempontból. És akkor úgy ez úgy elért mélyen, hogy oké, akkor itt amit mondok, azt én mondom. És hogy nincsen senki, aki tolna hátulról, vagy állarc lenne, és hogy nem állnével, hanem arccal mondom azt, amit gondolok. És ezt ilyen nagyon fontosnak tartom azóta is.
1: És ez kb. Mikor lehetett?
0: Hát ez valamikor így egy fél úton lehetett, kb. Egy 10 éve rádiózom, kb. Kicsit talán több, mint 10. És hát valamikor így félúton valamelyik Tilos Rádiós nagyobb portkavaró ügy volt a listán a sok százból, és akkor valaki nyomatta, hogy de hát mennyire fontos, hogy mennyien hallgatnak minket. És már akkor is én azért rádióztam elsősorban, hogy minél többen rádiózzanak, nem pedig azért, hogy minél többen hallgassanak minket, és bár fontos, hogy mennyien hallgatnak, de amúgy, ha elkapcsol a fél brigád, azt sem nagyon fog megdobni, mert hogy...
1: Szerintem ez a leglényegesebb eleme számomra a Tilos Rádiónak, hogy nem kell. Tehát, hogy az a lényeg, hogy, hogy

0: amit játszunk, vagy kísérletezünk, vagy próbálunk, tehát hogy valamit csináljunk, ami azt gondoljuk, hogy jó, és nem a hallgatónak kell azt gondolni, hogy jó. Ha a hallgató azt gondolja, hogy jó, az egy jó. Bónusz, tehát az jó. De ez számomra iszonyatos szabadságfogot jelent. Hogy... Ja,
1: elképesztő. Azt nem értem, hogy nincsen betiltva.
0: Tehát rettenetes lehet az, hogyha valaki úgy rádiózik, hogy így néha így bejön a... Én a korai időkben televízióztam, és volt egy televízió, ahol dolgoztunk, volt egy magazin, amit csináltunk, a Páros Gyurival meg a Bakáccsal, és... Az elején úgy volt megállapodva, hogy elég nagy, ilyen kulturális magazin műsort készítettünk, heti rendszeresség, és úgy volt megbeszélve, hogy olyan aránylag lazán vagy, tehát pont azért lettünk oda felkérve, mert hát, hogy amit mi íze, és akkor csináltuk, nagyon bírtuk is, és egyszer csak szóltak, hogy menőznénk már be a marketinges, vagy pénzügyes, vagy valamilyen helyre. És bementünk oda, és egy ilyen öltönyös úr ült ott, ilyen ezzel a sturcolt bajuckával, és ilyen öltönybe, és előtte ilyen papírok voltak, ilyen grafikonokkal, meg ilyen izékkel. És hát már sejtettük, hogy baj lesz. És azt kérdezte az ember, hogy az önök műsora odafigyelős? Lesütöttük a szemünket, és mondtuk, hogy igen. És volt, hogy...
1: Ezt nem fog menni.
0: Hát igen. És akkor az volt, hogy akkor... Hát akkor először a budgetet kicsit csökkentették, aztán lecsökkentették nullára a budgetet, és akkor még csináltunk két adást, azt már végleg felszabadultan. Azt aztán beneveztük mindenféle televíziós fesztiválokra, és komoly sikereket értünk el az a nulla budgetes adással, mert nagyon lazán toltuk. És akkor aztán felkértek minket, hogy az se. Nem szóval amikor, tudod, amikor egy emberrel találkozol, aki ott nézi, hogy hát itt most hogyan megy a hallgatottság, vagy a nézettség, és hogy hát annak kéne megfelelni, ami, hát nem tudom pontosan, miben lehet sejteni, mert hallok néha kereskedelmi rádiót, mert magamtól nyilván soha, de mit tudom, a fodrásznál, vagy a nem tudom, hol lehet hallani, és az, hát az...
1: Őrítő egyébként. Én nagyon, nagyon nehezen tudok. Igazából azt gondolom, inkább a nem tudok kategória a kereskedelmi rádiót hallgatni olyannyira, hogy Kossuth, Bartók, Tilos. Tehát ezek mennek, és hogy ha nincsen, ezeket nem érem el, akkor inkább nem hallgatok semmit. Mert hogy nem tud egyszerűen megérinteni, nem tud. Valahogy így fel is idegesít egy picikét, hogy valahogy nem annyira igazi, és ebben semmilyen ilyen, olyan nincs, hogy morálisan megítélném, hogy akkor ez ja, most ja, rossz, ja. Vagy ilyesmi, egyszerűen valahogy nem jön be.
0: Mint készítő, de utána számos esetben fordultam elő ilyen normális hivatal rádióban, meg televízióban, és az volt elviselhetetlen számomra, tehát most már azt hiszem nem mennék be semmilyen projekt kapcsán, tehát mit tudom, bemutattunk egy filmet, és akkor ott be kellett menni a XY televízióba, és mondták, hogy akkor 4 perc lesz a hasznos, rövid és informatív. Tudod, és bemész valahova, amit reggel 7-re vagy 8-ra, és akkor az jó leklassz mindenkinek, hogy hát ugye van egy kis promó, és akkor rövid és informatív, tudod, van egy kis ilyen jingle, vagy valami ajánló, vagy spot, kicsit csúszik, elmegy abból úgy 3/4 perc, és akkor azt mondja a kérdező, jó napot kívánok, hát akkor itt van Cagány Géza. Ja nem, bocsánatod, nézi a jegyzeteit, ön akkor és nézi, hogy én nem tudom, a következő, vagy az előző vagyok, hanem azért, ja, valami film, aha, igen, és akkor hosszasan elmondja a kérdést, és akkor azt mondja, igen, majd még egyet, és azt mondja, hát, ja, köszönjük szépen, rövid izé után, nem tudom, időjárás jelentés után jön a következő vendég. Teljesen értem.
1: Én szerettem egyébként, mondjuk én kereskedelmi televízióba soha nem megyek be. Egyszer mentem be kereskedelmi televízióba, de csak azért, mert akartam az Ördög Alexandrát élőbe látni, hogy milyen. Ezt meg őszintén megmondom. többi televízióba, vagy kereskedelmi rádióba azért szoktam elmenni, mert nagyon érdekel, hogy milyen belülről, hogy néz ki, hogyan dolgoznak, milyen a stúdió, hogyan megy, illetve hát most már egy jó ideje nem hívnak sem a közszolgálati televízióhoz, sem a közszolgálati rádiókhoz. Gondolom, megvan ennek is biztos az oka, hogy miért nem hívnak. Egyrészt általában csak élőt vállaltam mindig, mert utána, főleg ugye a drog kérdéssel kapcsolatban hívtak, és akkor utána azért az, ami össze van vágva, annak nem sok köze van már az amúgyi silány valósághoz, úgyhogy azt nem nagyon szerettem, de ha jól tudom, akkor tulajdonképpen az Echo TV kivételével majdnem mindegyikhez sikerült egyszer azért eljutni. Lánchíd Rádióban is hogy hívják azt a férfit, aki nem fog eszembe jutni.
0: Passz.
1: Aki nem a Simicska, de olyan a neve. A másik.
0: Griszkai.
1: Dehogyis, minden.
2: Halló, szervusztok.
0: Hello.
2: Hello. Hát Feri, én láttalak tényleg napszemüvegben, melyik tévé volt az RTL 2, vagy melyik volt az a tévé volt az? Mi volt az?
1: Hát
2: az
1: se
2: Echo TV. Napszemüvegben nyilatkoztál.
1: Azt csak bevágják olyankor a Szoba 8-ban című kampányfilmből a fejem. Ha a napszemüvegesre gondolsz. Ilyen józsefvárosi drogos téma.
2: Én azt hittem, igen, valami drogos témában. Az Echo TV volt.
1: Hát az csak úgy, hogy film részletet vágnak be, de nem voltam még az Echo TV-ben, de hagyjuk meg, elmennék.
2: Kárcsi bácsi vagyok, elnézést.
0: Oké. Szevasz.
2: Várjál. Gyuri, akarok valami kérdezni.
0: Röviden.
2: Mi volt szerdán a műsor? Tudod?
0: A jazz?
2: Igen, óvodában. Nagyon jó
0: Steve
2: volt.
0: Coleman, egy Steve Coleman nevű fekete szaxofonos.
2: Fantasztikus volt. Szétnyomtam az agyamat.
0: Igen, szuper. Örülök
2: olyan
0: neki.
2: Olyan fríges volt.
0: Hát nem olyan free az, de...
2: Ilyen hangosan nem kell abban azt nyomatni.
0: Oké. Okay. Jó, örültem.
2: Csáó.
0: És hogy kerültek kapcsolatba a Tilos Rádióval?
1: Talán 2004-5 környékén volt egy Kriminál Expo nevű rendezvény, amin kiállítottak különböző ilyen bűncselekményekkel kapcsolatos cégek, rendőrség, ügyészség, biztonságtechnikai cégek. Halló?
3: Halló?
0: Szevasz.
3: Halló?
0: Itt vagyunk, mondjad.
3: Csintalan Sándor.
1: Csintalan, az.
0: Ez az. Köszi.
1: Köszönjük. És akkor a Gota volt, aki behívott a Trendsetter című műsorba, és akkor erről faggatott, hogy ez milyen volt. Egyébként nagyon izgalmas volt a Kriminál Expo, ezt tele volt, tudod, ügyésszel, zsarúval, nagy komoly kutyák, minden, meg ilyen nyomozós dolgok, és akkor erről faggattak, és mondta, hogy nincs a kedvem csinálni a drogműsort, mert azt pont most fog leköszönni, a Kápszék csinálták a Metadon Kihóte. Ez volt a neve, keddenként váltásban a TASZ drogjogival. Fú, hát tudod, álom válik valóra, hát ilyen van. Mondták, hogy próbaműsor, minden, oké, megcsináltuk a próbaműsort. Nem mondom, hogy szívesen visszahallgatnám az akkori próbaműsort, de a Pajzs Miki meghallgatta, és azt mondta, hogy hát jó, végül is jó, kezdjünk el akkor rádiózni, és akkor arra kér, hogy vallási, egyházi, politikai dolgokra tekintettel ne legyünk, és akkor hajrá Tilos Rádió. És akkor így. És akkor szépen lassan a morális vállalkozók elkezdett fejlődni, nagyon lassan, elképesztő lassan. Borzasztóan szar műsort csináltunk. Volt, hogy betelefonáltak, hogy gyerekek, szar a műsor. De tudod, így, Bártos Deákági tanár. Haló, szar a műsor.
0: Az olyan inspiráló.
1: Folytkod Daniban egyből. Nem érdekel, kiszállunk mindent. Dani mondta, hogy jó, nyugodjunk meg, ez mindenképpen visszajelzés. Olyan a milyen, de ez visszajelzés.
0: Egy baseball ütővel.
1: Igen, és akkor megszüntettük azt a struktúrát, és elindítottunk egy másikat. És akkor az már egyre sikeresebbé kezdett válni, és akkor, amikor a hétfői nap felszabadult, akkor én már a Juhász Petivel rádióztam a Rádió C-ben, ilyen drogos műsor. Nagyon jó volt a C-ben rádiózni egyébként. Hasonló volt a hangulat, mint a Tilos. Nem volt az ennyire jó. És akkor úgy gondoltuk, hogy az Elliot, DJ Elliot, a Gota, a Juhi meg én, akkor csinálnánk egy ilyen reggeli műsort. És akkor így indult a hétfő, és akkor utána jöttek, mentek az emberek, héttérítő néven a Dénes Bali, a Juhi, az Elliot és én kezdtük el ezt a szériát, és hát most arra a fedélzeten ebből én maradtam, illetve hát akik azóta érkeztek hozzánk.
0: Tök érdekesen egyszer összeírni, hogy ki mindenki rádiózott itt. Azért elég komoly névsor lenne, nagy. Nem? Ami úgy kés, most az, hogy a médiát meg a közéletet erősen átszövi az a network, vagy nem tudom mi, aki. Tehát egy nagyon
1: hát komoly isten. Forrás.
0: Több tehát száz.
1: Emlékszem, azon gondolkodtam, amikor a reggeli sávot elkezdtük csinálni, hogy tudod, így néztem, hogy a hétfői, vagy a reggeli sávban, hát mindenki híres, vagy sikeres lett. Fú, hát ezt elkezdek rádiózni, hogy eltelik egy pár év, nem csinálok semmit, csak bejárok, azt híres leszek.
0: Múltkor mentem az utcán, és próbáltam rágyújtani, és nem volt tüzem. És jött velem szembe egy ember, és dohányzott, és mondom neki, hogy figyelj, adj már egy kis tüzet, és rám néz, és mondja, de más a hangod élőbe.
1: Az de jó.

0: The Bad Plus, The Bad Plus. Hallatszunk? Uh-huh. Hallatszunk. És amúgy azelőtt szociológus lenné, ha jól tudom, vagyok informálva.
1: Igazából
2: pálya elhagyó szociológus, tehát a egyetem elvégzését követően.
0: De várjál, mert egyel vissza, hogy akkor, tehát így, mint kis gimnazista, arra gondoltál, hogy szociológus lennél?
1: Nem, én először elmented?
2: Kösz. Én először igazából autószerelő szakközépiskolába jártam. 89-ben kezdtem el a 211-es számú ipari szakmunkás képző intézetben, ahonnan másfél év után úgy kivágtak, mint a taknyot.
0: Ez hol? Ez Budapesten vagy?
2: Ez Salgótarjánban volt, és mivel elszöktem otthonról, és teljesen Kubáig sodort a szökés hullám a 90 januárjában, amikor darabokra hullik éppen a K-európai rendszer, akkor a visszatérés követően, ami mindössze 2 hét volt, akkor mondták, hogy most magyarországi szakközépiskolába nem kell jelentkeznem egy darabig, hogyha ezt így sikerült összehozni.
0: De a 2 hét igazolatlan hiányzás?
2: Hát a 2 hét igazolatlan hiányzás.
0: Most ott hogy... a más is kis kumulálódott.
2: Hát meg Kossuth Rádióban emlékszem, volt egy interjú erről, és akkor elmondta az igazgató, hogy nem akarunk precedens teremteni, hogy akinek rossz a bizonyítványa, akkor az most Kubáig megy, meg hát tudod, így ment a balhé. És akkor volt a 217-es számú ipari szakmunkás képző intézetnek az igazgatója Balassagyarmaton, aki azt mondta, hogy neki meg pont jó lenne egy ilyen csávó, akiben így van valami. Hogy akkor, hogyha fölvesz ebbe a suliba, a gyarmatra, akkor annyit kér, hogy azért becsüljem meg magam. És mondtam, hogy oké, ez jó deal, és akkor letoltam ott a 3 évet az autószerelő szakmunkás képzőben, és nyertem neki egy halom tanulmányi versenyt. Akkor ilyen ki tud többet Amerikáról, Dunakanyarról, földrajzi vetélkedőket.
0: És van papírod erről?
2: Persze, autószerelő.
0: És hogyha mondjuk így kotyog a izem, akkor szóljak neked, hogy hallgass már meg, vagy
2: Gyuri,
0: az már rég volt.
2: Megmondom az őszintét, hogy egy kormány összekötő gömbfejet ki tudok cserélni egy ilyen házis pultállítással, de mondjuk azért már az új típusú gépjárművek szereléséhez nincsen közöm, de utána foglalkoztam autókkal, meg így mindig közel volt hozzám az autózás, meg ugye Salgótarjáni gyerekként nálunk, ott nem volt Verdát 18 évesen, akkor fú...
0: Nem lehetett csajozni.
2: Akkor semmit nem lehetett csinálni. Legalább egy szaros Trabantra össze kellett szedned valahogyan. Ha kellett vérrel verejtékel, de kellett a Verda. És akkor utána elmentem ilyen dolgozók szakközépiskolájába, ott letoltam egy évet, és akkor utána, mivel annak
0: ez
2: idején...
0: Ez az érettségi?
2: Igen. És mivel annak idején a magyar állam hozott vissza a távoli Kubából, mert nekünk nem volt csak oda jegyünk, ugye, hiszen az ember nem gondolkodik annyira előre, hogyha fiatal. Úgy éreztem, hogy lógok annyival a magyar államnak, hogy akkor legyen egy-egy, és akkor elmentem katonának egy évre, és akkor onnan visszajöttem, akkor letoltam a maradék 2 az érettségig, de kicsit így szüttyögtem egy évet erre-arra, majd utána akkor úgy döntöttem, hogy ez a szociológia, ez így tetszik. Mert olvastam róla egy lexikonban, hogy hát így emberekkel, közösséggel foglalkozik, nincs benne sok olaj, meg tudod, ilyen szerelős rész.
0: Nem kell hasonlni a...
2: Igen, hát mondom, ez izgalmas, ez jó lesz, meg amúgy is tanulni kell, meg fejlődni, és akkor Mutarék is mondták, hogy ez azért ez picit most így jobb ötlet, hogy akkor elmozdulunk valami felé, és nagyon támogattak ebben, és akkor elmentem teljesen felkészületlenül a Pécsi Egyetemre felvételizni, átolvastam a felvételi lapot, összehajtottam üresen, oké, mondom, nagyjából erről van szó, beadtam, és akkor rá egy évvel elmentem az ELTE-re, és akkor ott felvettek.
0: De akkor, hát akkor most már tudatosan
2: persze
0: megfelelő tantárgyakból.
2: Igen. Hát megnéztem, és világos volt, hogy itt most írogathatnék dolgokat be ide a vonalra, de az most nem az a pont, amikor...
0: Hát jó, mi így vettél egy mintát.
2: Így, pontosan egyébként. Ja. Mindig így gondolkodtam, hogy, tehát, hogy nem kell annyira nagyon rohanni. Élünk 100 évig, és még csak itt vagyok 26, most megyek egyetemre, vagy 25, nem tudom. Mennyi voltam valahogy így, és akkor az egyetem az nekem egy nagyon pozitív élmény volt.
0: Matek töri volt a felvétel?
2: Nem, ott matekból volt, meg de matek töri, meg ilyen társadalom ismeret volt. Mm. Emlékszem, hogy azért a kérdések egy jelentős részében az összefüggéseket keresték, hogy látod-e megvan a kauzalitás, van-e benned véna, behívtak szóbelire. Én pont ahhoz a szociológus generációhoz tartozom, akiket már felvesznek fiatalabban is. Azért régen, inkább 24-25 alatt nem szívesen vettek fel embert szociológiára, mert úgy voltak vele, hogy várjunk még egy picit ezzel, mert még nincs annyira érett az ember személyisége. És emlékszem, a kérdések ott is talán olyasmi volt, hogy jól emlékszem, hogy amúgy mit gondolok a kisebbség által elkövetett bűncselekményekről. És amikor kérdeztem, hogy a Svájcban élő francia kisebbségre gondolnak-e, vagy esetleg arra, hogy nálunk élő cigányság, és mondták, hogy jó van, jó van. És nagyon jó volt utána egyetemre járni, mert a szociológia szakon ez ismeretlen volt, ez a katalógus, meg bejársz, nem jársz. Hát tudod, így bejársz, úgyhogy így bent vagy. És valahogy az 5 év alatt eljutottunk oda, én ezt nem értettem akkor sem, hogy én, aki matematikából egyetlen egyszer voltam 3-as, és anyám még egyből magántanárt fogadtak mellém, hogy itt a hullám. Nem, akkor lettem 3-as egyszer, és mindig 2-es volt, és mondtam, hogy húha, hát akkor most megjött az esze gyorsan magántanárt mellé, de nem sikerült elmozdulni a 3-asról azért soha az életben, és mindig inkább visszafelé lépdeltem, és a matek szigorlatot 5-ösre tudtam megcsinálni, úgyhogy nem értettem én magam sem, hogy hogyan és mikor tanultam meg a valószínűség számítást, meg a különböző analízis technikákat. És nagyon jó hangulatú volt, és nagyon megdöbbenéssel.
0: Tanárélmények?
2: Nekem nagyon sok nagyon jó tanárom volt, meg nagyon sok dünnyögő. Nagyon sok olyan volt, amikor nem értettem, hogy miért így csináljuk, hogy valaki bejön, és egy sárga kockás füzetből, amit a 60-as évek óta forgat, felolvassa a tananyagot. És voltak olyanok, mint Lakatos László, Isten nyugtassa, aki meg nagyon sokat foglalkozott velünk, és nagyon sokat iratott minket, hogy írjunk erről, arról, színekről, összeesküvés elméletekről, és valahogyan egy ilyen szemléletmódot próbált átadni. Ilyen volt Somlai tanár úr, aki a szociológia történetét tudta úgy előadni, hogy konkrétan sokkot kapta minden óra végére a felismeréseknek a sorozatától, hogy amúgy milyen látni a társadalmat, a világot így objektív nézőpontok alapján. Szóval én szerettem egyetemre járni, jó volt a légkör, meg nagyon nagy volt a szabadság. A szociológia szak szerintem az utolsó nagy szabad foltok egyike volt, nem tudom, így van-e még mindig, de hogy azok, akik mondjuk onnan érkeznek hozzánk, akár most munkatársként, nagyon jó alapanyag azért még mindig.
0: Ez hány mettől meddig vagyunk?
2: Hát...
0: 90-es évek második fele.
2: Nem, hát 96-ban voltam, azt hiszem, katona. Hát ilyen 98-2003 lehetett az egyetem, szerintem valami ilyesmi. Képtelen vagyok megjegyezni a...
0: És közömből éltél?
2: Hát azért már ködben volt, hogy autókkal foglalkoztunk, és akkor azokat így szerelgettük, Faternek volt egy garázs,
0: meg egy nagy... kis autónepperkedés.
2: Hát az is volt, azért Ausztriából volt főleg, de az viszonylag hamar meghalt, mert a végén szálltunk már rá, vagy én amikor befolytam ebbe, és akkor már nem lehetett minden rossz vasat áthozni. Bár még volt úgy, hogy hoztunk át úgy autókat, hogy vettünk mondjuk egy Mitsubishi Lancert, és adtak mellé egy Ford Fiesta-t, csak vigyük. És tudod, akkumulátor csak egy volt, és akkor tudod, beröffentettük a Fiesta-t, ízlik Klagenfurtba, és akkor járul motorral hazáig. De jó volt, mert nagyon fiatal voltam, és hát ilyen autónepperekkel lógtunk, akik meg, hát az autónepper azért ez egy külön fajta. És akkor emlékszem, volt olyan, hogy olyan csávóval mentem ki Ausztriába, tudod, ott minden csillog-villog, ez itt a 90-es évek eleje közepe. És akkor már kifelé rúszit evett a kocsiba, amit eleve hánytam, ilyen lópokrúzokkal volt betakarva, én voltam a sofőr, meg hát a különböző nevekre hoztunk ugye autókat. És akkor, hogyha eladtad a nevedet, akkor arra is lehetett még hozni, abból is volt valamennyi lóvé. Kiszállt a kocsiból, falhoz kúrt egy almát, besétált az autós placra, vifilkoztett fehér eszkort. Fú, égtem, mint a rony, tudom, mondom, úristen, a távoli Ausztriába ezt megélni, és mondta a csáv, hogy nem eladó semmi. Itt eladva autók nincsenek.
0: Az a sokot csak úgy néz ki, mint
2: igen. És akkor áthoztuk a határig, volt a mesei étterem, azért lepakoltuk, és akkor volt, hogy így napokig hordtuk át a határon, mert akkor jött be ez a szabályozás, hogy már utána 6 évnyi idősebbet nem lehetett behozni, pedig az volt a nagy deal, mert azokat ingyen adták, tudod, Opel Kadett ezeket, hazahoztad 2-3 kilói, mindent megvettek, mert hogy nyugati autó.
0: Hát, vicces. Én az első Ford Escortomat talán 90 körül Németországba vettem, mit tudom mennyiért.
2: Milyen vele?
0: Ford Escort. Ja. 400-ért, vagy valami komoly összegért. Nem, talán egy Opel Kadett, aztán Ford Fiesta, és így. Tehát így én is kimentem aztán.
2: Nagyon szerettem az autókat, meg mai napig is egyébként. Nem nagyon járok autóval, tehát nem tudom, minek kéne még további autót vásárolnom a meglévő mellé, de mondjuk heti háromszor átnézem a használt autó.hu-t a mai napig. Mm. Nagyon szépek az autók, jók az autók, nagyon jó autók vannak. Nagyon szeretek autódiskurzust folytatni.
0: Kéne egy autós műsort neked?
2: Ú, de jó lenne. Hát nem nekem, majd van egy címbim, a Kassa Gabi, aki tényleg olyan szintű tudással rendelkezik az autókról, tudod, véridegesítő bármilyen módon beszélni vele, mert megmondja, hogy nem, a 4-es Golfnak a ráncfelvarrása novemberben volt. Ez az autó, ez decemberi. Hú, nagyon kemény.
0: Én bírnám a Tilosba, több ilyen izé lenne, autós műsor, nem tudom, mobiltelefonok és modern kütyük, vagy izé, nem bögdösöm az Ádámot, akinek ez a hobbi, hogy nézegeti a izéket, hogy megjelent a nem tudom olaj. Elmegy ilyen kiállításokra, és akkor ott nézi, hogy a nem tudom mi új S, nem tudom milyen hányszolos, nem, abban milyen prockó van, és már nem az a chipset, és ez, amit mondasz, hogy jól néz ki, de a két hónappal előtti ízen fut alatta, és az...
2: És én is bármit mutatok neki, félszemmel rásendít a monitorra, és azonnal tudja, hogy mit látunk, mi ez, milyen alkatrész, hol gyártották, hihetetlen, hogy egy-egy embernek milyen tudása van ilyen, és kvázi laikusként, hiszen nem... Ja.
0: És azért mindig vannak ember, tehát érted, az autókat én is szeretem, vagy szóval, tehát ez értelmes lenne, de mindegy, majd a szerkesztők eldöntik. És akkor elvégezted az egyetemet.
2: És akkor én már harmadévtől már melóztam, mert az volt, hogy a Rácz professzornak volt egy szemináriuma, meg előtte, még a Pallákon voltunk, és kimentünk a múzeumkertbe kicsit így felfrissülni, most így mondom, és ott volt egy csávó, aki mondta, hogy hát van egy ilyen hely, Hollámba, fú, azt mondja, tele van anyagossal, ilyen écmegelőző tűcsere, azt mondja, 1500-öt adnak egy napra, hogyha elmész 4 órára ügyelni, tűt kell nekik cserélni. Szóval tele van csótánya, a legkeményebb hely. Fú, egyből cimbivel számolgattuk, tudod, ez 90-es évek vége, 1500 naponta, szóval hetente 10, az 40 rongy egy hónapba.
0: Az komoly.
2: Vagy akkor ez komoly.
0: Hello.
3: Szép jó reggelt mindenkinek, szervusztok, Cukrosi Mike vagyok. Figyelj, adjatok már meg valami zenét, mert nem bírok kiszállni a kocsiból, olyan kurva jó ez a műsor, de most nagyon sürgős dolgom van, és nem akarok lemaradni. Jó, az én Istenem áldjon meg mindenki.
2: És akkor mondta a csávó, hogy ott a Hollámba menjünk le. Fú, kiszámoltuk, nagy zseton minden, lementünk a Hollámba, és akkor feltárult egy új világ. Jöttek le az akkori nyers ópiát szcénának a junkiai, vitték az injektorokat, és akkor elkezdtünk lejárni. És 2 hónap telt el, mikor megkérdezte tőlünk a Veres Ilona, ő is meghalt, már Isten nyugtassa, hogy tulajdonképpen mi kik vagyunk. Hát mondtuk, hogy hát mi szociális hallgatók vagyunk, hogy a Surány Judit mondta, hogy vagyis nem, a Surány Judit volt szintén ott szociológus hallgató, és hogy nekünk mondták mások az egyetemen, hogy jöjjünk le ide, mert hogy nagy pénz, meg minden. Mondta, hogy oké, végül is ez jó hangzik, mondta, hogy tiszta, amit mondtak a pénzzel kapcsolatban, az egyáltalán nem igaz.
0: Hozd el!
2: Igen, de hogy úgy tűnik, hogy nekünk ez tetszik, meg nekik is, és akkor tudunk ezzel foglalkozni. És akkor így indult az akkor berobbanó drogtérnek a fejlesztése, és akkor elkezdtünk így iskolákba járni egy drogbusz nevű programmal, ami egy leszakadt Ikarusz buszról, szétgrafitizve, és akkor arra feljöttek a diákok, és arról kezdtünk el beszélgetni velük, hogy akkor mi az a drogjelenség, mi a drog probléma, és ahogyan tanultuk az egyetemen az ezzel kapcsolatos ismereteket, azokat kombináltuk a gyakorlatban, és egy nap letoltunk ilyen, nem tudom, 3x4x45 percet diákoknak, ilyen 12 fős csoportokban évekig. Aminek következtében megtanultunk előadni, hogy van eleje, közepe, vége, hogy hogyan kell strukturálni a beszédedet. Kaptunk érte pont annyi pénzt, hogy egyébként egyetemi hallgatóként ott dúskáltunk tulajdonképpen a javakban, és elkezdtünk programokat alkotni, egyre több programban vettünk részt, ekkoriban tágul nagyon a drogszakma, hihetetlen mennyiségű pénz folyik bele, elkezdenek építkezni a programok, és akkor innentől kezdve aztán egyenes út vezet addig, hogy egyre több.
0: De eleve érdekelt a kérdés, hogy ez szinte egy véletlen, mint egy meglökött egy másik golyót, és a izéért.
2: Érdekelt, mert azért akkoriban a partizás is éled. Elkezdtünk járni Mendire. Persze a Wild West diszkóban voltak az első ilyen nagy house bulik, és akkor ahogyan elkezdünk oda járni, és ott találkozunk azzal, hogy van akkor ez a Trinyó, van az Eki, a Spuri, és hogy akkor mi ez, és hogy ez a kettő valahogy így egymásra feküdt, és az a fajta kompetencia, amit megszereztünk az egyetemen, az a gyakorlatban átélt, megélt dolgokkal formálódott egy olyan tőkévé, amit nagyon jól lehetett aztán értékesíteni ebben a térben. És hogy mivel mi egyikünk sem volt, aki ebben dolgoztunk függő, vagy nem kábítószer függőként kerültünk ebbe a térbe, hanem egy olyan tudással, amelyik nagyon nagy részt átnyúlik a gyakorlati terekbe, ez nagyon jó konvertálható tőkévé vált.
0: És mert van, aki úgy kerül a szcénába, hogy a szerben van egy szoros viszonya, és
2: hát van, hogyha magunkat mondjuk morális vállalkozónak tekintjük, akik egyébként ebben a térben vállalkozóként vannak jelen, akkor ők bizonyos szempontból mondjuk morális menekültként jelentkeznek, akik egy másik térből érkeznek, és akkor ebben a térben az ő kompetenciájuk az csupán első körben az, hogy ők anyagoztak, de nincsen mellette a szakmai tudás. Ha ezt megszerzi ebben a térben, és elmegy mondjuk szociális munkásnak, szociológusnak, akkor ő ebben a térben morális vállalkozóként tovább dolgozik, vagy egyszerűen talprál ezen a szintéren, arra használja az ő talprálási energiáját, hogy másokat segít, de ha nem válik professzionális segítővé mondjuk egy rehabon, vagy egy drogambulancián, hanem mondjuk nyit egy kocsmát, mert ahogyan erre is volt példa, akkor sikeresen tovább fog élni majd ebben a vendéglátóipari térben, és maga mögött hagyja ezt a szenvedélybeteg karaktert. Nagyon fontos lenne, hogy érkezzenek egyébként ebből a térből egyének, sőt, a legfontosabb az, hogy most már tapasztalati munkatársakat kellene bevonnunk minden szintjén. Az, hogy valaki droghasználó, az jelenleg egy olyan stigma, ami kizárja őt abból, hogy mondjuk munkát vállaljon ezzel a tudattal róla, vagy ezzel az ismerettel, holott pont, hogy az ő kompetenciára van szükség ahhoz, hogy jól tudjon funkcionálni egy ilyen intézmény.
0: Nemrég találkoztam az Anonim Alkoholisták intézményével. Ez rokon az, hogy akik mélyen érintettek, azok próbálnak akkor segíteni azon, tehát azok csak
2: annyira. Az Anonim Alkoholisták, vagy a 12 lépéses csoportok, ugye, ahol a Minnesota modell alapján az ember bevallja önmagának, hogy nem tud megküzdeni már a problémával ő saját maga. Valamilyen felsőbb erőre, segítségre van szüksége, ezért emegy egy olyan csoportba, ahol mindenki eszerint él, beismeri, hogy függő, segítségre van szüksége, és ebben az életben többet nem fog azzal a szerrel élni, úgy általában inkább semmivel már. És ebben az esetben ennek a csoportnak a spirituális ereje az, ami tartja őt. Nagyon fontos lépés az, hogy az anonim csoportok megjelennek, és hogy jelen vannak ezen a szintéren, nem jó mindenkinek, nem mindenkinek ez a megfelelő út. Az új trend azért inkább a felépülés, a recovery, amelyik azért átemel sok mindent az anonim alkoholisták, az anonim csoportoknak a működéséből, de nincs benne a szermentesség mindenek felett. Az anonim csoportok csak azt a napot akarják túlélni, csak aznap tiszta maradni, amit élek, számolják a napokat, elképesztő erő van benne egyébként. Tehát egy-egy ilyen nagyobb anonim anyagos gyűlésen, amik mondjuk akár az Egyesült Államokban stadion méretben vannak mondjuk évente, ahol az emberek úgy ülnek le, ahány éve tiszták. És a végén, mondjuk egy 10 000-es stadionban, ott áll egy ember, aki tiszta mondjuk 40 éve, és mondjuk még szúrt a Miles Davis-szel, és ott áll, és őt ünnepli 10 000 ember, aki 40 éve tiszta. Nagyon kemény.
0: Ez ilyen katarzis.
2: Persze, az anonim csoportok nagyon, nagyon, nagyon erős energiákkal dolgoznak, de számomra, és ez teljesen a saját véleményem, számomra nagyon, nagyon zártak a keretek. Tehát én például mondjuk a dohányzásról szoktam le, és soha többet az életben nem gyújtok rá.
0: Mert ezt honnan tudod, hogy nem?
2: Mert így döntöttem.
0: Ja.
2: És ugyanakkor volt olyan pont a leszokásomban, amikor szívesen elmentem volna csak azért egy csoportba, hogy elmondjam, hogy milyen rossz nekem, hogy milyen nagy veszteségért. Nagyon sok ember számára nyújt menedéket az anonim alkoholisták, anonim anyagosok, anonim játékfüggők, anonim szexfüggőknek a csoportjai, mert hogy bárhol a világon vagy, mindig el tudsz menni egy ilyen csoportba. Mindig lesz ott valami, ott mindig működik egy csoport, és ez mindig pontosan ugyanaz. És elmész, és elmondod, Dávid Ferenc vagyok, függő, nem tudom én, 4560 napja tiszta, és akkor ott abban a csoportban mindig segítséget kapsz. Amikor még csak kezded, akkor van egy mentorod, aki segít. Szóval nagyon jó kollektív öngondozási gyakorlat, de nem mindenkinek ez az útja. Van, aki a konzultációban hisz, van, aki a kognitív terápiában, nagyon sokféle út vezet a felépülésen keresztül.
0: És akkor elvégezted az egyetemet, és ebbe a szénába belecsúsztál.
2: Igen.
0: És azóta is tulajdonképpen így dolgozol ilyen-olyan formában, nem?
2: Igen, teljesen tulajdonképpen megszakítás nélkül dolgozom ezen a szintéren. Aztán persze azóta nagyon sokat változtak a szakmai szempontok, nagyon sokat fordult a világ. Az elmúlt 10 évben ennek a szintének a támogatottsága 95%-kal csökkent.
0: Jézus!
2: Ezt kivégezték ezt a szektort, nagyjából a Norvég Királyság tartja életben. Ennek okán mostanra katasztrofális lett a kábítószer helyzet. Az a rendkívül jól gondozott, európai szintű módon menedzselt probléma, ami jellemezte az országunkat mondjuk ezelőtt, mondjuk 2008-9-ig, az tulajdonképpen mostanra azzá silányult, hogy fogalmunk sincs, hogy hányan használnak kábítószereket, az új pszichoaktív szerek mindenhol megjelentek, vidéken, nagyobb városokban, iskolákban, teljesen átrendeződött a mintázat, a politikai kommunikáció egyes számú bűnbakká tette a kábítószer használót, bezárt a Holland Ernő utcai
0: még
2: program.
0: A brókernél is vadabb.
2: Mindennél vadabb. Mindenkinél jobban gyűlöljük és utáljuk a kábítószer használót, úgyhogy egyébként az ország egy jelentős része kábítószer használó. Az álszentség mindennél nagyobb.
0: Ez nagyon érdekes. Én nekem volt egy olyan tapasztalatom, az megrázó volt, hogy volt egy vidéki városban egy ilyen hétvége, amit ott szerveztek, ilyen kábítószer, és fiataloknak, gimnazistáknak ilyen kábítószer prevenciós, uh-huh. És ebben mi egy filmes, tehát az volt a felkérés, hogy akkor ott beszélgessünk a gyerekekkel, és közösen készítsünk erről a ebbe a témába egy filmet. És akkor ott volt egy helyzet, hogy akkor ott egy szobába beszélgetünk, akit ez a filmes része érdekelt, mit tudom, 15-20 gimnazista, ilyen nagy gimnazista, tehát inkább ez a második fele a gimnáziumnak, és ez volt számomra a legmegdöbbentőbb élmény, hogy tehát nyilván mondtuk nekik, hogy itt minden köztünk marad, és akkor először fecsegjünk, hogy olyan mértékű a zavar és a tudatlanság és az a helyzet, hogy erről nem lehet beszélni, hogy az megdöbbentő volt. És én kérdeztem, hogy de hát miért ne lehetne erről beszélni? Tehát, hogy már nem kell semmit bevallani, de hát egyáltalán ízére, és azt mondták, hogy az kizárt. Mert se a szülők, se a tanárok nem, tehát ez nem létezik. Olyan mértékű tabu, hogy nem létezik. Hát és kezdtük, hogy hányan próbáltátok a füvet, és mondták, hogy hát mindenki, hát ez a gimnáziumban, ez teljesen izé. És kezdtem, hogy miért gondoljátok, hogy a szüleitek nem próbálták, vagy a tanárok, vagy nem. És mindenki nézett, nem, az kizárta, az nem, mert nem lehet. Szóval egy olyan fal van, ami megdöbbentő volt, és akkor aztán ott összeraktak írtunk egy forgatókönyvet, amit le is forgattunk, ami persze vérfasság volt, mert a sztori az volt, hogy a lány egyes kap, megbukik matekból, és akkor kimegy a Dunapartra, és egy hatalmas jointot elszív, és meghal, és a rosszul lesz, és a mentő, és a nem tudom, szerintem a fűtő nem lehet meghalni, vagy nem tudom miért. De mindegy, szóval, hogy megrázó volt. Az utóélete ennek a sztorinak az, hogy persze mert ezt egy műfás szervezte, és az iskola tanárai följelentették azért, hogy miatta megrontottuk a gyerekeket, és ilyen zaklatták ott a gyerekeket, hogy ezen részt vettek. Tehát kvázi visszaigazolta az iskola ezt a...
2: Nagyon nehéz nincsen jó drogprevenciós kampány. Mi mégis mindig nekifutunk egyébként a dolognak, és talán a mértékletesség erényének a népszerűsítése volt az egyetlen olyan kampányunk, amelyik valóban adekvát szakmai választ tudott adni, de a legnagyobb probléma az, hogy mivel a kábítószerfogyasztó a legkirekesztettebb társadalmi csoport ma Magyarországon, hogy az emberek nem kérnek segítséget, mert senki sem akar a legkirekesztettebb és stigmatizáltabb csoporthoz tartozni, és inkább leélnek életeket az emberek függőként, problémás kábítószer használóként, ahelyett, hogy eljönnének egy felépülési központba, vagy egy konzultációs központba, és azt mondanák, hogy oké, 5 éve reggelente tépek be, tökre nem haladok sehová, mert nem haladok, mert nem megy, valami megakadtam. Szeretnék változtatni, szeretnék csak 2 hetente szívni. És akkor erre készül vele egy terápiás vonal. Ebben fogunk együtt dolgozni. De ezt senki sem fogja felvállalni, mert nem akar kábítószer használónak tűnni, holott az, és inkább problémásan élünk le életeket, ahelyett, hogy segítséget
0: kérnénk. De hogyha valaki időnként, tehát ilyen szociálisan szív, az is kábítószer
2: használó. Szívjon, hát persze kábítószer használó. Hát az, de hát akkor mi van?
0: Jó, de a számomra az egy kérdés, hogy ugyanakkor például az alkohol az legális. Persze, és nagyon sokan kőkeményen tolják.
2: Sőt, az alkohol az egy nagyon nehezen menedzselhető szerv, és már ráadásul ezt szétszabályoztuk. Tehát már annyira keményen próbáljuk valamilyen módon kordában tartani, persze nem Magyarország, mert náluk azért inkább a pálinka kultusz erősödése, vagy erősítése az, ami egy fontos kihívás, ami tragédia egyébként, mert hogy az 50%-os alkoholnak a népszerűsítése egy amúgy is alkoholbetegekkel telített országban azért nem sok jóval kecsegtet a jövőre nézve. Itt inkább az a probléma, hogy nagyon nagy a rendetlenség a fejekben, a drog probléma, a drogjelenség, a drogbetegség, a drogfüggőség fogalmaknál. Én például függő vagyok, én a koffeintől tökre függöm, ha nem iszok reggel egy pohár kávét, akkor holott egész nap csak egyet iszok.
0: Neked egy kávét.
2: Megittam reggel, mert nekem nem tudtam volna bejönni, nem tudnék beszélni, nem tudnék funkcionálni, de nem vagyok problémás. Akkor lennék problémás, hogyha betiltanák a kávét. Akkor nagyon problémás lennék, mert abban a pillanatban kéne találkoznom kávédillerekkel, rossz minőségű kávét főznék otthon valami elszívóval, hogy kéne szagolja a szomszéd néni. Ugyanúgy, ha valaki mondjuk nikotinfüggő, az egy tök kemény függőség, mégsem problémás, csak egyre problémásabbá válik, a mai trendeket nézve, hamarosan kriminalizálni fogjuk a dohányzást, és előbb-utóbb bűncselekmény lesz belőle. Már most nagyon kemény szabálysértés követhet el valaki, hogyha rossz helyen dohányzik. Tehát megindult ez a folyamat is. Az, hogy közben az Egyesült Államokban Colorado és Washington állam legalizálja a marihuánát, az azt is jelenti, hogy egy olyan hullám érkezik nyugatról, amelyiknek a vége itt is előbb-utóbb a legalizáció. A drogháborúnak vége, amit Nixon annak idén elkezdett, annak most itt a vége. Egy teljesen más típusú gondolkodást kellene elsajátítanunk, megnyitni az intézményrendszer kapuit a droghasználók felé, és azt mondja, hogy gyertek be, épüljetek fel, induljon el, de nincs intézményrendszer. És most már kapu sincsen, mert bezártuk a Józsefvárosi programot, bezárt a Hollenerni utcai program, a hepatitis C fertőzöttség ezen a szintéren elképesztő méreteket ölt, tehát ilyen országos szinten az injekciós szerhasználó közel fele hepatitis C fertőzött, amelyik mondjuk a Józsefvárosban 75-80%, tehát ilyen óriási járványügyi probléma, és közben bezárjuk a kapukat, és azt mondjuk, hogy nem tudtok bejönni. És épül a holokauszt központ a fiumei sírkert mögött, majd a sírkert és a holokauszt központ között mászkálnak ki az injekciós anyagosok a templom irányba, a temető irányába kvázi meghalni, mert egyébként nincsen program, ahová mehetnének. Tehát, hogy az a fajta kábítószer szintér, amelyik jelen volt a 90-es évektől, és egy nagyon adekvát választ adott rá a civil szektor, ez tök fontos, hogy ezeket NGO-k hozták létre ezt az intézményrendszert, azt a kormányzatunk az utóbbi 4-5 évben darabokra verte, de teljesen. Tehát nincs. Megszüntették ezt a dolgot. Éppen ezért egy elképesztő kábítószer problémával állunk szemben. Egy olyan designer drog robbanás kellős közepén, ahol még azok is designer szereket használnak, akik azt hiszik, hogy nem azt használják. Ha veszel speedet, te már, nem, már régen nem amfetamint vásárolsz, hanem valamilyen más dolgot. Ugyanígy, ha valaki vesz mondjuk sok esetben mondjuk biofüvet, akkor azt gondolhatna, hogy van bármilyen köze a bióhoz, vagy a fűhöz, semmi, nulla köze van hozzá, ez egy műanyag, egy EVH nevű műanyag, amelyik ráadásul sem hatásában, sem működésében nem hasonlít a marihuánához, mégis ez a szer robban vidéken.
0: Jó a marketinge.
2: Hát meg nagyon olcsó, hát gondold, hogy 3-500 forint egy gramm. Ami azért is lehet kapni, nem úgy, mint a zöldet, tudod, hogy kóstolhatsz utána a heteket, hónapokat, mert mindenki azt gondolja,
0: hogy... megvan a diszkó, vagy iskola, vagy ahol ezt lehet kapni?
2: Hát tulajdonképpen mostanra akkora lett a baj, hogy most már az iskolások állítják elő maguknak. Tehát megrendelik az internet segítségével a távoli Kínából a EVH nevű szert, ez egy por, összekeverik acetonnal, tudják, hogy mennyi kell nagyjából, ez egy folyadék lesz, majd utána ezt valamilyen orvosi zsájára, vagy akár csak, hogyha dohányra is, akkor varázs dohányként mehet tovább, ráspiccelik szinteren szaktalan, és akkor beleszívsz, és hogyha nincsen szerencséd, mert mondjuk sokkal nagyobb a hatóanyag tartalma, akkor egy sluktól felborulsz, de úgy rendesen. Az, aki mondjuk picit gyakorlottabb anyagos,
0: ezek azok,
2: talán
0: akik aztán mesztelen üvöltöznek.
2: Nem. A biofű, vagy műfű, vagy EVH, azért elsősorban, hogyha valaki túladagolja magát, akkor ez egy ájulás. És akkor ezért van az, hogy iskolákban mentőt hívnak, most már egyre többször halljuk azt, hogy iskolákban ki kell hívni a mentőt, mert a kis csávó nem tud magáról. És pedig csak beleszívott egy slukkot valamibe. A EVH, tehát maga a műfű, meg ez a probléma, ez egy nagyon súlyos probléma most. És mivel teljes egészében eltagadott, és az államszocialista rendszerhez hasonlóan kezelt lett a probléma, tehát nincs, illetve akkor van, hogyha talpra akarsz állni, hogyha Isten segítségével akarsz talpra állni, aztán a legjobb, az jó lehet, az nagyon tetszik nekünk, de azt mondjam, hogy jó gyakorlatok, modellek, progresszív modellek alapján kezelnénk, az eltűnt, holott mi voltunk az elsők a régióban, akik parti szervizszolgáltatásként az elektronikus zenei szintereken jelentünk meg, nagyon, nagyon, nagyon, nagyon komoly ártomcsökkentő szolgáltatással, a svájci állam segítségével 96-tól indul a tűcsere program, de ezek

0: maguk számára. De nem önkormányzati vagy józsefvárosi szinten van a siker, hanem országosan. Hát Kocsis Mátének nem volt ellenfele Józsefvárosban. Ember nincs, aki a nevét megmondaná a másik jelöltnek. Annyira nincsen. Itt országos szinten kellett levadászni. Az, hogy ebből lesz aztán később emberjogi per, hogy amúgy egyébként hogyan zártunk ki 3000 embert az ellátásból, és mondtuk azt, hogy sajnos ti meg fogtok halni. Nem tudjuk, hogy mit használtok, rosszul is néztek ki, nagyon sajnáljuk, de nem kellett volna drogozni.
1: Jaj.
0: Nem kellett volna drogozni, és akkor ez. Az, hogy közben a vidéki városoknak a szélein, a cigány negyedekben hogyan bukkan fel az injekciós szerhasználat, és mellette a hepatitis C fertőzettség, és hogyan áll talpra egy olyan kép, amelyben egyesül a cigány, az anyagos, a fertőző, vagyis hogy mihez kezdjünk majd ezzel, hogy a talpra áll ez a sztereotíp kép, és ad rá egy politikailag adekvát választ a Jobbik, miszerint azt akarod, hogy a gyerekedet megfertőzik a cigányok? Hogy mihez kezdjünk ezzel, ezt nem tudom. De ez az, ami Magyarországon kábítószer problémaként zajlik, az nagyon hasonlít a 90-es évekhez, amikor egy ismeretlen problémával állunk szemben. Leírtunk egy óriási kört, és megint ott állunk.
1: Visszajutottunk a...
0: Teljesen, a kezdőpont. És ott tartunk, hogy megint elmegyünk rádióba, tévékbe, és elmondjuk, hogy na, a kábítószerről szeretnénk beszélni. De egyszer már megoldottuk ezt a problémát, és jó nyomon voltunk, de most újra. Azt képzeld el, hogy vidéki családsegítősökkel beszélek, és mondják, hogy óriási a gond, mondják, hogy mindenhol herbálozásként, diózásként terjed az új típusú, új pszichoaktív szerhasználat, és mondom, hogy lemegyünk, mondom, vannak nyáltesztjeink, 15 perc alatt meg tudja nézni azt, hogy valaki fertőzötte. Az Estée Laudertől kaptuk őket ajándékba, hogy lemehetünk? Á, nem, megmondták, hogy a HIV, az AIDS, a tűcsere, és a nyáltest szavakat nem ejthetjük ki. Ja, jó, akkor jó, hát akkor hagyjuk. Tehát el vagyunk zárva ezektől a vonalaktól, mert megmondja a helyi önkormányzati képviselő polgármester, hogy Julika, itt ez nincs. Ide, itt kéne esd a szádon a kábítószer kérdés. Ránk fordul a nagy szem, végünk lesz. Inkább halljanak meg. Vagy legyenek, nem, majd lesz valahogy, de nem, hát központú bázis, nincs, nem látunk,
1: így van, nem az nincs.
0: De hogy az a baj, hogy ez lesz ez a probléma.
1: És hogyha, hát van.
0: Hát igen, most is van.
1: Csak de, eszkalálódik.
0: Hát gondolod, hogy bezárt a tűcsere program Józsefvárosban, és azóta mit tudunk róla? Semmit. A körút másik oldalán van a probléma. De ez egy rejtett problémává vált, és mint hogy a 90-es évek elején már van ez a probléma, és nem tud róla senki, ugyanúgy most is van ez a probléma, csak rejtett probléma.
1: Más médiában van erről szó?
0: Hát abban az esetben, ugye, amikor az RTL klub úgy érzi, hogy hallgatottság, nézettségadatokat kell növelni, akkor rányúl erre a témára, de azért korrekt módon, szakmai szempontok alapján erről nem nagyon
1: pedig a média beszélni. Az fontos dolog lenne, nem?
0: Hát nagyon fontos lenne, csak ugye az a baj, hogy annyira stigmatizált maga a kép, hogy ennek a kommunikációja nagyon kifinomult eszközöket kíván. Tehát az, hogy valaki képes legyen a kábítószer kérdésről úgy diskurzust folytatni, hogy ne megerősítse a beteg vagy bűnöző, vagy kirekesztett sztereotíp képeket, ehhez még ha nagyon jó képességű is valaki, akkor is éveket kell eltöltenie ezen a szintéren, nagyon jó mesterekkel.
1: Kóstolgatnak, hogy nyilván azért tolod ezt, mert te is érintett vagy?
0: Hát de a kriptodeviancia jelenség az élő, izgalmas dolog, tehát hogyha mondjuk valamelyik pink ingemben a melegek emberi jogairól beszélnek, akkor lehet látni, hogy na, cukorka, a kis buzi. De az ember ezzel együtt él, ezzel a dologgal, és hogyha ügyes vagy, akkor ezt tudod használni, hogy persze azt gondolják, hogy érintett. De azért, hogyha sokat kommunikál valaki ebben a kérdésben, akkor lehet nagyon szépen mozgatni a szálakat úgy, hogy meg ne kérdezze valaki, hogy ne merje megkérdezni, mint mondjuk olyan tette egyszer Havas Henrik, volt annyira bátor, hogy nem is értem, hogy volt ennyi esze, hogy a Dénes Balástól megkérdezte élőben, hogy azt akkor ez a drogok voltak-e? És akkor mondja Balázs, hogy huha, és akkor mondja Havas Henrik, hogy hát azt mondja, lehetek provokatív, nem? Na. És akkor mondja Adélyes Balázs, hogy aha, persze, én is lehetek. Mi között hozzá? És akkor ennyi volt a kérdéskör. De hogy azért eddig

0: jobb nem eljutni a tévé műsorkészítőnek. Én nekem nem volt még ilyen, hogy megkérdezték volna élőben, amit persze az ember nagyon másként reagál le. Tehát, hogy lehet, hogy megkérdezném én is, hogy is, reggel kiverted? Mert hogy ez oda tartozik kb. De lehet, hogy azt mondanám, hogy igen. Igen, igen, próbáltam szereket, szívtam már ezt a füvet. Tehát, hogy ez ilyen nagyon, nagyon szintér kérdése. De azt gondolom, hogy, egyre nagyobb őszinteségre lenne szükségünk ebben, és hogy az a fajta álszentség, ami jellemzi a drogdiskurzust, azt be kell most már fejeznünk. Tehát így nagyon, nagyon nagyok a károk, nagyon nagy társadalmi károkat okoz, mind az alkohol, mind pedig az új pszichoaktív szer robbanás, ilyen soha nem látott probléma, és hogy közben az az érdekes, hogy ahogyan az egész nekem egy ilyen egyetemi jó melónak indult, valahogy az elmúlt 10 év során olyan hivatássá vált, amiből nem nagyon tudok most már így kilépni. Tehát, hogy minden jobban látja az ember azt, hogy hogyan távolodunk attól az európai gondolattól, hogy mindenkinek jár a segítség, és attól, hogy te snowboardozással törted szét a lábad, attól ugyanúgy fogunk neked segíteni, mi akik nem snowboardozunk. Ugyanígy, hogyha te injekciószerhasználó vagy, neked ugyanolyan szolgáltatást kell kapnod, mint bárki másnak, és hogy el kell szakadnunk attól a képtől, hogy egy ilyen várfal tetején állunk, lent vannak az anyagosok, és üvöltünk, hogy gyertek be az anyátok úristenit végre, mire ők szólnak, hogy de hát nincsen kapu. És akkor leszólunk, hogy pofázni azt tudtak. És hogy nem engedjük be őket. És hogy valamilyen módon egy társadalomnak a működését nagyon jól leképezi azt, hogy hogyan nyúl a kábítószer kérdéshez.
1: Persze, sok mindent elárulom, és sok nyilván vannak áthallások.
0: Igen, és a mi kormányzatunk az utóbbi időben annyira siralmasan és szégyenletesen kezeli ezt a kérdést, annyira álszent módon, hogy ez egyre dühítőbb.
1: Dühös vagy.
0: Hát inkább be tudom magam rántani ezeken a dolgokon néha.
1: Jó. A lassan véget ér a műsor. Akkor most van hétfőn reggel műsorod a Tilosba, de az nem erre fókuszál a kérdésre.
0: Nem, a héttérítő az teljes egészében közéleti műsor. Ott fölbukkan a drog, mint kérdéskör, de a héttérítőnek a küldetése az más, mint a drogdiskurzusnak a generálása. A héttérítő küldetése az, azt gondolom, hogy valamilyen módon annak a felelősségnek a megnyilvánulása, hogy mi, akik nagyon szabadok vagyunk, és szabadon rádiózhatunk, valamilyen csoda folytán engednek rádiózni hétfő reggel, amit amúgy én magam sem értek mindig, hogy ez hogyan lehetséges, de hogy a felelősségünk az, hogy másokat is sokkal szabadabbá tegyünk. És hogy szerintem ez viszi előre a héttérítőt, és ezért jó leülni hétfő reggel a mikrofonhoz, és ezért is dolgozom olyanokkal a héttérítőben, akik nagyon bátrak, és lemernek ülni hétfő reggel, és azt mondani, amit gondolnak.
1: Ez nehéz időszak, amikor elindul a hét pedig. Igen. A legtöbb ember hétfőn lesz öngyilkos.
0: Hát ezért is felelősségünk a héttérítőben, hogy akkor talán nem, hogyha hallgatják és látják, hogy amúgy mennyire szép az élet, mert úgy meg tök szép.
1: Amikor nem rádiózol és nem szociológus vagy, akkor mit csinálsz, hobbi?
0: Hát a kegytárgyak azok elviszik azért ezt.
1: És akkor így mész ilyen ecseri, vagy pecsában megszűnt.
0: Hát bakancsost átböngészem, de én azt gondolom, hogy nekem én azon kevés szerencsés egyike vagyok. Nincs. Ezek elmennek, az a lényeg.
1: Ez így megy keresztül rajta. Tehát nem valami nagy raktárba. Hello!
2: Sziasztok, jó reggelt, kicsit vagyok. Nekem csak egy kérdésem van ezzel az egészen kapcsolatban, hogy te azt mondod, hogy az elmúlt 5 évben 95%-ban leépítik. Elmúlt 10 évben, az elmúlt 10 évben leépítik ezeket a programokat. És te, mint aki ebben nem is hivatásként, hanem mint életcélként kezeled, hogy éled ezt meg, hogy látod, hogy a világ, vagy szellem a világ, de legalább Magyarország az így, vagy a Magyarország felelős vezetői ellenet fordulnak?
0: Hát rosszul, de...
1: Hát most mire gondoltál, hogy mit fog mondani?
0: Hát az van egyébként, hogy... De amúgy
2: nem tudom.
0: De abból a szempontból érdekes a kérdés, hogy amúgy... Tehát rosszul élem meg, de ugyanakkor meg érzem megint azt, amit a 90-es évek végén, hogy van egy progresszív tér, ahová amúgy meg onnantól kezdve, hogy elkezdtek szűkülni a pályázati források, megint a legjobb képességű, leginnovatív módon gondolkodó emberek érkeznek ismét a szcénánkba. Tehát, hogy persze nagy veszteségként élem meg rosszul, de hogy abban is bízok azért, hogy meg tudjuk még változtatni ezt az irányt valamilyen módon, és hogy előbb-utóbb megbukik ez a rendszer.
2: Aha, és akkor tehát mindig van remény oldalon.
0: Így van, meg hát oldalon. Csak kár, hogy harcolni kell. Kár, hogy nem lehet rendesen dolgozni.
1: Elvisz sok energiát.
0: Rengeteget. Ezért zártuk be a Tűcsere programot. Nem azért, mert Kocsis Máté bezáratta, hanem mert annyi energiát vitt el a vele való hadakozás, hogy akkor a többi programunk bukott volna meg.
2: Köszönöm további.
1: Okay.
0: Csak annyit erre a hobbira, hogy gyakran fel szokott merülni, hogy én azon szerencsések egyike vagyok, akinek teljes egészében a hobbija, meg a munkája egymásra fekszik. Tehát, hogy én teljesen, amikor dolgoznom kell, akkor 90%-ban azt én ilyen nagyon örömszerűen élem meg, és hogy ez nem szerencsé, mert egy tök tudatos törekvés volt. Amikor autószerelőnek tanultam, és reggel fel kellett kelni 5-kor, hogy 6 órára beérjek a szakmai gyakorlatra, akkor az ágyon ülve megfogadtam, hogy soha az életben, ha egyszer felnövök, ezt nem fogom vállalni, mert hogy belehalok. És hogy azon fogok mindig dolgozni, hogy akkor keljek föl, amikor föl kell kelnem, de hogy örömmel keljek föl, hogy na, milyen jó meló lesz ma. És hogy szerintem valahogy ez az, amikor a hobbi így összefolyik a melóval.
1: Szerencsés ember vagy.
0: Ja, igen, ezért mondtam, hogy...
1: Arisztokratikus attitűd, de jó. Sok sikert.
0: Köszönöm.
1: A Tilos Rádió haza és haladás vendégünk Dávid Fecó volt, aki Tilos Rádiós szociológus. Hogy definiálni? Mi
0: most a legújabb, amit kitaláltam magamnak, az a biopolitikai szakértő.
1: Biopolitikai szakértőnk. Ozi volt itt, aki érzékenyen keverte a dolgokat. Tilos Rádió, Manfred Mann. Köszi, hello.

0: jumping and his shrunken suit, with his quick black eyes and a flaxen roof, and his filed out teeth and a hobnail boot, his pistol of pistols in his pockets, aiming at me and aiming at his wife. The band falls silent, no fear for the life, with fear in my guts like tangled twine, cause all I got is brass knuckles and a flow. Mert mi lesz ezután?
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó. Jó.
1: Kelt akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kelt akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: quarterback.
1: Back to seeing.

Alkalmatlan tárgyon alkalmatlan eszközzel elkövetett kísérlet. Vasárnapi családi ebédek zaja. Egy ablak még nyitva maradt. Én bent ülök az ágyon, és arra gondolok, milyen lehet halott emberre pisztolyt fogni. Vaktölténnyel.

minden áron. Az utolsó fokokat másztuk meg épp, te egyre lejjebb, én följebb kapaszkodtam a bordák szúrós lankáin. Vártam azt a magasságot, ahonnan már többet látok a szétmázolt tájból, mint belőled. Ekkor zúdult nyakunkba az a kora nyári zápor. Az eső elől egy turistáknak emelt hegyi kápolnába húzottunk be. Azt mondtad, szeretsz, de már nem minden áron, és ott megnyomtam neked mindent, ez mégsem jelentett feloldozást. Átázott ruháim alatt ketten roskadoztunk, pedig Isten még velünk volt akkor. Ezt a kápolna vendégkönyvében hagyott félmondatokból tudtam. A Jóisten azért teremtette a világot, hogy szavak nélkül tudjunk imádkozni. A friss esőszag észrevétlenül mosta le rólunk a kétségbeesés dohos szagát. Szemed a környezet hibáit kutatta, valamit, amit kijavíthat egy gondolattal. Láttam, ahogy a falon helyreigazít egy Mária portrét, ahogy szimmetrikus sorokba rendezi a piros mécses tartókat az oltáron, és koncentrikus körökbe az esőcseppeket a földön. Én a sziklafal repedéseibe bújtam, onnan próbáltam megérteni a közénk épülő távolságot. Mire elállt az eső, az utolsó, köztünk elhangzott mondatot is megjavítottad, aztán vándormadarakról kezdtél el beszélni. Tudtam, ez most pontosan olyan, mint amikor egyszer azt mondtad, az ellipsziseknek nincsen metszetük, de a párhuzamosok a végtelenben találkoznak. Indulás előtt a kápolnát gondosan rendbe tettük, nem maradt semmilyen ránk utaló jel, talán csak egy mondat a vendégkönyvben. Szeretlek, de már

Télvíz. Lassan beállnak a napszakok. Bejáratott lesz minden, mint ahogy az első kávé után megindul az emésztés. Napközben tanulás, munka, írás. Időeltolódásokra gondolás. Ha én már ebédeltem, te még alszol. Valahol a délutáni kávé körül szoktál magadhoz térni. Az emlékek tiszta tó. Mértékegységük két Skype beszélgetés között eltelt idő. Zsebemben a tengeren túli hangod. Az utolsó nyugalommal teli óra, félszürkület, délután 4. Te megébredsz, én ma sem intéztem el semmit. Estére megválaszolatlan e-mailek, lemondott találkozók. Egyedül végigállt programok, kiállítás vagy borti sorban állás. Egyedül ott vagy velem, ahová viszlek magamban. Kilincsfüggőség. Újabban nem szeretek zárt ajtónál aludni. Tegnap havazott, ma esik. Lehetőségek. Éjszaka elmehetek aludni, de csak reggelre fáradsz el. Probléma megoldás. Egy kád meleg víz, vagy néhány lábast elmosni. Levinni a szemetet. Amikor nem vagyok itthon, magamon kívül vagyok. Kezd füstszagú lenni az összes konyhai terítő. Istennel sokat alkudozom, de elvonatkoztatva minden rendben van. Ha beszéd hallatszik is, nem én kiáltok.

Az asztalon meleg házi kenyér, bor, gyümölcs, lekvár. Így várlak azóta minden májusi délutánon. A zsaluk közt beszűrődő fényben porzik az ajtó, ahogy beteszed magad után. Nem szólsz, csak leülsz, törsz a kenyérből, majd töltesz a borból. Kész fejeddel törlöd meg a szád. A kezed bütykös és göröngyös, ingujjadból zsíros hallgatás ömlik a cserzett falapra. Én akkor az abrosz szélei helyett már a kezeimet gyűröm térdeim közé. Szétfolyt ajkad fölött arcodat nézem, le akarom csókolni bőrödről a tékozlók sós szomorúságát, de nem mozdulok. Tekinteted a falakat kutatja. Repedésekbe bújik. Mintha belülről akarna megváltani valamit, ami navakolatot már évek óta marja a penész. A poharat talpa időnként az asztalnak ütközik, és én a koppanások között arra gondolok, talán ilyen a hangja az elmúlásnak.

Felállsz. Töltesz egy pohár vizet, és a kezembe adod. Míg iszom, aprólékos mozdulatokkal szeded le az asztalt, hajtogatod össze a terítőt. Szememmel követem mozgásod, ebben a szótlan otthonosságban pontosan elférsz. Nem kérem, hogy maradj most sem. Mégis, miután elmész, tudom, egy ideig megint csak hozzád beszélek majd.

az összes mozdulat. De honnan tudtam volna, hogy ez lesz az utolsó, honnan tudna ilyet bárki is? Azóta minden szeretkezéskor nyitva hagyom a szemem, hogy belém égjen a test összes rezdülése. Nem bízom többé a puszta tapintásban, a tenyérben és a vállakban. Nem bízom a nyálban, a nyelvben és a fogakban. Nem tévesztenek meg a szagok. Nem hiszek a nedvességnek, a csípőnek, a térdnek. Nem dőlök be a hallásnak, a hallgatásnak, a szájnak. Meddő a szó. Nem áll itt többé a kéz, a csukló és az ujjak sem, hiszen megmutattad, hogy a helyes érintésekkel is lehet rosszul szeretni.

Tilos Rádió, a Keltakarót halljátok, és benne vendégünk Kopcsányi Lilla olvas föl régi és egyre újabb írásaiból. Jó hallgatást!

optimális. Némely napokon úgy ébredsz fel, mint egy kihipózott terítő. Egy tisztára meszelt téglafal az elméd. És a benned futó vasúti sinek mellett nem áldogál senki a peronokon. Ilyenkor mindent újra rajzolhatsz. Kitalálhatod az életed, nem fenyeget semmilyen rossz szokás vagy berögződés. Gyűrődésmentes a lepedőd. Ma reggelre nem izzadta össze senki. Pedig hálás vagy az emberekért, akik utadon olykor veled tartanak, akiket nem kell szorítani, sem kitoloncolni, hisz meghagyják, hogy éjjelente önmagad mellett aludjál. Estére legtöbbször mindez átalakul, vagy tova tűnik. Az éjszaka módszeresen lerombolja azt, amit a nappal felépített. Bőröd alatti katedrálisok úgy izzanak fel, mint az erkélyről látszódó meg annyi kis Szent János bogár parázs az ablakok könyöklőin. Eszedbe jut, hogy az emberi szervezetnek napi 4 ölelésre van szüksége a túléléshez. Kitapintod a bőrödön a történeteket, égésnyom, 3 éves műtéti heg, macska karmolások. Pedig sosem volt macskád. Ez mind kevés. Az optimális működéshez napi 8 ölelés kell. Ilyenkor alvó testet formálsz a paplamból, hogy mögé kucorodhass, és megtéveszthesd a sejtjeid apró atommagjaiban megbújó információkat. Elméd peronjait ellepik az emberek. Halszemük van, és szőrös arcuk a nőknek is. Egyenként kapaszkodnak fel a fluoreszkáló vagonokra. A hangodon szólal meg mindegyikük, de amit mondanak, nem érted. Vizes lepedők közt ébredsz. Kiszáradt szaruhártyával és robogó tehervonatok zajával a füledben. Nappal majd lerombolod az éjszaka maradék neon csápjait.

Sosem voltál boldog. Még hogy sosem voltál boldog. Közlött hegykén, miközben a győri virágpiacon készült képet nézed rólam. Az orrom alá dugod, ezzel akarsz nyomatékot adni a szavaidnak. Pedig a szavak ütőerén, mintha pulzus, tapintható a hamis meggyőződés. Emlékszem, a képen háttaláló, barna nadrágos alak akkor már tudta, hogy addigra mindketten folyamirákokká hízunk a bűntudattól, amellyel felváltva tápláltuk egymást különböző városok hotelszobáiban. A győri vacsoránk, amit a pláza földszintjén lévő szupermarketben vettünk, két szem paradicsomból és egy csomag olivabogyóból állt. Ezt műanyag késsel szeltem fel egy papírtányéron. Később az apartman melletti folyóba hánytam ki mindent, a víz felszínén jól felismerhetően úszott a paradicsomhéj és a megbocsátás híg keveréke. Reggelig végignéztem ölembe fektetett arcodon a megbánás elburjánzását. Majd csendben felöltöztünk, és kiürítettük nyomainkat a szobából. Talán csak az asztal alatti kukába dobott műanyag kés emlékeztetett egymásra. Álltam a győri virágpiacon, neked háttal, és arra gondoltam, ha itt élnénk, biztosan másként történt volna minden.

Június. Kiáramlok magamból, mint időből a levegő. Innen minden tájat belátni, csak a fáknak háttalálókat nem világítja meg semmilyen fény. Megszámollak titeket éjjelente, s ha valamely arc mégsem jut eszembe, felriadok, mint egy elrontott álomból. Szent Ivánéj. Még 3 óránk van. Te vagy Június. Milyen felesleges látod, mert megint ez az általánosítás. Felnőttek vagyunk. Leginkább mégis az a kátyús buszút marad meg ebből a hónapból. Az első nyárillatú este, a zaklatott Moszkva tér és a Pest Erzsébeti megnyugvás között. Ha lehetne pillanatokat kimerevíteni, ehhez a képhez biztosan azt az éjjeli, testhőmérsékletű levegőt választanám a teraszon, amint észrevétlenül olvasztja meg körülöttünk a valóságot. Az pontosan ugyanannyira jelentős és ugyanannyira semmit mondó, mint az egyre fogyatkozó távolságok 2 kilincs vagy 2 szegycsont atomjai között. Sosem szegődünk társul annyi időre, hogy esetleg megszokjuk egymást.

szerekély a fajta. Ha felnősz, és olyan fajta nő leszel, akit a férfiak nézni akarnak, hát hagyd, hogy nézzenek. De ne tévezd össze a szemeket a kezekkel, vagy ablakokkal, vagy tükrökkel. Hadd lássák, hogy néz ki egy nő. Talán egyet sem láttak még azelőtt. Ha felnősz, és olyan fajta nő leszel, akit a férfiak meg akarnak érinteni, hát hagyd, hogy megérintsenek. Néha nem is te vagy, akiért nyúlnak, hanem egy üveg, egy kilincs, egy szendvics, egy trófea, egy másik nő. De kezük téged talál meg először. Mégse hidd magad őrangyalnak, vagy múzsának, vagy ígéretnek, vagy áldozatnak, vagy desszertnek. Nő vagy. Csont és bőr. Ideg és véna. Szőr és izzadság. Nem metafora, nem bűnbánat, nem mentség.

Ha felnősz, és olyan fajta nő leszel, akit a férfiak ölelni akarnak, hát hagyd, hogy öleljenek. Egész nap igyekeznek szépen kihúzni magukat, ám még az egyetfejlődés ezen fokán sem hat természetesnek. Feszíti az izmokat, mereven tartja a karokat és a gerincoszlopot. Csak néhány férfi akarja megtanulni, milyen érzés kérdőjelként csavarodni köréd, és elismerni, hogy nincsen válaszuk mindarra, amire azt gondolták, mostanra már lesz. Néhány férfi úgy akar ölelni téged, mintha te lennél a válasz. Nem te vagy a válasz. Nem te vagy a probléma. Nem te vagy a költemény, vagy a csattanó, vagy a talány, vagy a poén. Te nő, ha olyan fajtának nősz fel, akit a férfiak szeretni akarnak, hát hagyd, hogy szeressenek. Szeretve lenni nem ugyanaz, mint szeretni. Szerelembe esni olyan, mint először lépni az óceánba pocsolyák után. Mint felismerni, hogy van kezed. Akkor táncolni végig a kötélen, ha a közönség már hazament. Ne töltsd az idődet tűnődéssel, hogy vajon olyan nő vagy-e, akit bántani fognak. Ha szirénázó szívvel hagynak, majd megtanulsz énekelni hozzá. Nehéz megállni, hogy ne szeress többé az óceánt. Még ha zilálva, sósan magadra hagyott is. Bocsáss meg magadnak mindazokért a döntésekért, amiket még mindig hibáknak hívsz, miközben esténként betagargatod őket. És tudd ezt. Tudd, hogy az a fajta nő vagy, aki azt a helyet keresi, amit sajátjának hívhat. Hagyd, hogy a bálványok leomoljanak. A hely mindig is te magad voltál. Olyan nő vagy, aki felépíti egymaga is. Építeni születtél.

0: Ti lassan, jó? Kelt akarót hallottátok, és benne Kopcsányi Lillát, akitől egy gyors kérdés sorozatot intéznék, mert lejár a műsorunk. Hol lehet találni írásaidat neten és könyvformában?
1: Húha. Neten többnyire a Sifon Line felületein, Ambrózián, Műt, portálon, ott mondjuk inkább ilyen prózább jellegű írásokat. Könyvben pedig az Insta verskötetben van egy versem, de és az mondjuk elég régi.
0: És mikor tervezel könyvformájában?
1: Folyamatosan tervezek.
0: És hogy áll?
1: Szerintem egy évet mondanék, amire úgy összeáll olyan anyag, amin már csak dolgozgatni kell, szerkeszteni, és akkor esetleg ki lehet adni. Viszont, hogyha ráértek, akkor február első hétvégén lesz a nulladik.
0: Bocsánat, kis programajánló következik.
1: Igen. Tehát lesz egy ilyen Ubik Eklektik nevű fesztivál, vagyis van, és ennek lesz egy nulladik.
0: És ez mikor lesz, és hol?
1: Sessionje az Epleskertben lesz február 2-án, 3-án és 4-én, és ott is lesznek ilyen irodalmi kísérletezgetések, technóval és vizuállal, versekkel, műhelyezéssel, szóval aki jöjjön azért, és érdekli az. Tehát aki érdekel, az jöjjön. Igen. Bocsi.
0: És kik lesznek még ott? Költőírótársai. Fiszesek?
1: Felolvasnak Fiszesek is, Jakosok, Bordaréka, Gálsoma, Décsi Eszter, Szalai Álmos, Szendi Nóra.
0: És ezek őket már hallhattátok itt a Kertakaróban, illetve Eszter azt hiszem március elején fog jönni. Hát akkor ez egy programajánló volt.
1: Ez egy programajánló volt, és ingyenes, szóval gyertek.
0: Köszönjük szépen, hogy bejöttél, és megosztottad velünk a verseit.
1: Én köszönöm.
0: További jó hallgatást.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Egyszer volt, tegnap volt, ne hidd azt, hogy régen volt, elmentünk a cirkuszba. Tudod, mi volt ott? Tudod? Emlékszel? Láttad? Hallottad? Hazamentél és eljátszottad? Voltál te is bűvész? Tornász? Voltál idomár, táncos, lovas, bohóc és zsonglőr? Voltál? Mert én voltam. Minden voltam. De leginkább bohóc voltam. Betáncoltam a szobába. Figyelem, megjött Pogácsa! Mondom, Pogácsa bohóc vagyok otthon. Egész cirkusz egy szemében. Gyere, légy a közönségem. Gyere, hív Pogácsa, a nagy bohóc varázsló. Gyere, kiált a kikiáltó. Nem veszélyes, egy személyes, mindig nagyon leleményes az én cirkuszom. Van benne majom, mászik a falon, van benne zsiráf, félti a nyakát, van benne minden, mesés a kincsem. Ha elképzelem.
1: Jaj, szegény fejem!
0: Nem veszélyes, egy

Ben nincsen társa, se barátja, se családja. Van benne majom, árnyék a falon, van benne minden, csak társa nincsen. Jöhetnél érdem, szólhatnál hozzám, lakhatnál nálam, élhetnél velem, értem hozzám, nálam, velem, értem hozzám, nálam, velem, értem hozzám, nálam. Az én cirkuszomban minden este tovább folytatódik az előadás, ha bezárulnak az ajtók, ablakok, és elalszik a lámpa. Mondom, Pogácsa bohóc vagyok otthon, egész cirkusz egy személyben. Gyere, légy a társam! Olyan az én cirkuszom, mint az álom. Gyere, figyeld meg, hogyan csinálom.

0: hajóra szálltam, szárnyam cseréltem evezőre, szélhátán szállok mennyegződre, felhő menyasszony. Leszek vőlegényed, ha nem hát zenészed, bohócod, árnyad. A láthatárnak most nekivágok, leszek a bárányod, leszek a madarad, vánkos fejed alatt. Ha nem, hát panaszom elmondom a szélnek, versemhez elég lesz ennyi. Hajóra szálltam, szárnyam cseréltem evezőre, mégsem értem el mennyegződre, felhő menyasszony.
1: Nem, nem, de nem ám, mert lusta voltál, elaludtál. Hallottam, hogy kását fújtál, menyegzőről lemaradtál. Tutyi-mutyi fickó vagy te, naplopó.

0: Szervusz, lókötő, te csak ne kötekedj. Én hoppon maradok, de te pórul jársz, ha szüntelenül sétikálsz és jégre lépsz, csapdába esel és ott is maradsz. Úgy kell neked, lókötő.
1: Keszek, kusza, nyek, nyek, nyek, lódulj, lókötő. Kötekedj csak, henceg csak, szervusz, lókötő.

0: Rockete.
1: Tutti muti, hop, hop, hop. Lo sta la plopo.
2: Che se cussa, nec, nec, nec.
0: Lodri Rockete.
3: Eso trombito, bito, bito, occuro, occuro, sargo de riz. Uj, villog de ujte, rane, rane niz. A trombita bitabában ott lakik egy angyal, maszatos ruhában, maszatos az arca, csupa málna, csupa megy, csupa földi szeder. A trombita bitabában az angyal hamisan énekel.
4: De semmi, ez akkor is annyira, annyira szép.
3: Hallgass csak a trombita bából az angyal énekét.
4: Angyal, de kötéltáncos. Láthatod, dörzsölt mutatványos, orrát orrodhoz dörzsöli. Kérdez, felej neki. Ibolyának ibolyát adtál-e már? Katicának katicát fogtál-e már? Harangoztál-e gyöngyvirággal? Jártál-e vizen száraz lábbal? Angyal, de nem magányos. Odahajlik a bohócához, olyan, mint a jébeti. Játékos és gyönyörű. A bohóc, ha sír, ha nevet, másra gondol, mindig másra. Nevetésben a sírásra, édes és keserű könnyekre. A lejjebben a följebbre, a padlásban a pincére, a pincében a cincérre. A nagy hősben a kis gyávára, napsütésben a vakvilágra, szóval a túloldalra, ellenkezőre. Gyűszűbe zárt zöld mezőre, fényben az ére, hőben a fagyra, vagy csak arra, hogy mindig van másik. A nevetéstől a zokogásig végtelen a dolgok nyitja zárja. Ezért gondol a bohó mindig másra. Nyugtot ezért nem talál. Két végpontot röpködő madár, csupa rongy, csupa kóc, csupa színlelés, festékkel kimázolt kétségbeesés. Mulatságos mutatványos, odakötve az éjszakához. Leláncolt szárnyas. Azt mondja, vágtas! Nincs lovad? Legyél ló maga!
3: A dzsikitek jönnek, a dzsikit lovasok. A lovak lába a porony porába tapos. Csak a vágta a dzsikitek álma. Se nyerek, se kantár, csak a csizma és a térd. Se porony, se pálya, se cél. És mégis jönnek a dzsikitek, a ló sörénye úszik a szélbe. Száll a dzsikit, felhő a ló hátán, árnyék a ló oldalán, a ló nyakához tapad a dzsikit. És háttal előre, kézen állva keresztben a ló hasa alatt. Csak jönnek a dzsikitek. Se nyerek, se kantár, se ló, csak a dzsikitek.
5: Láttad őket, naplopó? Láttad? Micsoda vágta? Hé, hey, naplopó! Alszol, naplopó!
6: Ki az?
5: Mi az?
6: Állj, ki vagy? Fogják meg, segítség!
5: Na, naplopó, tér már magadhoz! Én vagyok itt a barátod, lókötő.
6: Most vagyok.
5: Álmos vagy? Na lám. Mondd, éhes nem vagy?
6: De igen, éhes is, meg álmos is, de ne kérdezz, kérlek, nem,
5: hát
6: mert...
5: a pitét szereted-e?
6: Ne.
5: Milyen pitére gondolsz? Almás pitére.
6: Én meg mákosra.
5: Pitek,

bitte, almás bitte, bitte, bitte, almás bitte. Mák anyuka kemencéje lesz az ágy.

0: Bitte, Mákos, bitte, bitte, bitte, Mákos, bitte,
1: gyere hozzám, bitte, légy enyém ma, bitte. Én is bitte, te is bitte, mindegy mi, de bitte.
0: Gyere, bitte, tartsunk össze, gyere, bitte, tartsunk össze,
1: gyere, gyere, bitte, bitte,
0: tartsunk össze, gyere, bitte, tartsunk össze,
1: gyere, bitte.
2: Nem mondom, a pite, ha mákos vagy almás, finom falat,

Gyors, határozott mozdulattal az előre megtisztított talajra, esetleg megreszelt tégladarabra, vagy a szálkátlan szaggatódeszkára a sárpogácsát az ember jól kivágja. Megsütni, ha éppen maradt a forma, az már a napocska dolga. Csak várjunk türelmesen, percet, órát, évet se bánva, és csodás lesz majd a sárpogácsa.

0: Anna, Tana, Té, Tana, Té, Tova, Fény, Hona, Lép, Lova, Lép, Lova,
1: Lova, Lép.
2: Kilenc kánya, egybe lép.
1: Huss el, huss!
3: Kánya, bánya, vigye ördög szerdára, megjön csütörtök.
4: Péntek, szombat és vasárnap, de jó, a szamárnak.
3: Egész héten csak iázik, hétfőn, kedden csacsit játszik.
4: Szerdán szabad jön csütörtök, kánya, bánya, vigye ördög.
3: Péntekre megjön a szombat, szombaton a szamár szombat.
4: Szamár létrát nyújt a hétnek, szamarai herésznek.
3: Gyere, helyen jó a szamárnak.
5: Fakanállal, aranytálat, zsonglőr pörget, háromszázat, kilenc kalap,

Éjjel-nappal dobálóztam, holdal-nappal, 10 ujjamon, 10 gyertya ég, örgök, mint egy varázskerék.

0: volt az ördög. Éppen lobban jó a játék, csíkos, pöttyös, szép ajándék. Zsonga, zsongalőr, zsongi, zsongilőr, zsonga, zsongalőr, zsongi, zsongilőr. Erre csengő, arra bongó, táncol három napra forgó, sárga sejmek, tompa árnyak, tapsolunk a mutatványnak. Zsonga, zsongalőr, zsongi, zsongilőr, zsonga, zsongalőr, zsongi, zsongilőr, zsonga, zsongalőr, zsongi, zsongilőr, zsonga, zsongalőr. Kis bohócom fekete-fehérben, zárjuk a bohót kéz a kézben. Elég ebből mára, lesz még idő vadviháncolásra. Csukódj esernyő, koppany csákó, fűzd ki a cipőd, nagy varázsló, hagyd a tréfát, kupolákban a cérna létrát, lengjenek csak, fújjon, fújjon a szél.
1: Fekete, fehér, üres tenyér, nyitott ablak, szárnya most nő a madaraknak.
2: Csönd, csönd, figyelem, magban az alma most terem.
1: Csönd, csönd, ámulat. Így csak a csönd mulat, csak a hallgatás beszél.
2: Fekete, fehér, csönd, csönd.

Egyszer régen, réges régen, a tegnapi nap erdejében, egyszer nyáron, vagyis télen, a városban, vagyis az erdőben, jobban mondva az erdő és a város közti úton, az alvó cirkusszal szemben, a kőhíd kellős közepén, találkoztam Map királynővel. Furcsa kis találkozás volt, annyi bizonyos. Tél volt, hideg volt, éjszaka volt, szikráztak a csillagok az égen, és

0: fagyos göröngyök ropogtak a talpam alatt a hóba. Az erdészházban jártam, a városba tartottam. Zsebemben egy-egy sült krumpli melengette az ujjaimat. Ez hozta meg a szerencsémet. Ahogy lépkedek a szikrázó, ropogó, csillagos hóban, egyszer csak kicsúszik alólam egy ezüst gömböcske, én meg szépen elzuhanok a kőhíd kellős közepén, de úgy ám olyan alaposan, hogy a két sarkam és a fejem búbja is odakoccan a fagyos hóra. És én mégsem érzek semmi fájdalmat. De hangot, azt aztán hallok. Az ezüst gömböcske gyöngyözve nevet mellettem, olyan jókedvűen, hogy nem haragszom. Aztán meg is szólal az új hegyi gömböcske.
1: Föl, te lusta! Hé, vagy itt akarsz aludni a kőhidon? Itt a hóban?
0: Lehet, lőttem magamnak, hogy mégis bejutottam a hegyi. Lehet, hogy el is ájultam, és most valami ájult álom játszik velem. Elengedem a sült krumplikat, kezemet oldalt a hóba lököm, és már ugrok is talpra, de mintha csupa guruló ezüst gömböcske lenne alattam, püff neki, elzuhanok újra. Sarkam és fejem a hóban, de most se fáj. A nevetés meg gyöngyözik tovább a holsütésben, és újra szól a hang.
1: Ó, te lusta, lusta, hát a sült krumplidra se vigyázz.
0: Oda kapok a zsebemhez, belemarkolok a bundás zsebek bélésébe. Hát mit találok? Rücskös jégdarabot, deres követ, fagyos sarat, azt találok. És kitette ezt velem? Ő, Map királynő, mert az ezüst gömböcskében ő utazott arra éppen. Map, a tündéri mókák királynője.
2: Királynő, ne tréfálj velem! Add vissza a sült krumplimat!
0: Máp csak nevetett, és rázta a fejét a hintó ablakában, és vele nevetett a négy fekete ló, a három testőr, a két szobalány és az egy kocsis. És az egészben az volt a legjobb, hogy a négy meg három, az hét meg kettő, az kilenc meg egy, az tíz meg egy, az tizenegy mind elfért az új hegynyi ezüst gömböcskében. Ők nevettek, én feküdtem a hóban, és a kőhíd kockaköveit is éreztem a bordáimon.
2: Kedves királynő, nekem szükségem van a sült krumplikra, érted? Előbb melegítik a kezemet, aztán díszítik a karácsonyfámat. Kérlek, add vissza a sült krumplimat.
0: Adok helyette mást.
1: Mit adhatsz te nekem? Te lusta. Nos, halljam, te lusta.
0: Neked adom egy álmomat. Azt csinálsz vele, amit akarsz. Map királynő ebben a pillanatban abba hagyta a nevetést, és elkomolyodott. És vele komolyodott a négy fekete ló, a három testőr, a két szobalány és az egy kocsis, és ebben már nem az volt a különös, hogy a négy meg három, az hét meg kettő, az kilenc meg egy, az tíz meg egy, az tizenegy mind elfért az ezüst gömböcskében, hanem az, hogy egyik pillanatról a másikra elmúlt a nagy nevetésük. Hűha, gondoltam, csak nem bántotta meg azt a parányi királynőt. Ilyetten ültem fel a hóban, és kisé reszkető hangon kérdeztem. Rosszat mondtam, felséges Map királynő, tündérek parányi móka királynője.
1: Nekem adod egy álmodat? És rám bízod, hogy mi legyen a sorsa? Rám bízod egészen?
0: Ha visszaadod a sült krumplimat.
1: Ó, te! Tudod is te, hogy mit beszélsz. Na gyere!
0: Map kinyitotta hintója ajtaját, és helyet mutatott maga mellett. Beléptem a könnyű kétkerekű hintóba, lehuppantam az ülésre, és ebben nem az volt a különös, hogy még én is elfértem a négy meg három, az hét meg kettő, az kilenc meg egy, az tíz meg egy, az tizenegy mellett az ezüst gömböcskében, hanem az, hogy Map meghívott egy kis sétakocsikázásra. Mert már rohantunk is a téli éjszakában, be a városba, be a házakba, be az alvók álmaiba. Amikor már jó nagy utat megtettünk, jó sok álmot bebarangoltunk, és szépre, gyönyörűre változtattuk valamennyit. Map királynő egy-kettőre visszaröpített a kőhíd közepére. Még köszönni sem igen volt időm, s már is egyedül maradtam, csak valami ezüstös nevetést sodort felém a szél. Elindultam a város felé, s ahogyan kezemet a zsebembe süllyeztem, hát mit találok? Egy-egy forró, puha sült krumplit találok. Az egyiket nyomban meg is ettem, mert a sétakocsikázásban megéheztem, de a másik hazáig merengette a kezemet. Otthon aztán szépen elhelyeztem az én kalandos sült krumplimat a karácsonyfa csúcsán. Reggel, ébredés után az első pillantásommal a karácsonyfa krumplit kerestem, de nem találom sehol. Helyette egy kis ezüst gömböt látok. Fényes, mint a csillagok. Vidám, mint Napkirálynő nevetése. És olyan könnyű, hogy szinte elrepül. Olyan,

0: Olyátsza könnyedén meghajol.
1: Örülök, hogy találkoztunk.
0: Ki ez van szerencsém?
1: Tudakolt a Misóka. Hozzám?
0: Misóka eltűnőbe bólintott. Mindjárt gondoltam, ám bár inkább a nevedre lettem volna kíváncsi.
1: A pojáca megzavarodva pislogott. A nevemre? Látod, erre magam is kíváncsi vagyok.
0: Misóka egy pillanatra meghökkent, a pojáca pedig olyan vékony magas hangon nevetett, mint a csiklandoznák. Elfelejtettem, hát nem mókás, 20 éve nem hallottam. Csoda, ha elfelejtettem. Sajnálkozott Misóka, mert mód felett érdekelte a pojáca neve. Alaposan szemügyre vette a tarkaruhás jószágot, akinek hosszú, vörös orra gyűrögten és ferdén virított az arca közepén, de fényes gombszeme körül olyan vidáman sorakoztak az apró kicsi ráncok, hogy Misóka egyszerűen jókedvre derült tőle. És ha jókedve volt, könnyebben ment nála a gondolkozás is. Egyet-kettőt vakargatott a fületövén, azután így szólt. Véleményem szerint semmi okod a búslakodásra, majd kitalálom a nevedet. Rebegte a pojáca. Örök barátságra kötelezel, ha megteszed. Találd ki, kérlek, s amíg csak egy parányi fűrészpor lesz bennem, szeretni foglak. Misóka érzékeny mackó szíve összefacsarodott a meghatottságtól. Eltökélte, hogy akkor is szeretni fogja a pojácát, ha nem sikerül nevet találnia neki. De azért minden tudományát összeszedte, hogy segítsen rajta. Kerek fejét két puha mancsa közé fogta és gondolkodott. Abban a házban, súgta végül, Pesten, ahol mi lakunk, él egy nagy fontosságú illető, mondhatom, veszekedős és házsártos személyiség, és van egy hatalmas seprűje, azzal, ha kedve tartja, akkor a port kavar a folyosón, hogy látni sem lehet tőle, és van egy szemetes ládája is, ahová mindent beletesz, amit a lába ügyében talál. Egyszer engem is beletett. Na, kellemetlen élmény volt, mondhatom. Egy szóval, ennek az illetőnek szakasztott olyan hosszú és vörös orra van, mint neked. Na már most, ha az orrotok egyforma, akkor biztosan egyforma a nevetek is. Persze, mondta elfúró lélegzettel a pojáca, és őt hogy hívják? Józsinak, közölte égnek emelt orral Misóka. Ám bár megesetik, hogy tévedek. Józsi! Rikkantott a pojáca. Dehogy is tévedsz, Józsi! Nem mindennapi név, ugye? Ó, de hálás vagyok, végtelenül örülök, és ugrált bukfencezett örömében. Hegyes orrú cipője hegyén halkan csendült össze a két pici csengő. Misóka rácsodálkozott a csilingelő cipőkre, azon gondolkodott, látott-e valaha ehhez hasonló csodálatos lámpelit. Szerette volna megkérni Józsit, mutassa meg közelebbről is azokat a muzsikáló topánkákat, de Józsi kérés nélkül is közelen hozta a cipőit. Lekuporodott Misóka mellé a szőnyegre, és belekarolt. Tudod, súgta, egészen összekavarodott a fűrészpor a fejemben, szünet nélkül tüsszentenem kell, teli van az orrom naftalinnal. Ó, hüledezett Misóka, hát miért raktad az orrodba, ha nem állhatod a szagát? Nem is tudom, nyögte panaszosan Józsi, talán mert attól féltem, hogy megesznek a molyok. Misóka szomorúan bólintott. Gondolod, hogy a molyok pojácákat esznek? Is. Tessék, mondom is. Pojácákat is, ha a pojácák szövetből készülnek, már pedig én abból vagyok, tetőtől talpig, hogy úgy mondjam. Én is, lehelte elgyengülő hangon Misóka. Akkor a molyok rád nézve is életveszélyt jelentenek, szögezte le Józsi. Ezt elhiheted nekem. Misóka elhitte, és azon nyomban összekoccantak a fogai. Az a láda, ahonnan előszedtek bennünket, teli volt régi ruhákkal meg molyokkal, mesélte Józsi. A naftalint is a molyok ellen szórták oda, de a molyok megették a ruhákat is, meg a naftalint is, aztán szép kövére meghíztak. Jaj, falánk állatok, én mondom, már az orromba is belekóstoltak. Józsi féltő szeretettel tapogatta málladozó orrahegyét. Ha még sokáig ott kuksorok, sóhajtotta, elpusztulok. Pedig a régi gazdám nagyon ragaszkodott hozzám. Ezért is tett el emlékbe. Most is mondta, amikor előszedett a ládából. Na gyere, öreg fajtás, van már, aki játszék veled. Aztán szerez neki sok örömet, mert én Dorkát nagyon szeretem. Dorka! Rikkantott a Misóka, hiszen bele nyaralok.
1: Józsi elnézően bólintott. Ezt mindenki tudja. Remélem azért bennünket is szeretni fog.
0: Kétségtelenül, nyugtatta meg Misóka. Dorka mindenkit szeret.
1: Józsi közelebb hajolt Misókához. Szerette volna megkérdezni, milyen kislány is az a Dorka voltak éppen, de hirtelen távoli dobszó, majd szapora lépése koppanása hallatszott.
0: Józsi izgatottan felugrott. Gyerünk elébük, kiáltotta.
1: Misókának annyi ideje sem volt, hogy megkérdezze, hová és miért kell elszaladni innen, mikor apró tánclépésekkel színes torruhás kaucsukbaba toppan elébük.

Szállító lemezünk segít önnek meggyőződni arról, kedves lemezhallgatónk, beállító lemezünk segít önnek meggyőződni arról, kedves lemezhallgatónk, beállító lemezünk segít önnek meggyőződni arról,

0: hanglemezeit megfelelő minőségben élvezhesse, fontos a hangszórók hangerejét is pontosan beállítani.
1: Középről hallja most a hangomat? Ez esetben a hangerő beállítás helyes. Ha talán a középtől kissé jobbra, illetve balra hallana, kérem, csökkentse a hozzám közelebb álló hangszóró hangerejét. Ezzel éri el azt, hogy most már bizonyosan középről szól a hangom. Még egy pillanatra. Elnézését kérem, hogy ilyen sokat beszélek, és még most is igénybe veszem türelmét, de éppen önnek van szüksége a pontos beállításhoz.

0: Ugye észrevette, hogy az angyalok kara a két hangszóró között, mint egy sor falat áll, az urhangja szinte az egész teret betölti, ugyanakkor a főangyalok helyét az úr trónja mellett két oldalt jelölte ki, felvételünk rendezője.
1: De van még valami többlet, amit szintén csak a sztereofónia nyújt önnek.
0: Monaurális felvételen két egyidőben beszélő személy szövege érthetetlen. Hallgassa csak meg!
1: A katakomba zsörözőbondja megért a jövő évben a volt Kilián laktanyai
2: a Balaton lellei
1: az Illői úti lakótelepen pedig rövidesen átöltvált a 2%-ig kezdett.
0: Figyelje meg ugyanezt sztereo változatban. Bármelyik beszélőre koncentrál, minden nehézség nélkül megérti a szöveget.
1: A katakomba zsörözőbondja megért a jövő évben a volt Kilián laktanyai
2: a Balaton lellei
1: az Illői úti lakótelepen pedig rövidesen átöltvált a 2%-ig kezdett.
0: Ugyanilyen áttekinthetővé válik a legnagyobb szimfonikus zenekar játéka is, sztereó felvétele.
1: Térérzékelés, áttekinthetőség.
0: Ez a négy együtt

0: Pista bácsit a ragadozóknál találtam meg, pedig amúgy szelíd ember. Simogatta azt a nagy leopárdot, meg még dorombolt is neki, mint valami macskának.
1: Csilla, gyere ide! Jó! Jó kis cica vagy, úgy. Pacsit, pacsit. Úgy, jó. Nagyon szép vagy. Rendben.
0: Pista bácsi, mondd, hogy lehet, hogy egy ilyen vad leopárd olyan szelíd, mint egy macska?
1: Ez is macska, nagy macska, így hívják őket. Ne felejtsd el, hogy a kettős rács nem véletlenül van itt. Köztük a senki földje, soha eszedbe ne jusson ide belépni, mert az állat karmai messzebbre nyúlnak, mint ahogy ezt a könnyelmű néző gondolná. Egy mozdulat és letépi a kezét. Érted?
0: És akkor Pista bácsihoz miért volt olyan szelíd?
1: Azért, mert kicsikorában én neveltem, én cucliztattam. Ezt az állat nem felejti el. És annak az embernek, de csak is annak, aki őt felnevelte, ugyanolyan kedves, ugyanolyan kezes, mint amilyen kicsikorában volt. Fogságban az anya sokszor nem törődik a kölykeivel. Érted? Az okos kutya felér a legjobb dadussal. Nincs nála külön pótva ma a világon. Némi szelíd meggyőzés után saját kölykének tekinti a legfurább jövevényt is. Hogy is szokták mondani? Teje van, ideje van, még türelme is van. Miért ne szoptasson akár 4 leopárd kölyköt is? A veszprémi bakfiskorú fekete párduc Sejla névre hallgat. Ha akar. Ezért a városi parkot már csak pórázon látogathatja. Nehogy valami nagy kutyába belekössön. Az állatkertbe született, és Ildikónak kellett volna dudlisztatnia. Ő azonban hazavitte kertesházunkba, ahol kölykös kutyájuk mellett élelmezése már is megoldódott. Dadájára emlékezve tiszteli a kutyákat, de csak a feketéket. Hogy miért került vissza Sejla az állatkertbe? Szerette a szép függönyöket. Nem kell ezen csodálkozni. Valahol, valamin gyakorolnia kellett a fára mászást. A párducok, feketék és pöttyösek, Ázsiában és Afrikában, akárcsak Veszprémben, a fákon érzik igazán jól magukat.
0: Azt hittem, hogy csak a házi állatokat vezetik pórázon. Jó dolga lehet Sejlának meg a többi kedvencnek, akik dullin nőttek fel.

0: tartotton sok gyerek. Madárra kalitkában, dobozban egerek, üvegfal közé zárják a fényes halakat, kutyának kell a porán, a macska a szavat. Az állatkertnek is van kedvence, nem is egy. A kismackó reggel az óvodába megy, a nagy fekete párduc a ház körül marad, párducnak kell a póráz, a macska a szavad. Lapul mózes kosárban a kis csimpánz gyerek, orángután, ha játszik, a kertbe is mehet. A nagy gorilla sétál, ő már láncon halad. Majomnak kell a póráz, a macska a szavad.
1: A lipcsei állatkert valóságos porándután paradicsom, amelyiknek magmázik.

Pista és a medve. Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek volt egy rossz fia, akit Pistának hívtak. Olyan szegények voltak, hogy nem volt mit egyenek, és ezért az apja Pistát elküldte az erdőre, hogy szedjen vadalmát, hogy legyen mivel az éhségüket lecsillapítsák. Pista elvette zsákot, és el is ment. Ment, mendegélt az erdőben addig, amíg egy jó vadalmafára talált. Felmászott a fára, hogy teliszedje a zsákot almával. Alig tett a zsákba egy néhány almát, már megjelent előtte egy medve, és kért egy almát tőle. De Pista ahelyett, hogy lenyújtotta volna az almát, jól meghajította a medvét. Másodszor is így történt, de harmadszor már lenyújtotta. Ekkor a medve megfogta a Pista kezét, és lehúzta a fáról zsákostól együtt. Belétette Pistát a zsákba, és elindult vele a barlangja felé. Útközben megszomjazott, letette a zsákot, és bément a patakra. Ez alatt Pista kivágta a zsák szádát, kibújt belőle, a zsákot megtöltötte kővel, és amíg a medve megérkezett, addig a sűrűben elillant. A medve felvette a zsákot, és tovább ment. A hátát a kövek szúrták, mire ezt mondta. Ne szúrkódj, Pista, mert megbánod! Mikor hazaérkezett, azt mondta a feleségének, hogy tegyen jó tüzet, mert nagyon jó zsákmányt hozott. A felesége meg is csinálta a tüzet, de amikor ki akarta venni Pistát a zsákból, akkor Pista helyette csomó kő hullott ki. Futott hamar az urához, és megmondta neki, hogy mi volt a zsákban. Ekkor a medve erősen felbőszült, és esment visszament az erdőre. Pista is visszament volt az almafához, és szedte az almát. Amikor a medve meglátta, hogy Pista ott van, a fa alá ment, és újra kérte tőle az almát. Már a legelső alma lenyújtásánál megfogta a kezét, lerántotta, belétette a zsákba, és hazavitte, de most útközben nem tette le a zsákot. A felesége nagyon örvendett a zsákmánynak, s akkora tüzet tett, hogy a ház majd meggyúlt tőle. Ez alatt az ura elment, hogy a barátjait is meghívja a lakomára. Mikor már jól meg volt hevülve a kemence, a medve feleség elvette a bévető lapátot, és azt mondta Pistának, üljön felreja, hogy tegye bé a kemencébe. Pista mindig a medvénének a keze mellé ült. Végül azt mondta a medvénének, hogy mutassa meg ő, hová kell ülni. A medvéné meg is mutatta, de ekkor Pista fogta magát, és a medvénét bédobta a kemencébe. A kemence ajtaját rázárta, ő pedig felmászott a ház tetejére, és magával vitt két malomkövet. Nem sokára jöttek a medvék nagy örömmel, de amikor meglátták, hogy mi történt, nagyon elszomorodtak, és Pistát szét akarták szaggatni. Szerre mindegyik fel akart mászni a ház tetejére, de Pista a malomkövekkel agyon sújtotta őket. Ekkor lemászott a ház tetejéről, elment az erdőre, teliszette a zsák

Tilos Rádió. Maraton utáni pihentető keltakarót hallatok. Köszönjük mindenkinek a részvételt, a támogatást. És jó pihenést kívánunk itt a kemény 9 nap után. Jó hallgatást!

melyik ér többet. Arra-arra, lefelé, egy kicsit felfelé, Tiszántúl, Dunántúl, hol a kurtafarkú tarkamalac túl, volt egyszer egy király, annak három fia. Mikor mind a három fiú annyira felcseperedett, hogy serkedezett a bajuszuk, azt mondta nekik a király. Na, édes fiaim, most már menjetek, lássatok országot, világot. Elindult a három királyfi három szép parikán, s mentek hegyeken, völgyeken, erdőkön, mezőkön keresztül, hol lefelé, hol felfelé, de mindig csak elé felé. Addig mentek, mendegéltek, míg egyszer csak egy rengeteg nagy városba értek. Kérdik a város végén egy feltő. Hé, fiú, miféle város ez a falu? Feleli a fiú, ez a Fejér király város. Megörültek a királyfik, hogy király városába értek, mentek egyenest a király palotába, ottan is a király elé, s elé mondták, hogy kik s mik ők. Örvendett a fehér király fiúknak, mert erős barátságban volt az apjukkal. De hát még a királyfik örültek csak igazán, mikor meglátták a fehér király leányát. Sok szép leányt láttak a hazájukban, de ilyen szép. Bezzeg közre fogták mind a hárman, kellették magukat, és ahogy a vacsorának vége volt, mind a három bement a király szobájába, megkérték a leányát, mind a hárman. Hát én most melyiknek adjam, tépelődött a király. Hej, csak volna még két leányom. Mit csináljon? Egyiket sem akarta magára haragítani, hát azt mondta. Halljátok, fiúk! Én most egyiknek sem adom a leányomat, hanem menjetek tovább, és amelyik mához esztendőre a leghasznosabb dologgal tér vissza, azé lesz a leányom. Itt a kezem, nem disznóláb. A fiúk kezet csaptak, és még hajnalban útra kerekedtek. Együtt mentek, amíg egy nagy rengetegbe nem értek. Itt az út három felé ágazott, megegyeztek hát, hogy hárman három felé mennek, s majd esztendő ilyenkor találkoznak ezen a helyen. Elváltak békességgel, s ment kiki az útjára. Sok-sok országot bejárt mind a három fiú, mindent jól megnéztek, vizsgáltak, egy-más dolgot megvettek, aztán ismét eldobták, mert még többet érőre akadtak. Hanem telt múlt az idő, vissza is kellett már fordulni, egy-egy dologban mégiscsak megállapodtak mind a hárman, s mire az esztendő letelt, visszakerültek abba a rengeteg erdőbe, ahol egymástól elszakadtak. Bezzeg, hogy mindjárt azt nézték, melyik mit hozott. A legidősebb mondta. Nézzétek, én egy olyan messzelátó üveget vettem, hogy a világ végére lehet vele látni. A középső azt mondta. Én egy olyan köpenyeget vettem, hogy csak belé kell csongolyodni, s oda repít egy szempillantásra, ahová parancsolod. A harmadik azt mondta. Én meg egy olyan narancsot vettem, hogy a halottnak, ha még nem telt el 24 óra a halál után, csak az orra alá kell tartani, s egyszerre fölébred. Ahogy ezt elmondják egymásnak, a legidősebb belenéz a messze látóba, s hát, Uram Jézus, csak kiejti a kezéből ilyetten. Talán bizony valami rosszat láttál, kérdezték a testvérei. Jaj, ne is kérdjétek, halva fekszik a király kisasszony. Belenéz a másik kettő is a messze látóba, s hát csak ugyanigaz, halva feküdt a szép király. Hamar, hamar, kiáltott a középső királyfiú. Bújjatok a köpenyegembe, egyszeriben ott leszünk, s hát, ha még fel lehet támasztani. Belebújtak a köpenyegbe, hopp, már ott is voltak a király palotájában. A legkisebb királyfi eléveszi a narancsot, a király kisasszony orra alá tartja, s lám, egyszeriben felpattan a szeme, mosolyog a szája. Na, volt nagy öröm. Volt ám, de nem sokáig. Mert a királyfiak összevesztek a leányon. A legidősebb azt mondta. Engem illet, mert én láttam meg, hogy megvan halva. A középső azt mondta. Azt bizony megláthattad volna, ha nincs az én köpenyegem, még most is az erdőben volnánk. Engem illet a leány. Úgy-e? Mondta a legkisebb. Hát aztán mit értünk volna azzal, hogy az egyik meglátta, a másik ide röpített, ha nincs az én narancsom?
nem tudott igazságot tenni közt a király. Össze kellett, hogy hívass az ország bölcs embereit, hadd tegyenek azok igazságot. Ezek aztán összeültek, 7 nap, 7 éjjel tanakodtak, az egyik erre beszélt, a másik arra, még a 7. éjjel mégis megegyeztek, hogy a legkisebb királyfi illeti meg a király kisasszonyt. Ebben megnyugodtak az idősebb fiúk is, s úgy járták a Kállai kettőst az öccsük lakodalmán, hogy döngött belé a palotaföld. Egyszerre csak a nagy vigasság közben elé veszi a legidősebb fiú a messze látóját, s beléje kukkint. Gyere csak, gyere, mondja a köpenyeges öccsének. Nézd bele, s mit látsz? Látok, mondja ez, 2 szép leányt, mint 2 ragyogó csillag. No, ha látsz, bújjunk a köpenyekbe, s nézzük meg őket közelebbről. Még meg sem gondolták jól, már ott is voltak. Azám királylánya volt az a 2 leány is. Megkérték a kezüket, adták, vitték a köpenyekre. Meg sem álltak hazáig. Hazaért ekkorra az öccsük is a feleségével. Még csak most volt víg lakodalom. A sánták is rúgták a part, ahogy tudták. Tál, tányér elég volt, étel itt a kevés volt, mégis minden jól volt.

Hét krajca. Móricz Zsigmond karcolat. Jól rendelték az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni. Nem csak sírás, rívás hallik a putriban, hanem szívből jövő kacagás is elég. Sőt, az is igaz, hogy a szegény ember sokszor nevet, mikor inkább volna oka sírni. Jól ismerem ezt a világot. A sósoknak az a nemzedéke, amelyből az apám volt, megpróbálta az ínségnek legsúlyosabb állapotát is. Abban az időben napszámos volt az apám egy gépműhelyben. Ő sem dicsekedik ezzel az idővel, más sem. Pedig igaz. És az is igaz, hogy soha már én jövendő életemben nem kacagok annyit, mint gyermekségem e pár esztendejében. Hogy is kacagnék, mikor nincsen már piros arcú, vidám anyám, aki olyan édesen tudott nevetni, hogy a könny is csorgott a végén a szeméből, s köhögés fogta el, hogy majdnem megfojtotta. És még ő sem kacagott úgy soha, mint mikor egy délutánt azzal töltöttünk, hogy hét krajcárt kerestünk ketten. Kerestük, és találtunk is. Hármat a gépfiókban, egyet az almáriumban, a többi nehezebben került elő. Az első három krajcárt maga meglelte az anyám. Azt hitte, többet is talál a gépfiában, mert pénzért szokott varrogatni, s amit fizettek, mindig odarakta. Nekem a gépfia kifogyhatatlan kincses bánya volt, amelybe csak bele kellett nyúlni, s mindjárt van terülyasztalkám. El is bámultam nagyon, mikor édesanyám kutat benne tűt, gyűszűt, ollót, szalagdarabokat, zsinort, gombot, minden szétkotort, s egyszerre csak azt mondja nagy bámulva, elbújtak. Micsodák? A pénzecskék, szólt felkacagva anyám, kihúzta a fiókot. Gyere csak, kisfiam, azért is keressük meg a gonoszokat, huncut, huncut krajcárkát. Leguggolt a földre, és olyan formán tette le a fiókot, mintha attól félt volna, hogy kirepülnek, úgy is borította le egyszerre, mint mikor a kalappal lepkét fog az ember. Nem lehetett azon nem kacagni. Itt vannak, benne vannak, nevetgélt, s nem sietett felemelni. Ha csak egy is van, itt kell neki lenni. Leguggoltam a földre, úgy lestem, nem buvike ki valahol egy fényes pénzecske. Nem mozgott ott semmi. Tulajdonképpen nem is nagyon hittük, hogy van benne valami. Összenéztünk, és nevettünk a gyerekes tréfán. Hozzányúltam a fenekével felfordított fiókhoz. Psz, ijesztett rám az anyám. Csendesen még kiszökik. Te még nem tudod, milyen fürge állat a krajcár. Nagyon sebesen szalad, az csak úgy gurul, de még hogy gurul. Jobbra-balra dőltünk. Sokat tapasztaltuk már, hogy igen könnyen gurul a krajcár. Mikor felocsuttunk, én megint kinyújtottam a kezem, hogy elbillentsem a fiókot. Jaj, kiáltott rám újra az anyám, s én megijedtem, úgy visszakaptam az ujjam, mintha a sparherthez értem volna. Vigyázz, te kis tékozló, hogy sietne már kiadni az útját? Addig a miénk, amíg itt van alatta, csak hadd legyen ott még egy kis ideig, mert látod, mosni akarok, ahhoz szappan kell, szappanra legkevesebb hét krajcár kell, kevesebbért nem adnak, nekem már van három, még kell négy, az itt van ebben a kis házikóban, itt lakik, de nem szereti, ha háborgatják, mert ha megharagszik, úgy elmegy, hogy sose látjuk többet. Hát vigyázz, mert a pénz nagyon kényes, csínyán kell vele bánni, tisztességgel, könnyen megáprehendál, mint az úri kisasszonyok. Te nem tudsz valami csalogató verset? Azzal tán ki lehetne csalni a csigabiga héjból. Hányat kacagtunk a csacsogás közben? Tudom is én, de a csigabiga csalogató nagyon furcsa volt. Pénz bácsi, gyere ki, ég a házad, ide ki, azzal felfordítottam a házat. Volt alatta százféle szemét, csak pénz az nem. Az anyám savanyúan felhúzott ajakkal kotorászott. Hiába. Milyen kár, mondta, hogy asztalunk nincsen. Ha erre borítottuk volna ki, nagyobb lett volna a tisztesség, akkor lett volna alatta. Én
összekaporgáltam a sok lomot, s belerogtam a fiókba. Az anyám az alatt gondolkozott. Úgy eltörte az eszét, hogy tetté valahova valami pénzt, de nem tudott róla. De nekem furta valami az oldalamat. Édesanyám, tudok én egy helyet, ahol van krajcár? Hol, fiam? Keressük meg, míg el nem olvad, mint a hó. Az üveges almáriumban, a fiókba volt. Ó, boldogtalan gyermek, bejó, hogy elébb nem mondtad, most az se lenne. Felállottunk, s mentünk az üveges almáriumhoz, aminek nem volt üvegje már régen, de a fiókban ott volt a krajcár, ahol én tudtam. 3 nap óta készültem kicsenni onnan, de sose mertem, pedig cukrot vettem volna rajta, ha azt is mertem volna. Na, van már 4 krajcár, sose búsulj már, fiacskám, megvan a nagyobbik fele, már csak 3 kell, aztán ha ezt a 4-et megkerestük 1 óra alatt, azt a 3-at is megleljük ozsonnáig. Még akkor is moshatok egy rendet estig, gyere csak szaporán, hát ha a többi fiókban is lesz 1-1. Hiszen ha minden fiókban lett volna, akkor sok lett volna. Mert az öreg almárium fiatalabb korában olyan helyen szolgált, ahol sok duggatni való lehetett. De nálunk nem sok terhe volt az árvának, nem hiába volt olyan göthös, szúette, foghíjas. Az anyám minden fióknak tartott egy kis prédikációt. Ez gazdag fiók volt, ennek sose volt semmije, ez mindig hitelből élt. Na te rossz nyavajás kódus, hát neked nincs egy krajcárod? Ó, ennek nem is lesz, mert ez a mi szegénységünket őrzi. No neked ne is legyen, ha most az egyszer kérek tőled, s most sem adsz. Ennek van a legtöbb mi, kiáltotta kacagva, mikor kirántotta a legalsó fiókot, amelynek egy csepp fenekesen volt. A nyakamba akasztotta, aztán leültünk, nevettünk benne a földre. Megállj csak! Szólt hirtelen. Mindjárt lesz nekünk pénzünk, az apád ruhájában lelek. A falba szegek voltak verve, azon lógtak a ruhák. Csudák csodája, ahogy a legelső zsebbe belenyúlt az anyám, rögtön a kezébe akadt egy krajcár. A szemének alig akart hinni. Megvan, kiáltotta, itt van, mennyi is van már, meg se győzzük olvasni. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Már csak 2 kell. Mi az a 2 krajcár? Semmi. Ahol 5 van, ott akad még 2. Nagy buzgósággal kutatta végig az összes zsebeket, de sajnos hiába. Nem lehet egyet sem. A legjobb tréfa sem csalt ki sehonnan még 2 krajcár. Már nagy vörös rózsák égtek az anyám arcán az izgatottságtól és a munkától. Nem volt szabad dolgoznia, mert mindjárt beteg lett tőle. Persze, ez kivételes munka, a pénzkereséstől nem lehet eltiltani senkit. Eljött az ozsonna idő is, el is múlt. Mindjárt este lesz. Az apámnak holnapra ink kell, és nem lehet mosni. A puszta kútvíz nem viszi ki belőle az olajos szennyet. És akkor a homlokára csak az anyám. Ó, én szamám, hát a magam zsebét nem néztem meg, de bizony, ha már eszembe jut, megnézem. És megnézte, és tessék, ott is lehet 1 krajcár. A 6. Lázasak lettünk, most már csak 1 kell még. Mutasd csak a te zsebeidet is, hát ha abban is van valami, az én zsebem. Nojsza, azokat megmutathatom, azokban nem volt semmi. Beálltam igaz. És mi ott voltunk a hiányos 6 krajcárunkkal, mintha egységünk volt. A boltosnál nem volt hitel, a szomszédok épp oly szegények, mint mi, és csak nem kérünk 1 krajcát. Nem volt más mit tenni, mint tiszta szívből kinevetni a nyomorúságunkat. És ekkor beállított egy koldus. Éneklő hangon nagy siralmas könyörgést mondott. Az anyám majd belebódult, úgy ránevetett. Hagyja el, jó ember, mondja. Ma egész délután itt heverek, mert nincs 1 krajcárom. A 1/2 font szappanhoz hibázik az árából. A koldus, jámborarcú öregember rábámult. 1 krajcár? Kérdezte. Hát, adok én. Na még az kéne, koldustól alamizsnát.
Hadd el, lányom, nekem nem hibádzik. Nekem már csak egy hibádzik. A kapafőd, avval minden jó lesz. Kezembe adta a krajcárt, s nagy hálálkodással eldöcögött. Na, hála legyen, szólt az anyám, szaladj hát! Ekkor egy pillanatra megállt, aztán nagyot kacagott. Jókor van együtt a pénz, hiszen már nem moshatok ma. Sötét van, oszt lámpaolajom sincs. Fuldoklás jött rá a kacajtól, keserves, öldöklő fuldoklás. És ahogy odaállottam alá, hogy támogassam, amint két tenyerébe hajtott arccal hajlongott, valami meleg ömlött a kezemre. Vér volt, az ő drága vére. Az anyámé, aki úgy tudott kacagni, ahogy a szegény emberek között is csak kevés tud.

0: Szilágyi domokos. Vasárnapocska. Kitotyog az ablakon egy blues. Made in New Orleans. Dobhártyámon tetőn mászik. De nem erről van szó. Tessék kérem beleképzelni. Ez a Johnson, az elnök. Boldizsár művész úr pemzlit köt lobogó hajából, kétszárnyú nyakkendeje nyakának pendeje. Na nézze, a bolond ráköpött a kirakatra, mégiscsak zseniális szegény. Pókerre szomszéd, éjfélecskéig, épp csak kicsit picizálás. Bim, bam. Ó, ti lakói ezen síralomvölgynek, na várjatok csak, mert lészen gyermek sírás és tejfogaknak csikorgatása. Gruberné asszonyom, ön mégis boldogtalan. Nézze, tanár úr, ezt a kacsácskát, szegény kacsácskát. Tudja, ugye? Jaj, mókuskám, az este elfeledtem a pesszáriumot. Bözsine sírjon, bözsike drága, gól, gól! Zsengy a csirkédesem, én teszek burgonyát a levesbe, nem állja az ural.
1: Főúr, két fröccsöt.
0: Apám, behúzom a kuplongot, leveszem a gázt, hát az a marha mégis.
1: Ide a fülembe, hogy asszonyja, kecskebéka felmászott a fűzfára.
2: Az op árt, kérlek szépen, egyáltalán nem tarthat igényt a...
0: Persze nem erről van szó. Kányádi Sándor, teraszon. A szalag végtelen, a szalag fáradhatatlan. Oázis ez a málna szörny, a város izzókatlan. Jeget kisasszony, ha lehet, dupla ég, dupla fagylalt. Dög egy meleg. A négerek ettől kapják az agybajt. A szalag végtelen, a szalag fáradhatatlan. Mit ért a szerelem, ha magamra maradtam? Michelangelo, Beethoven, Bartók, Piaf, egy Kafka. Micsoda csatár, öregem, egy testvére a labda. Mit ért a szerelem? Ahogy a hangból kiveszem, jó teste van a nőnek. Egy jó zápor, az kéne most. A szerelem... A nyavaja kitörhet. Figyeld a nyamba civarost. Frizsiderbe a földet. Csak összeálltok csöndbe, mint lovak a melegben. Tavaly egy másikkal futott.
3: A Sartre-t megszereztem.
0: A szalag végtelen. A szalag fáradhatatlan. Mit ért a szerelem, ha magamra maradtam? Jaj, zárjátok el a kornyikát!
3: Szóljatok, hagyja abba! Nézd, hogy válja az orlikát, csak körmit szagolgatja.
0: No de bújj neki! Esküszöm Isten! Van Isten! Végre leveszik. Akár egy új Paganini. De volt egy mészáros tordán. A szerelem... Bridget és Mastroianni, a nő és Mastroianni, a nő teljesen mesztelen. Mesztelen kéne járni.

0: Józsué. Nonoleta, na végre, hogy valami rendes számjő. Lassabban, csak ne háborogj. A kicsike titkárnő. Egy más bolygó, mely hűthető, kondicionált nappal. Fiát vagy Trabant egyre megy. Foglalt kérem az asztal. Nonoleta, nonoleta. De hát mikor, ha most nem?
1: Szevasztok, dupla szörpöm volt. A magamét fizettem.

Irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok. Az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Jaj, nagy idők, nagy embereket kívánnak. Vannak szerény, fel nem ismert hősök, akiket nem dicsőít a történelem, mint Napóleont, akik nem gyújtották fel semmiféle istennő templomát Efezosban, mint az a tökkel ütött Herostratos, hogy bekerüljön a lapokba és az iskolai olvasókönyvekbe. Manapság a prágai utcákat járva találkozhattok egy ütött kopott férfival, aki maga sem tudja, milyen jelentős szerepet játszott a mostani nagy idők történetében. Szerényen megy a dolga után, nem zaklat senkit, és őt sem zaklatják interjúért az újságírók. Ha megkérdeznétek, hogy hívják, egyszerűen és szerényen így felelne: Schweik vagyok.
1: Az kell, hogy legyek, mert apuskám Schweik volt, anyuskám pedig Schweikné. Soha olyan szégyent nem hozok rájuk, hogy megtagadjam a nevüket.
2: Hát, megölték a Ferdinándot, Schweik úr.
3: Á, neked meg oda van a térdem. Melyik Ferdinándot, Müllerné? Két Ferdinándot ismerek. Az egyik a Prusa drogista szolgája. Tudja, aki egyszer megívott tévedésből egy üveg hajszeszt. Aztán ismerem még a Koposka Ferdinándot, amikor kutyapiszkot szokta összeszedni a házakból. Ha, egyikért se nagy kár. Olyan reuma ez, mint a nap.
2: De Schweik úr, a Ferdinánd főherceget, a kodapistjeit, azt a kövéret, aki olyan vallásos volt.
3: Jézus Mária, hát ez jó. És hol történt a baj a Ferdinánd őfenségével?
2: Szarajevóban, Schweik úr. Lepuffantották egy revolverrel. Mert ott autóztak éppen ő meg a felséges asszony.
3: Na ja, Müllerné autókázta, pláne Szarajevóban. Hiszen az Boszniában van, Müllerné. És sokat kilódott szegény.
2: Az mindjárt kész volt, kérem. Én csak egy egyszerű takarítónő vagyok, de azt azért tudom, hogy egy revolver nem gyerekjáték.
3: Hát nem, az biztos.
2: Amúgykor mi nálunk Nusszéban egy lakó addig játszott a revolverével, amíg agyonlőtte az egész családját, meg a házmestert is, aki felment megnézni, hogy kilövöldözik ott a harmadikot.
3: Hát igen. Tudja, nagyon nehéz egy fenséges urat agyonlőni. Hát az nem úgy megy ám, mint amikor egy közönséges vadorzó lepuffantja az erdészt. Előbb ki kell spekulálni, hogy hogyan férkőzik hozzá. Mert nem mehet oda csak úgy, akármilyen rongyokban. Cilinderben kell menni, hogy a rendőrök még előtte le ne füleljék.
2: Azt mondják, hogy többen voltak.
3: A magától értetődik, Müllerné. Ha maga meg akarná ölni a trónörököst, vagy a császár őfenségét.
2: Jó.
3: Először biztos maga is összedugná a fejét valakivel. Hát több szem többet lát. Meglátja, egyszer még így jár a cár is, meg a cárné. Sőt, ne adj Isten, talán még a császár őfenség is. Mostanság nagyon kevés a becsületes ember, Müllerné. El tudom képzelni, hogy csalódott a Ferdinánd őfensége abban az illetőben, aki Szarajevóban belelőtt. Mert ő csak azt látta, hogy jön egy úr. Gondolta, na, egy rendes ember. Milyen szép, hogy megéljen ez engem. Az az úr meg egyszerre csak puff! Ugye? És mennyit kapott a fenséges úr? Egyet vagy többet?
2: Az újság azt írja, hogy a Ferdinánd őfensége olyan lett, mint a szita. Hm. Minden patront belelőttek, amennyi csak volt.
3: Ó, az ilyesmi szörnyű gyorsan megy, Müllerné. Borzasztó gyorsan. Na, én most elmegyek a kehelybe. Ha jönne valaki azért a Rattlerért, amelyikre előleget adott, mondja meg, hogy levittem a vidéki kutyatelepemre. Uh-huh. Ha végzett, a kulcsot adja le a házmesternél.
4: Agyon kéne csapni az összeset.
2: Ellakossál!
4: Szép nyarunk van az idén. Szar se ér az egész.
2: Nem mondom, hogy hallgass.
4: Te hallgass. És eredj innét kifelé a konyhába. Vendéglősnének ott a helye, nem az urak között.
5: Most aztán jól megkaptuk Szarajevóban.
4: Miféle Szarajevóban? Abban a nuszlai kocsmában?
5: Dehogyis. A boszniai Szarajevóban, Palivec úr. Ott lőtték agyon a Ferdinándő felségét.
6: Mit szól hozzá?
4: Én az ilyesmiben nem avatkozok bele, Brett Schneider úr. Aki nekem ilyesmivel jön, csókolja meg a seggemet.
5: Azelőtt a császár ő felségének a képe lógott azon a falon. Épp ott, ahol most a tükör lóg.
4: Az. Jól tetszik emlékezni. Ott lógott és leszalták a legyek.
5: Igen?
4: Hát felraktam a padlásra. Mit tudom én, valaki még tehet rá egy megjegyzést, és a kellemetlenségem lenne belőle. Hát kell az nekem.
7: Egy sört ide, de sötétet, mert máma gyászban áll az egész Bécs is.
5: 10 fekete zászló lenk konopistjén.
7: 12-nek kéne ott lennie.
5: Miért gondolja, hogy 12-nek?
7: Azért, hogy ki legyen a tucat. Az kerek szám, és tucatjában mindent olcsóbban adnak.
4: Itt a sör.
7: Köszönöm. Hát most már odafönn van a mennyországba, Isten nyugosztalja szegény fejét. Azt se érhette meg, hogy császár legyen belőle. Amikor katona voltam, egy tábornok leesett a lováról, és nyugodt lélekkel agyonütötte magát, pedig úgy volt, hogy megkapja a tábornagyi rangot. Egy katonai parádén. Azokból soha nem sül ki semmi jó. Emlékszem, egy parádén nekem is hiányzott a zubbonyomról húzgom. Be is dugtak 14 napra az egyesbe, és 2 napig úgy feküdtem ott gúzsba kötve, mint egy lázár.
5: Szarajevóban a szerbek voltak a ludasok.
7: Ebben téved, a törökök voltak. Bosznia-Hercegovina miatt. Szereti a törököket, Palivec úr?
4: Ne, egyik vendég olyan, mint a másik. Felőlem lehet török is. Ez az elvem. Az nekem édes mindegy, hogy a Ferdinándot ki intézte el.
5: Jó, jó, jó. De azt csak elismeri, Palivec úr, hogy Ausztriát nagy veszteség érte.
4: Hát...
7: Ahogy nagy veszteség, azt nem lehet tagadni. Borzasztó veszteség. A Ferdinánd helyében mégse rakhatnak oda egy akármilyen hülyét. Csak az a kár, hogy nem volt egy kicsit kövérebb.
5: Hogy érti ezt?
7: Hogy értem? Hát nagyon egyszerű. Mert akkor már korábban megüti a guta. Hát tudja, amikor konopistjébe a vénasszonyokat kergette, akik rőzsét szedtek a vadász területén, és akkor nem érte volna ez a nagy szégyen, hogy így hal meg. Mi nálunk Bugyajovicébe leszúrtak egyszer egy marha kupecet. Aztán a fiától senki nem vett több disznót, mert akárhová ment, mindenütt azt mondták. Ez annak a fia, akit leszúrtak. Na, ez is finom alak lehet. Hát mit tehetett szegény? Beúrott a Krumlovi hídról a Moldvába.
5: Hát, magának furcsa hasonlatai vannak. Előbb a Ferdinánd ő felsége, aztán egy marha kupec.
7: Hát, dehogy vannak, Isten őrizz. Hát, csak éppen nem szeretnék a Ferdinánd ő felsége özvegyének a bőrébe lenni. Hát most aztán mihez fogjon? Menjen hozzá egy másik trónörököshöz. Mit ér vele? Megint elkíséri Szarajevóba, és másodszor is özvegy lesz. Hát ahogy az Livi erdész felesége. Azt az erdészt lelőtték a vadorzók. No, az özvegye ott maradt 2 gyerekkel. Hozzáment egy másik erdészhez. Azt is lelőtték neki. És a harmadikat is lelőtték neki, mert az is erdész volt. Aztán Vodnyaniba ment férjhez, az ottani miskárolóhoz, és akkor már 6 gyereke volt. Az a miskároló meg éjszaka agyonverte, és önként jelentkezett a hatóságnál. Amikor píszekbe akasztották, leharapta a paporrát, és azt mondta, hogy nem bánt meg semmit, és még mondott valami nagyon csúnyát is a császár őfelségére.
5: Nem tudja, mit mondott?
7: Azt én nem mondhatom meg magának. Mert ez nem olyan közönséges felségsértés volt, mint amilyet részegen szoktak a császár őfelségének a fejéhez vágni.
5: Miért részegen? Mit szoktak a császár őfelségének a fejéhez vágni?
7: Mindenfélét. Rúgjon csak be. Húzassa el magának az osztrák himnuszt, aztán majd meglátja maga is, hogy miket kezd beszélni. Pedig az öreg úr igazán nem szolgált rá. Na, ha most kitör valami kavarodás, én önként jelentkezek, és az utolsó csepp véremig szolgálni fogom a császár őfelségét. Háború lesz, nem mondok én egyebet.
5: Ne is mondjon. Na, látja ezt a jelvényt? Le van tartóztatva. Velem jön.
7: Hogy én? Hát én teljesen ártatlan vagyok. Mit követtem el én?
5: Hogy mit? Több mindent.
6: nem utolsó sorban hazaárulást.
7: Na, Palivec úr, most adjon még egy sligovicát, aztán el kell menjek ezzel az úrral, mert le vagyok tartóztatva.
4: Itt a sligovica.
7: Köszönöm.
6: Palivec?
4: Igen.
6: Maga nős?
4: Igen.
6: És a felesége el tudja vezetni a boltot, amíg maga távol van?
4: Nem.
6: Akkor semmi baj, Palivec úr. Adjon át mindent az asszonynak, aztán este eljövünk magáért.
4: És ugyan miért?
6: Azért, mert azt mondta, hogy a legyek leszarták a császár őfelségét. Majd odabent kiverik a fejéből az ilyen dolgokat.
8: Hát ott te Isten állatkertje. Bohuslav, Bohuslav.
4: Ne bőg! Mit csinálhatnak velem egy szaros Ferenc Jóska kép miatt?
7: Jó estét kívánok, nagyságos uram!
9: Mit bámul? Ne bámuljon olyan hülyén!
7: Sajnos ezen nem tudok segíteni. A katonaságtól hülyeség miatt kiszuperáltak, és egy külön bizottság hivatalosan hülyének nyilvánított. Én kérem, hivatalos hülye vagyok.
9: Amit elkövetett, az bizonyítja, hogy teljesen épeszű. Hazaárulás, az uralkodóház meggyalázása, bújtogatás nyilvános helyen, és a többi. Mit szól ehhez?
7: Hát ez nem kevés, pedig a jóból is megártasok.
9: Na látja, szóval beismeri?
7: Én mindent beismerek, nagyságos uram. Fő a szigorúság. Szigorúság nélkül nem megyünk semmire se. Emlékszel, egyszer, amikor katona voltam...
9: Fogja be a száját. Akkor beszéljen, ha kérdeznek magától valamit. Érti?
7: Hogy ne érteném. Alázatosan jelentem, hogy értem, és mindent fel tudok fogni, amit mondani tetszik.
9: Kivel szokott érintkezni?
7: A takarítónőmmel, nagyságos uram, a Müller nével.
9: Pársky!
7: Jó éjszakát, nagyságos uram.
9: Jeljen vissza!
7: Igen?
9: Töredelmesen beval mindent?
7: Ha azt tetszik parancsolni, hogy valljam be, nagyságos uram, akkor bevallom. Mit árthat az nekem? De ha azt tetszik mondani, Schweik, ne valljon be semmit, akkor én kapálózni fogok az utolsó leheletemig, és semmit nem vallok be.
9: Itt írja alá.
7: Igen. Itt... Igen. Tessék. Csak nem fogok veszekedni a nagyságos úrral az aláírásom miatt, ugye? Tényleg, alá kell még írni valamit? Vagy jöjjek vissza holnap reggel?
9: Reggel magát a büntető bíróságra viszik. Ott majd megvizsgálják a törvényszéki orvosok.
7: Hány órakor, nagyságos uram? Nehogy Isten őrizel aludja.
9: Mársz ki innét!
10: Kérem! Kérem, egy papírkereskedő vagyok!
7: Az nem mentő körülmény.
10: Kérem, én ártatlan vagyok.
11: Én is ártatlan vagyok.
7: Hogyan kérem, uraim? Krisztus úrunk is ártatlan volt. Mindannyian benne vagyunk a pácban. Minek tartjuk a rendőrséget, ha nem azért, hogy megbüntesse, ha sokat jár a pofánk? Manapság az senki nem tudja megmondani, melyik a becsületes és melyik a lókötő. Ilyen komoly időkben. Micsoda mérek, hogy nincs itt egy vekker. Mert engem holnap kora reggel ki fognak vizsgálni a törvényszéki doktorok a Ferdinándő felségének a gyilkossága miatt.
11: Azok engem is megvizsgáltak egyszer. Megállapították, hogy gyönge elméjű vagyok. Most elsikasztottam egy gőzgépet, és nem csinálhatnak velem semmit. Tegnap mondta az ügyvédem, hogy ha egyszer már gyönge elméjűnek nyilvánítottak, akkor megfogtam az Isten lábát.
7: Én nem félek az ilyen vizsgálatoktól. Amikor katona voltam, egy állatorvos vizsgált meg, és az is nagyszerűen sikerült.
12: A törvényszéki orvosok mind rohadt dögök. Kiástak a földemen egy csontvázat, ami 40 évvel egy gyilkosság áldozata. Én 38 éves vagyok, megvan a keresztlevelem.
11: Mégis lecsuktak.
7: Minden ember tévedhet. A törvényszéki orvosoknak is megvannak a maguk hibái. Ilyen az emberi természet. Téved, amíg meg nem hal. Hát, mint például az az úr, aki talált egy veszett kutyát félig megfagyva. Hazavitte és oda dugta a felesége mellé az ágyba. Aztán a kutya mihelyt felmelegedett, megharapta az egész családot. A legkisebb gyereket a bölcsőbe meg egyenesen széttépte és felfalta. Vagy mondhatok egy másik példát.
1: Kladnóban a Rotter kapitány rendőrkutyákat tenyésztett, és mindenféle csavargókon próbálta ki őket. Úgyhogy a csavargók már kerülték Kladnó vidékét. Na, akkor ki lett adva parancsba, hogy kerítsenek neki akár a föld alól is valami gyanús egyént. Erre hoztak neki egyet. Elég rendesen volt öltözve, akit a Láni erdőbe találtak. Kivitték a téglaégetőbe, és ráeresztették a nyomára ezeket a kutyákat. Hamar visszahozták. Aztán mindenféle létrán kellett másznia, meg beugrania valami halastóba, hogy a kutyák gyakoroljanak. A végén meg kiderült, hogy ez az ember egy cseh radikális képviselő volt, és kirándulni jött a Láni erdőbe, mert már unta a parlamentet. Szóval az ember téved, akár tanult ember, akár ostoba hülye. Még a miniszterek is tévednek.
12: Én senkinek sem hiszek.
9: Gazember az egész világ.
1: Gazember is kell a világba. Ha mindenki csak jót akarna a másiknak, már rég agyonverték volna egymást az emberek. Na mindegy. Korán kelek, uraim. Jó éjszakát.
13: Uraim, éljen első Ferenc József császár.
5: Teljesen világos eset.
14: Egészségesnek érzi magát, Schweik úr?
1: Nem mondhatnám, nagysajos uram. Reumás vagyok. Sósborszesze dörzsölgetem magam.
13: És mit szólna ahhoz, ha megvizsgálnánk?
1: Nem vagyok én olyan beteg, hogy vesztegessék a drága idejüket. A rendőrsége már megvizsgált egy orvos, hogy nincs-e tripperem. Meg a bíróságon a törvényszéki doktor urak
14: is. Azért mi mégis megpróbáljuk, Schweik úr. Azok küldték ide. Maga a jegyzőkönyv szerint azt hangoztatta, hogy hamarosan kitör a háború. Magán nem törnek ki néha olyan rohamok?
1: Nem kérem. Viszont egyszer a nyakamat az majdnem kitörtem. Az úgy történt, hogy a Károly téren, amikor...
14: Nehezebb a rádium az ólomnál.
1: Hát azt én még sohasem értem meg, kérem.
13: Hisz maga a világ végében?
1: Azt előbb látni kéne. Hát az biztos, hogy holnapra nem várom.
14: Ki tudná számítani, mekkora a földgolyó átmérője?
1: Azt sajnos nem tudnám. De én is feladhatnék önöknek egy találós kérdést.
15: Beleszületett kretenizmus, amit már az éjjel első Ferenc József császár szavak hangoztatása kellőképpen megvilágított.
14: Pillanat, tanácsos uram. Schweik, mennyi 12.897-szer 13.863?
1: 729.
14: Azt hiszem, ennyi. Tökéletesen elég.
1: Köszönöm szépen, uraim. Ennyi nekem is tökéletesen elég.
13: Én azt hiszem, hogy maga közönséges szimulás!
1: Kérem, uraim, én egy csöppet sem vagyok szimuláns. Én egy igazi hülye vagyok. Tessék csak utána nézni a Cseszke Bugyajovicei 91. gyalogezred irodájában.
13: Fogyatékos értelmű szimulás! Dobják ki!
1: Ebéd előtt, nagyságos uraim.
9: Vegye ki a kezét a zsebéből.
1: Menjek le a járdáról, és biztos úr kérem.
9: Hogy a járdáról?
1: Gondoltam, ha le vagyok tartóztatva, nincs jogom a járdán lenni.
9: Maga csak fogja be a száját. Játssza a bolondot, aztán cirkus csinál, amikor kidobják a bolondok házából.
1: Azt kérem, mégis egy disznóság, ha az embert ebéd nélkül dobják ki a bolondok házából. Én ebben nem nyugszom bele. Ismertem, Nusléban egy ember.
9: Pofa be! Vagy nem lesz ekkora szája, ha a Brown rendőrfelügyelő úr bevágja magát a karcerbe.
1: El vagyok rá készülve, kérem. Ha jól sejtem, az valami cellát jelent, és az még nem olyan borzasztó. Én az ilyen cellákban mindig nagyon jól szoktam érezni magamat. Manapság kész passzió egy ilyen letartóztatás. Van asztalunk, van lócánk, a kübli mindjárt az orrunk elő.
9: Jobb lesz, ha nem pimaszkodik itt nekem.
16: Itt a hadüzene!
1: Ezt én előre megmondtam, de a bolondok házában még semmit se tudnak róla. Pedig ott igazán első kézből kellett volna, hogy kapják.
9: Hogy érti ezt?
1: Úgy, hogy ott nagyon sok katonatisztúr van bezárva.
17: Sokáig éljen Ferenc József császár! Ezt a háborút megnyerjük!
9: Nem hallgat! Miket beszélünk össze-vissza? Gyerünk innen!
1: Nem hallgat!
17: Még egyszer mondom, uraim! Ezt a háborút megnyerjük!
18: Teremtenek ki! Teremtenek ki!
1: Bocsánat, nem tudja véletlenül hány óra van?
18: Nekem az óra nem istenem! Teremtenek ki! Teremtenek ki! Nem eresztenek!
1: A maga persze most arra kíváncsi, hogy hogy kerültem ide. Nos, kedves uram, engem egyenesen a bolondok házából hoztak ide a fogdába, mert nem akartam belenyugodni, hogy ebéd előtt dobjanak ki. Én kérem, notorius hülye vagyok.
18: Nem eresztenek! Nem eresztenek!
1: Volt már maga a bolondok házában? Hát igazán nem tudom, miért olyan dühösek a bolondok, hogy ott tartják őket. Ott az ember mesztelenül lefeket a padlóra. Üvölthet, mint a sakár.
18: Eresztenek ki!
1: Dühönhet és haraphat. Olyan szabadság van ott, ami erről még a szocialisták se álmodtak soha.
18: Egyszerűen ki!
1: Maga nem szocialista véletlenül?
18: Nem ereszkedek.
1: Ajaj. Ott az ember azt mondhatja, ami csak a nyelvére jön. Egy illető például Cirilnek meg Metódnak adta ki magát, hogy dupla porciót kapjon. Egy úr meg teherbe esett, és mindenkit meghívott a keresztelőre. Hát egy ilyen maga fajta úr. Egy másik meg azt magyarázgatta, hogy a földgolyón belül van még egy golyó, sokkal nagyobb, mint a külső. Tiszta paradicsom.
18: Ereszelek ki!
1: Látja? Pont így lehetett ordítani. Csak aztán kidobtak, hogy szimuláns vagyok. Nem tudja véletlenül, mi lesz az ebéd?
18: Nem. Nincs magánál véletlenül egy szíj, hogy végezzek magammal.
1: Ha a nadrág szíjam megfelel, ezer örömmel állok rendelkezésére. Még úgy sem láttam, hogy kötik föl magukat az emberek nadrág szíjjal. Csak az a kár, hogy nincs itten kampó. A legfőbb ezt a pricset próbálhatja meg, ha letérdel mellette. Ahogy az Emauzi kolostorba csinálta egy szerzetes, aki a feszületre akasztotta föl magát egy fiatal zsidó lány miatt. Én szeretem az öngyilkosokat, úgyhogy tessék csak vidáman neki látni.
18: Nekem kicsinyeim vannak. Én részegségért és személyem elleni vétségért ülök itt. Jézus Mária, szegény szerencsétlen feleségem. És mit szólnak majd a hivatalban? Ereszelek ki! A hivatalba akarok menni!
1: Hát onnan alig, ha nem elbocsátják, ha nem tetszik is fölakasztani magát.
18: Jézus Mária! Én arra sem emlékszem, mit műveltem. Az osztályvezetőnk a névnapját ünnepelte. Nem meghívott bennünket egy kocsmába, aztán egy másikba, egy harmadikba.
1: Ne segítsek számolni, én ebben nagyon otthon vagyok. Egyszer 28 kocsmát jártam végig. Igaz, sehol se ittam többet három sörnél.
18: Nem tudom, hány kocsma volt. Egyszer csak észrevettük, hogy elveszett az osztályvezetőnk, pedig spárgára kötöttük, és úgy húztuk magunk után, mint egy ebecskét. Ezért aztán visszamentünk megkeresni. Nem tudom. Én alig, hanem egy vinohrady éjjeli kávéházba kerültem. Uh-huh. Egy nagyon rendes hely. Ott valami likőrt ittam üvegből. Aztán nem tudom. Itt azt mondták a rendőrséggel, hogy személyrem sértően viselkedtem. Elvertem egy hölgyet, szétkergettem valami női zenekart, egy úrnak beleköptem a fekete kávéjába, összetörtem az asztalnak a márványlapját.
1: Ajaj.
18: Én, aki egy rendes, intelligens ember vagyok, akinek minden gondolata a családja.
1: Az ilyen a legrosszabb. Egyszerre törte össze a márványlapot?
18: Egyszerre.
1: Akkor el van veszve. Magára fogják bizonyítani, hogy készült rá, hogy szorgalmasan gyakorlatozott. Az a kávé, az rumos kávé volt?
18: Rumos.
1: Na hiszen. Az baj, mert úgy drágább. És otthon tudják, hogy letetszik tartóztatva lenni, vagy megvárják, amíg benne lesz az újságokban.
18: Újságokban?
1: Na, az több, mint biztos. Én nagyon szeretem azt a rovatot, amiben az ilyen duhajokról, meg iszákosokról írnak. A múltkor a kehelyben egy vendég nem csinált semmit, csak betörte a fejét egy pohárral. Hát tudnilik földobta és alája állt. Aztán elvitték, és reggel már olvastuk is. Mindegy az, hogy ki az illető. Ha tanácsos, akkor is. Legfőjebb helyreigazítást küldhet a börtönből, hogy nem azonos azzal az úrral, akiről azt írták, hogy stb. És írhat haza, hogy vágják ki ezt a helyreigazítást, hogy azután elolvashassa. Hát ha már leült a büntetését.
18: Lehetetlenné vagyok téve. Vége az előléptetésemnek.
1: Sőt, azt se tudom, talál-e majd másik állást, ha kiszabadul. Mert akkor mindenki erkölcsi bizonyítványt fog kérni magától, még a sintér is, ha a szolgálatába akar lépni. És a kedves feleségének lesz miből élni, ülni tetszik? Vagy muszáj lesz, hogy koldulni járjon, és mindenféle erkölcstelenségre tanítsa a kicsinyeket.
18: Szerencsétlen gyermekeim, szerencsétlen feleségem, 5 gyerek kérem. A legnagyobb 12 éves, és a cserkészekhez jár.
1: Ó, a cserkészek. Egyszer, amikor Midlovariban, Zliv mellett a klubokai járásban gyakorlatoztunk, a parasztok vadászatot rendeztek a községi erdőbe a cserkészekre. Úgy elszaporodtak. El is fogtak 3-at. A legkisebbik olyan 12 éves lehetett, úgy sikított, hogy még mi katonák se bírtuk nézni. Ez a 3 cserkész, amíg megkötözték, megharapott 8 parasztot. Aztán az erdei táborhelyükön találtak egy méter mázsa őzcsontot, mert késsel mentek rá az őzekre a rostáblában. És amikor megsütötték, az egész érett rostábra leégett Rasice mellett.
18: Aj, mit tettem? Vége a jó híremnek.
1: Hát annak vége. Egész életére. Így van. Ne vegye a szívére. Tönkretett hírnévvel 10-szer annyi ember él a világon, mint ahány makulátlan.
19: Schweig! Kihallgatásra!
1: Kérem, én szívesen megyek, de félek, ez az úr megharagszik, ha eléje találok tolakodni.
19: Most! Indulás!
18: Ereszelek ki!
9: Na hát, Schweig! hogy kerül maga megint ide?
7: Ó, egészen mindennapi módon, kérem. Egy biztos úr kísért, mert nem akartam belenyugodni, hogy ebéd nélkül dobjanak ki a bolondok házából. Minek tartanak engem? Egy utolsó utcalány?
9: Nem akar. Szóval nem akar.
7: Nem, kérem.
9: Végtelenül fájlalom, hogy ön ismét a kezünkbe került. Azt hittük, jó útra fog térni, de csalódtunk.
20: Elvágjon el azt a képet!
9: Számukra igen kínos kötelesség az ön fogvatartása. Én biztosítatom önt, hogy véleményem szerint az ön bűne nem is olyan nagy. Hiszen kétségtelen, hogy önt a csekély intelligenciájával tév útra vezették. Mondja meg nekem, Schweik úr. Tulajdonképpen ki szokta rávenni önt, hogy ilyen ostobaságokat műveljen?
7: Kérem, én nem tudok semmilyen ostobaságról. Az, hogy az embert ebéd nélkül kiteszik az utcára...
9: Hát az nem ostobaság, Schweik úr, hogy ön az önt kísérő rendőr biztos jelentése szerint csődületet idézett elő az utcán a háborús kiáltvány miatt, és ilyen szavakkal izgatta az embereket, hogy soká éljen Ferenc József császár, meg hogy ez a háború meg van nyerve!
7: Ezt én, kérem, nem bírtam tétlenül nézni. Egész kijöttem a sodromból, amikor láttam, hogy mindenki hallja ottan ezt a kiáltványt, és semmi örömet nem mutatnak. Semmi éjjenzés, semmi hurrá, semmi a világon, tanácsos úr, kérem. Hát, mintha semmi közük nem volna az egészhez. Hát ezt én nem nézhettem tétlenül. Így hát aztán oda kiáltottam, amit kiáltottam, és azt hiszem, hogy ha a tanácsos úr lett volna az én helyemben, akkor éppen úgy tett volna. Hogyha háború van, akkor azt meg kell nyerni. És éjjenezni kell a császár őfelségét. Ezt nekem senki nem veri ki a fejemből.
9: Tökéletesen méltányolnám az ön lelkesedését, ha más körülmények között nyilvánult volna meg. De ön jól tudja, hogy önt egy rendőr biztos kísérte, mi által az ilyen hazafias tüntetés inkább ironikus, mint komoly hatást gyakorolhatott. És kellett is, hogy gyakoroljon a közösségre.
7: Ha egy rendőr biztos kíséri az embert, az egy nehéz pillanat az ember életében. De ha az az ember még egy ilyen nehéz pillanatban se felejti el, hogy mit illik tenni, amikor háború van, hát az nem is lehet olyan nagyon rossz ember, tanácsos úr, kérem. Most nincs igazam. Ja, én azt nagyon szeretem, ha ilyen jól meg lehet beszélni a dolgokat valakivel.
9: Ördög vigye magát, Schweik, ha még egyszer ide kerül. Egy szót sem kérdek magától, hanem egyenesen röpülni fog a hradcsáni hadbíróságra. Megértette?
7: Isten fizesse meg a jóságát, tanácsos úr. Ha egyszer szüksége lenne valami fajtiszta kutyácskára, csak tessék nyugodtan hozzám fordulni. Jót ét helyébe, jót várj. Én ugyanis kutyakereskedő vagyok,
9: tehát... Arski!

0: Na, megjött-e Palivecné? Adjon-e pohár sört? Merre van a Palivec úr? Ő is hazajött már?
1: 10 évet kapott egy héttel ezelőtt.
0: Na hát, akkor 7 napot már letudott belőle.
1: De, pedig milyen óvatos volt. Mondta is mindig.
0: Bizony, az óvatosság a bölcsesség anyja. A mai idők olyanok, hogy direkt óvatosságra kényszerítik az embert. Na, nem gondoltam volna, hogy 10 évre ítéljenek egy ártatlan embert.
1: Ugye?
0: Hogy 5 évre olyat már hallottam, de hogy 10 évre, az sok egy kicsit.
1: Amikor az én uram bevallotta, hogy mit mondott itten azokról a legyekről, meg arról a képről, hát azt ugyanúgy bevallotta a bíróságon is. Amikor engem beidéztek a tárgyalásra a tanúnak, akkor azt kérdezték, hogy rokoni kapcsolatban vagyok-e az urammal, mert akkor megtagadhatom a tanúvallomást. És én ettől úgy megijedtem, hogy Isten őriz, még valami ki ne jöjjön belőle, hogy én megtagadtam a tanúvallomást. Szegény uram, amikor elvezették, úgy nézett rám, amíg élek, nem felejtem el a szemét. Aztán ítélethirdetés után úgy meg volt szegény bolondulva, hogy oda kiabált nekik a folyosón, hogy éljen a szabad gondolat!
0: Na is a Bretschneider úr, nem jár már ide?
1: Volt itt egy párszor, hallgatózott, de olyankor mindenki csak a futballról beszélt, ha ő itt volt. Az egész idő alatt csak egy kárpitos ment neki lépre a Spritzna utcából.
0: Az ilyesmi csak gyakorlat kérdése. Nagy marha volt az a kárpitos.
1: Körülbelül, mint az uram. A Bretschneider úr kérdezte tőle, hogy lőne a szerbekre. Azt meg azt mondta, hogy ő nem tud lőni. Bár egyszer volt egy ilyen vásári céllövöldében, és ott ellőtt egy koronát. Szóval koronát, mondta a Bretschneider úr. Elővette a noteszát, hogy na csak megint egy jó kis hazaárulás, és elment azzal a kárpitossal, és az nem is jött vissza többet.
0: Hát lesznek még egy páran, akik nem jönnek vissza. Na, adjon egy rumot.
2: Jó napot! Szép nyaruk van az idén.
0: Á, Bretschneider úr, maga az? Alig ismertem meg. Nagyon rossz nekem a memóriám. Mit csinál mindig? Gyakran jár ide?
2: Máma, éppen maga miatt jöttem. A rendőrkapitányságról tudom, hogy maga kutyákkal kereskedik. Szükségem lenne egy Rattlerre, vagy Spitzerre, vagy valami ilyesmire.
0: Mindegyikkel szolgálhatok. Fajtisztát akar, vagy csak egy akármilyet az utcáról?
2: Fajtisztát inkább.
0: Nem tetszene inkább egy rendőrkutyát akarni? Egy olyat, amelyik minden nyomot kiszimatol. Egy vrsovicai mészárosnak van ilyenje, és kiskocsit húzott vele. Szóval a kutya pályát tévesztett.
2: Inkább Spitzet. Olyat, amelyik nem harap.
0: Szóval egy fogatlan Spitzet. Tudok ilyet.
2: Vagy inkább Rattlert. Hát attól függ, mibe kerül. Nem kaptam elég, szóval nincs túl sok pénzem erre.
0: Aztán hím legyen, vagy szuka?
2: No, az mindegy. Csak szerezze be, holnap este fölmegyünk érte magához. Illetve fölmegyek. Megvesz addigra.
0: Meg. Ez esetben viszont tessék fizetni 30 korona előleget.
2: 30 korona előleget. Tessék. Parancsoljon. Most pedig iszunk egy 1/4 litert. Az én kontomra. Ne féljen, ha nem vagyok szolgálatban. Máma lehet velem politizálni.
0: Én kérem, én sosem politizálok. Az egész politika, kérem, kisgyerekeknek való.
2: Minden gyenge állam pusztulásra van ítélve. Nem igaz? Na.
0: Nem tudom, kérem. Egyszer ki volt nekem adva egy gyenge Bernáthegyi gondozásra, amit komiszkenyérre letettem. Az nekem el is pusztult.
2: Ja. Tudja, hogy én anarchista vagyok. Na, maga szerint akkor melyik szervezetbe kell beiratkozni? Bizony, anarchista. És én a mozgósítást ellenzem, kamerád. Na.
0: Csak tessék vigyázni. Nem vagyunk egyedül, még ebből kellemetlensége lehet magának. Látja, a kocsmárosné már is sír.
2: Ne sírjon, Pali Becné! 3 hónap alatt megnyerjük a háborút. Amnestia lesz! Az ura hazajön, aztán csapunk itt magánál egy jó nagy bulit. 3 hónap és megnyerjük. Vagy nem hiszi, hogy megnyerjük?
0: Mit rágódik folyton ezen? Meg kell nyerni, és lusz. De most már haza muszáj, hogy menjek. Alá szolgálja!

0: Jézus, Atya Úr, Szent József Mária. A nagyságos úr.
1: Igen, Müllerné.
0: Azt hittem, nagyságos úr csak évek múlva tetszik hazajönni.
1: Müllerné, én innét az előbb kidobtam egy embert a babájával.
0: Az, nagyságos úr, egy éjjeli mulató portása, akit én ide vettem, szánalomból.
1: Igen.
0: Mert háromszor volt nálunk házkutatás, és amikor semmit se találtak, azt mondták, hogy a nagyságos úr el van veszve. Mert nagyon rafinált.
1: Maga meg erre kiadta a lakást.
0: Jézus Mária nagyságos, hát én nem élem túl. Biztos, hogy ezt nem élem túl. Hát én azt hittem. Hát én kiugrok az ablakon. Hát ezt a szégyent, hát bizony Isten, hogy kiugrok.
1: Csak bátran, Müllerné, már kinyitottam magának a szobaablakot. A konyhaablakot nem ajánlom, mert onnan a kertbe esne a rózsákra. A szobából meg pont kiröpül a járdára, és ha szerencséje van, kitöri a nyakát. Ha meg nem, hát összetöri a bordáit, és fizetheti a kórházat.
0: Kiugrok! Mindenképpen kiugrok!
1: Aztán legyen szíves, csukja be az ablakot maga után!
0: Becsuktam, nagyságos úr. A húzat nem tesz jót a kedves nagyságos úr reumájának. Meg tetszik tudni nekem bocsátani.
1: Az nem kérdés, Müllerné. Az nem kérdés. Különben mi újság?
0: A két kis kutya, amit az udvarban tartottunk, megdöglött.
1: Igen.
0: A Bernáthegyi meg megszökött az egyik házkutatáskor.
1: Na.
0: Mert megharapott egy rendőrkomiszár urat, aki a törvény nevében felszólította, hogy jöjjön ki az ágy alól. De nem jött, és akkor kihúzták, és a kutya szét akart őket térni, aztán kiugrott az ajtón, és nem jött többé vissza. Engemet meg kihallgattak, hogy szoktunk-e pénzt kapni idegenből. Én mondtam, hogy ritkán. Legutoljára Brunóból jött egy igazgató tanító úrtól 60 korona egy angora macskára, arra, ami helyett azt a vak foxi kölyköt elküldeni a tojás ládában.
1: Na, tudom.
0: Na, aztán beajánlották nekem ezt a portást az éjjeli mulatóból, hogy ne fejek egyedül a lakásban. Ezt az egyént, akit ki tetszett dobni.
1: Hát, Müllerné, én nekem folyton csak pechem van ezekkel a hatóságokkal. Meglátja, hányan jönnek most majd ide kutyát vásárolni. Holnap hétre már elő is van jegyezve a Brett Schneider detektív úr egy Rattlerért, és ez még csak a kezdet. Müllerné meglátja, én fogom ellátni kutyával az egész titkos rendőrséget. Na, ha már nem ugrik ki az ablakon, vesse be az ágyat, mert ez a maga portása teljesen széttúrta nekem a vörös hajú babájával. Aztán lemegy nekem sósbor szeszér. Jó?
0: Igen, igen is, nagyságos úr. Az Isten áldja meg a nagyságos urat a jóságáért.
2: Jól, lakudja. Úgy, ja. A bevonulók lojalitásának foka 3/C és 4/A között ingadozik. Az intelligencia hangulata 4/C. A 88.992/822 Z számú utasítást, a 721A/F számú rendelkezés alapján végrehajtottam. Kiadás 50 korona, fajtiszta Rattler, Jacekről Wolfra kereszteltem át. Tegnap előtti naptól fogva ellátmány hiány, élelmezni nem tudom, ezért a holnapi...
3: Na, helyedre, Wolfi! Wolfi, nyughass! holnap veszek neked szafaládét. Na! Na! Vissza! Wolfi! Wolfi! Vissza! Na, Wolfi! Segítség! Segítség! Wolfi! Halt! Halt! A törvény nem jön! Segítség! Wolf! Wolf! A torszalatnál! Wolf! Wolf! Segítség!
4: General Windisch Grécz, meg az egész stábja, kiadták az ukázt, gyerünk a csatába, hopp, hopp, hopp, gyerünk a csatába, akinek van lába, Jézusunk Mária, itt legyetek máma, hopp, hopp, hopp.
5: Rosszul van a nagyságos úr?
1: Hogy szó sincs róla, Müllerné. Szó sincs róla. Na jöjjön, üljön le ide az ágy szélére, kicsikét.
5: Uram, atya istene.
1: Müllerné, idézést kaptam. Bevonulok.
5: Jézus Mária. És mit tetszik majd ott csinálni?
1: Harcolni fogok. Ausztria nagyon benne van a pácban. Odafönn már egészen Krakkóig, lent meg Magyarországig vagyunk nyomva. Püfölnek bennünket, mint a kétfenekű dobot. Hát nem olvasta magának tegnap az újságban, hogy valami felhők gyülekeznek drága hazánk egén?
5: De hiszen mozogni se tetszik tudni.
1: Az nem számít, Müllerné. Majd maga kölcsön kér egy tolókocsit, és abban fog engem szépen eltolni a hadseregbe. Szerez továbbá egy mankót, vesz egy katonasapkát, egy csokor művirágot a gombjukamba, és azzal meg is vagyunk. Ilyen időkben, Müllerné, amikor Ausztriának szorul a kapcája, minden kripli a helyén kell, hogy legyen.
5: Ne fussak inkább, doktorért.
1: Jaj, ne fusson. De hogy ne fusson, Müllerné, maga most sehova se. Ne fusson, Müllerné, hogy a hídra megyünk, az a híres Pimont nem bír akkor velünk. Hopp, hopp, hopp. Solferino alatt, de sok legény vérzik. Patakba folyt a vér, benne voltunk térdig. Hopp, hopp, hopp.
5: Nagyságos.
1: Mi baj van, Müllerné?
6: Egy nyomorék hazafisága. Tegnap délelőtt a prágai járókelők olyan jelenetnek voltak tanúi, amely ékesen bizonyítja, hogy e nagy és komoly időben a mi nemzetünk fiai is a legragyogóbb példáit tudják mutatni az ak uralkodó trónja iránti hűségnek és ragaszkodásnak. Úgy érezzük, hogy visszatért a régi görögök és rómaiak kora, amikor Muzius Szévola csatába vitette magát tekintet nélkül elégett kezére. E legszentebb érzületeket és indulatokat tegnap megható módon juttatta kifejezésre egy mankós nyomorék, akit betegkocsiban tolt egy öreg anyuka. A cseh nemzetnek ez a fia önkéntesen és satnyaságára való tekintet nélkül a hadseregbe vitette magát. A hadseregbe vitette magát. Hogy életével és vagyonával áldozzon a császárjának. És ha csata kiáltása fel Belgrádra, oly élénk vízhangra talált a prágai utcákon, ez csak azt mutatja, hogy a prágai lakosság mintaszerű példákat nyújt haza és az uralkodóház iránti szeretetből.

0: tábori oltárokat e nagy időkben egy zsidó cég szállította, Móricz Máler Bécsből, amely a legkülönbözőbb misekellékek és kegyszerek gyártásával foglalkozott, így például rózsafűzérekkel és szentképekkel is. Megfelelő fantázia nélkül nem lehetett volna megállapítani, hogy tulajdonképpen mit is ábrázoltak az oltár három részére festett képek. A galambon egészében véve semmit sem ronthatott el a festő. Odamázolt valami madarat, ami épp úgy lehetett galamb, mint fehér gyöngytyúk. Az Atyaisten viszont úgy nézett ki, mint egy vadnyugati rabló vezér, akit valami hátborzongató film mutat be a közönségnek. Ezzel szemben a fiúisten vidám fiatalember volt, csinos kis pocakkal és valami fürdőnadrágszerű ruhával. Sportember benyomását keltette, nagyjából. A keresztet olyan eleganciával tartotta a kezében, mint egy teniszütőt. Messziről azonban mindez összefolyt, és olyan volt, mintha éppen egy vonat futna be az állomásra.
1: Na, mutassa a nyelvét. Nyújtsa csak, nyújtsa, nyújtsa, úgy, nyújtsa csak.
2: Ember jobban, szabadszunk a válaszot szerintem, ennél hosszabb nyelve már nem fel.
1: Mi?
3: Csak hogy ne tessék azt gondolni, hogy én el akarom dugni a nyelvemet.
1: Ne, ha a fene felé teszik, akkor is elbánom magával. Kíváncsi vagyok maga, tengeri disznó, hogy mit gondol most magában.
3: Alázatosan jelentem, hogy én egyáltalában nem gondolkozok.
1: És miért nem gondolkozik maga szijámi elefánt?
3: Azért alázatosan jelentem, mert az a katonaságnál meg van tiltva a katonáknak. Gondolkoznak helyett a feljebb valói. Mihelyt egy...
1: Fogja be a pofáját. Mi a baja?
3: Alázatosan jelentem. Reumás vagyok.
1: Reuma.
3: Igen.
1: Hát magának borzasztó súlyos betegsége van.
3: Igen.
1: Micsoda érdekes véletlen, hogy az ember éppen akkor kap reumát, amikor világháború van, és az embernek ugye be kell vonulni. Gondolom, ez szörnyen bosszantja magát.
3: Stábarcúnak alázatosan jelentem. Tényleg bosszant.
1: Bosszantja. Úgy. Tehát az ilyen ember békeidőben úgy ugrándozik, mint egy bakkecske, de amint kitör a háború, mindjárt reumája lesz. Nem fáj véletlenül a térde?
3: Alázatosan jelentem. Fáj.
1: Szóval fáj. Biztosíthatom, hogy mi itt egészen kiváló eredményeket érünk el reumásokkal. Még 20 év múlva is ordítani fog, ha álmában eszébe jut, hogy én nálam szimulált. Oda feküdni, lábakat fel, szarítész a szokásosat.
4: Parancs, stábarcúr!
5: Add csak, ne sajnáld. Jusson eszedbe az esküvődő. Még ha saját apád feküdne itt, vagy ides testvéred, akkor is beöntés neki, egy szemrebbenés nélkül. Gondolj arra, hogy az ilyen beöntéseken áll, vagy bukik Ausztria, és hogy milyen a győzelem. Ezért minden beöntéskor a császár őrfelsége képe kell lebegjen a szemünk előtt.
1: Őrmester!
6: Parancs! Stábor!
1: Ezt az embert leviszi az irodába, aztán egyenesen a helyőrségi fogdába. Ott majd kiverik a fejéből az ilyen pofázást.
7: Na, te is szépen eljátszottad a jó híredet, ha ide kerültél. Mirán kell a legjobban bírni, hogy el ne szökjünk.
8: Azért vagyunk alsó nadrágban. Veled is megszagoltatta az ökvét a szlávik stábfoglaló, mi?
9: Annak tisztára temető szaga van.
8: De te pont jókor jöttél. Olyan cirkusz lesz itt mindjárt, hogy az el se hiszem.
10: Nekünk a legjobb, mert minket mindig ideállítanak a szószék alá.
8: Mindent látunk. Micsoda hetsz, barátom!
10: Ez az Otto Katz, ez a távoli lelki.
8: Hát ezek csuda pofa. Minél részeget annál jobb. A legjobb, amikor elesik az oltári szentségem. Meg a misekrőt.
11: Kamer! Imádhat! Mindenki mondja utánam, amit mondani fogok.
6: Te meg ott hátul, te piszok, lefújd az orrod a markodba! Az Úristen templomában vagy, és rögtön lecsukatlak! Ekergő! Nem felejtettitek még el a mi a csánkod? Hát akkor próbálj! Mi a csánk, ki vagy a mennyi? Jöjjön el a te országod! Jöjjön el a te országod! Jöjjön el, mi atyánk, jöjjön el a te országod, ki vagy a mennyekben. Jöjjön el a te országod, nem érted, amit mondok. Jöjjön el a te országod.
7: Várjál, csak most mi baj a volt. Akármiben lefogadom, és el fog ejteni a monstanciát.
6: Te látlanul. Te gami. Fogy, fogy, fogy, fogy, fogy. Hey, nem ide. Tudtam én, hogy nem fog menni. Kell is ti néktek, mi atyák? Inkább két porció hús, meg zapsaláta, vagy papsaláta. Lerőgj ott hátul, te! Belavárni, hasra feküdni az ágyon, aztán fütyülni a jó Istenre! De mi az? Akarjátok, hogy megtanítsalak egy új nótára? Na! Akkor daloljátok utánam. Hely az én szép kedvesem!

0: mind bele van bolondulva. Ilyen az én kedvesem. Ki ő? Hát a szűzmája. Ti ezt sose fogjátok megtanulni, lókötő. Én amellett vagyok, hogy titeket mind agyon kellene lőni, bizony? Innen hirdetem ezt, az Isten szent hajlékából, Piszokbanda, mert az Isten olyan dolog, ami nem fél tőletek, és úgy megtáncoltatja az egész társaságot, hogy belekerültök, mert ti nem akartok megtérni Krisztushoz. Inkább a bűnök tövises útját járják. Hey, maga pedig ott hátul, ne gyerítsen! Ezt kikérem magamnak! Hát ló maga? Nem ló! Ha, jusson eszetekbe, marhák, hogy emberek vagytok, és itt minden mulandó, de az Isten örökkévaló! Nekem éjjel-nappal imádkoznom kellene értetek, hogy az irgalmas Isten belebocsássa az ő szent lelkét a ti hideg szívetekbe. De nem imádkozok, majd bolond leszek. A kis ujjamat sem mozdítom, értetek? Nem és nem. Mert az Úristennek esze ágában sincs összeállni ilyen latrokkal. Halljátok, Olen! Ti, alsó nadrágosok!
1: Alázatosan jelentjük, hogy halljuk!
0: Nem halljuk hallani! Az élet sötét fellegében vagytok, amivel az Úr mosolya se veszi le a gyászt rólatok. Hülyék! Mert az Isten jóságának is megvan a határa. Nem,

0: Levő! Te! Meg akarsz javulni? Nem megy az olyan könnyen, fiacskám! Sokat kell még gondolkodni az Úristen végtelen irgalmáról és kegyelméről! Tessék, bőgni kezdett itt előttünk egy ember, aki meg akar térni! De mit csináltok ti többiek? Tátvészkedtek? Vakarohoztuk? A szátok teli van bagóval, pedig hát itt katonák vagytok, vagy nem, vagy nem, vagy nem, pedig valami marha civilek. Na, gyerünk most már az Úristent keresni, a tetveket majd megkeresitek ott. Hülyék! Na, ezzel be is fejeztem, tekergők, és mindenkit felszólítok, hogy a mise alatt tisztességesen viselkedjen, de hogy úgy legyen, mint a múltkor, amikor ott hátul kincstári fehér nemű cseréltetek kenyérért úrfelmutatás közben.
1: Alázatosan jelentem a feldkurátúrnak, hogy hivatni tetszett.
0: Szól maga az. Na, közben én mindent végig gondoltam, és azt hiszem, hogy belelátok a vesétbe, érted, te zsivány?
1: Igenis.
0: Ez az első eset, hogy valaki elbőgte magát nekem a templomba. Volt meg az ember, hogy csak a hetsz miatt bőgted el magad.
1: Jelentem alásan, feldkurát úr, gyónom a mindenható Istennek és a főtisztelendő úrnak is, aki Isten helyében van itt. Hogy tényleg csak a hetsz miatt bőgtem el magam. Én láttam, hogy a tisztelendő úrnak hiányzik a prédikációjához egy megtért bűnös, akit hiába tetszett keresni a prédikációban. Ezért gondoltam, hogy örömet okozok a tisztelendő úrnak, hogy ne tessék azt hinni, hogy már nincsenek tisztességes emberek a világon.
0: Maga tetszik nekem. Miért ül itt?
1: Jelentem alásan a feldkurát úrnak, hogy igazán nem tudom, miért ülök itt. És nem panaszkodok, hogy itt ülök, csak pechem van. Én mindig jót akarok, és a végén minden rosszra fordul. Mind itt ennek a vértanúnak mögöttem a képen.
0: Maga egyre jobban tetszik nekem. Majd érdeklődöm maga után a hadbíró úrnál. Kéne nekem egy puccer. Ezekkel a tiszti szolgákkal sosincs szerencsém. Azelőtt egy könyvelő szolgált nálam, de az folyton csak óvégatott és imádkozott, hogy az Isten oltalmazza meg őt. Hát kiküldtem a frontra egy menet századdal. De most nem diskurálok itt többet magával. A tétem!
2: Te, most te kísérsz minket, vagy mi kísérünk tégedet?
3: Azt sose lehet tudni, barát.
0: Mi kísérünk tégedet, értetted? Elő kell tégedet állítanom. Te neked itten tényleg gyúrni fog kelleni.
3: Tényleg, kamerád, mert engemet holnap felakasztanak.
0: No.
2: Akkor inkább gyere. Ittunk még egy pohárra.
3: Ez a feldkurát még válthat.
1: Eleget ittatok már. Nem foglak benneteket még egyszer fölcipelni az emeletre. Na, itt is vagyunk. Tessék, Otto Katz, feldkurát.
4: Nem engedem, hogy fölakasszanak.
0: Vír meddenge hozzám, feldkurát, az elítélt itt van. Látom, elhozták. Van gyufája. Minden katonánál kell legyen gyufa. Az olyan katona, amelyiknél nincs gyufa, az... Na, milyen az?
1: Az gyufátlan, jelentem alással.
0: Helyes! Na! Nem büdös a maga lába, Svejk.
1: Jelentem, nem büdös.
0: Az is helyes. Iszik maga snapszot?
1: Alázatosan jelentem, hogy snapszot nem iszok, csak rumot.
0: Nagyon jó! Most nézze meg ezt a katonát!

0: kértem kölcsön mára. Főhadnagytól kértem kölcsön. De ez abstinens. Ez nem pucer, hanem egy tehén. Nem sígyeled magad, te marha?
1: Igenis sígyeled
0: magad. Ne írnem el egy pár pofont. Kiküldenek a frontra egy menet századdal, ne féljél.
2: Will, meldenge, horsam, herr.
0: Ti berúgtatok. Szolgálatban. Én ezért lecsukatlak benneteket. Schweik.
3: Igen?
0: Vegye el tőlük a puskát, és vigyázz rájuk a konyhát.
3: Igenis.

0: Алло! Там копчу. Én sehogy se tudom megkapni a kaszárnyát, úgyhogy eredjetek haza, és jusson eszetekbe, hogy szolgálatban nem szabad berújni. A Péter!
1: Herfeld kurát. Herfeld kurát. Herfeld kurát. Herfeld kurát úrnak alázatosan jelentem, hogy itt vagyok.
0: És mit akar itten?
1: Alázatosan jelentem, a Helmich főhadnagy üzent értem, hogy el kell vinnem a Feld kurát urat.
0: Azt mondta, hogy el kell vigyem. És hová megyünk?
1: A Feld kurát úr lakására jelentem aláson.
0: És miért? Hát nem ott vagyunk.
1: Jelentem, egy idegen házban tetszik lenni, a lépcsőházban.
0: És hogy kerültem én ide?
1: Látogatóba tetszett lenni a Helmich főhadnagy úrnál.
0: Én? Én nem voltam ott. Maga téved. Én elesek magának.
1: Feldkurátor, kérem!
0: Mi tetszik? Maga kicsoda?
1: Én a feldkurátor pucerje vagyok.
0: Nekem nincsen semmilyen pucerem. Én nem is vagyok feldkurát. Én egy disznó vagyok. Hát, ereszel, uram! Én nem ismerem magát. Én nem. Nem ismerem magát, uram. Ismeri maga Otto Katzot?
1: Igenis, kérem.
0: Na, az vagyok én. Voltam az érseknél.
1: Mi?
0: A Vatikán érdeklődik iránta!
1: Ne ord Istenem, rávágok a szádra! Hada megyünk és kuss, nincs duma!
0: Nem bánom. Menjünk, ahová akarom.
1: Na ugye.
0: Csak a Suha bordélyházba ne menjünk, mert ott adós vagyunk.
1: Értettem.
0: Schmeck.
1: Igen.
0: Hol volt maga, Schmeck?
1: Jelentem aláson, elintéztem, amit a Feld kurát úrnak rám tetszett bízni.
0: Ha? Schmeck. Schmeck.
1: Igen.
0: Kiöntött le engemet. Egészen oda vagyok ragadva a bőrdiványhoz.
1: Jelentem aláson, az nem leöntés, hanem egy egészen más dolog. Jelentem, hogy az éjszaka...
0: Csak nem voltam berúgva.
1: Jelentem, az nem kifejezés. Egy kicsit delíriumban tetszett lenni. Szerintem tessék átöltözni és megmosakodni.
0: Jaj, úgy érzem magam, mintha elvertek volna. Nem verekedtem én tegnap?
1: Olyan nagy baj azért nem volt.
0: Szomjas vagyok.
1: Az csak a tegnapi szomjúságtól van. Ismertem egy asztalost. Az először 1910 szilveszterén rúgott be. És másnap olyan szomjas volt, hogy kellett vennie egy heringet. És arra tovább ivott. És azóta így megy ez minden nap, 4 éve. És senki se tud segíteni rajta. Olyan ez, mint a Ringlispiel feldkurátor, kérem.
0: Ringlispiel. Jézusom, de jó lenne egy kis diópálinka.
1: Jelentem alásan. Azt is hoztam.
0: Hogy hozott?
1: Úgyhogy mindent elintéztem, amit a Feld kurátor rám bízott.
0: Én?
1: Igen. Egyszer egész szépen magához tetszett térni a Feld kurátornak. Reggel. És akkor még le se tetszett öntve lenni.
0: Jézusom! És mit intézett nekem, Schmeck?
1: Azt tetszett mondani, hogy vagy a Schnabel kapitány úrtól, vagy a Mahler főhadnagy úrtól, vagy a Fischer kapitány úrtól kérjek 100 koronát. Ha nem megy, akkor Zaciba adjuk a zongorát. És hozzak egy kis diópálinkát is. És a feldkurát úrnak mindegy, de üres kézzel ne jöjjek vissza, mert mehetek a frontra. Na hát. Hát először is itt a diópálinka. Két üveg helyett hoztam mindjárt ötöt. Hát tovább tartson.
0: Miből, Schweik?
1: Abból, hogy gondoltam, egy füst alatt mind a három tiszturat elintézem. Elég simán ment. Mert nem abrakra kértem, ahogy mondani tetszett, hanem arra, hogy tartásdíjat kell fizessünk. A Schnabel kapitány előtt térdre is kellett boruljak.
0: Tartásdíjat?
1: Azt fel, kurátúr, kérem. Ilyen apanást, ami a lányoknak jár, ha gyereket csinálunk nekik.
0: Micsoda?
1: Mi nálunk egy Schuster egyszer öt lánynak fizetett egyszerre, és mindenki adott neki kölcsön, ezért gondoltam, hogy inkább ezt mondom. Érdeklődtek, hogy miféle lány ez, és én mondtam, hogy nagyon csinos, és még nincsen 15 éves. Erre aztán elkérték a címét.
0: Hát ezt jól megcsináltam, Schweik. Megint egy szép kis botrány.
1: Á, nem lesz semmilyen botrány, feldkurát úr, kérem, mert megadtam nekik egy öreg süket néninek a címét, aki ott lakik a mi utcánkban. Alaposan el akartam intézni mindent. Parancs, az parancs. És itt vannak az emberek az zongoráért. A tiszta haszon, ha innét elviszik. A házi úrnak azt mondtam, hogy elszakadtak a drótok, és javítani visszük. És a diványra is itt van már a Handlé, feldkurát úr, kérem. A bőrdiványoknak nagyon jó áruk van.
0: Más nem intézett, Schweik.
1: Igen, jelentem alássan. Meghoztam a püspökileg szentelt olajat az utolsó kenethez. Ez elég nehéz volt, jelentem. Az ilyesmi nehezebb feladat, mint az élet vizének a keresése a Bozsenanyem szava meséiben. Nagyon el van romulva vallásilag ez a prágai nép, kérem. Három drogériából kidobtak. Kettőbe mentőt akartak hívni, de a polák cégnél végre találtam. Prima minőség. Ecset, lak, firnájz, szentelt olaj, minden. Hoztam 10 dekát. Bekelhetünk vele egy egész zászlóaljat.
0: Miféle utolsó kenet? Schweik.
1: Jelentem alásan, azt tetszett mondani, hogy kell mennünk a Károly téri kórházba feladni a kenetet. Csak még csengőt kell szerezni. Feldkurátúr...
0: Csengőt?
1: Csengőt, jelentem alásan, hogy csengessünk, ha megyünk az utcán az Úristennel. Hogy az emberek levegyék a kalapjukat. Zsiskovban egyszer egy plebános elvert egy vakembert, mert az nem köszönt egy ilyen alkalommal. És még le is csukták, mert kiderült, hogy süket néma, nem vak. Én már ki is néztem. A kis kereszt vendéglő ajtaján prima csengő van. Jó lesz az a szent kenethez.
0: Kenet? Tényleg. De az nem ma lesz, Schweik. Jut eszembe, holnap tábori misét megyünk celebrálni.
1: Jelentem alásan, azt is tetszett mondani. De a miséhez mindenünk megvan. Akkor jöhetnek az emberek a bútorokért. Kim várnak az előszobában. Úgyhogy tessék onnan fölkelni, hadd pucoljam le.
0: Schweik. Megint.
1: Jelentem alásan.
0: Megint. Szóval megint berúgta.
1: Valami kávéházban. Nem tetszett tudni pontosan, hogy melyikben. A sárga földig tetszett a feldkurát úrnak.
0: A begyár istenit, Schweik. Hol tanult meg maga ilyen prima grogot főzni?
1: Brémában, jelentem alásan. Egy lezüllött matróztól. Azt mondta, hogy aki gyenge grogot iszik, megfullad, mint egy kutyakölyök.
0: Ilyen grog után, Schweik, passzió lesz a misézés. A tábori mise, az nem olyan vicc, mint a fogházi mise. Ez tényleg jól fel kell kötni a gatyát. Tábori oltárunk van, összecsukható zsebkiadás. Jesszus Mária, Schweik!
1: No.
0: Mi aztán nagy marhák vagyunk. Tudja, hová tettem azt az oltárt? A bőrdiványba, amit eladtunk.
1: Hát ez nagy penk, jelentem alásan. Igaz, ismertem azt a Handlét, de máma mondta a felesége, hogy lecsukták valami lopott szekrény miatt. És a mi diványunk egy tanítónál van, Vrsovicébe. A legjobb lesz, ha kiisszuk a grogot, aztán megyünk megkeresni az oltárt.
0: Tényleg, csak az oltár hiányzik, Schweik. Különben a gyakorlótéren már minden elő van készítve. Monstranciát kapunk kölcsönbe, Bzsevnovból. Kehely pedig. Az nekem van egy sajátom. De hol a fenébe lehet? Mondjuk, hogy... elvesztettem. Nem baj. A Wittinger főhadnagy a 75-ösöktől ideadja a sportkupáját. Nagyon jó futó. A sportfavorit klubban nyerte. Nagy barom vagyok, hogy mindent az utolsó percre hagyok. Miért nem néztem bele abba a hülye diványba?
1: Na, egészségünkre, felt kurátor.
2: Tessék kérem kinyitni!
3: Na végre.
4: Jó napot kívánok.
2: Maga a tanító?
4: Igen, kérem.
2: Maga vásárolt tegnap előtt egy bőrdíványt?
0: Hát, hol az összecsukható tábori oltár?
4: Jézus Mária! Kérem, én amikor megvettem azt a díványt, álmomban megjelent egy angyal, aki rám parancsolt: Pavlík, nézd meg, mi van a díványban. És én megnéztem, és ez az Atya Úristen rendelése volt, és amikor megláttam a három részes oltárt a miniatűr szentségtartóval, én, kérem, letérdeltem és imádkoztam, és dicsértem az Istent, hogy csoda történt.
0: Ámen. Hol van az oltár?
4: Azt én odajándékoztam a mi vörsovicai templomunknak, a sekrestyéjébe, mert az Isten újja kérem.
0: Minket az nem érdekel. Az ilyen dolgot, ami nem a magáé, a rendőrségre kell vinni, nem valami átkozó sekrestyébe. Öltözöm föl, velünk jön!
4: Jézus Mária, én ezzel semmi rosszat nem akartam.
1: Emiatt a csoda miatt még meggyűlhet a bajom.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

Kedves közönség, elmondok önöknek egy esetet, amely az elmúlt napokban Budapesten megesett. Egy férfi átvádlottként a járás bíróság előtt, mert a villamoson egy idegen nőt pofon ütött. Szólt a bíró, egy nőt pofon ütni bizony nem való, mire a vádlott ajkáról válaszol, így szállt a szó. Az adott helyzetben az ember más meg nem tehetett, elmondom a bíró úrnak úgy, ahogyan megesett. Villamoson üldögéltem nyugodtan ön feletten, felszállt a nős, helyet foglalt pontosan én mellettem. Hiszket mozgott, hogy a padon kényelmesen ülhessen, mikor jött a kalauz, és kérte, hogy jegyet vegyen. Erre a nő elővette a nagy kézi táskáját, egy rántással szétrántott a táskáján a cipzárját, belenyúlt a táskájába, a kis erszényt kivette, a táskán a cipzárat összehúzta és letette, azután a kis erszényen húzta szét a cipzárat, kivette a pénzt, azután behúzta a cipzárat, újra a kezébe vette a nagy kézi táskáját, egy rántással szétrántott a táskáján a cipzárját, beletette a kis erszényt, a cipzárat behúzta, azután a táskáját a hóna alá eldugta, pénzt adott a kalauznak, s mikor jegyét megkapta, a következőképpen a táskájába elrakta, hóna alól elővette a nagy kézi táskáját, egy rántással szétrántott a táskáját, a cipzárját, belenyúlt a táskájába, a kis erszényt kivette, a táskán a cipzárat összehúzta és letette, azután a kis erszényen húzta szét a cipzárat, betette a jegyet, aztán behúzta a cipzárat, újra a kezébe vette a nagy kézi táskáját. Egy rántással szétrántott a táskáját, a cipzárját, beletette a kis erszényt, a cipzárat behúzta, azután a táskáját a hóna alá eldugta. Amikor ez megtörtént, egy ellenőr belibegett, és a nőz odaér, megkérte tőle a jegyet. Erre újra elővette a nagy kézi táskáját, egy rántással szétrántott a táskáját, a cipzárját, belenyúlt a táskájába, a kis erszényt kivette, a táskán a cipzárat összehúzta és letette, azután a kis erszényen húzta szét a cipzárat, kivette a jegyet.

Újra előre folytatta, újra a kezébe vette a nagy vízi táskáját, rátása szétrántott a táskáját, a cipzárját, belenyúlt a táskájába, a kiserszét kivette, a táskát, a cipzárat összehúzta és letette, azután a kiserszényen húzta szét a cipzárat, betette a jegyet, aztán behúzta a cipzárat, újra a kezébe vette a nagy vízi táskáját, rátása szétrántott a táskáját, a cipzárját, beletette a kiserszét, a cipzárat behúzta, azután a táskáját a hóna alá eldugta, betásta a huzárat és becipte a jegyeket, jegyelte és kalauzta kezébe a cippeket. Elég-elég szólt a bíró, uram, ne vegye zokon, elítélem önt, mivel csak egyszer ütötte pofon.

0: nejakém novom hotel pogotošom, ami megvál postotni nem tudok. Od bátorságot, hogy megváltoztatkosom, amit meg tudok változtatni, és a bölcsességet ahhoz, hogy mindig meg tudjam különböztetni egyiket, tavasz, nyár, ősz, tél. És hol van mindez? Hol van a nyár? Hol van a tél? Nem látom? Nem. Hát lehet manapság igazán évszakokról beszélni. Valamikor régi. Ez volt. Akkor igen, ha? És most? Nem mondom. Most is van, valami van, igen, valami van, de ez nem ez az igaz. Nem. Aj, emlékszem 100 évvel ezelőtt. Akkor voltam az igazi tovább. Aj, mindent elöntött a víz. Mindent. Még egy kémén se látszott ki. Ez volt amcsak az igazi tovább. Vagy a nyár? Uj, 66 fok meleg. Árnyékban. Árnyékban. Minden odaéget. Minden. Ajaj, és manapság, nem mondom, most is van, valami van, de ez nem az az igazi. Ne. Oda át. Értettem? Oda át. Ott, igen. Tavasz, nyár, ősz, tél, rendszer. Rendszer van. Szisztema. Oda, a tél. Nevezem. Na, és nálunk? Nem mondom, valami van. Igen, van valami. Na ja, etwas ist schon da. Ich will nicht sagen, ja. Aber es ist nicht das. Igen. Na. Az erdőben egy medve volt a nyúl. Hogy történt az? Az erdőnek medve kellett, de csak nyúlra volt kellett. A medve így is vállalta, és medve munkát végzett, nyúl illet medve. Amíg meg nem tudta, hogy ugyan ebben az erdőben egy nyúlot neveztek ki medvenek. Felbösszült a medve, hát ez mégis csak sok. Egy inci-finci nyúlkok medve fizetést. Panasztett a főerde hatóságnál, kiszálltak az oroszlánok egy egész bizottság, bédeztek a nyúlot és a medve. Ön medve? Kérdezte a bizottság a nyúltól. Az vagyok, válaszolta a nyúl. És mutatta az irataid. Valóban ön medve. De hisz én vagyok a medve, bődült a medve. Igen? És hol vannak az irataid? Miért vitatkozik medve társ? Itt világosan az áll, hogy ön nyúl. Azt kérdik, hogy mi ebből a tanulság. Milyen tanulság lehet, amikor a bizottságban az oroszlánok funkciójában szomorok ültök?
1: Jó napot kívánok!
2: Szervasz!
1: Köszönöm szépen, szervasz!
2: Van?
1: Valami van.
2: Van. Na, kaptál, vettél, igen?
1: Hát valamit vettem.
2: Nagyon jó. Na? Ah, gyerek, gyerek vagy. Tudtam, kit kell elküldeni. No, itt tehát van 10 elektromos kemence, és...
1: Nincs.
2: Kocskot nincs. Nincs?
1: Nincs.
2: Nem vettél semmit?
1: Vettem?
2: Igen. És mit vettél? Na, mi? kérem mi? Szépen. Mit vettél? Mit vettél? Na?
1: Frigider.
2: Micsodát?
1: Frigider.
2: Igen. Aha. Frigider. És mi lett nekünk frigider?
1: Mi?
2: Mi lett nekünk frigider?
1: Igen.
2: Frigider! Minek nekünk frigider?
1: Nyáron bekapcsoljuk.
2: Nyáron bekapcsoljuk. Igen. No, és akkor mi lesz? Mi lesz? No, én is azt kérdem, mi lesz? No? Mi lesz?
1: Mi? Jó, hideg sör lesz.
2: Nagyon. Nagyon finom. Ezt látod? Tudod, mit kapsz? Ez volt az utolsó napos. Csipész. Aj, Frigider, van elektromos kemence. Utolsó napos. Értem. No, menjük tovább. Szerszámokat vettél?
1: Nem.
2: Semmit se vettél?
1: Valami van.
2: Vettél. No, mi? Mi van?
1: Igen.
2: No, mit kaptál? Festéket?
1: Nem.
2: Ládokat? Nem?
1: Nem.
2: Betonkeverőt?
1: Nem.
2: Mit? No? No! Nyugd már ki! No!
1: Zongora.
2: Micsoda?
1: Zongora? Igen.
2: Jézus Mária.
1: Zongora.
2: Köszönöm szépen.
1: Szívesen.
2: És mire lesz jó a zongora?
1: A zongora?
2: Igen. És mire lesz jó a zongora? Igen, és mire lesz jó a zongora?
1: Ó, bejárathoz állítjuk.
2: Aha, a bejárathoz állítjuk. És mi lesz akkor?
1: Mi lesz
2: akkor?
1: Elő kellő lesz.
2: Igen. Ez nagyon jó. Nagyon érdekes. Komoly dolog lesz, ha a zongorot a zöldségraktárunk bejáratához állítjuk.
1: Jézus Mári!
2: Értem. Utolsó dobásod. A zongora nagy?
1: Nagy.
2: Fedele van?
1: Van.
2: Anna, mindegy. Majd a krumplit és uborka toroljuk benne. Érted? Utolsó dobásod. Tovább. Szemvételi könyvek vannak?
1: Azok speciál nincsen.
2: Nincs?
1: De a flexometereket, mik mindig sorban állok.
2: A gyerek vagy. Na? Mi az? Flexometer?
1: Nem tudom. Talán nem vegyük meg.
2: Dehogy nem. Vegy az évnek a pénzt, a keretet, Udis elkelkülteni. Csíjes a flexometereket! Marsz!

0: a táltos kecske. Egyszer volt, hol nem volt, nem is erős messze, csak Galambfalván. Volt egy dali pásztorlegény. Nem volt ennek a legénynek semmi egyebe az égvilágon, csak egy bottya és egy huncfut táltos kecskéje. De tudjátok meg, hogy azzal a 100 darab jóval, amit a kezére adtak a gazdák, nem volt annyi baja, bosszúsága, mint az egy kecskével. Mindig félrejárt a jóseregtől. Nem lehetett semmi letteképpen becsületre szoktatni. Egyszer, mikor már erősen kijött a béketűrésből a szegény legény, fogta a bottyát, s amúgy istenesen ódalba hajítja a kecskét. Nagyot nyekken a kecske, de azzal csak tovább ugrándozott. A bot pedig, lásd csodát, eltűnik a föld színéről. Odafutott a legény, keresi a bottyát, hát akkor alig van ott, hogy egy ember éppen jól befért ott. Gondolja magában a legény, hogy ő bizony nem hagyja ott veszni a bottyát, ha addig él is, mert egyebe sem maradt az apjáról. Rikkant egyet, szervusz világ! És azzal csak hup, eltűnt, mintha sohasem is lett volna ezen az árnyékvilágon. 7 nap s 7 éjjel mind ment lefelé a legény, és csak akkor ért igazi földet a lába. Hát, édes jó Istenem, milyen országba került szegény feje. A réteken csupa aranyfű termett, a vizekben aranyhalak úszkáltak, az erdőkben csupa aranytollas madarak fütyöltek. Megy, mendegél a legény, és így egyszerre olyan fényes palotára talál, hogy szinte megvakult a nagy fényességtől. Csak a kapuján 3 gyémántalma világított gyertya helyett. Hát még a palotában. Gondolja a legény, egy életem, egy halálom, bemegyek. Hadd lássam, miféle népek laknak ott. Oda bizony be is mehetett, mert ott csupa tündér kisasszonyok voltak. Egyik szebb a másnál. Bezzeg volt-e keze fogója. Mindjárt körbevette az a sok szép leány. Megfogták, s úgy megtáncoltatták, hogy a lelkit is szinte kirázták. Könyörgött szegény feje, hogy eresszék szabadon, ő a bottyát keresi. De bizony a leányok nem eresztették el, míg az óra éjfélt nem ütött. Ekkor azt mondta az egyik tündér kisasszony. Hallod-e, te szegény legény? Most már mehetsz, de arra ne is gondolj, hogy többet ez életben megtalálod a botodat. Ami egyszer idejő a ti országotokból, az többet vissza nem kerül, hanem adunk neked egy aranyvesszőt, és ahogy gondját viseled, úgy veszed hasznát. Hát tudd meg, hogy ennek a vesszőnek olyan csuda ereje van, hogyha elevenre ütsz, mindjárt szörnyet halaz. A nem eleven test meg úgy összezsugorodik az ütéstől, hogy a zsebedben is elviheted. Megköszöni a legény a szép ajándékot, és gondolja, mindegy már, ha nem is találja meg a botot, többet ér az aranyvessző annál. Azzal nyakába vette a föld alatti országot, és addig ment, hogy elért egy rézvárhoz. Hát, annak egyik ablakából egy szép leány hajol ki. Köszön a legény. Adjon Isten jó napot, ifjú leány. Adjon Isten neked is, szegény legény. Hol jársz itt, ahol még a madár se jár? Én bizony, feleli a legény. Jöttem, ahogy jöttem ebbe az országba, de hogy kerültél ide te? Azt mondd meg nekem. Könnyű volt nekem, te szegény legény, mert engem a 7 fejű sárkány hozott ide. Szóból szó lesz addig s addig, hogy a legény csak beszökött az ablakon, és megegyeztek, hogy megszöknek, míg a 7 fejű sárkány vadászni jár. De egyszer csak nagyot csendül a rézvár, s hát jó a 7 fejű sárkány. 7 singre szakadt előre a láng a szájából. Megijedt a leány, hirtelen bebújtatja a legényt az ágy alá. De bejön a sárkány nagy zakatolással, derendóciával, nagyokat cippogat az órával, és kérdi a leány.
1: Ki van itt, hé? Miféle emberszagot érzek?
0: Felegetesküdözik a leány égre, földre, hogy itt senki lélek nincsen. De hiába. A 7 fejű sárkány mindent össze-vissza hány, és a legényt megtalálta az ágy alatt. Na ez most bizonyosan szörnyű halálnak halálával hal meg, szegény feje. De bezeg nem ijedt meg a legény. Eszébe jut, hogy van neki egy aranyvesszeje. Suhint egyet azzal a 7 fejű sárkányra, és ez úgy hanyat vágta magát, hogy a föld is megdöndült belé. Abba a helybe szörnyű halált halt. No, most mehetünk, mondta a legény. Ez ugyan fel nem ébredt többet az álmából. Kimentek a várból, s hát, lásd csodát. A rézvárból egy kicsi rézarma lett, pedig csak megsuhinta a legény az aranyvesszővel. Szépen a revébe tett, és tovább mentek. Amint mentek, mendegéltek, egy ezüst várhoz értek. Hát, ennek az ablakából még szebb leány nézett ki. szóba elegyednek vele, és megtudják, hogy ezt meg a 14 fejű sárkány rabolta el.
1: Hiszen majd adok én annak,
0: erősködött a legény. Bementek a várba, és mikor a 14 fejű sárkány hazajött, a legény meg sem várta sem jó, sem rossz szavát. Fejbe kolintotta az aranyvesszővel, és a sárkány egyszeribe felfordult. Az ezüstvárból im csak rásuhintott, egy kicsi ezüstalma kerekedett. A legény ezt is eltette szép gondosan. Most már hárman folytatták az útjukat. Mentek, mendegéltek, hegyen, völgyön által, s im egyszerre csak egy aranyvárhoz értek. Volt, amilyen volt az a kettő, de még az aranyvárból nézett ki gyönyörű szép leány. Mindjárt felszól a legény, hogy tartson velük, ha jobban szereti odafönn a más világban. Hely, hogy ne szeretném, sóhajtozott a leány. Elmennék én szívesen, de 24 fejű sárkány megöl, ha innét elmozdulok. Csak gyere ki, ne félj, biztatta a legény. Majd eligazítom én a dolgát a 24 fejű sárkánynak. Kettőt már megöltem, ő lesz a harmadik. Még jóformán nem is végezheti a beszédjét. Nagyot csendül bondul az aranyvár. Hát jó a sárkány, hogy a szájából 77 sinnyire szakad a veres láng. Megérkezik a várhoz, nagyot dobbant egyet, s kérdi.
1: Hát ti mit kerestek itt, emberizinkek?
0: Mi bizony téged? Felelt a legény, és azzal úgy meglegyintette az aranyvesszővel, hogy mind a 24 feje leszakadt a testiről. Hely, megörült a leány. Örömébe kiugrott az ablakon, éppen a legénynek a nyakába. Hálálkodott, hogy csak érjenek ki a más világra, soha meg nem felejtkezik róla. A legény pedig megsuhintott az aranyvárat, abból meg lett egy szép kicsi aranyalma, és azt is eltette. Elindult most a legény negyed magával, és addig meg sem állapodtak, míg annak a liknak a szájához nem értek, amelyik éppen az igazi világba vezetett. Megérkeznek a likhoz, indulnának is fölfelé. De hogy?
1: Hely, aki árgyélusa van,
0: rikkant egyet a legény.
1: Ide eljöttünk, de még magam sem tudom, hogy vergelődünk fel.
0: Bucsálódott a legény, vakarta a fejét, gondolt ide, gondolt oda, de semmi letteképpen nem tudott valami okosat kieszelni. Hát egyszer csak, amint így bucsálódnak, valami kecskemekegést hallanak. Megszólal a legény.
1: Akár mi legyek, ha ez nem az én táltos kecském mekegése. No, ne féljetek, leányok, nem maradunk itt.
0: Azzal odahajlik a lik szájához, a száját fölfele tartja, s nagyot rikkant.
1: Cege, te! Hé! Hé! Cege, hé! Mekeke!
0: Felelt vissza a kecske.
1: Te vagy édes kecském! Szaladj! Kerítsd össze, ami kötél van a faluban, kösd össze azokat, azután kösd a farkadra, erezd le a likon, s húzd fel minket innét! Mekeke! Hányan vagytok?
0: Kérdi a táltos kecske.
1: Csak négyen!
0: Kiáltá a legény.
1: Hát aztán, persze meg többet!
0: Kérdi a kecske.
1: Nem, édes kecském, csak keríts sok kötelet.
0: Elfut a kecske, összekeríti, amennyi kötél csak volt a faluban, azokat összekötözte, aztán jól a farkára bogozta, s leeresztette a likon. Hanem, hogy szavamat össze ne keverjem, amíg a kecske odajárt kötélért, a leányok közrefogták a legényt mindenféle mézes-mázos beszédekkel, s elcsalták tőle mind a három almát, de még az aranyvesszőt is. Úgy egyeztek meg azután, hogy először felhúzatják a rézvárbeli leányt, másodszor az ezüstvárbelit, harmadszor az aranyvárbelit, s legutoljára a legényt magát. De bezzeg ezeknek sem kellett egyéb, csak fenn legyenek. Mindjárt összesúgtak, buktak, hogy a legényt nem húzatják fel egészen, hanem amikor a kecske féligre felhúzta, elvágják a kötelet. Ők pedig tovább állítanak az almákkal meg a vesszővel. Úgy tettek, ahogy megbeszélték. De a szegény legény nem volt olyan erősen feje lágyára esett, mint ők gondolták. Gondolta magában, hogy próbára teszi azokat a fehér népeket. Vajon nem akarnak-e vele valami huncfutságot? Felkötött a kötélre egy jó nagy követ. Azt el is kezdte húzni a táltos kecske, de még féligre sem húzhatá fel, azok a fehér népek elnyiszentették a kötelet, s a kő visszasuppant.
1: Hely, de elbusulta magát a szegény legény, s erőst meg volt keseredve, hogy őt így el tudták bolondítani azok a leányok. Kiabált fel a likon torka szakadtából, szólongatta a táltos kecskét, de viszony az nem mekegett vissza, mert azok a gonosz leányok magukkal vitték. Nos, most már mehet, amerre a szemel át, csak ki nem a hazájába. Hová tekeredj? Merre facsarodjék? Gondolja magában, ő bizony egyet sem ereszti búnak árva fejét. Ha már itt kell élni, hát vígan éli a világát. Elmegy a tündér kisasszonyokhoz, s kitáncolja minden búját, baját. Azzal nekiindult, s meg sem állott a tündér kisasszonyok palotájáig. Éppen jó estére ért oda, s hát a tündér kisasszonyok úgy táncolnak, hogy fordítják fel a palotát. Mikor aztán egy kicsit beléhagyták a nagy táncot, azt kérdi a legszebb tündér kisasszony. Hát te szegény legény, ugyan bizony, hogy kerekedtél ide-vissza? Elbeszélni a legény nagy szomorúan, hogy járt, mint járt azzal a három leánnyal, s ahogy elbeszéli, mondja a tündér kisasszony. Egyet se búsulj, te szegény legény. Nesze, adok neked most egy gyémánt veszőt. Azok a leányok bizonyosan újra várat csináltak azokból az almákból. De te csak suhincs meg ezzel a gyémánt veszővel mind a három várat, és megint három alma lesz azokból. A három almát megint suhincs meg egyszer-egyszer, és a háromból lesz egy gyémánt vár. Azt mondja a legény. Köszönöm a drága ajándékot, szépséges tündér kisasszony. De mit csináljak vele, ha nem tudok kivergődni a hazámba? Azon se évedünk, mondta a tündér kisasszony. Csak most siess el innét, mert mindjárt 12-t üt az óra. Majd csak eligazodol ezzel, vagy így, vagy úgy. Elbúcsúzik a legény nagy hálálkodásra, s tovább megy. Amint menne, mendegélne, talál egy nagy fát. De ez akkora volt, hogy a legfelső ága éppen az égig ért. Ezen az ágon volt egy sasfészek, abban 6 sasfióka. Hát, lelkem Istenem, egy rengeteg nagy kígyó csak tekerőzik fel a fán, s egyenest a fészeknek tart. No, ez a falánk állat most bizonyosan mind felfalja azokat a sasfiókákat. De már azt nem hagyom, mondja a legény magában. Az úgyi neki, csak beléfogózik a legalsó ágba, hirtelen felmászik a fára, elő a gyémánt veszőt, s olyat suhint a kígyóra, hogy az mindjárt lefordult a fáról. Hely, hálálkodtak a sasfiókák, hogy így, hogy úgy lesz, csak az anyjuk hazajöjjön. És én egyszerre csak nagy fekete felleg kerekedik a fészek fölött. Bezzeg, hogy éppen az öreg sas volt ez a felleg, mindenféle eleséggel jól megrakodva. Csak az egyik szárnya alatt hozott 12 őzet. Meglátja legényt a fészek mellett, és nagy mérgesen feléje legyint egy szál tollával.
2: Hát te mit keresel itt? Most mindjárt halálfia vagy.
1: Oly, sírnak, csipognak a fiókák, hogy ne bántsa azt a jó embert, mert az életüket mentette meg.
2: Azt mondja az öreg sas. No, te legény, azt hallom, hogy megmentetted a fiaim életét. Mivel szolgáljam meg?
1: Hely, sóhajtott a legény. Nagy lenne az én kérésem még neked is.
2: Talán bizony ki szeretnél jutni ebből a mi hazánkból.
1: Ennyi, de eltalálod, te öreg sas. Álmélkodott a legény.
2: Noha csak ez a baj, az még nem sok.
1: Azzal nagy hirtelen felvetett a hátára egy nagy átalvető elemózsiát, a legényt ráültette, s meghagyta neki, hogyha enni kér, csak vessen neki mindig egy-egy jó falást az átalvetőből. Felül a legény a sas hátáros, ez repül is, de úgy, hogy amerre szárnyalt, rettentő nagy fergeteg támadt utána. Csak repült, repült a sas felfelé alikon, s mindegyre kért egy-egy falást az átalvetőből. Egyszer-kétszer még nagyokat rebbentett, és azzal a lik száján voltak. Ott letette a legényt, elbúcsúztak egymástól, a sas visszarepült, a legény pedig útnak eredt, ha valahol megtalálná három várat. Megy, mendegél, hegyeken, völgyeken által, országvilág ellen, s hát egyszer kecskemekegést hall. Megáll a legény, s hallgatózik, fülel mindenfelé. Ez bizony az én tártos kecském. Megy a mekegés után, s addig megy, hogy egy részvárat ér. No, hiszen ez kellett neki is. Az ablakban ott ült nagy pirimókusan az első leány. Megállj, gondolá a legény, mindjárt a zsebembe kerülsz te. S azzal csak megsuhintá a várat a gyémánt veszővel. Alma lett belőle, s a zsebébe tette. Megy tovább, s megint kecske mekegést hall. Addig megy a mekegés után, hogy az ezüst várhoz ér. Ezt is megsuhintja, s a várból lett almát leányostul zsebébe teszi. Így tett az aranyvárral is. Mikor mind a háromból alma lett, megsuhintá újra azokat, s a három almából olyan gyémánt vár lett, hogy nem volt annak párja hetet hét országban. Nosza mindjárt bement a várba, de szeme szája elállott a sok minden fényességtől. Azt hitte, hogy megvakul a szertelen ragyogástól. Végig járt a rengeteg nagy szobákat, de csak nem tudta, hogy melyikbe telepedjék meg. Akkorát sóhajtott, hogy a gyémántvár is megmozdult belé. Hely, csak volna itt még valaki.
2: Még ki sem mondta, hát csak megnyílik egy ajtó, s a nyakába szökik éppen az a tündér kisasszony, aki a gyémánt veszőt ajándékozta. Te az enyém, én a tiéd. De bezzeg, lett nagy sokadalom, lakodalom. Táncolt minden lélek, de legelül a táltos kecske, hogy minden ablakot kirúgott nagy kedvébe. Holnap a kecske legyen a vendégetek.

hetet hét országon innét, az óperen kidőlt kemencének bédőlt oldalában, volt egyszer egy szegény özvegyembers, annak két szép leánykája. De olyan szépek voltak ezek a leánykák, hogy király kisasszonyoknak is beillettek volna. Éppen a szomszédban lakott egy özvegyasszony. Azt mondja egyszer a nagyobbik leánykának, Cerceruskának. Hallod, de te, Cerceruska! Mondd meg a te édesapádnak, vegyen feleségül engem, és én eztán titeket tejbe, vajba fürözgetlek. Megörült Cerceruska, mondja az apjának, hogy mit üzent a szomszédasszony. Az özvegyember bizony nem is vár két üzenetet, feleségül veszi a szomszédasszony. Na volt-e vígélet egy hétig, kettőig? De ez csak egy hétig, kettőig tartott. A szegény leánykák már a harmadik héten többször kaptak verést, mint enni. De ők ezt nem tűrik,

0: Oltani a szomjúságát eperrel, nekidült egy őzlába nyomának, ivott abból, és láss csodát, mindjárt őzzé változott. Egyszer csak keresi Cerceruska mindenfelé a testvérét, kiáltozza, de nem találja, nem veszi semmi hangját. Sírt Cerceruska keservesen, hogy csak úgy zengett belé az erdő. Amint így bolyongál a keserves sírással, meglát egy kicsi őzecskét. Hát, az a kicsi őzecske úgy nyihog, úgy fut ő hozzá, nyalja, csókolgatja. Jaj, az az ő testvére. Sírt Cerceruska még keservesebben, aztán megölelte az őzecskét, és úgy vezette keresztül az erdő. Mennek, mendegélnek, és egyszer csak Cerceruska egy vadászt vesz észre, amint kopójával jő az úton szembe velük. Haj, de megijedt szörnyűségesen. Most, ha az a vadász meglátja, bizonyosan meglövi az ő testvérét. Néz erre, néz arra, hogy hová rejtőzzék el. Meglát félre az úttól egy szénabogját, s szépen oda behúzódnak. Alig, hogy elhelyezkednek, hát jön a vadász kopója, kezd a bogja tövében szimatolni. Azzal hirtelen megfordul, visszafut a gazdájához, s egyre csak ugrál reás, elkezd keservesen vinnyogni, mintha éhes lett volna. A vadász kivesz a tarisznyájából egy darab kenyeret, odadobja a kopónak. Usdi neki, vesd el magad! Úgy elszalad a kenyérrel, mintha ostorral kergették volna. A bogjához futott, a kenyeret beadta Cerceruskának, aztán ismét visszafutott a gazdájához, s vinnyogott keservesen. A vadász másodszor is vetett kenyeret neki, s a kopó most is elfutott azzal. De csak hamar visszafordult, s harmadszor is kenyeret kért. Megállj, mondá a vadász. Adok harmadszor is, de most már megnézem, hogy hová viszed a kenyeret, mert nem hiszem, hogy magad ennéd meg. De bezzeg elállott a szeme szája a vadásznak, mikor látja, hogy a bogja aljából egy szép növendékleány s egy őzecske dugja ki a fejét. Megijedt Cerceruska szörnyűségesen, hogy vége őnek és az ő testvérének. Meglövi az a vadász, bizonyosan meglövi. Oda kiállt a vadász. Hát te ki vagy? Mi vagy? Hogy kerültél ide, szépséges, szép leányka? Azt felelte Cerceruska.
1: Megmondom, ha nem bántja ezt az őzecskét, édes vadász bácsi.
0: Csak gyertek ki, ne félj, nem bántlak. Erre Cerceruska kibújt a bogja alól, s vele a testvére is. Elmondta, hogy ki is mi ő, meg ez a kicsi őzecske. Azt mondja a vadász. Ne búsulj, ne sírj, te szép leányka. Én vagyok Fejér ország királya. Elviszlek az udvaromba belső leánynak a feleségem mellé. A testvérednek is jó dolga lesz. Külön kertben tartom, nem lesz semmi bántódása.
2: Azzal elmentek haza a király palotájába. Cerceruskából belső leány lett, az őzecskét pedig olyan kertbe zárták, ahol csupa aranyfák voltak, és azokon mind aranymadarak énekeltek éjjel-nappal. Közben legyen mondva, s minden ember jól megjegyezze, a fehér király még egyesztendős házas sem volt. De a királyné nem hiába volt a fekete király leánya, olyan csúnya volt, mint a rút idő. Hiszen egyéb sem kellett neki, hogy ilyen szépséges szép leányt hozzanak belső leánynak. Egy napig, kettőig csak elnyomta a mérgét, de azután elé állott, s azt mondta az urának.
0: Hallá-e, kied! Eltakarítsa innét ezt a leányt, mert nem áll ennek a keze semmiféle dologra!
2: De a király azt felelte.
0: Ha nem áll, annyi, akkor ne dolgozzék.
2: Telt múlt az idő. A király egyszer egész udvarával elment vadászni, csak a felesége meg Cerceruska maradtak otthon. A gonosz lelkű királynénak sem kellett több. Szép, mézes, mázos szavakkal elhitta Cerceruskát abba a kertbe, hol a kicsi őzet tartották. Volt abban a kertben egy feneketlen tó. Amint ennek a partjához érnek, azt mondja a királyné.
0: Nézd bele, Cerceruska! Nézd, milyen szép vagy!

Szerceruska belenézett a tóba, s a királyné nagy hirtelen beletaszította. Látta ezt az őzecske, nyihogott keservesen, de a királyné azt mondta. Nyihogj, nyihogj, csak ne beszélj! Hazajön a király, és kérdi. Hol van Szerceruska? Hímezett, hámozott a királyné, hogy ő bizony nem tudja. Talán nem tetszett neki a jó élet, s elszökött az udvartól. Hely, búsult a király, hogy szinte felvetette a bánat. Kerestette Szerceruskát az egész országban, de csak nem tudták megtalálni. Egyszer a királyné nehéz beteg lett. Azt mondja az urának, hogy vétesse ki a kicsi őznek a szívét meg a máját, rántassa meg neki, mert egy ősz ember azt mondotta neki ma éjjel álmában, hogy addig meg nem gyógyul, míg annak a kicsi őznek a szívét s a máját meg nem eszi. Eleget mondta a király, hogy álomos, esős idő, de a királyné erősen rászegődött, s nem hagyott békét neki. Gondolja a király, elmegy vadászni, lő egy őzet, s majd annak a szívét s a máját megsütteti. Az ősz csak ősz, mindegy forma szíves mája van. Hanem míg a király odajárt, a királyné fölkelt. Nem volt annak a gonosz asszonynak semmi baja sem ezen a világon. Mészárost hivatott, s elmentek a kertbe, hogy megöljék az őzecskét. Meglátja a szomorú kis állat a királynét, s a mészárost a nagy késsel. Mindjárt tudta, hogy ezek az ő életére törnek. Hiába csalogatták mindenféle jóval, úgy nyargalt körül a kertben, mintha a szemét vették volna ki. Eközben megjött a király, s egyenest a kertbe ment. Hát, az őzecske éppen a feneketlen tó szélén áll, s mind azt mondogatja. Kelj ki, édes Szerceruskám, tónak fenekéből! Nagy halnak beléből, felig a kés gyenge bőrömnek, mossák a résztányért piros véremnek. Hallja ezt a király, mindjárt összekiabálja az egész udvar népét, a feneketlen tavat kimeredte, a nagy halat kifogatta, s kivágták belőle Szerceruskát. S hát, lásd, csodát! Szerceruska élt, s még százszorta szebb volt, mint annak előtte. A kis őzecske örömében keresztül bucskázott a fején, s ismét leányka lett belőle. Haj, de elönté a méreg a királyné. Még szólni sem tudott, megpukkadt a nagy méregtől. A királynak is csak ez kellett. Az ármányos asszonyt beledobatta a feneketlen tóba, s még aznap feleségül vette a szép Szerceruskát. Éppen 7 álló hétig tartott a lakodalom. Akkor a fiatal pár dióhéjba kerekedett, s a küküllőn leereszkedett. Holnap legyenek a ti vendégeitek!

0: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy csizmadia, meg egy varga. Csizmadiát tücsöknek hívták. Szegényebbek voltak a templom egerénél. Valamikor ettek, valamikor nem. Megunták a sok éhezést, elhatározták, ha a mesterség nem megy, szereznek pénzt úgy, ahogy lehet. Kifundálták, hogy ellopják a bírónak a hat lovát, kiviszik az erdőbe, egy nagy fához kötik, a csizmadia pedig elmegy a bíróhoz, és kiolvassa, hogy hol vannak a lovak. Mert a csizmadiának volt egy csodás könyve. Úgy is lett. A varga kivitte a lovakat az erdőbe, egy nagy fához kötötte, a csizmadia pedig elment a bíróhoz. No, bíróra, mit fizet, ha nyomra vezetem? A bíró 300 forintot ígért neki. A bíró elindult a csizmadiával. Ment az egész faluval, ki baltával, ki fejszével, ki villával. Szemük, szájuk tálva maradt a csodálkozástól. Csak ugyan ott volt mind a hat ló, egy nagy fához kötve. A bíró örömébe mindjárt kifizette a csizmadiának a 300 forintot. Híre ment az egész országban, hogy Prücsök uramnak van egy olyan csodás könyve, amiben minden bele van írva. Meghallotta ezt a király, mert éppen azokban a napokban veszett el a királyné legszebbik gyűrűje. Nagyon busolt a királyné, belebetegedett. Hiába írtak az orvosok mindenféle gyógyszert, nem tudták meggyógyítani. Azt mondták, ha a gyűrű nem lesz meg, a királyné bele is halhat. A király elküldte az udvarmestert, hogy hozza el Prücsök uramat. Megérkezett. Elmondta, hogy mit üzent a király. Prücsök uram hiába tiltakozott, hogy ő neki már elveszett a csodás könyve. Nem tud semmit. Kékült, zöldült, remegett, mint a nyárfa levél. De az udvarmester azt mondta, jönni kell. Mit volt mit tennie, elbúcsúzott a feleségétől, a gyerekeitől és Varga komától. Beült a hintóba, egész úton a szavát se lehetett hallani. Megérkeztek a királyi udvarba, a király örömmel fogadta. Azt mondta, 6 szekér aranyat ad, ha meg lesz a gyűrű. Prücsök uram 3 napig kérte a királyt, hogy hadd gondolkozzon. A király beleegyezett, a legszebb szobát adta neki. Finom ételeket, italokat kapott, az se tudta szegény feje, mit igyon, mit egyen. Eltelt 1 nap, nem is gondolkodott, hiába gondolkodott volna, nem jutott eszébe semmi. Eltelt a 2. nap, a 3. nap, gondolta magába. Na, Prücsök, vége lesz most a jó életednek, én utoljára megszámolom, hány fogást kapok vacsorára. Közben kopogtak az ajtón, belépett az inas. Ahogy meglátta Prücsök uram, azt mondta, itt jön az első ára, az inas úgy megijedt, lehetett a tálat, és kiszaladt a konyhába. Jaj, végünk van! Ez a csodás ember tudja, hogy mi loptuk el a királyné gyűrűjét. Közben legyen mondva, csak ugyanaz inas, a szakács és a kukta lopta el a királyné gyűrűjét. Majd én viszem a 2. fogást, mondja a szakács. Ahogy meglátta Prücsök uram, azt mondta, itt jön a 2. Ő is megijedt, leejtett a tálat, kiszaladt a konyhába. Jaj, végünk van, tényleg tudja ez a csodás ember, hogy mi loptuk el a királyné gyűrűjét. Majd én viszem a 3. fogást, mondja a kukta. Ahogy meglátta Prücsök uram, azt mondta, itt jön a 3. Ő is megijedt, leejtette a tálat, nem csak leejtette, hanem térdre borult, és azt mondta, jaj, ne árulj el a királynak, mert fejünket vétetik, mint inkább adunk 300 forintot fejenként. Előadotta a gyűrűt, beledugta egy kenyérbélbe, éppen akkor mentek el a király pulykái, ledobta, a legnagyobbik pulyka felkapta, lenyelte szaladtat, Pütyök uram jelenteni a királynak, megvan a gyűrű. Felséges királyom, megvan a gyűrű. Vágassa le a legnagyobbik pulykáját, annak az uzájába megtalálja. A király levágatta a pulykát, felvágták az uzáját, és csak ugyan benne volt a gyűrű. Szaladt a királynéhez, megvan a gyűrű. Egyszerre meggyógyult, mint az arcáról letölötték volna a betegséget, meggyógyult. A király megadta ígéretét, megrakadott 6 szekeret alanyjal. Még egy regiment katonát is adott melléje, hogy az úton a rablók el ne vegyék tőle. Gondolta magába az udvarmester, megtréfálja a Pütyök urat. Leszállt a hintóból, markába szorított egy prücsköt, és kérdezte. Na, Prücsök, mi van a markomba? Vakarta a fejét kinnyába, azt mondta. Na, Prücsök, most megszorultál. Az udvarmester szétnyitotta a kezét, és azt mondta. Csak ugyan nagy tudású emberken. Közben hazaértek, behordták a tenger sok aranyat, Pütyök uram nem volt irigy, 2 marékkal osztogatta, de azért legtöbbet a vargának és a bírónak adott. Jövendőmondásért hiába jöttek, mindenkinek azt mondta, elveszett a csodáskönyv. Ha a csodáskönyv el nem veszett volna, az én mesém is tovább tartott volna.
1: Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy apóka meg egy anyóka. Apókának az volt a dolga, hogy télen a kis madarakat etesse. Egyik reggel nagy hó esett, apóka így szólt anyókához. Anyóka, kimegyek az erdőbe, megetetem a kis madarakat, és magocskát tett a tarisznyájába. És felhúzta a jó meleg kesztyűjét, kiment az erdőbe. Lehúzta a kesztyűjét, hogy jobban tudja etetni a kis állatokat. Valahogyan kiesett a zsebéből az egyik kesztyűje. Mikor elvégezte a dolgát, hazament. A kesztyű ott hevert a hideg hóba. Arra ment a béka. Felkiáltott. Nincs csak egy jó meleg kesztyű. Jó lesz télen megkuzodni a hideg elől. Azzal belebújt. Egy idő múlva arra ment a kisegér. Ő is meglátta a kesztyűt. Nincs csak egy jó meleg kesztyű. Lakik valaki ebben a jó meleg kesztyűben? Igen, a brekeke béka. És te ki vagy? A kisegérke. Megengednétek, hogy én is bebújjak? Igen, most már ketten laktam. Egy idő múlva arra ment a szarvasbogár. Ő is meglátta a kesztyűt. Nincs csak egy jó meleg kesztyű. Lakik valaki ebben a jó meleg kesztyűben? Igen, a brekeke béka és a kisegérke. És te ki vagy? A szarvasbogárka. Megengednétek, hogy én is bebújjak? Igen, most már 3-an laktak. Egy idő múlva arra ment a hangyácska. Ő is meglátta a kesztyűt. Megkérdezte, lakik valaki ebben a jó meleg kesztyűben? Igen, a brekeke béka, és a kisegérke, és a szarvasbogár. És te ki vagy? A hangyácska. Megengednétek, hogy én is bebújjak? Igen, most már 4-en laktak. Telt múlt az idő, egyszer csak arra lettek figyelmesek, hogy nagyon ropog a hó, és kíváncsian kidugták a fejüket. És akkor látták, hogy a nagy barna medve cammogott arra. Brum, brum, nicsok, egy jó mölök köztjük, jól ősz tőlünk meghúzódni. A kisállatok könyörögni kezdtek. Kedves medve bácsi, te nagy vagy, a kesztyű pici, nem férsz bele, csak nekünk való. De a medve könyörtelenül dugdozta a nagy mancsát és az orrát. Addig nyomkodta, addig feszegette, még a kesztyű recs elszakadt. A kis állatok szana széjjel szaladtak. A medve még mérgében rá is taposott a kesztyűre. Apóka meg ez alatt hazaért. Akkor vette észre, hogy az egyik kesztyűje hiányzik. Biztosan az erdőbe maradt. Vissza is ballagott, meg is találta, de már el volt szakadva. Egész úton azon törte a fejét, hogy mitől szakadhatott el a kesztyű. Hazavitte anyukának, hogy varja meg. Mái napig is azon törték a fejüket, hogy mitől szakadt el a kesztyű.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia. Kolontos Palkó volt a neve. Azért hívták Kolontos Palkónak, mert kolontosság, bolondság volt minden szava tette. Sírt, panaszkodott a szegény ember, hogy mi lesz az ő fiából, ha egyszer meghal. Addig sírt, rimánkodott, még egyszer csak ugyan meghalt, s Palkóra nem hagyott egyebet egy szamárnál. Háj, mit csináljon, Palkó? Kenyér nem volt az asztal fiában, a szeme zöldet, vöröset látott éjségében. Ő bizony gondolt egyet, felült a szamár hátára, s elindult világgá. Ment, mendegélt, még egy rengeteg erdőbe nem ért. Nem ám a rendes úton ment, hanem kóvályogott jobbra-balra, míg eltévedt. Ahogy kóvályog, meglát egy öreg asszonyt, aki rőzsét gyűjtött. Adjon Isten jó napot, öreganyám, köszöntötte. Köszönt, hogy öreganyádnak szólítottál, mert különben kiszedtem volna mind a 32 fogadat. No, gondolt a Palkó, ez bizonyosan boszorkány lesz. És igaza is volt, mert a vénasszony boszorkány volt. Öreganyám, mondta Palkó, nem mutatnám meg, melyik úr vezet ki az erdőből? Megmutatom én, fiam, jó szívvel. Hanem segítsd a hátamra fölkötni ezt a köteg rőzsét. Segítek én, öreganyám. Azzal fölkötötte az öregasszony hátára a rőzsét, de úgy, hogy egyben őt hozzákötötte egy fához. Indulni akar az asszony, nem tud. Hely, ördög a te, bugatta legénye. A fához kötöttél, ugye? No, ezért megátkoznak. A szamarad mindig azt mondja, amit te. Azzal a vénasszony fekete macskává változott, kibújt a kötelékből, csettintett egyet, ott elmett 12 egér egy kis kocsival, macska felpattant rá, s eltűnt. Ha-ha-ha, no ez ugyan jól megátkozott engem, mondta Palkó. Mi bajom származhatna abból, ha a szamarom utánoz engem? Azzal felpattant a szamáros, mondta. Gyíj, csacsi, mondta a szamáros. Gyíj, csacsi, hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te. Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te, mondta a szamár is. Megmérgesedett Palkó. Te szamár, ne feleselj velem, mert úgy a füled közé vágok, hogy holtod napjáig is megemlegeted. Ahogy mondta Palkó, szóról-szóra mondta utána a szamár is. Megmérgesedett Palkó, leszállt a szamáról, s jól oldalba kenegette a botjával. De a szamár sem maradt adósa. Úgy megrutka Palkót, hogy egy pocsolyába kötött ki. Elkezdett kiabálni. Segítség, segítség! Kiabált a szamár is. Segítség, segítség! Történetesen arra jártak a favágók. Meghallották a kiáltást, Palkó segítségre siettek. Hát a másik ember hol van? Kérdezték tőle, mikor kiúzták a pocsolyából. Milyen másik ember? Hiszen a szamaram kiabált. Mi, még bolondot űzöl belőlünk? Na gyerünk a bíró elé! Bizonyosan te vagy a gyilkos annak a kereskedőnek, akik nemrég öltek meg. Megfogták Palkót, s vitték a bíró elé. A bíró kimondta a halálosítéletet. Fel kell akasztani, mert ő volt a gyilkosa a gazdag kereskedőnek. Van-e még valami utolsó kívánságot? Kérdezte a bíró, amikor a Malkót az akasztófa alá vitték. Nincs nekem utolsó kívánságom, csak az, hogy vezessék ide a szamaramat. Akkor odavezették a szamarát, Malkó a király elé fordult, letérdelt, s mondta. Felséges királyom, kegyelem árva fejemnek, én igazán ártatlan vagyok, mondta a szamár is. Felséges királyom, kegyelem árva fejemnek, én igazán ártatlan vagyok. Lett eleszörni a gyálmélkodás, még a király is elámult, mert sok országot bejárt, látott szebb-nézebb dolgokat, sok csodát, de olyan szamarat még ő sem látott, amely az emberi beszédet utánozta volna. Mindjárt megtette Palkót udvari bolondjának, s Palkó azóta is él, ha meg nem halt.

a mezei egér meg a házi egér. A mezei egér megunta a mezőn való lakozást. Hely, sóhajtozott magában. Mennyivel jobb dolga van a házi egérnek? Eső, hideg szél nem sanyargatja, s nem éhezik, mert mindig kap valami morzsalékot, hulladékot a házban. Addig-addig sóhajtozott, kesergett, hogy egyszer csak rászánta magát a nagy utazásra, s meg sem állott, míg a faluba nem ért. Ott betért egy házhoz, s nagy hirtelen beszaladt a patka alá. A házi egér éppen szundikált a jó melegségben. Jó napot, házi egér! Neked is jó napot, mezei egér! Hát te miért jöttél ide? Azért, hogy adj nekem szállást. Keserves az élet a mezőn. Sokat kell ám ázni, fázni, sanyarogni. Elhiszem neked, mezei egér, de bár én férhessek itt el. Aztán ne hidd, hogy olyan jó dolgom van itt. Sokat éhezem én is. Mégiscsak úri dolgod van az enyémhez képest, mondta a mezei egér. Kérlek, szoríts egy kis helyet nekem. Nem lehet, bizony nem lehet, hanem eredj fel a patkára, ott lakik a király, az talán ad szállást. Fölment a mezei egér a patkára, s hát csak ugyan ott volt a király, mármint a macska. A hasával a tűznek fordult, s úgy aludt, mint a bunda. Leszólt a mezei egér a házi egérhez. Nem merem megszólítani, mert alszik. Ne is szólítsd, hanem dugd a farkincádat az orrába, s mindjárt felébred. No, a boldogtalan mezei egér meg is fogadta a házi egér tanácsát. A farkincáját bedugta a macska orrába. De bezzeg felébredt a macska, s ahogy meglátta az egeret, egyet sem mozdult, és ham, bekapta. A házi egér nagyot kacagott a patka alatt. Úgy kell neked, te oktondi! Minek jöttél ide, ha nem tudsz bánni a macskával? Híre ment ennek a szomorú esetnek a mezei egerek országában. És azóta egy mezei egér se jön be a házba. Tovább sanyarodott a mezei.

Egyszer volt, hol nem volt, élt egy öreg apó és egy öreg anyó. Egyszer az öreg apó azt mondta az öreg anyónak, süssön egy kis vajas pánkot, egy csöpp lisztünk sincs. Kapasz fel a kosár oldalát, biztos, hogy jut egy csöpp kis víz. Úgy is lett, felkaparta a kosár oldalát, s jutott is egy csöpp kis liszt. S abból a csöpp lisztből az anyóka sütött vajas pánkot. Amikor kitette az anyóka az ablakba vajas pánkot hűlni, megunta ott magát a vajas pánkó, és legurult a lépcsőre, lépcsőről az udvarba, udvarból az erdőbe. Gurult, gurult tovább, találkozott a nyullal, megeszlekte vajas pánkó, meg ne egyél sanda szemű, inkább mondok neked egy mesét. Vajas pánkó a nevem, álmondom eredetem, magtárban sepertek, kosárról kapartak, tájföllel kavárták, kemencén sütöttek, ablakban hűtöttek, megszöktem otthonomtól, gazdulamtól, asszonyomtól, mert miért félném, nyúlt-e tőled, mindjárt megszököm előled. Gurult, gurult tovább, találkozott az ordas farkassal, megeszlekte vajas pánkó, meg ne egyél ordas farkas, inkább mondok neked egy mesét. Vajas pánkó a nevem, álmondom eredetem, magtárban sepertek, kosárról kapartak, tájföllel kavárták, kemencén sütöttek, ablakban hűtöttek, megszöktem otthonomtól, gazduramtól, asszonyomtól, megszöktem a nyúltól, miért félnénk ordas farkas te tőled, mindjárt megszököm előled. Gurult, gurult tovább, találkozott a medvével, megeszlekte vajas pánkó, meg ne egyél tányér talpú, inkább mondok neked egy mesét. Vajas pánkó a nevem, álmondom eredetem, magtárban sepertek, kosárról kapartak, tájföllel kavárták, kemencén sütöttek, ablakba hűtöttek, megszöktem otthonomtól, gazduramtól, asszonyomtól, megszöktem a nyúltól, az ordas farkastól, miért félnék medve te tőled, mindjárt megszököm előled. Gurult,

inkább mondok neked egy másik. Vajas pánkolnám, elmondom eredetem. Magtárban sepertek, kosárról kapartak, tejföllel kevertek, kemencén sütöttek, ablakba sütöttek. Megszöktem otthonomtól, gazduramtól, asszonyomtól, megszöktem anyultól, az ordas farkastól, megszöktem a medvétől, miért félnénk róka te tőled, mindjárt megszököm előled. Felséges ének, szólt a róka, csak már az a baj, megöregettem, és már rosszul hallok. Ő csak ide az orromra, mondd el még egyszer, vajas pánkol nevem, ám pár a pillanatban bekapta a róka.

Вот это ленюнага и рука. Рука. Их были питет магана хазикут, а не хазики. Али когда татава. Рука хазикут. А лола да, нюли и нагмара. Oda ment a házikóhoz, és bekéreckedett a nyúl házikójába, és kikergette a nyúlacskát. Keservesen sírdogált a nyúlacska, akkor jött a kutya. Wow, wow, miért sírdogálsz, nyúlacska? Hogy

0: Kikergete. Ne sínyulacska, segítek a bajodon. Mentek a házikóhoz. Váú, váú, rókat akarod?
1: Ha kiugrom, megtépázlak, szétszaggatom az írhádat.
0: Megijedt a kutya és elszállt. Akkor tovább sírdogált a nyulacs. Akkor jött a bika. Bú, bú, miért sírdogálsz, nyulacska? Hagyd ne sírdogálni. Házgyökérből fontam házat, a róka meg égből épített magának. Ház

0: kéreckedett, házi kombol kikergetett.
1: Ne félj, Lacka, segítek a balodon.
0: Mentek a házi kóhoz.
1: Brum, brum, rókatták a rossz.
0: A kiugrok, megtépáznak, szétszaggatom a bundádat.
1: Megijesztem, Maci és elszállt. Akkor tovább sírdogált a nyúlacska. Akkor jött a kakas. Kukurikú, miért sírdogált nyulacska? Hogyan a sírdogálni? Ázgyökérből fontam házat, a róka meg jégből épített magának. Házikomba kéreckedett, házikomból kikergetett.
0: Ne sírj, nyulacska, segítek a bajodon. Mentek a házikóhoz. Kukurikú, itt vagyok, éles kaszát markolok, Burki, te róka, mert megbánod, hozd el tüstént az idhádat, róka takarod.
2: Felveszem a szép ruhámot.
0: Kukurikú, itt vagyok, éles kaszát markolok, Burki, te róka, mert megbánod, hozd el tüstént az idhádat, róka takarod.
2: Felveszem a csizmámot.
0: De a kakas még egyszer elkezdte. Kukurikú, itt vagyok, éles kaszát markolok, Burki, te róka, mert megbánod, hordd el tüstént az idhádat, róka takarodj! Megijedt a róka, és kiszaladt a házikúból, és a kakas kapta a kaszát, és lecsapta a róka fejét. A nyúl visszament a házikóba, és boldogan élt, még meg nem halt.

egyszer volt, hol nem volt, az operenciás tengeren is túl, ahol a kurta farkú valac is túl. Volt egyszer egy szegény ember, annak annyi gyereke volt, mint a restaklika, még egy verti. Olyan szegények voltak, mint a templom megáll. Nem volt gyufáig se, hogy tizet rakjanak, hogy még cibra leves se tudjanak főzni. Volt neki egy kis fazaka, elindult, hogy parazsat szerezze. Bement a gazdagokhoz, a szomszédokhoz, de ott kizavarták, nem adtak neki parazsat. Így járt a falu végig. Egyszer egy reggel kiért a faluból, látott egy tizet, s oda ment. Egy őszi öreg apu ült a tűz mellett. Jó napot, öreg apu! Jó napot! Mi áradban van? Elpanasolta a nagy bánatát. Hát az csak az a baj, merítsélre menni kell. Megmerítette, de valamit még mondom. Csak fel itt rak tüzelőbe, s fel itt jól takar rá, rakd el holnapra. Úgyis tett, hazament, fel itt tüzelőbe rakta, fel itt meg jól letakarta, holnapra állakta. Reggel kivissza, hát szem a szállat átmaradó, a nagy csodálkozástól, parász helyett pénz lett benne. Gyorsan elfutott a gyermekeivel bevásárolni, szép gunnyát, tennivalót, állatokat, házat, és boldogan élt a gyermekeivel. A szomszédban lakott egy gazdag ember, nagyon furta az oldalát, hogy ilyen hamar hogy gazdagodott meg egy szegény ember. Meg is kérdezte, honnan van ilyen sok pénzed, talán loptad? Nem loptam. Falu végén láttam egy tüzet, oda mentem, kaptam parazsat, fel itt tüzelőbe rakta, s fel itt jól letakartam holnapra, s abból lett a pénz. Ő is úgy tett a kapzsámbe. Ő este ment, hogy ne lássa senki se, és ő egy nagy fazakat vitt, hogy legyen még több pénze. Ő is kiért, oda ment és köszönt. Jó estét, öreg apu! Mi áradban van? Elpanaszulta a nagy bánata. Ó, én olyan szegény vagyok, de azt tudta az is, öreg apu, ez nem igaz. Hát miben segítette? Egy kicsi parázsva. Megmerítette, jól megrakta, majdnem elégett a keze, de azért vitte haza. Hazavitte, ő nem rakta a tüzelőbe, hanem mind az egészet letakarta és holnapra. A nagy örömtől még nem tudott aludni se, mindig kukucsálta, hogy már mikor lesz pénze. Kinyitotta, hát tele volt békával, kígyóval, hamuval, és akkor kizavarták még a házából is. Többet vissza nem mert lenni. Itt a vége, fussá vége, ez tiszta igaz, úgy lehet.

számolt tettek a ház elé, az lett a zene eszközé. Aki pedig a hurt ütötte, letelepedett a küszöbre. A pusztaiak vasárnapja akkor kezdődött, amikor etetés után valahol megszirrent egy citera hangja. Citera? Egy pár házilag összeszerkesztett lécdarab. 6-7 acél hur rajta egy libatol vagy egy kis faszeg, s mintegy a faszeg reszketek folytatásaként egy öreg, egy fáradtan is tenni kész, egy aszottan is fürge kéz, egy szántatlan is gazdag ész. Ezekből és ezeken át cini-cinizett ki a vágy, a szerelem a végtelen felé oly félszegen, oly finoman az ég felé, akár körben a tücsköké. Aki hallotta, arra tartott, nem kíváncsiskodon közel, épp addig, hogy ne csak a hangot, a nótáját is kapja el. Vájút fordított, arra ült néhány vén, ahol összegyűlt. Bólintgattak figyelmesen, mint korcs Isten tiszteleten. Égből, pokolból jött a dal, jött az ősök jajaival. Rádióból jön ma a pusztán, nem a múltból a muzsika. Megyek, lám ez is lett az utcán, mutatóba sincs citera. Nem alulról jön a zene, nem Ázsia az őshaza, küldi a légből, Afrika az őserdő legbelseje. Most ez tetszik, most ennek áldoz a nép összegyűlve a tánchoz. Ha jazz pusztarálsz egresen, engem nem bánt, a szerecsen panasz is átjár szívemen, ő istenük is istenen.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre!

először. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Próbáltam súgni szájon és fülön, mindnyájatoknak egyenként külön, a titkot, ami úgyis egyre megy, s amit nem tudhat más, csak egy meg egy. A titkot, amiért titokban világra jöttem, vérben és mocsokban, a szót, a titkot, a picin csodát, hogy megkeressem azt a másikat, s fülébe súgjam, add tovább. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, mert félig már ki is bukott, tudom, de mindig megrekedt a félúton. Az egyik forró és piros lett tőle, ő is szólni akart, csók lett belőle. A másik jéggé dermedt, megfagyott, elment a sírba, itt hagyott. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. A harmadik csak rám nézett hitetlen, nevetni kezdett, és én is nevettem. Gyermekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istennek, ha van. De nékem ő égő csipkefenyérben meg nem jelent, se borban és kenyérben. Hiába vártam, sóvár irigyen, nem méltatott reá, hogy őt higgyen. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek, hogy fájt, amikor kínoztak és csúfoltak. És sokszor jobb lett volna lenni rossznak, mert álom a bűn és álom a jóság, de minden álomnál több a valóság, hogy itt vagyok már, és még itt vagyok, s tanúskodom a napról, hogy ragyog. Én Isten nem vagyok, s nem egy világ, se éjszakfény, se álló évirág. Nem voltam jobb, se rosszabb senkinél, mégis a legtöbb ember, aki él, mindenkinek rokona ismerőse, mindenkinek utódja őse. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, elmondom én. Elmondanám, de béna a kezem és dadog a szám. Elmondanám, az út hová vezet, segítsetek hát, nyújtsatok kezet. Emeljetek fel szólni, látni, élni. Itt lent a porban nem tudok beszélni. A csörgőt eldobtam, és nincs harangom. Itt lent a porban lossz a hangom. Egy láb mellemre lépett, eltaposta. Emeljetek fel a magasba. Egy szószéket a sok közül kibérlek. Engedjetek fel lépcsőjére, kérlek. Még nem tudok, mit mondok majd. Nem én. Úgy sejtem, örömhírt hoztam. Örömhírt, jó hírt, titkot és szivárványt. Nektek, kiket szerettem, állván tátott szemmel, amit nem mondhatok el senkinek, amit majd elmondok mindenkinek.

A vers olyan emberi beszéd, ami a dallal, az ősi dallal rokon, rokon avval a kimondhatatlannal, ami már-már titkos, sámáni mesterség. A vers az ember legtöményebb megnyilvánulása, leganyagtalanabb röpülése, legforróbb vallomása a létről, a legszentebb, a legszebb játék, a kifejezhetetlen körbetáncolása, megidézése, ritka szertartás, míves fohász. Valami, ami születésének pillanatában a halhatatlanságra tart igényt. A jellel jelölt magyar költőket próbálom verseni.

0: Elmondom hát mindenki. Próbáltam súgni szájon és fülön mindnyájatoknak egyenként külön a titkot, ami így is egyre megy, és amit nem tudhat más, csak egy meg egy. A titkot, amiért egykor titokban világra jöttem, vérben és mocsokban, a szót, a titkot, a picin csodát, hogy megkeressem azt a másikat, s fülébe súgjam, attól. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, mert félig már ki is bukott, tudom, de mindig megrekedt a félünk. Az egyik forró és piros lett tőle, ő is súgni akart.
1: Az egyik forró és piros lett tőle.
0: A másik jéggé dermedt, megfagyott.
1: A másik jéggé dermedt.
0: Elment a sírba, itt hagyott. Nem mondhatom el sem.
1: A harmadik csak rám nézett, hitetlen.
0: Elmondom hát
1: nevetni kezdett.
0: A harmadik csak rám nézett, hitetlen.
1: Nem mondhatom el.
0: Nevetni kezdett, és én is nevetni.
1: Elmondom hát.
0: Gyermekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istennek, ha van.
1: Szólok.
0: De nékem ő égő csipkefenyérben, meg nem jelent se borban és kenyérben. Hiába vártam sóvár ügyen. Nem méltatott rá, hogy ő vigyen.
1: Nem
0: mondhatom el senkinek.
1: Nem mondhatom.
0: Elmondom hát mindenkinek, hogy fájt, mikor csúfoltak és kínoztak, és sokszor jobb lett volna lenni rossz, mert álom a bűn,
1: sokszor jobb lett volna
0: és álom a jóság, de
1: mert álom a bűn, több a valóság,
0: itt vagyok már,
1: de minden álomnál több a valóság,
0: és még itt vagyok,
1: hogy itt vagyok,
0: tanúskodom a napról, hogy ragyog.
1: S tanúskodom a nap.
0: Én Isten nem vagyok, s nem egy világ, se éjszak, fény, se álom. Nem voltam jobb, se rosszabb senkinél,
1: nem voltam
0: a legtöbb
1: se
0: ember, aki él. Mindenkinek utódja őse, mindenkinek rokona ismerőse. Nem mondhatom el senkinek.
1: Mindenkinek.
0: Elmondom hát mindenkinek. Elmondom én.
1: Nem mondhatom el senkinek.
0: Elmondanám, de béna a kezem, s dadog a szám.
1: Elmondanám, de béna a kezem, dadog a szám. Elmondanám az út, hová vezetek. Segítsetek.
0: Emeljetek fel szólni, látni,
1: élni.
0: Élni.
1: Itt lenn a porban nem
0: volt lesz. A csörgőt
1: eldobtam.
0: Egy láb mellemre lépett, feltaposott.
1: Egy láb mellemre.
0: Emeljetek
1: fel a magasságot, egy szószéket a sok közül.
0: Engedjetek
1: fel lépcsőjére, kérlek.
0: Még nem tudom,
1: mit mondok majd, nem én. De úgy sejtem, öröm.
0: De úgy sejtem.
1: Öröm. Jó hír. Titkó.
0: Öröm hírt hoztam én.
1: Neked. Kiket szedem. Álvány. Tátott szemben.
0: Titkot és szivárványt. Nektek, kiket
1: nem
0: szerettem.
1: Senkire.
0: Álván tátott szemmel. Csodára várj. Amit nem mondhatok el senkinek.
1: Radnóti Miklós.
0: Amit majd elmondok mindenkinek.

az albatrosz. Olykor motrózi nép, kit így csíny kedvre hangol, albatroszt ejt rabul, vizek nagy madarát, mely egykedvű utas hajók nyomán csatongol, míg sós örvényeken lombások adnak át. Alig teszik le a fedélzett padlatára, a kéklő légura esetlen hús beteg, lejtik két felé fehér szárnyát, mint két nagy evezőtonszony csüke. Szárnyán kalandra szállt, most sámtít suta félszel, még tegnap szép csoda, a rút röhelyre kész, csőrébe egy legény pipát dugdosva élszel, másik majmolja a tört szárnyú vicegés. Költő is ilyen. De légiherceg párja, kinek tréfa a nyíl, s a vihar dühe szép. De itt len, búsra bő, csak vadhahota várja, s megbotlik óriás két szárnya.

Charles Baudelaire, az Albatrosz. Olykor matrózi nép, itt így csín kedvre hangol, Albatroszt ejt rabul, vizek nagy madarát, mely egykedvű utas hajók nyomán csatangol, még sós örvényeken lomhán suhannak át. Alig teszik le a fedélzet padlatára, a kéklő jég ura esetlen bús beteg. Lejti két felé fehér szárnyát az árva, és mint két nagy evezőt vonszolja csükketek. Szárnyán kalandra száll, most sártit sut a félszel, még tegnap szép csoda, marút, röhelyre készt, csőrébe egy legény pipát dugdosva élcel, másik majmolja a tört szárnyú picegést. A költő is ilyen, e légi herceg párja, kinek tréfa a nyíl, s a vihar dühe szép. De itt len bús rablő, csak vadhahota várja, s megbotlik óriás két szárnyában, ha lép. Kapcsolatok. Templom a természet. Élő oszlopai időnként szavakat mondnak összesúgva. Jelképek erdején átvisz az ember útja, s a vendéget szemük barátként vizsgálja. Ahogy a távoli visszhangok egyre mondanak, valami titkos és mély egység tengeri, mely mint az éjszaka, oly nagy, és mint a fény. Egymásba csendül a szín és az illat. Vannak gyermeki húst utánzó friss szagok, obua édesek, zöldek, mint a szavannák, s mások, győzelmesek, romlottak, gazdagok, melyek a végtelen kapuit nyitogatják. Mint az ábra, mosolsz, tömjén és benzoé. Test s lélek mámor a zengben. Ég felé. Őszi ének. Sötétség és hideg vesz körül nem sokára. Tündöklő nyaraink gyors tüze, égve. Hallom, kopogva hull már házunk udvarára a fa, s visszhangosan dől. Visszajön az egész télbeli. Vadrobotban gyúr tű és gyűlölet, undor és félelem, s mint a lemenő nap a sarki pokolban, vörösen ragyogó jégtönk lesz a szívem. Borzongva hallom a hasábok, hogy zuhognak. Ha vérpad épül, az sem áld így hangokat. Felkem torony, amely lassanként összeroskad az ostromgép nehézítései. Úgy tetszik, még ez a kopogás sír alattam, hogy koporsót szegez itt valahol az ács. Ki élsz? Hogy siet? Tegnap nyár volt, ma ősz van. A zaj titokzatos, mint egy elutazás. Szeretem hosszú zöld szemeid ragyogását, szép gyönyörem. De ma oly keserű vagyok, s nem szomjazom szemed, szobácsa tűzvarázsát, csak a napot, amely a tengeren ragyog. De azért légy anyám, szeress, hajolj szívemre. Még ha rossz vagyok is, hálátlan, sűtelen, szeretőm vagy húgom, légy édes naplemente, vagy őszi glória tűnő életemen. Rövid szerep, a sír már les az áldozatra. Ó, vond öletbe, vond s ölelt hangokon át. Hadd élvezzem fehér s forró nyaró sírtól, az őszutól

0: Charles Baudelaire, az utazás. Részletek. A kisdiák mereng mappán és tarka képen, s a mindenség neki, mint lelke éhe, lág. Ó, mi nagy is a föld a lámpák fölében, s ha már emlékezünk, még kicsi a világ. Egy reggel indulunk, és velünk teli tűzzel, és fájó dacdagaszt, s keserű vágyizem, megyünk, s a kószakedv táncos habokra űzel, ringatva végtelen lelkünk, véges vizet. Van, akit futni kész, megutált hon a szennye, van, kit bölcsője zord titka űz, s van olyan, ki csillagot figyel, s behult egy női szembe, most vészes illatú kirkéjétől rohadt. Hogy ne bűvölje őt állatta a boszorkát, fut és teret iszik, fény és égi parást, husába jégharaps a réznap rája forván, lassan lemossa majd arcán a csókmalást. De igaz utazók, azok csupán kik mennek, hogy menjenek, s szívük, mint léggömb ringodább, kik bolygó végzetük sodrától nem pihennek, s ezt hajtják egyre csak, nem tudva miért. Tovább! Kikben száz alakot, mint a felhők szeszélye ölt a vágy, s mint újonc harcost ágyuk heve, vonz új és változó titkos kélyek veszélye, miknek még emberi nyelven nem volt neve. Hely, fanyar lecke ez, leckéje az utaknak. Ma, tegnap, holnap és örökre a világ egyhangú kicsi hely, rossz ketrecet mutat csak, unalom sivatag fájó oázisát. Menni? Maradni? Maradj, ha tudsz te tűrni. Menj, ha kell. Van, ki fut, és van, ki sútba ül, s az éber és gonosz ellent le tudja gyűrni az időt. Jaj, de hány lohol szünetlenül bolygó zsidó gyanánt. Apostolként rohannak, nekik már se vasút, se hajó, nem elég az átkos bajvívó elől elfutni. S vannak, kik ott vívnak, ahol bölcsőjük a vidék. Ám ha nyakunkra hág végül a gladiátor, megint remélhetünk kiáltva. Vár az út! S mint mikor kínai vizekre vont a bátor vágy, s néztük a habot, s a szél hajunkba fut, megyünk majd, vár reánk az árnyak óceánja, s mint ifjú utasé, szívünk friss lesz, s vidám. Hallga, figyeljetek az édes búzs danára, ez zengi. Erre mind, aki enni kíván lótuszt, mely illatos, csodát gyümölcs szüretje, amelyre szívetek éhes itt vár csupán, gyertek, halk s különös mámorral a szívekre, csak itt vár a soha nem szűnő délután. S a kísérteti hang mind ismerősebb, s hívebb, holt piládészeink karja tárul ki ránk, elektrádhoz evezz, itt megfrissül a szíved, zengi a nő, kinek térdét csókolt a szánk. Halál. Vén kapitány, horgonyt fel, itt az óra. Ó, untat ez a táj, halál, fel, útra már, bár várjon tintaszín, ég s víz az utazóra, tudod, hogy a szívünk mégis csupa sugár. Tölts bőven italod, üdítsen drága mérge, így akarunk, amíg agyunk perzselve gyúl, örvénybe szállani. Mindegy, pokolba, égbe, csak az ismeretlen ölén várjon az
1: őszi. Sötétség és hideg vesz körül nem sokára. Tündöklő nyaraink gyors tüze ég vele. Hallom, kopogva hull már házunk udvarára a fa, s visszhangosan dördül a kő. Visszajön az egész télbeli. Vadrobotban gyúr, dű és gyűlölet, undor és félelem, és mint a lemenő nap a sarki pokolban, vörösen ragyogó jégtök lesz a szíve. Borzongva hallom, a hasábok hogy zuhognak. Ha vérpad épül, az sem áll íj hangokat. Lelkem torony, amely lassanként összeroskad az ostromgép nehéz ütései alatt. S úgy tetszik, míg ez a kopogás sír alattam, hogy koporsót szegez itt valahol az ács. Ki lesz? Hogy siet? Tegnap nyár volt, ma ősz van. A zaj titokzatos, mint egy elutazás. Szeretem hosszú zöld szemeid ragyogását, szép gyönyöröm, de ma oly keserű vagyok, s nem szomjazom szemed, szobád, s a tűz varázsát, csak a napot, amely a tengeren vagy. De azért légy, anyám, szeress, hajolj szívem, még ha rossz vagyok is, hálátlan, sűtelen. Szeretőm vagy, húgom, légy édes naplemente, vagy őszi glória tűnő életemen. Rövid szerep, a sír már les az áldozatra. Ó, vond öledbe, vond, s ölelt homlokom át, hadd élvezzem, fehér s forró nyarunk siratva, az őszutó szelíd és sárga sugarát.
0: Az idegen. Kit szeretsz te legjobban, mondd, titokzatos ember? Apádat, anyádat, bátyádat, vagy a húgodat? Se apám nincs, se anyám, se bátyám, se húgom. Barátaidat? A szónak, melyet használsz, mindmáig ismeretlen maradt előttem a jelentése. Hazádat? Nem tudom, melyik szélességi fokon fekszik. Szívesen szeretném, csak lenne istennő és halhatatlan. Az aranyat? Gyűlölöm, ahogy te Isten gyűlölöd. Mit szeretsz át, különös ideg? Szeretem a felhőket. A vonuló felhőket. Ott, messze. A csodálatos felhőket.
1: Le Comte de Lille.
2: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

hogy lehet egy arc ígérete. Szeretem sápatlány lágyív szemöldököt, mely alul éjjárat sötéten. Szemed sötét, de mit sötét szemed mögött olvasok. Nem gyász semmiképpen, szemed, mely éppen oly színű, mint hajzatod, rugalmas hajzatod erdője, szemed bágyattan így biztat. Ha akarod, plasztikus múzsa szeretője, követni vágyait, s reményed csillagát, melyet kigyújtott ritka fényünk. Köldöktől a farig, győződj meg sorra át, hogy mind igaz, amit ígérünk, két bronzérmet találsz a mell csúcsaira kiszögezve, nyúlni előre, s a drága has alatt, mely bársony, és sima, és barna, mint a hindu bőre, prémet lesz gazdagon, mely, mint a dús hajak testvére, sűrűn terpet széjjel, s épp oly lágy és tömött, s épp

0: Füstnyi lámp. Hosszú ideig a nyugat körül lebegett. Míg nem a szerkesztő feltalálta füst nélküli nyugatot, azóta csak gyéren jelentkezik. Az 1905-ös olimpiai versenyen egy 35,4 század méteres versorával ő nyerte meg a távköltés világbajnokságát. Első verse is pulnira csavarva jelentek meg. Kritikusai még nem végeztek a lebonyolítással, így versorainak még csak az elejét ismerjük, hátulról visszafelé állítólag így van értelmük. Aggok a hideg vízben című drámájának alapgondolatát a leküldött bányászoknak még eddig nem sikerült felhozni. Jelenleg egy hosszabb versoron dolgozik, visszavonulva birtokaira a sarokasztalhoz, közvetlen a fizetőpincér hófötte csúcsai mögött. Epigram. Első sor. Jaj, uram, engem bántanak. Második sor. Nekem hideg nyállal keni homlokom is. Harmadik sor. És bizonyos tekintetben mindig rúgnak, hátulról. Negyedik sor. Jaj, roppant hideg hagymákat ezek. Ötödik sor. És nekem kezeim ragadnak. Hatodik sor. Jaj, tele van a föld bélűről, kukacokkal. Hetedik sor. És most jut eszembe, hogy az ember nem él örökké. Nyolcadik sor. Jaj, Istenem, szerkesztő úr, mit tetszik szólni hozzá, hogy az ember meghal? Kilencedik sor. És fekete földben sötét homokot eszik, ragadós gombocokba összeragadva. Tizedik sor. Jaj, keserű így az élet. Azért mondom, szerkesztő úr, kérem, borzasztó nehéz az ember élete ezen a földön. Bizony, bizony. S a súlyos angyal letorpad. 11. sor. S fákáját lefelé fordítja.
1: Az volt a véleményem, hogy ilyen cipőket még nem látott soha senki. Mert a cipő talán kétszer akkora is lehetett a kelleténél, ennél fogva sűrű és kemény redőkbe borult tulajdonos a lábfejére. Ám ez még nem is elég. Mert széltében tehát holmi csatornák is keletkeztek rajta, és ezeknek a csatornáknak, illetve tektonikus redőknek mélyén zöldes színű por volt látható, arra lehetett tehát következtetni, hogy a szakadékokban nem nyílt még soha senki, még ez sem elég. Mert az ember szeme onnan netán feljebb siklott, tekintete könnyed megdöbbenésére egy porcellánadrág szárajba ütközött. Nem is egy nadrág sokféle színe miatt mondom én azt, hogy megdöbbenésére, hanem mert Uramisten, még nem volt itt a tavasz, tél volt, még keserű tél. És az embere vászonnadrág láttán kicsi megborzongott, nem, de mert arra gondolt, hogy milyen hideg is lehet ez így télen, ugyebár hóolvadás idején. De a fiatalember, aki a furcsa ruhadarabokat hol nyugodt és elutasító méltósággal, hol izgatott garral hordta magán, nem látszott borzongani. Nagyon meg volt elégedve mindennel, vagyis úgy öltözékével, mint önmagával. Készülő nagy művéről beszélt, melynek címe már meg is van, a címe ugyanis ez lesz, a felelős ember. Tartalma pedig a következő lesz, hogy minden rosszért, ami a földet keseríti, az ember felelős. A haláláért is felelős, kérdeztem én szigorúan. Persze megvető pillantást kaptam rá feleletül. Azért nem felelős, de a többiért válaszolt a nagy fölénnyel a fiatalember. Hogy az egyik okosnak, a másik ostobának, az egyik jó akaratúnak, a másik gonosznak születik. Azért is felelős, kérdeztem én most már prófétai figurra. A fiatalember hunyorgó szemmel nézett rám, mintha olyan semmiség volna előtte, amelyet még észrevennie sem érdemes. Majd olvass el művemet, akkor már megtanulhatja, mi mindenért felelős, válaszolta nékem egy nagy önbízalom. Itt ugyanis a paradicsomnak kellene lenni ezen a világon, tette még hozzá, és ezt fogom én művemben bebizonyítani, önnek is, másnak is. Magam én, mint árva gyerek, úgy nevekedtem, hogy a nálam idősebbeket tisztelnem kell, és ha csak egy évvel idősebb is az illető. S hogy ezt ő mint vette észre rajta, mindjárt megismerkedésünk első perceiben ma sem értem. Mindvégig arra kényszerített ugyanis, hogy legintíme barátságunk ellenére mindvégig, mint bátyámat tisztelem őt, ez így történt. Maga hány éves kérdezte tőlem közvetlen megismerkedésük után? Miért maga hány kérdeztem én? Előbb maga mondja, ragaszkodott kíváncsiságához Karinti Frigyes. Megmondtam tehát, mikor születtem, amire ő egy évvel korábbi dátumot mondott születési éveként. Tehát bátyám gondoltam én, és ez a tudat, mondom, kihatott egész további együttes életünkre. És mikor meghalt, aznap egyik újság szerkesztője felhívott, hogy ugyan mondanám meg, hány éves volt hát a szegény Frigyes, mert e körül viták vannak náluk. Eskü alatt vallottam tehát, hogy biztos tudomásom szerint nálam ő egy évvel idősebb volt, ezek szerint 51 éves lett épp most. Egy óra múlva újra felhívtak, hogy íme a lexikonban is úgy van, de egy saját kezű levelében is, hogy 88-ban született, s nem 87-ben. S végül a koporsójára is ezt írták fel, és magam külön is meggyőződtem róla, hogy ez így igaz. Nyilván azt akarta tehát, hogy jobban tiszteljem őt, s ma már nem mondhatom meg neki, hogy erre semmi szüksége se volt, mert én így is szívesen tiszteltem, és mondhatom, igazán nem csak a koramnak.

0: Móricz Zsigmond, miskároló. A gazda hatfele indult korpára malacnak, még kisét úgy mékolt a ládarekezben, csetvet, pisztomált, mint akinek nem sietős. Mi a fenét miáskol annyira? Vetette az asszony, zsörhetnék-e támadva. Igaz is, mit kell neki reggeli-reggelé, hogy éppen annyira? De csak úgy inkább tisztességadásból. Láthatná, pitymázik a napocska. Mit nem lel? Azt az miskároló csaklite, hogy a hernyó nyűvessze, hová a korságba kajtabajtátok. Ott nézzekend, ahol van, nem ahol nincs. Bökte az asszony a szemivel a láda fenekére. Ott is volt. No, Leli! Biccent a hitese, s már fente a lábszíhoz, s rakta csak úgy hanyagul kenyér, meg pityóka közé a déli elemózsiához. Mint akinek oda kell csak arra. Már döbörgött, loholt kifelé. Lasszon nem szólt, csak úgy gondolvást hagyintott utána. Minek a neki? A tehén már medvedzett idén, kétszer is, az emsemet tyúknyi. Nem kell annak még miskárolás. Add meg csak ballagot hunnogva, höppönve, a pipával. Igaza van a csorosziának, gondolta magának, a nap is hányja bogarát. Odafent jó kis szellő vakaródzik. Jó is lesz az a repcének, majd ha dűlni kezd. Eközben az útra ért, ahol ágadzik, de nem a rétség felé fordult, mint különben. Átbakkant jobbra, a márga föld irányába. Ott volt a kis kulipintyó, a haragosáé. Az ablakon át meg is látta mindjárt. Otthon volt. Pöszmét sajkált. Bérnapszámra kellett volna, de nincs munka. Csak úgy ajtórúd mentén tisztelt be hozzá. Adj Isten! Lötyintette a kalap szederjét. Hát csak morgott valamit, ütek, pipáztak. Déltájra megmukkant az ember. No, hát így. De nem a... Amma nem... Nem én. Hát márga kubikus kend vagy cservesz.
1: Az anyád!
0: Pipázott, felállt, egyet bökött. A bicskával szépen egyenesen. A hasa alá annak. Meg se nyiffant az ember. Leuppant lassan. A fejőszékre budjant a béle. Rángott egy párat. Aztán nem izgett többet. A másik próbálta a miskároló csukódike. Csóválta a fejét. Ki jár a szöge ennek, mondta. A fene vigye, be kell kalapálni. Indult a kovácshoz. Az ágadzásnál érték utol a magyar csendőrök. No, gyűjönkent gazda, szíveskedtek neki. Az már értette. Ment szépen. A kovács előtt vitték, ott megállt egy szuszra. Az egyik csendőr, szikár, csutkás, nagycsontú ember szöszmételte, hogy akar valamit. Na, Miké? Hát csak, ha nem törvény túlsó, mert be kéne adódjék ez a miskároló itten, ki jár a szöge ennek. Nagycsontú bólintott, ősipari munkás volt. Állatszámadó. Hát csak adja kend, majd béviszem. Úgya, Aztán szóljanak majd az asszonynak, hogy vigye haza. A Sándornak kell majd jövő ilyenkor disznóra. Isten mint nap, s ballagtak tovább a törvény felé.

0: Móri Zsigmond, népies. Turidori Olstán mégis hazakódozott, de a lelke fenekén meg a feneke lelki. Nagy-nagy keserves fenekedésekkel győzte az életjét. Áj, Murami, te Murami, te! Hódolt, hogy a gyerekének ilyen. Bétökkel vágtál csülönkben. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésébe, és attól úgy, de úgy összefancsargott a lelke levese, hogy szinte börzött. Akkor mint a kanaroszlány, kibicsapt a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment Turidori, szélesen, peckesen, nagy tehetemséggel, úgy ment végigaraszolva a nagy utcán. De közben tarai horgas, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát, azt meg legyűlte keserűen. Izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzést. Nagy fene érzés, hogy az erei úgy taggantak a nyakcsiggájá, mint téli keplince a vágáskor. Az a szegény asszony! Az a szegény asszony! Egyszerre Bila jön vele szembe. Az meg csak ránézett, megnézte a testébe, egészbe, és csak úgy suncsutjából odapislantott a nagy erős hím szemébe. Csak úgy a hóna alól nézte. De a cippes derekán végig riszálkolta valami forty meleg. Muramű, tehát te Bila, merre lófrálsz? Beszélt Dani. De a szemét már elöntötte a hímes vér hanat.
1: Merre?
0: Rüstölt a ján nyelvestése.
1: Merre, hát miért azt mondja ke? Amerre fekete érce jár a lábán.
0: És megrisszantotta újfent a derekahajlását. Dani akkor nem szólt, hanem egyszer csak nagy büszke hím dagadát fogta el. A két szeme elnyállat, betaknyadzott a hívtő, kicsúrgott a pörösös duzzak érvizája. Anyakere fél méterre kilógott, és úgy megszorította az ekéjét, hogy kicsottant a golyvás átúja. Azzal csak fékézbe kapta a ját, egyet roppantott és megcsóválta a feje mellett. Úgy lett meg a ját, aztán visszaesett, mint a rongy. Nyafla, szétnyúlva, kehesen. A férfi megnézt, és már torlakozott a torkába a nagy utálat. Valami erős, mélységes látság fogta el. Ej, Muram is, te állá fogta. Péköpött, odapökött az erős, széles tenyeribe, egy fél liter, azt hozzácsapta a jához, hogy csak úgy licsent. Úgy ment el, mint az Isten. Kimeresztette a nyakát, vitte a nagy erős lelket. A tábla végébe meg ott állt
2: a Velszi herceg felesége. Annak a törékeny testén végig bizsembozongatta valami borsózást. Habzás úgy nézte a férfit, hogy málott tőle a fehér mellett, különösen a köpést nézte.
0: Ilyen szépen, igazi, hímesen még nem látott. Ilyen igazi erős férfi. Az meg jött felé.
3: Mi áradban erre, Túri urám?
0: Kérdengette a herceg asszony. Istál a bucse, asszonyom, bucskol, lölkem, mondta Turidori makacsmeret. Egyszer csak fogtas akkorát böbben, ordantott a torkával, hogy a szája két oldalt kirepett a füléig. A hímcsók ilyen börtelem szemét kalázsára. Megkábult, összebágyat, lecsuppant, odarigyent a férfizek és melletet helyre. Először látott igazi férfi. Erős, ősösztönök, nagyszerű, igazi, fél liter köpő, fülig repett szájú füstös férfi. Az igazi. A magyar. A kérlelhetetlen, az ősösztönök.
3: De szép, te én uram, uram, uram!
0: Nyögte el a léltan, pihegve, mint a nyaratsza kicsitve. Dani meg nézte. Aztán egyetlen, morcos mozdulásával a körme feketéjének fölhasgatta végig a herceg asszonyát. Úgy hagyta ott, kibudjanva. Az még akkor is szerelmetesen tátogat, tipeget utána. úgy ment el, döngve, vitte a nagy lötyös indulat. A férfit. Két uralkodó hercegét vele szembe három belénnyel, Dani, oda se szottyant nekik, áttaposott rajtuk, belerúgott, átrúgta hozzá, sziszegett a fogával, keresztül a foga húsán. Három másik ember jött, a tömörkei, meg a gárdai, meg a vixal.
1: Mi áradban, mondta tömörkei, mi áradban, gazduram? Itt nem lehet átmenni, gazduram-dram.
0: Dani csak nézte. Vérbe nyikhant a szeme, nagyot keserveset fohászkodott a gyomra veleje. Két kezébe oda kapott, megfogta a népiest, és csak úgy szörmentét, riszálva odakente a palánkhoz. Még be is húzta, paprintott a kevéssé. Egyet rapigott a fogával, s leharapintotta a két másik népies fejét. Úgy meningét tovább száll. Népies irámban.

0: Karinti Frigyes paródiái. Kemény Simon a drága kőműves. Karperec. A szeretőmnek arca kék legyen, és két oldal csurogjon lefelé. Hideg barackot egyék véresen, mesztelenül egy kémény tetején. Két lábúja közt tartson egy topázt, és a fején öt drum smaragd, szájában régi drága türkizek, s röhögjön sírva, szóljon így, harabd. Langyos teában üljön homlokig, és énekeljen régi éneket, és zongorázzon régi hegedűn, amíg a türkiserleg szétreped. Hajába főt gyémántok üljenek, egyik füléből lógjon két agát, másik füléből lógjon öt narancs, s ha megunja,
1: akassza fel magát.
0: Móricz Zsigmond a tőzsgyökeres. Részlet.
1: Turi Dani aztán mégis hazakódódzott, de a lelke fenekin, meg a feneke lelkin nagy-nagy keserves fenekedésekkel győzte az élet. Hey, muramista, muramista, ódódzott a nyelvje neki. B tökkel vágtál csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésbe, csatul úgy, de úgy összefancsorgott a lelke levese, hogy szinte bőrzött. Akkor, mint a kanoroszlány, kibicsakta a nyakát, a szeme is megnyikkadt bele. Aztán akkor úgy ment Turida, szélesen, peckésen, nagy tehetemséggel. Úgy ment végig araszolva a nagy utcán. De közben tarajos, hargos, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát. Azt meg legyűrte keserűen, izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzés, nagy fene érzés, hogy az erei úgy daggantak a nyaka csigáján, mint a téli teplince a vágáskor. Az a szegény asszony, az a szegény asszony, egyszerre Bira jön bele szembe. Az meg csak ránézett, megnézte a testével egészbe, és csak úgy súsutjából oda pistangolt a nagy erős hím szemébe. Csak úgy a hón alól nézte, de a cippes derekát végig riszálkolta valami forty meleg. Hey, muramista, de Bira, merre lófrász? Beszél Danida, a szemét már elöntötte a hímes vérhal.
0: Merre? Rüstölt a jányelves késen. Merre? Hát mi? Azt mondja ke. Amerre a fekete érce jár, a lábán. S megrisszantotta új fent a dereka hajlását.
1: Dani akkor nem szólt,
2: hanem egyszer csak nagy büszke hindagadás fogta el. A két szeme elnyállott, betagnyadzott a hévtűl, kicsurgott a pörses, duzzadt férfi szája. A nyakere fél méterre kilógott, és úgy megszoringatta az ekéjét, hogy kicsattant a golyvás hátulig. Azzal csak félkézbe kapta a jányt, egyet roppintott és megcsóválta a fejet.
1: Úgy lett meg a jány. Aztán visszaesett, mint a rongy, nyaflán, szétnyúlva, kehesen. A férfi megnézte, és már torlakodott a torkába a nagy utára.
0: Valami erős, mélységes látság fogta el. Hey, muramiste! Muramiste! Azzal fogta, béköpött, odapökött az erős, széles tenyerébe egy fél litert, azt hozzácsapta a jányhoz.
1: Csak úgy licsett. Úgy ment el, mint az Isten.
3: All of your belongings when leaving this taxi and ask the driver for a receipt. Thank you for riding with us. But you gotta rock.

A koponya feltörése után viszonylagos csend lett. De a csend nem megnyugtató. Gyöngeség fog el, ugyanakkor villámszerű rémület. Szent Isten, nem szabad elvesztenem az eszméletemet. Mit is mondott a feleségemnek egy beteggel kapcsolatban? Európai embert nem altatok el, nekem éber betegnél 25%-kal kisebb a rizikóm. Igen, együtt dolgozunk. Nekem éppen úgy vigyáznom kell, mint neki. Milliméterek ezred részén múlik minden. Abban a pillanatban, ha elvesztem az eszméletemet, azzal együtt az életemet is. Tehát figyeljünk. Akarnom, produkálnom kell a figyelmet. Gondolatokat kell termelnem, gépiesen, értelmesen. Eszméletnél kell maradnom. Lássuk csak. Ébren vagyok. Tudom, hol vagyok. Operálnak. Most valószínűen az agyburkot nyitják föl. Szép, rendesen, egyenletesen. Egy vágás, egy csipesz, és így tovább, mint a szabónő. Logikusan, mégis váratlanul Cushing jut eszembe, amit nőkedvelő filmen néztem végig. Igen, tiszta, rendes munka volt. Azt mondtam akkor, előkelő szállod a konyhacsarnokában a fehér ruhás főszakács, velőt tisztít, velő krokettet készít. Nem, ez ostobaság. Gyorsan valami mást. Miről is van szó? Igen, ez az. Ha most meg tudom határozni, hova raktam el a töltőtollamat a szobámban, az éjjeli szekrény fiókjában, akkor eszméletem vagyok. Nem. Ez se jó. Szivattyúznak. Valamit szivattyúznak megint. Valamit csapolnak. Valami szörcsög. Meddig tart ez a kotorászás? Hoho, uraim! Én szépen udvariasan hallgatok, láthatják, de meddig tart a kaparászás? Talán mégis megtisztelhetnének valamit velem is közölni. Végre én is itt vagyok, ha szabadna kérnem. És egy kicsit engem is érdekelne, bevallom, hogy meddig tart még ez a puha, lucskos kotorászás. Engem. Igen, engem. Ez itt. És önök, uraim, voltunk-e valaha, leszünk-e valaha ilyen közel egymáshoz? Mert nagyon jól tudom, hogy az agyvelőnél tartanak. Azon babrálnak valamit, miután újból kiszivattyúzták, hogy hozzáférjenek. Agyvelőm. Valószínűleg lüktet. Fáj? Nem fáj. Egyáltalán nem fáj az agyvelőm. Egy műszer éles csörrenéssel az üveglapra esik, az fáj. És fáj egy átsuhanó gondolat, ami nem ide tartozik, és amit nem tudok visszatartani. Előtérbe akar tolakodni, visszaszorítom. Fáj. Nem. Az agyvelőm nem fáj. Fáj? Hát nem kietlenebb ez, mintha fájna. Inkább fájna. Ijesztőbb minden fájásnál, hogy valószínűtlen. Valószínűtlen, hogy ember itt feküdjék az asztalon, felbontott koponyával agyveleje a külvilágban. Valószínűtlen, hogy itt fekhessék élve. Valószínűtlen, nem való ez, illetlen ez, hogy mégis él. Nem csak, hogy él, ébren van és gondolkodik. Nem illik ez, nem szép. Nem természetes, mint ahogy nem volt természetes akkor 5000 méter magasan egy súlyos tárgy, és nem zuhan le, ahogy kellene,

Szégyellem magam. Gyerünk, gyerünk, takarják már be mesztelen agyvelőmet. 11 óra volt, 2 órája folyt a műtét.

0: Nagyon fáradt vagyok már, amikor a vonat berobog Stockholmba, csak annyit látok, hogy tengerparton vagyunk, öblök és csatornák közt futottunk, autóba csomagolnak, az ablakon keresztül csak aszfaltot látok. Igazán úgy látszik, kész vagyok, nem vágyom többé semmire. Fehér tiszta lépcső előtt állunk meg, a homlokzaton fekete betűkkel Serafimer Lazaretted. Feltámogatnak a lépcsőn, amelyen soká nem fogok visszajönni, ha visszajövök. A folyosón közel a lépcsőhöz egyszerű betegszoba, egy személyre. Két sudár termetű ápolónő vesz át, levetkőztetnek és az ágyba ejtenek. Irataimat elveszik. A maratoni futó átadta az üzenetet. Hát igen, kétségtelen, ez már a vakság. Az utolsó fény, amit még láttam, tompán és bizonytalanul a kupola villanása volt reggel. Azóta homály van körülöttem. A lecke, amit feladtam magamnak, így szólt. Akarsz, vagy tudsz-e élni vakon? A GPS válasz mindig így hangzik, akarok és tudok. De ezt nem érzem megbízhatónak, újra kezdem, érvek és ellenérvek jelentkeznek, egyik se győz meg. Igen, elég idős vagyok, hogy a látható világból megszereztem légyen mindent, amire láthatatlan világomban szükségem lehet. Akkor hát, ami hátra van, csendes feldolgozása az anyagnak, végre nyugodtan és zavartalanul. Talán nem is olyan szörnyű. Éppen felülök, hogy mégis megtapogassam a pulzusom, mikor kattan a villany és a nyíló ajtó mellett ismeretlen éjjeli ápolónő jön be.
1: Tessék bevenni az altatót, dupla adag.
0: Hány óra?
1: 9:45, most verte a 9-et.
0: Mi ez, amit a fejem alá tesz?
1: Gumipárna, hogy magasabban legyen a feje. Nyugodtan kell aludnia. Holnap reggel operálják.

nyelve nyilvánosságra hozni, hogy ő is hallhassa, ha bent van a szobában. A pillanatnyi meghökkenés diadalnak könyvelve elfelültem, és kajánul követelőzni és fenyegetőzni kezdtem. Észrevettem, hogy a legnagyobb rémületet azzal váltom ki, a fejemet mozgatom. Tehát a legkisebb ellenállásra lóbálni és lengetni kezdtem a nyakamon ingó behemót búvárharangot. Feleségem esküszik rá, hogy balackpálinkát is kértem, igen határozottan, és miután rám hagyták, hogy kapok barackpálinkát, vérszemet kaptam, és kijentettem, hogy teniszezni akarok, ami annál meglepőbb, mert soha nem teniszeztem, és nem is éreztem hiányát. Ezek után nyilván fogyatékos tárgyilagosságom büntetése

0: gyerekként altatót kaphattam, mert harcias kevésségem egyelőre szünetelni látszik. Magamhoz térve nagyon örültem, hogy világos van, és számolni kezdtem a magam szakállára. A számítás alapjául világosság és sötétség váltakozását figyeltem, csak semmi mást. Ebből lett aztán az űrzavar és keserves veszekedések forrása. 12-szer lett sötét és megint világos, és én egyre fokozódó önérzettel számoltam tovább, további kombinációk érdekében. Az se tett gyanakodóvá, hogy milyen egyformák ezek az időközök, és hogy Olive Krona is 5-ször vagy 6-szor mindig ugyanígy jelenik meg, az ajtóba nem jön közelebb, biztatóan is elégedetten bólint és eltűnik. De az utolsó felriadásnál valóban homályos volt már. Mikor veszik le a kötést?
1: Jaj, maga ébren van. Fáj valamilyen?
0: Nem fáj semmi. Mikor veszik le a kötést?
1: A kötést? Kicsit korán kérdezi. Hát majd, ha kell.
0: Csak holnap?
1: Holnap. Majd 8-10 nap múlva.
0: 3 hétig rajta hagyják? Hát ez talán túlzás, vagy rosszul hallottam?
1: Hogy 3 hétig?
0: Hát azt mondta 8-10 nap.
1: Na igen.
0: Na, meg 12, az 3 hét.
1: Micsoda 12?
0: Micsoda? Hát nem 12 napja operáltak meg?
1: Na ne bolondozzon.
0: Hát mikor operáltak?
1: Ma reggel.
0: Nem feleltem, hátat fordítottam. Végtelen keserűség öntött el. Hát ennek meg mi az értelme beadni a betegnek magasabb orvos etikai szempontból, hogy túlbecsülte az időt? Csak hogy nagyobb türelemre bírják a továbbiakra való tekintettel? Azt hiszik, most mindent beveszek, mert az agyam sérült? Úgy teszek, mintha elaludtam volna, alig várom, hogy feleségem kimenjen. Rögtön hátamra fordulok, csengetek.
1: Ne tessék erőlködni.
0: Jó, csukja be az ajtót, Kerstin nővér. Jöjjön közelebb és mondja meg nekem, de keltelés nélkül, mikor operáltak engem?
1: Hogy hány órakor kezdték? Hát 8-kor.
0: Azt tudom, de mikor 8-kor?
1: Hát ma reggel.
0: Köszönöm. És milyen nap van ma maga szerint?
1: Hétfő.
0: Úgy. Na jó. Nem kell semmi.
1: Megigazítanám a párnát.
0: Hagyja csak, jó lesz.
1: De tessék csak hagyni.
0: Kerstin azt állítja, hogy egy darabig szótlanul tűrtem a párna igazítást, aztán egyszerre villám gyorsan kinyújtottam karom a paplan alól, és a kezére csaptam. Ő azt hitte, fájdalmat okozott, bocsánatot kért, és gyorsan kiment. Olive Krónát már ravaszabbul fogadtam. Nem tettem fel neki egyenes kérdést. Köszönöm, tanár úr, jól érzem magam. Kérem, szabadna egy percre? Nem tudom, jól fejezem-e ki magam. Bizonyára méltózhatik ismerni Kant disziplináit, tér és időérzékletünk formáiról. Mint orvos lehetségesnek tartja, tanár úr, hogy időérzékletünk adottság, amely a szemlélettől függetlenül...
2: Na, látom, egészen jól van. Viszontlátásra.
0: Üveglapján ott feküdt a kikészített könyv Thomas Mann Józsefe, magam elé tettem a paplanra, felvettem rendes szemüvegemet, amit 3 éve használok, aztán lapozni kezdtem dobogó szívvel, mint a kártyás, mikor gusztálja a lapot, amire élete legnagyobb tétjét feltette. A 237. oldalon megálltam. Mikor feleségem bejött, csendesen azt mondtam neki: most pedig ide figyelj. A következőket üzenem a vikingnek, és még kissé akadozva és vontatottan, de már összefüggően olvasni kezdtem. Sebei elvarrasodtak, és meglehetősen begyógyultak odalen, és szemeinek duzzadása is annyira lelohadt, hogy ki tudta nyitni, ferdén feltekintett alóluk, kíváncsian nézett megmentőire, még mosolygott is csodálkozás. 15 perc múlva lent voltam a szemészeti osztályon. A tartózkodó modorú szemész szótlanul vizsgált hosszú percekig, aztán ezt mormogta: Ein Wunder. Ez csoda. Május 25-én, 3 héttel a műtét után a benyitó Olive Krónát azzal fogadtam, hogy megbolondulok, ha nem enged felülni legalább. Lecsendesített és elment. Sejtelem se volt, mi lesz velem. Másnap, május 26-án délelőtt jött be váratlanul.
2: Na, mi újság?
0: Fel szeretnék ülni, tanár úr.
2: Elülni? Miért éppen felülni? Álljon fel és járjon.
0: Olyan volt, mint egy álom a Bibliából. Felültem, egymás után emeltem fel lábaim, letettem a padlóra, aztán kiegyenesedtem, a kötéltáncos áll így fel produkciója csúcspontján egyensúlyozva a Niagara fölött. Aztán két lépést tettem, megálltam, megint tettem két lépést.
2: Na, hiszen egészen jól megy. Mikor akar kimenni?
0: Holnap.
2: Ahogy tetszik. Holnap reggel elhagyhatja a kórházat.
0: Grand Hotel Salcedo-Badet. 10 napja üdülök itt a parkra néző földszinti szobában. Apró lázaktól eltekintve egész jól vagyok, csak hangulataimmal bírok nehezen. Olyan érzékeny lettem, mint egy csecsemő, és olyan érzelmes, mint egy kis cseléd. Úgy árad belőlem a részvét minden élő és élettelen felé, mint az influenzás nátha. Egy reggel sütkérezem a parton. Karcsú, szőke leány szaladgál izgatottan a közelemben, keres valakit, kérdezősködik, egyszer csak megfordul és szelesen felém fut. Onkl, onkl! Sírva és nevetve esik a nyakamba, összecsókol. A hal ajtajában ekkor jelenik meg egy őszülő hölgy az édesanyja. 25 éve nem láttam gizinővéremet, hajszínén kívül keveset változott. Reggel érkeztek Oszlóból. Noémi most 21 éves. Sokáig sétálgatunk újszülött unokaugommal a ligetben és a töltés szélén. Nini, kis norvég rokon, mit meséljek neked déli hazámról, hogy ábrándjaidra is vigyázzak? Hisz annyit álmodoztál róla, magyari Imre nótáit hallgatva rád. Egyet más sorsunkról is beszéltek otthon, és rólam is, akinek legutóbbi kalandját ismered, és nyomait még láthatod rajta. Nini, kis norvég rokon, azt kérdezed, boldog és büszke vagyok-e most, hogy újjászülettem? Vagy talán megtörtnek és rokkantnak érzem magam, hajó töröttnek, akit egy irgalmas hullám partra vetett, megajándékozva őt a maradék élet alamizsnájával? Akár így volna, akár úgy, köszönöm a részvétet, kicsi, mert egy kicsit így is megérdemlem, és egy kicsit így is.

Nagyon szeretek ám turkálni, és szeretem, ha mindenfélét találok. Makkot, barackmagot, édes gyökeret. De amikor semmit se találok, akkor unom az egész turkálást. Csak túrom itt a földet, túrom, túrom, de sehol egy gyökér, sehol egy magocska. Nem is turkálok már tovább. Sötét is van már.

Nem is turkálok már tovább. Sötét is van már. Sötétben én nem turkálok, mert nem látom, hol az árok. Nem szeretem, röf, röf, röf, ha egy tüske orron döf. Ha a csülköm nagyon földes, manócska rám rossz szemmel lesz, és a vízbe dug, ujjj, mindig meg kell fürdeni. Csütka baba, maradj csendbe, csuhé ruhád ne szizegjen, én is halkan röfögöm.

Hétfőn én nem turkálok, meg nem látom, hol az árok. Nem szeretem, röf, röf, röf, ha egy kiske orron döf. Ha a csülköm nagyon földes, manócska rám rossz szemmelles, és a vízbe dug, ujjj, mindig meg kell fürdeni. Aztán most már maradt csendben, csuhé ruhád ne zizegjen, én is

0: Mazsola!
1: Tessék!
0: Morzsolj egy kis kukoricát!
1: Már tegnap morzsoltam.
0: Ó, azt már meg is daráltam, meg is sütöttem lepénynek, és meg is etted. Ha holnap kukorica gölödénylevest akarsz enni, akkor most morzsolj kukoricát.
1: Mindig én morzsoljak.
0: Hát, ha akarsz helyettem kapálni, én szívesen morzsolok.
1: Nem, inkább morzsolok, Manocska, inkább morzsolok, de csak kapálj.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Hát Beát, Ecé, a János egy urasághó kocsisnak. Na, az uraságnak volt egy lánya. Ecé, az nagyon mehetett volna ki a pusztára megnézni a jószágokat. Befogott a János, az menne. Mennek a fiákért. Mikor kiérnek, hát azt mondja a kisasszony.
1: János, hajtson legelsőbb is a kanászhó, megnézzük a disznókat.
0: Jó van. Hajt a János arra a járáson. Mikor odaérnek a kanászhóval, kan búgja a disznót, azt mondja a kisasszony.
1: János, mit csinálnak azok ott?
0: Kisasszony, kérem, azt mondja János, az föláll a disznónak a hátára, nézi, hogy messze van-e a kanász, hogy elszökjön a kukoricába. Mennek tovább, mennek a csordáhú, ott meg a bika ugorja a tehenet. Azt mondja a kisasszony.
1: János, mit csinál az ottan?
0: Az kisasszony, kérem szépen, fölállt a másiknak a hátára, nézi, hogy messze van-e a kút. Szomjas.
1: Jó. Hajtson, János, elmegyünk, megnézzük a juhászt.
0: Mikor odaérnek a juhászó, hát a csődör szamár ugorja a kancát.
1: János, azok ott mit csinálnak?
0: Kisasszony, kérem, azok cikáztak, játszottak ott az árokparton. Az kiment a dereka a hérű, az most tapossa a derekát.
1: Igen ám, de a kisasszony észrevette, hogy a szamár csődör előbb kieresztette a csilibunkóját, az belenyomta a kancába. Mit nyomott az ott te neki, János? Hát kisasszony, kérem, az az alsót sokat szellentett, a csődör szamár meg most bünteti.
0: Az mondja kisasszony.
1: Mégiscsak hajtson János tovább arra az erdő felé.
0: Kisasszony, kérem, ott rázós az út.
1: Nem baj az, János.
0: Kihajtotta János arra az erdő felé. Mikor beértek egy kicsit az erdőbe, azt mondja a kisasszony.
1: Jaj, János, szellentettem.
0: Hát nem marad más a Jánosnak, mint hogy elővette ő is a csilibunkóját, az megbüntette a kisasszony. Jól van, mennek tovább. Ecé, azt mondja a kisasszony.
1: Jaj, János, én már megint szellentettem.
0: Hát a János megbüntette még egyszer. Megint mennek tovább. Már látszik a kastély az erdő szélibű. Azt mondja a kisasszony.
1: Jaj, János, még egyet szellentettem.
0: Azt mondja a János. Na, én tülem már össze is csinálhassa magát a kisasszony. Nékem elfogyott a büntetőké.
2: Volt egy király, annak volt három lánya. Na, Ecé a király el akar menni a vásárba. Azt mondja a lányainak. Na, lányaim, mit hozzak nektek a vásárból? Milyen vásárfiát? Azt mondja a legöregebb. Nekem, édesapám, hozzál egy aranyruhát, de olyan könnyű legyen, mint a bikanyál, amit a szél visz. Azt mondja a középső. Nekem egy ezüst cipőt, de olyan hangja légyen, mikor lépek, mint a csöngettyűnek. Azt mondja a király. Jó van, hát neked édes legkisebb lányom. Mit hozzak a vásárból? Mert a legkisebb volt a legszebb is. Azt csak hall. Azt mondja a lány. Nekem, édesapám, hozzon egy olyan virágot, ami 5 perc alatt a duplájára megbír nyőni. Hát, elment a király a vásárba. Már 3. napja oda van, mert akkor még nem egy napig tartottak a vására. De aztán ugye csak hazagyő. Hozza a legöregebb lányának az aranyruhát, a középsőnek az ezüst cipőt, a legkisebbnek meg azt mondja. Neked, kis hiányom, nem bírtam teljesíteni a kívánságot, akárhogy akartam. Végig kerestem az egész vásárt. Olyan virág, ami 5 perc alatt a duplájára megnyőne, olyan nincs is. Hiába locsóták ottan. Kívánj, amit akarsz. Amit teljesíteni bírok, neked teljesítem. Azt mondja a lány. Dehogy se nincs, édesapám. Hiálj csak ide János kocsisunkat, majd megmutatom. behívják azt a királylány, meg csak elkapja a csilibunkóját neki. Az meg elkezd ántagadni. Na lássa, édesapám, hogy van olyan virág. Nem is köllött 5 perc, azt megnyőtt a duplájára. Csak úgy nyílik a rózsája neki. Hát még mikor az én cserepembe ültessük. Hát ha neked ez a kívánságod, azt mondja a király, egye meg a fene, nem bánom. Legyen a tied. Így le a János kocsisé a legkisebb királylányé. Aztán ütetgethették.
0: Volt a katonáiknál századosnak egy legénye, aki a lovakat rendezte, a ján. Na, egyszer valahunnan várták az ezredes urat. Nos, hogy majd kinennek elébe parádéba. Az ezredesnek nagyon szép fiatal felesége volt. Azt mondja kapitánya Jánosnak, te János! Nagyon rendbe hoznám azokat a lovakat. Úgy menjenek, mintha a saját lakodalmukba mennének. Jó, úgy lesz. Kipucolta a János, csak úgy fín lett a szőrű, de nagyon szépen mennek a lovak. A kapitány uré egész úton ágaskodik, de nyerít nem bír magával. Na, odaértek, hogy majd várják nem soká gyütt is, leszáll az ezredes a vonatrú meg a felesége. A kapitány lova meg kiresztette ámos lóbálja, nyerít veri a hasát a durugjával. Nézi a menyecske, nézi az ezredes is, nem szól. Mikor azt beérnek, híja a kapitány. Ugye, mit csináltatok avval lóva, hogy úgy meg volt kanosodva, hogy úgy viselkedett? Én nem tudom, ezredes úr, azt mondja, majd megkérdezem a János. Hívassa a János. Te János, mit csináltál a lovammal, hogy úgy meg volt erőve? Hát nem azt mondta a százados úr, hogy úgy menjen, mint a saját lakodalmába menne? De azt mondta, hát úgy megy. Jól van, te mit? Hát a senkibe gyugtam egy kis darab szalmát köröztbe. Azt mondja az ezredes. Jól van, de a feleségemnek meg ne mondjátok, ha kérdezi, mert az képes lesz azt az egész szalmakazlat a senkembe gyugja.
2: Ez meg úgy történt, hogy szállásóva voltak az egyik faluba katonák. Szemet vetett a kapitány az egyik menyecskére. A menyecskének az ura munkás ember volt, kétkezi munkás. Reggel elment, este jut haza. A kapitány odaszokott. Majd a munka közben az emberek kezdték maguk közt beszélgetni, meg kiderült, hogy a menyecske a kapitánnyal összeszűrte a levet. Mondják azt neki ott a munkába. Hallod, így és így áll a helyzet. Tudsz-e róla? Nem hiszem, azt mondja. Az én feleségem az, mikor hazamék, a nyakamba ugrik, körülcsókol, vacsorával vár, meleg vacsorával. Azt mondják, éppen ez az, ekkor csap be, az csak hízelgés. Hát, majd az ember hazaér, ekkor is persze, mint minden este, egyformán az asszony nyájasan, kedvesen, majd megvacsorázik az ember, bántja a dolog. Hallod, hé, valami itt nincs rendjén. Micsoda? Kérdi az asszony. Az beszélik, hogy te a kapitánya jóba vagy. Jár hozzád napközben, mikor én oda vagyok dolgozni. Ugyan, hát hogy gondolhatsz ilyet? Látod, hogy mennyire szeretlek. Meleg vacsorával várlak. Csókot adok, mikor hazaérsz. Igen, ez mind szép, de azt mondják, ez csak kétlakoskodás. Ha nem mondod meg, mondja, megverlek, de nagyon. Hát a végén sírva fakad az asszony.
3: tudod, az úgy történt, hogy ez az ember föl van fegyverkezve, kardja van, lőfegyvere van, öbégyütt, és azt mondta, hogy ő neki, aki nem engedelmeskedik, a fegyverit használja. Hát mit volt tennem?
2: Nem volt, aki megvédjen. Muszáj volt cselekedni, úgy, ahogy ő mondta.
3: És megtette velem.
2: Megtette?
3: Meg. Ha nem.
2: Azt mondja.
3: Ha te meg akarsz védeni, maradj itthon a munkában, máma, védjél meg.
2: Hát, így is történt. Az ember elhatározta, hogy már csak azért is, hogy meggyőződjön. Itthon marad.
3: Igen, ám. De a ravasz asszony, mikor tudta, hogy az idő eljön már, hogy szokott gyűjteni,

0: oda készített minden szerszámot, amivel majd megvédi az asszony. Oda is ér a kapitány. Ahogy oda ér, berúgja a kaput. Az udvaron már káromkodik. Aki nekem nem engedelmeskedik, agyonlövöm. Szétvágom a karddal. Ne próbáljon ellenem senki. Az ember erre megszeppen szegény. Jaj, asszony, hova legyek, mi legyen velem, hova bújjak? Ha ne bújj el, védjél mög, ha kivéd meg engem. Ha bújj be az ágy alá, ha már nem akarsz megvédeni. Az ember be az ágy alá, gyorsan, pontosan az ágy alá, amelyik majd lesz a támadás. Úgy is történt. A kapitány, ahogy odaért, durván nekiesett az asszonynak a látszott kedvéért. Föllötte az ágyra. Aki nekem nem engedelmeskedik, agyonlövöm, levágom a karddal, és mélygyakta az asszonyt, az ember meg az ágyat. Az asszony persze adta az előkelőt, síránkozott. Na majd, mikor megtörtént, elment a kapitány. Elemeli a lepedőt az asszony. Hé, itt vagy? Itt vagyok. Hát gyere ki, már elment. Kibújik az ember. Há, azt mondja. Látod-e, hogy milyen goromba, milyen erős? Há, nem fété az ágya? Kérdezi az asszony. Dehogy nem. Nem fété, hogy rád szakad az ágy elő? Dehogy nem. Hát az, mit csináltál? Há, azt mondja az ember. Volt itt ész asszony. Hát mit csináltam? Mondjad már! Egy kézláb álltam, mondja. Hátamat nekifeszítettem az ágy aljának, és úgy tartottam. Ami biztos.
1: Az én

0: Az én falumba, Temerinbe, az volt a szokás valamikor, ha a lány férhőmenendő volt már, egy véka búzát neki köllött vinni a száraz malomba. Hát a száraz malomba, abba az időbe a Peti bácsi volt a fő mónár. Az a száraz malom meg úgy nézett ki, mint a járgány mostanába, csak tetővel volt, zsindeles tetővel, s az oldala be volt deszkázva körül. Peti bácsinak volt benne egy fricse, ágya, amin ő heverészett is, mikó hoztak őrölni való, beöntötte a darálóba, a lovat megindította, szépen a ló lehúzgálta az őrlendőt. Na azt az egyik nagy lánka elvitte az őrlendő búzát, hát szól Peti bácsi neki. Így a szolgám, mi van? Hát te hoztad-e?
1: Hát édes Peti bátyám, azt mondta édesanyám, nekem kék ezt elhozni, ha már férhő mentem, hát elhoztam a véka búzát.
0: Jól van, édes szolgám, jól van.
1: Hát tegyük fő.
0: Már föl is önti neki Peti bácsi, azt avval elkezdi kérdezgetni a Peti bácsi a nagylát. Hát édes szolgám, megvan-e már a vonyagló?
1: Hát, hogy ne volna, Peti bátyám?
0: Hát a tulipántos láda.
1: A is megvan.
0: Bőcső?
1: A is.
0: Elnyetán a pincsák is megvannak.
1: Megvannak, édes Peti bátyám.
0: Na, akkor nem baj. Hát a mátkaló, a megvan-e?
1: Mátkaló? Azt nem mondta, édesanyám.
0: Dehon nem, Mánó.
1: Hát azt ki csinálja?
0: Hát édes szolgám, idáig én csináltam. Ángyodnak is tavaly én csináltam, szomszédodban.

0: Rozi nénédnek annak is én csináltam, meg az Alvégen többeknek én csinálgattam. De még egy se gyűjt visszamondani, hogy nem jó van?
1: Hogy?
0: Hát hogy? Még a vék a búza lemén, én megcsinálgatom szépen.
1: Hát jó van, Peti bákám, ha úgy van.
0: Peti báki szépen behívta nagy lány, bricsre főfektette, az lassan megfurogatta neki a mátkalika. Készen van a búza, nagylán hazaviszi.
2: Hát édesanyja, maga nem mondta én nekem, hogy Peti bácsival a mátkalukat is meg kék furatni. Miféle mátkalukat te? E hunni? Így az anyád!
0: Avval azt lekever a nagylánnak egyet mindjárt az anyja. Arra mászkált éppen a vőlegény. Hát édesanyám, mién bántja már az én mátkámat, no?
3: Hát hunne bántanám, amikor abból hat fincsábú egyet összetört, amit a születésítő őrizgetek neki.
0: Sose bántsa az én, majd veszek én másikot. No, alig várja az anyja, hogy elmúljon a lakodalom. Hazagyütt a fiatalasszony a lakodalom után.
2: Na, édes lányom, észrevette a vőlegény, hogy? Nem vette, édesanyám. Az egyik lábam kinyújtottam, a másikat összehúztam, úgy jajgattam. Na, Isten boldogíja szegény édesapádat. Én is úgy cselekedtem.
4: Az egyszeri kislány első alkalommal elmegy a táncra. Hát, az anyja könyörgésére elengedi, de mondja neki. Kislányom, olyan korszakban vagy, hogy te már nem vagy kiskor, de azért vigyázz a szűzességedre, nehogy elveszítsd, mert az a legdrágább kincsei lány. Mert aztán, ha férhömész, az lesz az első, hogy a fejedhez vágják az érsmét. Hát mi az? Az a szűzesség. Hát megmagyarázta neki, hogy mi a szűzhártya, meg mit nem szabad engedni neki, ha véletlenül valamelyik sutyó legény neki áll. Na, úgy is volt. Bemegy szegénykém a táncra, odáll a sarokba, két marokra fogja a micsodáját, és szorongan sem. Na, majd egy suhanc odáll. Te kisjár, mit csinálsz? Mit csinálok? Mi között hozzá? Őrzöm a szüzességemet, hogy el ne veszítsem. Ennyi. Hát így kell azt őrizni. Hát nem probléma az. Tulajdonképpen én szavó gyerek vagyok, ha éppen óhajtott, fővarrom én. Főszabadítsuk a kezedet, azt nincs probléma. Bírsz táncolni. Valóban. Rá is állt. Nem is átott tovább, elmentek a füzesbe. Elkezdte varni a szavó legény. Egyszer megvarta, kétszer megvarta. Azt mondja neki a szavó legény. Nogis lány, most már nem kő fognod. Biztos fő van varva. Ugye? Megtenném még egy szívességet nekem? Azt mondja. Meg. Varjá. Azt mondja. Még egy sort rajta. Hogy biztos legyek én ebbe, mert kétsző azért csak kirojt lomcik. Hát, mit volt, mit tenni? A fickó nem bírt neki állni, az mondja. Ide figyelj, kisjár! Nem készültem most erre. Csupa véletlenül jöttem a táncra, nem hoztam magammal elég cérnát. Hát így is volt. Hát jó van. Azért ő a kezeit elengedte, majd másik este fővarja. Hazamén az anyja éppen szuddikál. Édesanyám, nincs több baj. Nem kő vigyázni többet a szüzességemre. Hogy gondolod eztet? Üld fel az anyja. Hát tudja, az anyja. Találkoztam én egy szabó legénye. És az fő varta. Ha hogy varta fő? Mondja, hogy varta. Fő varta egyszer. Kétszer. Én kértem, hogy még egyszer varja föl, hogy ne rojtolódzon ki. Azt mondta, hogy nincs cérnája. Pedig a holdvilágban láttam, hogy a tű alatt még két gombolyag lógott.
0: Volt egy menyecske, volt egy lánya.
1: Ugyan volt neki több lánya is, de a legöregebb lánya hát férhő akart volna menni. De előbb ugye ment az üzlet. Hát most mit csináljuk néki? Özvegyasszony volt, a férje meghalt. De hát most szerette volna a legöregebb lányát férhez adni. Szomszédba volt is egy gazdag legény, a János. De az meg azt mondta, csak olyat veszel, aki szűz. Azt mondta az anyja, majd én lányom meg fogom csinálni, oda se néz, ebből nem lesz probléma, ne félj. De édesanyám, ne, majd én megcsinálom. Ugye abban az időben még petlórium lámpa, meg stb. Nem volt villany. Hát, azt meg is csinálták. Addig Mia csodázta a lányt, addig, hogy csak rászette a szomszéd legényt, hogy megcsinálják az eljegyzést. Az asszony elment a mészárszékbe, vett marhahús. Tudod, lányom, vettem marhahús. Majd azt a vékon hártyát oda teszed, míg ő gyugja a János, észreveszi, akkor te azt mondod, hogy jaj, a zűz hártyát. Gyűn a lakodon. Elmúlt az is, gyűn a nász éjszaka. Lefekszel, elkezdi a János csinálni, egyszer valamit észrevesz. Erre gyorsan mondja ám az újasszony.
2: Jaj, édes párom, a szűzhártyám, a szűzhártyám.
1: Fölkelt, fogta, odament az asztalhó, gyújtogassa a petlórium lámpát. Egyszer lejtette, nem tanálja, nagy nehezen megtanálta. Nézi, húzigálja a két kezivel, azt mondja.
0: Megértem az anyád úristenit, azt mondja a szűzhártyádat, de hunnat került rá a vágó hittecsétje.
1: Volt a világon egy király, annak meg volt egy lánya. Nozt, ez a lány mikor már belegyütt az időbe, egyszer amikor ment fürdeni, belenézett a tükörbe, rettent elszomorodott. Elszomorodott azon, hogy ő minden felé milyen szép fehér, csak éppen a lába közt fekete. Észreveszi a király, hogy a lány se nem eszik, se nem iszik, mindig csak szomorú. Előkapja egyszer elébe. Mi van, lányom? Miért nem esül? Miért vagy mindig szomorú?
2: Hogy ne volnék szomorú?
1: Azt mondja a lány,
2: mikor mindenfelé olyan szép fehér vagyok, csak egy helyen vagyok fekete.
1: Hát hú,
2: hát a lábam közt.
1: Öreg volt már a király nagyon. Hivatja mindjárt az aranyművesit, az volt neki jó embere. Azt mondja neki, hogy miről van szó, segítsen, ha tud. De hát az aranyműves is olyan idős volt, mint a király. Gondolkozik ott egyszer, azt mondja. Van én nekem egy fiam, a János. Hazaszaladok azért. Ilyen dolgokban annak már nagyobb a tudománya, majd az hátha. Szalad a fiájé az aranyműves, elmondja neki, hogy mi van, tudna-e rajta segíteni. Azt mondja János.
0: Hogy ne tudnék?
2: Hát mit csinálsz vele?
0: Hát majd a szépen lereszeljük azt a feketeséget.
1: Én nem bánom, de nehogy fájjon, azt mondja király.
0: Á, nem fáj az, azt mondja János.
1: Nozt, hát egy darabig rendszeresen reszelgették a feketét a király lányról. Közben ugye hát le is borotválták, meg megint reszelték. Retten tetszett a királylánnak a reszelés. Zapja kérdezte is. Osz meg vagy elégedve, lányom? Nincs baj?
2: Nincs, édesapám.
1: Mit csinál veled a János? Mit csinálta?
2: Lereszeljük.
1: Osz nem fáj?
2: Jaj, dehogy,
1: inkább mikor kinyől egy kicsit a fekete, úgy viszke. Muszáj lereszelni. Mikor lereszeljük, jó, akkor utána egy darabig nem viszke. Így azt el is voltak egy ideig. Mikor egy kicsit kinyőtt a feketesi, a király lánynak viszkedni kezdett, akkor megint reszelni körül.
0: Akkor hitta a lány az apját, az meg az aranyművesit, az meg a János, az meg az gyű, azt reszelte a feketét. Egy pár hónap múlva aztán egy szép, mikor megint mén a király lány fürdeni, megint belenézett a tükörbe. Hát észreveszi ám, hogy gömbölyödik neki a hasa, szalad az apjához.
2: Jaj, édesapám, nyitd, pedig alig ebédeltem, azt milyen nagy a hasam.
0: Hivatja a király mindjárt az aranyművesit, az meg szalad híja a Jánost.
5: Jaj, mit csinálta a király lánya?
0: Azt mondja János. Semmi. Mondtam én a király kisasszonynak, hogy ne szorítsa úgy a reszelő. De hiába mondta. Azt egyszer a reszelőm vége beletört. Hát volt egy báró meg a felesége. A báró öreg volt, a felesége fiatal. Nagyon nagy birtokuk volt. Hát minden nyáron kimentek oda megnézni, hogy van a cselédség, hogy dolgozik, hogy szórakozik. Hát a báróné egyszer kint van a cselédek között. Lányok, legények, épp így ünnepnap volt, játszanak. Hát mit játszanak? Hát a lányoknak begyugják a fejüket a szénagazalba, a legények meg hátulról jó besóznak nekik. No, akkor ki kell találni nekik, hogy melyik legény volt. A bárónénak is nagyon megtetszett ez a játék.
1: De mennének engem is?
0: Méne? Na, azt attól kezdve kiki járt a báróné a birtokra. Egyszer azt a báró is kiment utána. Hallja, hogy hátul nagy a sivalkodás, nevetés, szórakozik a cselédség. Hát majd ő is belevegyeledik a cselédség szórakozásába. Hát ő neki is mondta egy legény, hogy hogy szórakoznak. A bogja ügye. A nagyságos úrnak is megtetszett. Hát én játszhatnék el. Hát miért? Csak meg ne tudja a felesége. Oda se neki, báró úr. Hát a felesége már 6 hónapja kijár. Ő a legjobb játékosuk. Volt egy legény, de nagyon szégyenlős volt. Udvarolt egy lánynak, de az is épp olyan volt. Nem csináltak azok egymással semmit az egész udvarlás alatt. Csak ültek szépen, ott beszélgettek. Na, a végére csak együtt az idő összeházasodta. Hát valahogy elmúlt a lakodalom, összefekszenek, a sötétbe azt valahogy megesett minden, ahogy kell, mert hát nyilván a vőlegény is hívott eleget, a kurázsia is egy kicsit rendbe jött neki. Fekszenek ott utána, egyszer csak azt mondja a vőlegény a mennyasszonynak, mármint az újasszonynak. Hallod, hékám, most beszéljünk meg valamit. Tudod, te is. Én is nagyon szégyenlős vagyok. Én is tudom, hogy te is az vagy. Hát, hogy ne kellene róla beszélni? Tudod, majd, ha lefekszünk így este, azt, ha te akarnál valamit, hát csak így finoman puszt föl a fejéről a bőrt. Azt mutassa neki, hogy hogy tűnt. Nézi az asszony szégyenlősen. Jó, azt mondja. Azt, ha nem akarná semmit, hát puszt fel a fején a bőrt olyan 77. Két koma volt, aztán nagyon jóba voltak. Együtt katonáskodtak meg minden, hát megnősültek, hát ők komák lesznek. Hát koma, azt mondja. Most kipróbáljuk az asszonyokat, hogy megcsaltak-e bennünket. De hát hogy, asszonyja? Há, majd valahogy, azt mondja.
1: Elkezdjük vallatni, este lefekszünk, egyikünk láncot vesz a kezibe, bebújik az ágy alá, azt all lesz az ördög.
0: Azt majd a menyecskének meg kell fogadni, hogy a láncos ördög vigyen el, ha megcsaltala. Azt majd én megcsörgetem a láncot az ágy alatt. Hát jó, el is mén az egyik koma. De a koma asszon nem tudta, hogy mirű van szó. Egyszer azt lefekszene.
3: Jó van, hékám, azt mondja. Már most elég régóta együtt vagyunk, hát áruljuk-e egymásnak, hogy megcsaltuk-e egymást.
2: Én, hogy téged megcsaltalak volna,
0: az asszony mondja.
3: De esküdj fő, azt mondja, majd mondjad az esküt utánam. Mondja, ha én téged egyszer is megcsaltalak, a láncos ördög vigyen el.
0: Elkezdte azt az asszony mondani, hanem mikó megcsörgette a láncot a koma az ágy alatt.
2: Jaj, hékám, azt mondja, 55-ször is megcsaltalak, csak hagyjon itt a láncos ördög.
0: Aztán együttem onnan.
4: Kimén a paraszt tavasszal, szétnéz a határba, nézi, hát rettentő ritkás a búzája neki, meg rosszul kel ki, rosszul telett át. Leveszi a kalapot, megakarja a feje búját. Ej, azt mondja, nem lesz itt már termés, úgy nézem én. De úgy magába dünnyög a paraszt, azt mondja, ez már az ördögé. Na, ezt valahogy meghallott az ördög, mert hát állítólag az mindenütt ott van. A paraszt elmén haza. Elkezd az ördög. Nyugdosta le a búza szemeket, hogy ahol ritka volt, hogy mindenfelé sűrű legyen. Elkezdte locsolni, minden. Kimén a paraszt egy idő múlva, hogy majd kiszántsa, az beveti, beülteti kukoricával. Há, gyönyörű szép a búza. Há, milyen gyönyörű ez a búza, az anyja. Azt egyre a szomszédok, hogy hogyan szomszéd. Mit csináltál a búzával, hogy ilyen szép? Mit csináltam volna? Bepalántáltam. Nost, volt, aki elkezdte palántálni, volt, aki nevetett rajta. No majd odaér az aratás. Kimén nézi, gyönyörű szép kalászok. Ej, azt így megdörgőte, a tenyeribe szétmorzsolt egy-két kalász. Új, azt mondja, de sok-sok gabona, búza lesz ebből. Erre azt mondja valaki a háta megen. Hazám, csak nem a tiéd. Már méne volna az enyém, meg se fog. Ez nem a tiéd, mert még a tavaszon azt mondtad, hogy ez már az ördögé, ezt pedig én fogom learatni. Hátra néz a paraszt, meglássa az ördögöt. Ő az Isten lovát neki. Azt mondja, hát te hogy kerültél ide? Hát én rendeztem a búzádat, azt mondta neked, nem kő, emán az ördögé, én megrendeztem. Azt látod, itt van, mégis lesz termés. Azt mondja erre a paraszt, már pedig te ezt nem fogod learatni, mert én hónap gyűvök a kaszásokkal, azt levágassuk. Azt mondja, tudod mit? Még úgy is kell vele várni egy pár napot, hónap reggel. Gyere ki, meg én is kigyűvök. Amelyikünk legszebb lovon gyűn ki, azé lesz a gabona. Hát, forgolódik a paraszt. Meg is hallgatta az ördögöt, este lefekszenek. De nincs kedve a parasztnak sehogy se. Nem is vacsorázik rendesen. Hogy kellene átverni az ördögöt, hogyha már így kitolt vele, már úgyis az ördög lesz a győztes. Egyszer azt már az asszony nem győzte tovább. Miért forgolódik kent? Adjad! Azt mondja, hát elég bajom van így is, még meséljem. Hát mégis, hát azt elmondja neki, hogy így meg így volt tavasszal, így meg így van most. Azt mondtam, hogy az ördögé, azt az ördög el akarja vinni a termést. Azt arról van szó,
6: hogy hónap amelyikünk legszebb lóval mén ki, vagy olyan lóval mén, hogy olyan nincsen, vagy mit tudom én, a legszebbé, akkor azért lesz a termés. Hát, azon nem újjon. Aludjik el nyugodtan. El is alszik valahogy a paraszt. De nem hittű az asszony. Reggel korán, még föl se kelt a nap, megindul a paraszt. Azt mondja az asszony, Báriken, majd én is megyek. Mikor már jó köze érnek, lássám a paraszt, hogy gyönyörű szép. Már messziről fénylik a torna. Ül az ördög a tetején, a hátán. Azt mondja az asszonynak, látod? Mi? Azt a szép nagy kakat. Képzeld, látod? Az ördög nem lóval jött, hanem kakassal. Ilyen lovunk nekünk úgy se lesz. De az anyjába az Isten lovát az ördögnek. Majd lesz nékünk még külön lovunk is. Megfordult az asszony, fölcsapta a szoknyát a hátára, üljéken a hátamra. Hátára ült, az úgy farral elkezdett menni az ördög felé. Az ördög meg haladt itt felé. Nézi az ördög, nézi. Akárhogy fordítja fejét, sehogy se bírja kinézni. Emelre fordítja, jobbra nem bír ki, balra nem bír ki. Összeének. Na komá, milyen lovon gyűjtél? Hallod, én nem tudom. Nézd meg az enyém, az a legszebb. Nyilván te győztél, mert az enyémnek így áll vízszintesen a szája, hogy kő. A tiédnek meg arra körözve. A szakálla meg mégis a helyen. Így azt megnyerte a paraszt az ördög. Üvé lett a termés. A katona gyűn haza szabadságra. Már nem is szabadságra, hanem véglegesen leszere. Megy hazafelé, betérszállást kérni egy özvegyasszonynál. Ahova tanálta magát szembe. Hát ott aludhatna el nála. Hát jó. Azt mondja. Le. Hát addig erre, addig ára, hogy hát a koma, hogy ő szeretne meg. Özvegyasszony, megegyeztek rendben. Meg is volt minden. Lefekszenek. A koma fekszik nyugodtan. Hát a nő már kezd mozgolódni, hogy hát majd csak lesz valami, hát az új ember. De a koma nem szól semmi. Egyszer már a nő elkezd tapogatózni. Oda nyugodtan állnak, megtapogassa. Ha neked nincsen? Az. Nincs. Lelőttem. Hát, báncsanő. Hát most egy ilyen nyomorék emberre mit kezdjen ő az életben? Na, másnap azt mondja neki, hogy szépen fogod, volt két csődön van neki. Fogod azt a csikót? Azt mondja, ráűz, elmész az ördög a kertjébe. Hozol nekem egy aranyalmát. Abba biztos volt, hogy hát onnan úgyse nem bír. Na, akkor ma fölül a lóra, ereszkedik. Beugrod a kertbe, lekap egy almát, mén vissza. Az ördögök meglássák. Valami dobogás volt, lássák, hogy egy lovas ugrott ki a kertből. Lássák már, de nem bírnak semmit. Megátkozzák, hogy nőjön neki akkora, mint a csődörnek. Visszatér, az asszon meglássa az ember. Ha visszajött, vissza. Hozta aranyalmát? Hozta. Rettenetes báncsa, hogy hát nem szabadult meg ettől a nyomorult embertől. Este lefekszenek. Hát, az asszony már nyugodtan fekszik, hát úgyse semmi. Egyszer hozta koma, úgy kezibe tette a hölgyikének. Hát ez... Micsoda? Hát, az anyja. Megátkoztak az ördögök, hogy nyőjön akkora, mint a csődör csikónak. Ó, én vén bolond, az anyja. bár az öregebb csődört adtam volna oda. Annak még nagyon van. Járt egy kislány hú egy koma. Egyszer azt véletlen kileste a kapuhasítékot, hogy nagyon nagy a koma szaporítója. Nem mert hozzá férhez venni. A koma meg járt hozzá, mert szerette, meg mit tudom, én hazudott neki, hogy én nékem van háromfajta, mármint csilibunkója. Van kisebb, nagyobb is, háromfajta. Hát, azt jó van. Össze is kerültek. Első este megvolt a lakodalom, majd lefekszenek, azt mondja a menyecske. Na majd, megpróbáljuk, de csak a legkisebbe. Hát, jó van. Megnyugta a koma a kis ujját. Sötétbe, ugye? Azt mondja egyszer csak a menyecske. Te, próbáljuk meg a középsőt. Akkor begyugta a nagy ujját. Mocorog rajta a menyecske. Próbálnák tán ki a harmadikat is, de vigyázva, akkor azt elővette a fegyvert, hogy beúszta neki a malacot. Elvégezték a dolgokat. Hanem azt fölugrik a kis menyecske, meggyújti a lámpát, kápászkodik minden irányba. Patkán, széken, asztal alatt, erre-arra kérdezi a koma, mit kereső? Azt mondja, keresem a harisnyakötőmet, majd összekössük mind a hármat. Azt avval próbáljuk ki. Egy embernek volt egy kecskéje, de nagyon részeges volt az ember. Az minden pénzt elivott, minden pénz a kocsmába kötött ki. Na, a kecskére rágyult az idő, csak mekeg minden vinni kellene a bakó. Azt mondja az asszony az embernek, mert ott is az asszony kezelte a pénzt, mert az ember minden itta. Hallott, hé, itt a pénz, vidd el a kecskét, fedöztesd meg! Az ember fogta a pénzt, zsebre vágta, fogta a kecskét, kötelet a nyakára, azt vezeti. Egész a kocsmáig. Ott oda kötötte a fáho, ő meg bement, az gyorsan megitta. Azt hazavezette szépen a kecskét. De a kecske csak mekeg tovább, azt mondja az asszony. Ugye, hé, befedöztette ezt a kecskét? No, nem lett kis kecske. Mászó megint így lett a kecskéve. Az asszony megint adott pénzt, hogy vezesse el az ember a kecskét a bakó, az ember megint elitta. Meg így lett harmadszó is. Olyannyira, hogy a kecske megdöglött. Elmén az asszony a bakkecske gazdájához kérdezi, hogy hát mi van a bakkecskéve? Háromszor is volt nála az ura a kecskéjükkel, most sehol semmi, a kecske is megdöglött. Akkor sűt azt ki, hogy az ember mind a háromszor elitta a födöztetési pénzt, a baknál meg nem is volt egyszer se. Na megállj! Az az asszony, elő a nyújtófát, az ember meg megijedt. Főszaladt a padlásra, magára csukta a padlásrajtó. Egy idő után azt lehiggadt az asszony is, főszólozt. Na gyere le, hé már! Nem még. Főszól később megint. Gyere le! Nem bántalak! Nem még. Gyere le már, hé! Mert majd én is úgy járok, mint a kecske. Volt egy fiatal ember. Jó nagy. Csilibunkója volt neki. Mit az Isten? Elsőnek egy szűzlánt kapott el. Az sivalkodott, mint a kéthetes kismalac. Fájt neki. Kiugrott, elszaladt. A legény, hát jó gyerek volt, gondba esett. El is határozta, hogy ő többet nem bántsa a lányokat, nem teszi őket tönkre. A cimborái már lassan mind megnősültek körülötte, ő csak nem mindig fej, jós vádájú gyerek volt. Egyszer azt elfogja egyik komáj. Te, miért nem nősülsz már meg, mire vársz? Így akarsz megöregenni? Vagy valami baj van? Azt mondja neki. Hely, tudod, komám, te jó komám vagy, neked elmondom az igazságot. Nem meleg megnősülni. Ha mi? Tudod. Nagyon nagy a csilibunkó. Egyet már tönkretettem. Nem akarom a feleségemet, és inkább nem nősülök meg. Hát hogy? Mi? Ahogy volt? Hát a legény elmeséli, hogy is volt akkor minden. Ha-ha! Azt mondja a komája. Nem lesz az egészen úgy, ahogy te gondoltad, tudod mit? Eredj le a tiszára, vagy nézd meg, Mikó, mosnak a lányok, mennek a kifolyós kútra. Le vannak hajúva. Válasz ki egy jó vastaglábút, azoknak jó nagyak, micsodájuk. Válasz ki egyet, azt vedd el nyugodtan. Oda se babrálj, majd meglátod, jóra gyűn ki minden. Gondolkozott a legény, hát őnek is sem volt mindegy. Csak lement a kifolyós kútó, mikor mostak a lányok, asszonyok. Megleste, mikor merítették a vizet, azt neki volt a kajúba. Úgy is lett, ahogy a barátja mondta. Kiválasztott egy vastaglábú, faros, tagos lányt. Megkérte, el is vette. Na, elmúlik a lakodalom, itt a nácécaka. János nem indít. Mert Jánosnak hívták a legit. Majd holna, gondolja a menyecske. Biztos kifáradt a lakodalomba, meg ivott, meg minden. Ha nem, másnap megint nem indít a János, sehon semmi. Már most kezdi csóválni a fejét a menyecske, itt valami nincs rendben, de mi a baj? Harmadnap este megint csak vár egy darabig, aztán csak előhozakodik. Jó van, János, jó van. Te csak azért vettél, hogy mossak, főzzek rád. Ma itt van harmadnapja múlt, azt te még hozzám se nyújtál. Vagy van valami bajod? Hát úgy valahogy. Hát tudod, asszonya. Mikor kicsike voltam, apámnak sok disznaja volt. Azt egyszer másztam ki az óvó, azt a végét leharapta a poca.
7: Marad belőle?
6: Marad.
7: Hát akkor tán használjuk el legalább azt, ami megmaradt.
6: Jó van, ha úgy akarod. Na, el is használtál. Beteszi a János. Azt ennyire várja, hogy majd ez is sivalkodik meg mi. De ez egyáltalán nem úgy csinál, mint akinek fájna. No, mikor vége volt, elhasználtál? Csak megkérdezi a János. Azt nem volt kicsi. Minden rendben volt. Tudod, azt mondja a menyecske. Ha az a kicsi még itt lett volna, amit a poca leharapott, éppen klap lett volna. De azért jó lesz ez így.
0: Az egyik földi halandó fölmegy a mennyországba. A Péter atya megkérdezi. Na testvérem, honnan jöttél? Mondja, a földgolyó. Hát mi voltál? Hát szegény ember voltam, szegény munkás ember. Hát jó van, fiam, rendes ember voltál. Én úgy gondolom, jó voltam. Rendes voltam. Jó van, akkor választhatsz. Mennyország, purgatórium és a pokol közül, ahova akarsz. Ez a kedvezmény megadatik. Válasz. Végig vezetlek mind három helyen, azt meglátod őket, és akkor majd kiválasztod, hogy melyik lesz az. Amíg jobbik. No, bemennek a mennyországba. Persze ott ugye az angyalok énekelnek, imádkozgatnak, morzsolgatják a rózsafüzét. Nem tetszik a pasasnak ez. Péter atya, nem az én reszortom, hanem nézzük meg a purgatóriumot. Ott aztán más a helyzet. Nők, férfiak vegyesen mulatnak, táncolnak, folyik a peskő, szól a zene. Na ez mána. Péter atya, azért még most megnézzük a poklot. Mikor bemennek a pokolba, nők, férfiak vegyese, mesztelen heverésznek a díványokon, ölelkeznek, csókolóznak. Azt mondja a barátunk. Na, Péter atya, ez lesz az? Én itt maradok a pokolba. Jó, megyek is én, mondja a Péter atya. Minden jó testvér, viszont látásra. Elköszönnek ott egymástól. De alig, hogy a Péter atya kimegy, a barátunk gyorsan szalad az ajtóhoz, hogy Péter atya, Tessék, mit akarsz, testvér?
3: Azt mondja, baj van, Péter atya, hát ezeken a nőkön nincs luk.
0: Ja, fiam, hát ha luk volna rajtuk, akkor nem pokol volna, hanem mennyország.
8: Orsolya mindjójáról. Édes a húsod, a szád kedves, bűbájos az arcod, s még nem kezdjük, egész lényed imádni való. Ám ha csináljuk már, oly könnyen csusszan az öcskös, mintha nem is mindzsó volna, amit döfigél. Nem leri oldalait, végét, s úgy véli az árva, légben inog valahol, vagy folyadékba esett. S mert a szegény íbőjükban tüsténkedik, izzad, célját érni bizony nem sikerül sehogyan. Nem használ sem a farjáték, sem a mellet a mellhez, az se, ha válmagasig rándul a comb, meg a térd, meghiúsul minden küzdés, meddő az igyekvés, céltalanul lihegünk, fájnak a csontok az öl. Vagy ne eresszen rád soha senkit az égszeretőnek orsolya, vagy csak olyan kant, aki győzi veled. Ismét orsolya mindzsójáról. Mint amilyen magasan nyúlik föl az égbe Olympus, kétszer olyan mélység nyílik öletben elé. Ekkora barlangot nem ugatna be Cerberus, és nem foghatná be kilenc ággal a Styx vizesen. Váltani testvérét nem húzná semmi ki Kasztort, s Álkídes sem erő, s ének a trákiait, hogyha a főisten, ki felülről szórja a három csúcsús kiklopszok verte tüzes nyilakat, ismeri ezt a lyukat, nyilván a gigászokat ebbe szórja, ahogy Zeuszt és Japetuszt is ide. És ha Apolló ismeri már, Títiuszt ide zárja, újra növő máját tépje a saskesein. Plútó is szívesen látná itt annak az 50 torkú kígyónak tátogató fejeit. Ám ha az összes szörnyit egybe szaladna is, óriás mindjól, félig sem lenne velük.

Krisztus úr a tölben járt valamikor, Szent Péter volt a legjobb tarsa, ebben szoktak mindig sétálni. Jöttek, mentek fontosabb helyekre. Majd egy alkalomkor mentek Krisztus úrunk, mint elő, Péter mindig nyomba követte utána. Este bekerültek egy városba, majd egy vendéglőbe, ahol szállóba is volt, majd valamit vacsoráznak is, majd a szállón ugye ott megállszanak. Későn érdeklődtek ők a szállós felé, volt egy ötágyas szoba. Már több nem volt, csak egy ötágyas szoba. Na majd a vendéglőbe mulatott négy ágy, de már jó voltak, szípókázat, daloltak, táncoltak, stb. Verték az asztalt két kis botikával, mint a szimbalomverő. Persze az Péter gondolkodott, uram, gyerünk ma, amíg feküdjünk le. Így osztottak, hogy a négy ágynak megvan a négy ágy, ők majd ketten Jézusvel elfekszenek az ötödik ágyon. Jó van. Azt mondja Péter, uram, gyerünk, feküdjünk ma, ne hallgassuk kezdési bajdit. Jó van, Péter, gyerünk. Bemennek a szállóba, no ez az egy ágya, milyen kötöbben négy, meg az ágycsaké. Lefekszenek, azt mondja Péter Jézusnak, uram, feküdjél be a falhoz. Ne hagyjad itt ezt a nagy zúgást, majd én jobban kibírom, mint a szél. Jó van, Péter. Lefeküdtek, alig, hogy elszúnyanak, ment be a négy ács. De aki az asztalon verte a szimbalom, az vitte a szimbalom verőt magával. Oda be elkezdenek dombírozni, hát nem tudott mire verni a szimbalmos. Oda ment az ágyhoz, Péter volt a szélén, az jó megütögetjék. Péternek ma a faj az egy oda megfordult, akkor úgy te másik oldalat. Péter nem mert Jézusnak szúnyi, egy darabig még bírta. Akkor azt mondja, amikor ma nagyon fajt a másik oldal, hogy uram, cserélünk ma a helyet, azt mondja. Hát, ha nagyon be vagy szorítva falna, gyere ma a levegőbe. Jézus azt mondja, jó van, Péter, cserélünk helyet. Cserélnek helyet, akkor a színbalmos megint odafordult, no adjunk ma a falna a lévőnek is, ma a szélünk.

Naše ime Erše címe a Boriska. Valamikor régen a Boriska, elértem a 18-19 évet, persze analfabéta volt, akkor még nem voltak polgári gimnáziumok, most vannak ugye még analfabéta iskola, és nagyon keves. Az édesanyja rábeszélt, hogy Boriska, ma elérte nagy lankort, ma holnap félre kellene menni, de mégis el kell menni gyónni. Jó van, anyám, ha maga mondja, elmegyek. Reggel felöltözködött a Boriska ünnepel sohába, elmegy a templomba. Ő megy a sekrestébe, oda a tisztelendő úrhoz, szabályosan minden. Tisztelendő úr, eljöttem jónni. Jó van, Boriska, de most egy kicsit késté, mert ma be kell menni misézni. Gyere el hónap reggel, egy kicsit korábban, de súgta Boriskának a tisztelendő úr, annyi szó gyertyát hozzá magaddal, Boriska, amennyi legényelben érintkezté. Jó van, tisztelendő úr. Boriska elment haza. Hazaért, azt mondja az anyja, meg ugye mondta a lányom. Anyám, elkístem egy kicsit, de ma a penzenciát adott a tisztelendő rollat, hogy nem is tudom, hogy hogy oldom meg. Mi volt az lányom? Ava magának semmi köze, anyám. Majd én. Félreült a Boriska, olvassa az ujjal, 1, 2, 3, 4, 5, megint az 10, ez kevés. Fogja a lábújait, olvassa, ez ma 20, ez is kevés. Kezdj olvasni a bütykőket, ami van az úrunk. Írni nem tudott, mert analfabéta volt. Úgyhogy összetévesztette. Nem olvas, mert mind kevés. Másnap reggel felkelt a Boriska, mese nincs, gyóni kell menni. Ha nem korábban van késő, mert még a gyertyához is el kell menni. Megvesz Boriska egy csomó gyertyát, megpakol egy kétkergű taligát. Azt hiszem, nem tudom, itt Pesten van olyan kétkergű, a falun az majd minden haza van a kétkergű kis kocsi. Megy Boriska gyónni, de ma késett a tegnapitól későbben. A templomban végig tele van népekkel, ugye. Ma nem a sekrestében, mert tudta, hogy ma a tisztelendő az oltárnál van. De megy a nagy ajtón, helyett, megy a tömeg közt. Húzza a taliga gyertyát maga után. Odaér az oltárra, a tisztelendő úr, misézik a pap, oda szól egész hangosan bátra. Tisztelendő úr, elvittem gyónni. Hátra fordulni, tisztelendő úr. Hogy Boriska arra, ej, vagy a gyertyára, mire szörnyűgöd? Ej, azt mondja. Erre Boriska nagy bátra, semmi, ej, tisztelendő úr, vegye ott a gyertyát, mert még kétszer lőgával még húznak utalnám.

valamikor régen megnősült egy fiatal, de jó gazda fiatalember. Elvette a feleségét Mariskának hívta. No, de a fiatalember nem nagyon szerette a földnek munkával foglalkozni. Jobban szeretett inkább 21-re kardjálni, vagy iszókálni a kocsmába. Hogy ülnék ki az állatokban, ne legyen olyan nagy baj, fogadott egy cseléd legint. Annyira ment, annyira, hogy a megyecske csak főzött még a Madison Towns pénzből tartott. Mikor fogytam, már azt mondja, ember, hát adja a pénzt, mert nem tudok főzni, nincs miből. Adott neki egy krájcart. Még valamikor úgy hiszak a kétfélés, hogy krájcart. Itt van egy krájcar. Vegyél belőle egy vékabúzát, az őröld is meg, és akkor tudsz miből sütni, meg főzni, mert ha nem, akkor a bőröddel fizetsz érte. Hát a Mariska ugye elsírta magad, hát mi, hol vegyen egy krájcari búzát? Két ő honnan? Menj Barnatóba, hogy máj, valami máj lesz vele, elmegy világnak, vagy viszi a krájcart, és menj siratva. Összetanulkozik a tisztelendő úrral, elnye Mariska, azt mondja, hova illen nagy sírdogáló, hova mély? Tisztelendő úrtam, meg sem mondom. Na csak mondjad, Mariska. Írott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzat, meg őrüljem is meg, ha nem, akkor a bőröm versetek érte. Hát nincs mód. Jó, Mariska, majd ne sírja. Gyere hozzam, majd jelzek neked egy véka búzat. Befogad a kocsiba, el is a malomban meg is örök, hát is hiszik neked a véka búzat isztek. Majd azt elintézik. Jó. Elment a Mariska, itt a zsalkot, tisztelni, befogadott, elvitték a malomba, békabúzat, megőrölték, el is vitték Mariskának a lakással. Jó van majd a Mariska, mert tisztelni, hogy megköszönni. Nagyon szépen köszönni, hogy jó van Mariska, így is meg kell köszönni, de arról úgy, hogy majd elintézzük az most. No, de hogy tisztelni, úr, hogy gondolja? Ide figyelj, azt mondja, tudod azt mondja, Dobrovában nekem hol van a búza? Tudom tisztelni. Mondj, arra tavs előtt úr. Ott azt mondja, tudnám tanulkozni, ekkor és akkor este felé. Ott elintézzük. Jó van, tisztelendő úr, hogy jövünk össze? Majd én előbb elmegyek, mint te, Mariska, ki meg a búzának a felső végére. Te meg az alsó végén, te később jössz. Megvard azt a hangot, amíg én azt mondom, mint a fűrjecske mondja előbb, hogy bevev. Akkor te mondod, mint a fűri mondja, puty-puruty. Így a hangra majd összekerül. Jó van, tisztelendő úr, rendben van. Megy a Mariska hazafelé, az el volt szomorodva, tört a vitat, hogy tudom én ezt elintézni, és még nem foglalkozott, még olyan. Tanulkozik a kaplan úrral. Mariskám, hol jár? Hát, kaplan úr, megmondom őszintén, úgy, ahogy van. Adott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy vékabúzat, még örüljem is meg, mert ma most így. Tedd el a krájcart, adok én neked egy vékabúzat, majd azt akkor tanulkozunk valahol. Hozz a zsalkot! Elviszi Mariska a zsalkot, bele a vékabúza, elvitette a kapra és a malom, megőrölték, van két vékabúza volt, meg liszt Mariska van. Krájcar még meg volt, mert a kapra is visszatta neki a krájcar. A Mariska ugyan elmegy a kapra úrra megköszönni a jó zsalkot. Jó van Mariska, de most már meg is kell beszélni, hol tanulkozunk a vékabúzaig. Jó van kapra úr, tanuljunk ki valamit. Mariska, te hogy gondolod, hogy volna a legjobb tanulkozni? Hát kaplan úr, az én elgondolásom szerint azt mondja, a Dobron tisztelendő úr búzája. Jó, Mariska, rendben, hogy az, hogy oldanom? Majd én előbb elmegyek, mint a kaplan úr. Én fel meg a felső végére búzálnak. Kaplan úr később jön, a kaplan úr várja meg, még én mondom, mint a fűrjecske a felső végére, hogy bevedd! A kaplan azt mondja, hogy puty-puruty. Így a hangra szépen összekerül. Meg volt beszélni, hogy mérlik este menni lesz a... Megy a tisztelendő úr, kidélyült a búzának a felső végére. Elehelezkedik. Kaplan is tudja, hogy őnek is kell menni a búzának az alsó végére. Mariska meg örvend otthon rög. A tisztelendő a felső végén vár valami, kapra gyűr meg az alsó végén. Sok arra jön eszébe a tisztelendőnek, hogy ő neki kell előbb szólni, hogy bevet. Öregesen a tisztelendő úr belekövet, bevet. Kapra gyűr az alsó végén, puty-puruty. Megindulnak, halannak összefelé. A hangra, hogy
neve Püt. Prosze írnak. Azt mondja a tisztelendő a karponyúr. Karponyúr, meg a mit keresik? Én, amit a tisztelendő. A tisztelendő mit keresik? Jó, egyen meg a fenekor, gyerünk.

Alszák egy hírit a székely menyecskének? Azért, mert én es az vagyok, satit megmondom kenteknek. Egy másikról van szó, nem rólam. Ott laktak a szomszédunkban egy házas pár. Az asszonka egy jó, nagyszájú menyecske volt. Az emberivel sosem jöttek ki. Örök kédig verekedtek, veszekedtek. Ha az asszon azt mondta, hogy feteke, az embere azt mondta, hogy fehér. Hát így aztán sose volt békesség. No, egyszer mi történt, mi nem? Azt mondja az asszon, te ember. Olyan régen voltunk édesanyámék, mi meg kéne őköt látogassuk. Jól van asszon, látogassuk meg. Az ember bétogta az ökrököt, s felültek a szekelre. Na, ahogy menegetnek, hát elhaladnak egy ház előtt. S a háznak az udvarán ott állott egy nagy bugya. Mikor oszta elhaladtak, azt mondja az asszon az embernek. Ember, látta-e beszép bugya széna volt? Nem széna volt, szalma volt. Hogy lett volna szalma? Széna volt. Szalma volt, széna volt. Hát aztán mennek tovább. Egyszer azt mondja az asszony. Ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. No, érkeztek abba a faluba, amelyikbe laktak az asszonynak az anyjáék. Hát, amikor már éppen odaértek volna a ház elé, azt mondja megint az asszony. Ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na az asszon, megint felharagult, ki a tarisnyából adt demizsont. Úgy bévágta az ökrök közé, hogy azok kapustól, szekerestől bé az udvarra. Nagy recsegés, ropogás. Szökik ki az öreg asszon a házból, hogy mi az Isten csodája dergeti. Jaj, hazajött a leányom. Ó, édes leányom, verég nem láttalak. Úgy örvendett az öreg asszon, szögdösödött esze-vissza, és a leánya nem szól neki semmit. Mi van, édes gyermekem, csak nem vagy beteg? Jaj, menjek, szedek össze valami burjányokot, s főzök neked valami jó csáját. Na, menjetek be a házba, süljetek le! Azt mondja az ember az asszonnak. Asszon, nem szégyeled a pufádot? Anyád itt szögdösődik neked, s te meg nem szólasz semmit? Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na, mire az öreg asszon visszajő, háti már a leánya feküszik az ágyon. A lábai felvetve kopóra, a szemeit béhunta, imán hal meg. Jaj, kezdett jajgatózni az öregasszon, menjek papét, nehogy a leányom gyónatlanul meghaljon. S hát az öregasszon elment papét, s azt mondja az ember. Asszon, szállj le az ágyról, mert olyat válok az oldaladra. De hát, helyába az asszon azt mondta, hogy mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Mire az öregasszon a papval megtért? Hát, uram fia, a menyecske szemeit béhuntas, vége, meg volt halva. Hát az öreg asszon neki siratozni, jaj, de jó leányom voltál, beszófogadó leányom voltál, s melyen hamar kifogytam a leányomból. Jaj, menyek, s csináltatok, olyan szép temetést, olyan még a faluban nem volt. Hát, hogy az öreg asszony elment a temetést rendezni, az ember rejabudt az asszonra, asszon, kelj fel, mert eltemetünk. Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Visszajött az öreg asszony, koporsóval belétették, elesvitték ki a sírszélyére, ott a pap és readta az áldást, és aztán belérszegelték a koporsóba, és akkor az ember még utoljára rejabudt a koporsó tetejére, és azt mondja, asszony, teszünk belé a földbe, szólalj meg, mert eltemetünk. Még utoljára kiszólott az asszony, akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na hát, az asszont kezdték leereszteni a sírba. És mikor aztán a földdarabok kezdtek dübbögni a koporsó tetején, hát az asszon meggondolkodott a koporsóba. A ponciussát, hogy megyek én innen ki? Hattam volna a nyavajába azt a szénát. Bárcsak jön egy ördög, s elvinne. Hát még ezt ki se gondolta, abban a percben ott termett egy nagy, fekete, kövér, szőrös ördög. Felkapta a menyecskét a nyakába, s abból hajcsot, futni kezdtek. Hát futottak egy jó darabig, futottak. Egyszer aztán azt mondja az ördög, hogy hallod-e te menyecske, én imád kihoztalak a főd alól, de most aztán már szállj le a nyakam csigájáról, mert erős nehez vagy. Nem szállok én, vigyél tovább, de szállj le, mert erős nehez vagy. Erre az asszon kezdte rugódozni szegény ördögnek az ódalait. Kezdte cibálni az órát, s a szarvaival belé kapaszkodott. Nem bírta levetni a hátáról sehogy se. Helye, hogy itt ketten veszködnek, jő szembe egy szép magyar huszár.
Adjon Isten, jó napot te! Peteke ördög! Hát, hova mensz avval a szép fehér névvel? Jaj, huszárkomám, a jó Isten áldjon meg, szabadíts meg tőle. Három országot adok neked csak, szabadíts meg ettől a menyecskétől. No, jól van ördög, ide a fehér névvel. S a huszár a nyerekbe emelte a menyecskét. Na most aztán, hol azok az országok, te? Hallod-e? Én elmenyek, most belészállok három királynéba. Azokat döböcskölöm éjjel-nappal. Nem lesz nyugovásuk, azokat szentelhet is, füstölhet is. Hívhatnak tudósokot, doktorokot, svénasszonyokot. Én abból ki nem menjek, amíg te oda nem jössz, azt nem mondod, hogy indulj komám. És mikor te azt mondod, hogy indulj komám, akkor én kimenyek. És aztán megjön a kenyek, és aztán megjön a királyné. De ezt addig nem mond, amíg azt nem mondja a király, hogy adok egy országot.

meges kapta a huszára királytól az egy országot, de úgy örventek, hogy még egy véka arangyat is adtak a tetejébe. Na, éppen így történt ez a második esetben is. De hallják ki harmadszor, ami történt? Ez az ördög egy olyan szép fiatal királynéba talált belészállani, s abba olyan jól érzette magát, hogy az Istennek se akart kimenni. Mondja neki a huszár, indulj komám, s nem indulok. S indulj komám, s nem menjek, elég egy megint már két országban, s két vék aranyban. Én nekem itt olyan jó, hogy nem menjek. Hallod-e? Mélsz-e ki? Nem. S mélsz-e ki? Na állj meg, mert hozom a székely menyecskét. Ebbe a percbe úgy megejedett az ördög, hogy még a szüve is elállott. Úgy kiszökött a királynéból, hogy az abba a helybe megjött, így aztán a huszár megkapta a harmadik országot és a harmadik vék aranyat és az ördög a pokolig futott, a huszár meg megtanította a menyecskét becsületre, egy egész regemen gyermekig született.

panaszkodik, hogy társai bordélyházba csalták. Pajtások, hova hoztatok betyárok? Bordélyház lehet ez, ha jól gyanakszom. A szent kerteken és tanyákon is túl írongyos heverők, tenyér szobácskák más házakban alig lehetnek erre. Spuccos lányok-e furcsa ház lakói, föltornyozva hajuk kacér fejékül, s testük nem födi, csak kevéske fátyol. Bőven dől ki alól a duszna mellük. Mit látok? Mi? Az ott demarkulászik, ott egy másik ölelkezik, nyalakszik. Egy-két pár meg amott szobára megy már. Ördögfajzatok, el pokolba innét! Sétálunk kicsikét, beszéltetek rá. Nem volt kedvem ilyen csatangoláshoz. Elmondom Guarinónak, Isten engem! Egy leányjal szeretne lefeküdni. Ágnes, add, amit adsz uradnak is majd. Légy nyugodt, kicsi sem kopik le róla. Mindkettőnk örömére lenne tetted, nyilván isteni kéz akarta ezt így, s nélküle hogyan is születne ember? S mit, ha édesanyád nem áld apádnak, hol lennél te is, és a két csodás szem, melynek lángjaitól elégek immár? Nektek bármikor adni könnyedén megy, elfogadni nekünk viszont alig ha. Megvan, jó, de kivárni kinkeserves, és a legszomorúbb, ha nincs sehogy se. Telve van vele mind a fölcs, a tenger, legkedvünkre valóban nagyvilágon. Ezt a szüzek előbb szabódva adják, adják már azután halálig önként. Júnótól Jupiter kapott ilyent, Mars Vénusztól, sok e földi égi nőktől. Add hát, ez neked is nagy élvezet lesz, ha pedig nem adod, gyötör csúnyául. Némán hallgat, azaz hiába kérem. Ám mégis, mosolyog, remélnem enged.

0: Tilos Rádió FM 90.3, harmadik utas és végre megérkezett vendégünk, dr. Singer András, az Artisius főigazgatója. Üdvözlünk, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Hát itt már belekezdtünk a témába egy kicsit, a chat falunkon már jönnek a vélemények. Egyáltalán miről beszélhetünk, szerzőjog? Én amikor a meghívó levelet írtam, akkor azt fogalmaztam el ilyen szép költőjén, hogy beszélnénk a szerzőjog múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Persze ez nyilván meghaladja a műsor terjedelmét, de egy pár szóval szerintem föl kéne vezetni, hogy mi is ez a szerzőjog. Inkább az, hogy ez mikor jelentkezett, és ez hogyan változott így a fő vonalakba, hogyha lehet egy ilyen kérdéssel kezdeni így rögtön az elején.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, a hallgatókat is. A szerzőjog maga nem olyan nagyon régi, mint a polgári jog egésze, vagy más hagyományosabb jogterületek. Az 1700-as években keletkezett ez Angliában, és annak az egyenes folyománya, hogy ugye Gutenberg feltalálta a könyvnyomtatást. Ez volt az első olyan technikai eszköz, ami tulajdonképpen lehetővé tette azt, hogy a műveket úgy sokszorosítsák, hogy arra közvetlenül a szerzőnek ne legyen már ráhatása. Ugye addig a kódex másolás korában nem volt olyan írtó nagy jelentősége annak, hogy a fizikailag létező példány tulajdonjogától valamilyen elkülönülő...
0: Azt megkapta, aki megcsinálta.
1: Hát azt megkapta, aki megcsinálta, illetve ott valamilyen szinten volt ráhatása a szerzőnek, hogy kinek adta oda, hogy készültek a másolatok. A nyomtatás volt az első olyan eszköz, ami felvetette azt a kérdést, hogy nincs egy olyan a fizikai tulajdonjogon túli valamilyen fajta szellemi tulajdonjoga a szerzőnek, vagy nem kéne ilyet neki adni, ami az ő sajátos viszonyát az ő művével körülírja, és jogilag is körbe bástyázza. És hát Angliában indult el ez a folyamat, és aztán a francia forradalom idejében végül is Franciaországban is, és a világszerte elindultak a szerzőjogi törvények, és a 19. század végén 1886-ban született az első olyan nagy sokoldalú egyezmény, ami megpróbálta a világon azonos szintre hozni a szerzőjogi jogszabályokat. Ez a Berni uniós egyezmény, ami minden szerzőjogász bibliája, alfája és omegája, stb. Ennek Magyarország is tagja, meg még rajtunk kívül körülbelül 158-160 állam a világon, tehát azt lehet mondani, hogy a szerzőjog alapvető kérdéseiben többé-kevésbé egy ilyen harmonizált világszintű védelem él.
2: És mi a helyzet rögtön mindenkinek ez a kérdése a jogosultságokkal? Tehát, hogy ki kaphat a szerzőjogi termékeire védelmet, és ezt hogyan fogja materializálni, hogyan kerül a kezébe ennek a jussa?
1: Pontosan ez az említett Berni uniós egyezmény mondja ki azt, hogy mindenfajta regisztráció levédetéstől függetlenül a mű megalkotásának a pillanatában védett. Minden országnak olyan szerző jogszabályt kell hoznia, aki tagja ennek az uniónak, ami ezt biztosítja. Vagyis ahogy én megírom a verset, vagy lejegyzem a kottát, vagy feléneklem a dalt, és az asztalfiókba akár beteszem, ez onnantól kezdve szerzőjogi szempontból védettnek minősül, tehát minden olyan legenda, ami arról szól, hogy ezt le kell védetni, vagy el kell valóban vinni, vagy rá kell ütni a bekarikázott C betűt, az ma már nem igaz. Volt olyan időszak, amikor Amerikában ez még igaz volt, 89 előtt. Az, hogy aztán hogy tudja gyakorolni ezeket a jogait a szerző, az persze függ attól, hogy tudja bizonyítani, hogy mégiscsak ő a jogosult. Mondjuk zenében, irodalomban nincs olyan nehéz dolga, mert ugye működnek Artisiushoz hasonló szervezetek világszerte, nálunk van egy nyilvántartás, ha ide behozza, mi elteszünk egy példányt belőle, nyilván abból dolgozunk utána mi is, amikor a jogdíjakat felosztjuk, de innentől kezdve ő ezt tudja bizonyítani más műalkotásoknál, szoftver vagy építészeti mű, érdemes esetleg egy közjegyzőhöz elvinni, letétbe helyezni ott, vagy vannak olyan technikák is, hogy van, aki beteszi borítékba, és elküldi magának postán, és akkor az átborítékot nem nyitja föl, és rajta van a postai bélyegző, és ezzel ő azt gondolja, hogy lehet bizonyítani.
2: Tehát ez
1: azt,
2: nagyon misztikusnak tűnik. Nincsen egy átfogó szervezet, ami a szellemi termékek védelmére.
0: Mire vonatkozik egyáltalán, hogy szellemi termékekről van szó, hogy hallottunk könyvekről, filmekről, zenéről,
2: szoftverről, építményekről, ugye?
0: Szabadalom? Ez is ide tartozik?
1: Nem, a szabadalom az
0: vagy
1: más.
0: Hol a határ?
1: A határ ott van, hogy a szerzőjog az a szellemi alkotó tevékenység útján létrejött egyéni eredeti műveket védi az irodalom, a tudomány és a művészet területén. Ettől elválik az úgynevezett iparjogvédelem, aminek része a szabadalom, meg a védjegy, meg mondjuk a földrajzi árujelző, ahol nem alkotásokat védünk, hanem általában szabadalom területén találmányokat, ahol az a lényeg, hogy a technika adott állásához képest valami újat mutasson, nem pedig az, hogy egy egyéni kifejezésmód útján létrejött műalkotás legyen. A védjegy az egy árujelző, tehát ott is igazából nincs jelentősége annak, hogy az egy műalkotás vagy nem műalkotás, hiszen egy egyszerű szó is kaphat védjegy oltalmat, hogyha az nem mondjuk olyan általánosan használt, hogy tej például, hogy nyilván nem. A nagy különbség az, hogy a szabadalomnál is, meg a védjegynél is van egy regisztráció, tehát te akkor kapod meg a védelmet ezekre a jogi oltalmi tárgyakra, hogyha az keresztül megy egy eljáráson, amit a szabadalmi hivatalok folytatnak világszerte, ők megvizsgálják, hogy ez a találmány ez valóban új-e, megnézik a technika adott állását, és ahhoz képest meghatározzák, hogy van-e olyan feltalálói lépés emögött, ami miatt ezt a védelmet meg kell adni.
2: Térjünk vissza a zenéhez, meg a számunkra közelebb álló, illetve kézzelfoghatóbb dolgokra, hogy van egy ilyen bizottság mondjuk Magyarországon, aki a hozzá beérkező zenéket próbálja eredet szempontból bevizsgálni, tehát hogy nem plágiumról van ez szó, illetve valóban tartalmaz-e újítást?
1: A zenénél nem annyira az újítás, hanem a megkülönböztethetőség a lényeg, és plágiumról vagy engedély nélküli felhasználásról akkor beszélünk, amikor felismerhetően tartalmazza az a zenemű, vagy irodalmi mű, vagy építészetű, bármilyen szerzőjogilag védett mű, valamely más már létező műnek a felismerhető részletét.
2: És ez mennyi százalék? Ez szokott vitákra okot adni, hogy hány százalék
1: legyen? Erre szoktam azt mondani, hogy 26,5, tehát nyilván erre a kérdésen nem lehet így választani, hogy mennyi százalék, ugyanis ezt egyedileg kell vizsgálni. Tehát ha vannak, a szerzőjog, amik én 10-13 éve foglalkozom ezzel, annyi legenda van a szerzőjog területén, legalább mint Atlantisszal kapcsolatban. Az egyik ilyen legenda, hogy X másodperc, vagy Z taktus, vagy nem tudom milyen határ alatt átszabad venni a művet. Nincs ilyen, tehát ez nem létezik. Ha felismerhető, akkor engedélyt kell kérni. Ez alól egy nagyon enyhe kivétel van, a zenei idézet fogalma, ami azért elég ritkán fordul elő. Ez mondjuk ilyen tribute műveknél szóba jöhet, amikor egy-egy taktust, vagy tehát valamilyen utalást beleteszek a számba egy másik
2: de
1: műre.
2: Ez például az én zenémet felértékeli, és ezek szerint az eredeti szerző, akitől utalok, az nem kap ezért pénzt, hiszen én mondhatom azt, hogy tiszteletből beletettem egy részletet az én számomra.
0: Az előbb volt már egy telefon itt műsoron kívül, azt esetleg elmondanád, hogy
2: igen, egy érdekes
0: példa.
2: Szentendrei zenekar, aki nem ad ki soha semmilyen felvételt, nem jelent meg lemeze, játszik egy Billy Cobham számot, de úgy játszom, hogy a már masszivatagféle feldolgozást is beleilleszti. Egyrészt, hogy ő most kinek fizessen jogdíjat, gondolom az Artisusnak, és ő majd szétosztja, mivel nem jelent meg tőlük semmi. Hogyan történik ez a dolog? Ezt kérdezik.
1: A zenekarnak először is nem kell jogdíjat fizetnie, hanem ahol ők koncerteznek, és ugye ez is egy ilyen gyakori legenda, hogy a saját zeném után kell fizetni az Artisusnak, és akkor innentől indul az ekézés. Megláttam, hogy az üres CD-kről is kell majd beszélni, az örökzöld téma. De a lényeg az, hogy a koncert szervező fizeti be a jogdíjat, hiszen ő az, aki ezt az egész rendezvényt összeáll, szervezi, ő leadja a műsort az Artisiusnak, amivel megjelöli, hogy mely számok hangzottak el, és az alapján mi felosztjuk. Tehát ez a zenekar akkor azt kell, hogy ráírja az adatközlő lapjára, hogy ez a Billy Cobham szám messzivetek fél feldolgozása, és akkor azonnantól kezdve nálunk már megtalálja a helyét. Ha szabad egy kis reklám, van nekünk most egy új koncert bejelentő rendszerünk, ez teljesen online most már, koncert online néven az interneten, aki rákeres, ezt megtalálja. Ennek az a lényege, hogy mind a zenekarok, mind pedig a fellépő helyek most már online közölhetik velünk a játszott műsorokat, meg a koncerteknek a helyszínét, stb.
2: De ez nem azért jött létre, mert hatalmas nagy probléma, hogy üres műbejelentők jönnek be, és csak általányt fizetnek, ami egy nagy kasszába megy be, ami végül is nem nevesíthetően kerül majd kiosztásra. Mert én korábban...
0: Általányt fizetnek, vagy nem fizetnek,
2: ezt látom a legnagyobb problémának, hogy nyilvános szórakozó helyeken és koncerteken lejátszott zenéket nem nevesítenek, ezért egy általányt fizetnek be, ami őket már jogosítja azoknak a zenéknek a lejátszására. Viszont mondjuk kaszati például nem fogja megkapni a száma után a pénzt, mert nem jelentették le.
1: Igen, a két kettike választani dolgot, ahol élő zene van, ott kötelező ilyen műsorközlő adatlapot leadni, és ott hát...
2: Ennek hogy megy a behajtása? Mert én azért voltam már egy-két koncerten, és nem biztos, hogy mindegyik le volt jelentve.
1: Ez így van, igen, tehát igen. Nem mondom, hogy 100%-osan működünk, hiszen nem tudunk mindenhol ott lenni, tehát nekünk van egy bizonyos létszámunk, amivel dolgozunk, de pont ez az online rendszer is ezt akarja megkönnyíteni, hogy ez gördülékenyebben menjen, de egyébként, ha szerzői reklamáció érkezik be, akkor egészen biztosan felkeressük azt a helyet, amúgy meg van egy olyan nyilvántartásunk, amiben az összes létező hely szerepel, tehát több mint 60 ezer partner van regisztrálva az Artisiusnál, és van egy olyan nagyon szigorú belső ügyviteli szabályzat, ami kimondja, hogy minden helyre legalább 2 évente egyszer be kell, hogy tévedjen egy Artisius ellenőr. Az én egyik kedvenc statisztikám az Artisiusszal kapcsolatban az a szám, hogyha az év összes napjának minden óráját összeadjuk, ide értve a hétvégéket, ünnepnapokat, éjszakákat, és akkor 16,41 másodpercenként benyit valahova egy Artisius ellenőr az országban.
2: És mit tudhatunk az Artisius ellenőrökről? Mert egy kicsit azt hiszük, hogy ez egy hivatalos szervezet, mások azt mondják, hogy ez csak egy behajtó cég. Mi az igazság?
1: Az igazság az, hogy az Artisius egy egyesület. Ennek több mint 1700 magyar szerző, szövegíró és irodalmi szerző a tagja.
0: Én is tagja vagyok, igen.
1: És ennek az egyesületnek van egy kb. 150 fős munkaszervezete, ugye ezt vezetem én, és ez a munkaszervezet hivatott arra, hogy a jogdíjakat beszedje, a jogosítást végezze, és a dokumentációt és a felosztást is végrehajtsa, és ezen a munkaszervezeten belül van egy olyan egység, akik vidéki régiókban, illetve budapesti kerületekben gyakorlatilag helyszíni ellenőrzést végeznek.
2: Tehát mindenhol, ahol zene szól, várhatnak Artisius ellenőrt, hiszen ahol másnak a szellemi tulajdonát, mondjuk úgy az önálló vagyonszerzésre felhasználják, ott az Artisius megjelenhet és követelheti az illető szerzők vagy előadóknak a jussát, ugye?
1: Igen, az tény, hogy mivel nem vagyunk hatóság, tehát semmifajta plusz jogosítványunk egyébként nincsen. Ez egy ilyen magánjogi jogviszony, tehát az én, ha tetszik, az én termékemet te megvetted, illetve hát használod, ezért én nekem van egy publikált díjszabásom, hogy mennyit kellene fizetni. Én azért megyek be az üzletbe, ami egyébként nyilvános, hogy megnézzem, hogy milyen körülmények között, milyen mértékben történik ez a felhasználás. Kollégák ott felvesznek egy adatlapot, és az alapján történik a számlázás. És,
0: tehát ezt úgy kell elképzelni, mintha az Artisius a zenésznek az ügyvédje lenne, vagy egyfajta?
1: Hát a közös jogkezelés, ahogy ezt nagyon precízen hívják, amit mi csinálunk, annak az a lényege, hogy az egyedileg érvényesíthetetlen, vagy nagyon rossz alkupozícióban érvényesíthető szerzőjogokat összeadódnak tulajdonképpen a jogosultak önkéntes elhatározása útján, mert az Artisiust 1907-ben maguk a jogosultak hozták létre, és világszerte az Artisiushoz hasonló szervezeteket a szerzők tették, rakták össze, és utóbb került rá erre az a jogi köntös, ami most egy kicsit megkönnyíti már a jogérvényesítést, de valóban úgy kell minket tekinteni, hogy mi nem egy arctalan behajtó cég vagyunk, ahogy te fogalmaztál meg, hogy sokan szoktak fogalmazni, hanem mi azoknak az alkotó kreatívoknak a képviselői vagyunk, akik egyenként nyilván nem fognak tudni oda menni az összes kocsmához, ahol szól a rádió, és azt mondani, hogy hát valószínűleg el fog nekem hangozni a dalom a következő egy évben, és én azt gondoltam, hogy ezért mondjuk 45 forintot kérnék.
2: Tehát ez... Na de ez az, hogy úgy tudom, hogy nem is kérhet semmit, hanem ti állapítjátok meg az Artisiusban, hogy mi jár neki. És ezt például, ezt a súlyozást hogyan találjátok ki? Én amikor voltam benne megkérdezni, hogy ha már zenész vagyok, hogyan tudom a lejátszott zeném után a legtöbb pénzt keresni? Azt mondták, hogy a koncertek műben jelentő lapja alapján jön a legtöbb pénz, utána a rádiós, tévés lejátszások és egyéb felhasznált zenék. Így van ez?
1: Ugye mi nagyon sok területen dolgozunk, talán érdemes elmondani, hogy melyek ezek. Valóban a koncert, a rádiós tévés sugárzás után szedünk be jogdíjat, a kábel tévéktől szedünk be jogdíjat, most már az internetes tartalomszolgáltatások után szedünk be jogdíjat, mi érvényesítjük az üres hordozók után a magánmásolási lehetőségre tekintettel fennálló jogdíjat, mit hagytam ki, vendéglátóipari és kereskedelmi gépzene, háttérzene utáni jogdíjat is. Na most ennek a sok rétű feletti összegnek, ami hozzánk befolyik, a felosztása, az egy úgynevezett felosztási szabályzat szerint zajlik, amit hála a jó Istennek nem a munkaszervezet állapít meg, hanem gyakorlatilag az Artisjusznak a közgyűlésén megszavazott.
2: De ez egy nemzetközi határozat, vagy itt egy nem, magyar specifikus?
1: Nem, ez minden jogvédő szervezet saját magának állapít meg ilyet, nem csak a külföldiek, hanem a belföldön működő egyebek, tehát van ugye itt Filmjusz, meg...
0: De mondjuk ilyen itt ott erről akartam megkérdezni, igen.
1: Meg Mahasz és társai, tehát nem az Artisjusz az egyetlen közös jogkező, csak mi vagyunk mondjuk a legnagyobbak, meg a legrégebbiek, ezért általában, ha elkézni kell, akkor minket szoktak megtalálni. A lényeg az, hogy ez egy demokratikusan felépített szervezetrendszer, és magát a felosztásnak az elveit és a konkrét szabályait, tehát az algoritmust is maguk a szerzők határozzák meg. Ebbe bármikor bárki beleszólhat, és hogyha a megfelelő szerzői többséget tud maga mellé felállítani, akkor nyilván ez meg fog jelenni a felosztási
2: szabályzatot. De mondjuk itt van egy konkrét kérdés, az illetőnek játsszák a Mr. 2 rádión a zenéjét, és nem kapott érte pénzt, hogyan tud utána menni? Lehet, hogy 42 forintról van szó, ez mondjuk egy teoretikus kérdés.
1: A MR2 gondolom. A MR2 természetesen fizet nekünk jogdíjat, ugye a Petőfiről van szó, és ad hozzá egy adatsort. Most el lehet képzelni, hogy az mondjuk 1 millió elhangzás per év, negyed évente kapjuk meg ezeket az adatsorokat, és hát például erre egy külön kollégám van dedikálva, hogy az összes ilyen reklamációt, amit például ez az illető is megtehet felénk, az behajtsa a rádión, és kéri az adatok pontosítását, meg hát dolgozunk együttműködésben olyan cégekkel is, akik monitorozzák ezeket a rádióadásokat. Nyilván önmagában egyik forrásban sem lehet 100%-osan megbízni, ezért próbálunk többféle képpen adatokat szerezni, sőt, hát van nálunk egy ilyen élő real-time monitoringos, monitoring és rögzítés is, tehát ha bármi történik, akkor utána tudunk nézni, hogy valóban megtörtént-e az az elhangzás.
2: És akkor mondjuk felfedezték, hogy ő neki lejátszották, legyen az 9-szer a számát ez alatt az időszak alatt. Úgy tudom, hogy van egy kifizetési idő, tehát minden hónap májusban van
1: minden
2: a kifizetés,
1: a májusában.
2: És év végén van ennek az összegyűjtése, és májusra kerül kiértékelés és kiosztásra.
1: Igen, ugye? A felosztás az mostani időszakban kezdődik el nálunk igazából, tehát körülbelül ez az az időszak, ameddig lezárjuk a beérkezett adatokat, és akkor, tehát ez egy elég bonyolult algoritmus, tehát ez egy darabig fut azért a számítógépeken, meg sok tényezőtől függ, de valóban májusban osztjuk föl a rádiós, televíziós jogdíjakat, és a fél éves koncert jogdíj felosztás is májusban van. A lényeg az, hogy a rádiók a reklámbevételük után fizetnek jogdíjat. Tehát a reklámbevételnek egy bizonyos százaléka az ő jogdíjuk, ezért cserébe a teljes világ repertoárból azt játszanak le, amit akarnak, és amikor ez a lejátszás megtörtént, és hozzánk elkerül az adat, akkor nyilván a felosztási szabályzat adta algoritmus szerint a pénzt összehozzuk a lejátszott művekkel.
2: Ez megtörténik-e? Tehát rengeteg előadót ismerek, aki panaszkodik azon, hogy ő hallott a rádióban, és még arról 42 forintról se kapott értesítést, feltétlenül 5000 forintig azért ez gyűlik, tehát hogy nem minden 42 forintot postáztak.
1: Igen, van egy limit, ami azt hiszem 1000 vagy 2000 forint, de ugye te előadókról beszélt, és itt talán ezt is tegyük rendbe, hogy az Artisjusz zeneszerzőket és szövegírókat képvisel, tehát az előadóknak megvan egyébként a saját maguk szervezete, az előadó művészi jogvédő iroda, és a rádiókkal ők is kapcsolatban vannak, tehát érdemes nekik az EI-nél keresni a pénzüket. Ami a mi felosztásunkat illeti, mindig van reklamáció, mi azért évente 6 és 7 ezer közötti magyar jogosultnak fizetünk ki jogdíjat, tehát egészen biztosan nem állítom azt, hogy mi 100%-osan minden egyes percnyi elhangzást megtaláltunk és azonosítottunk.
2: De azt mondod, hogy reklamációnak van helye, tehát hogyha a számunkra
1: regisztrálva
2: és
1: hogyha utólag ki is derül az, igen, hát persze nyilván kell, hogy legyen műbejelentés.
2: És akkor hogy történik az, amit te mondtál, az ideális helyzet, hogy én írtam az asztalfiókomnak, ám viszont hallom ezt a számot, és bemegyek reklamálni, hogy...
1: Hát akkor célszerű egy műbejelentéssel a hónod alatt érkezni, amihez kottát vagy hanganyagot kérünk, nem kell...
2: És én az eredetiségemet hogyan fogom tudni igazolni abban az esetben, ami most van, mondjuk ez a példa? esetén, hogy megírtam ezt a zenét, talán elfütyültem valahol, valaki talán meghallott, utána írt belőle egy számot, én mégis hogyan tudnám jogosítani, mondjuk nincsen pecsét a fiókomban, ezért nem tudom azt mondani, hogy ez korábban készül.
1: Hát ugye abban az esetben, hogyha te azt állítod, hogy egy mondjuk nálunk már bejegyzett mű az igazából a te korábbi alkotásod, igen, vagy annak igen, a felhasználásából igen. készült,
0: akkor nehéz lesz.
1: Nem feltétlenül, mert létezik természetesen ilyenkor polgári peres út. Tehát az Artisius ilyenkor azt csinálja, hogyha valaki ezt bejelenti hozzánk.
2: Volt akkor, már ilyenre például?
1: Hát hogyne. Hát azért ez nem azt mondom, hogy nagyon nagy nagyságrenden, de ez előfordul, tehát minden évben több ilyen eset van. Erre van nekünk egy eljárásunk, ami körülbelül úgy néz ki, hogy abban a pillanatban, ahogy valaki bejelenti, hogy az X mű az az övé, és nem pedig az, aki nálunk nyilván van tartva, akkor mi felfüggesztjük a jogdíjaknak a kifizetését, úgynevezett függőszámára tesszük, a beszedés azt természetesen folytatjuk, és van egy határidő, amin belül annak, aki azt mondja, hogy ez az ő műve, bizonyítania kell felénk, hogy ő valamilyen lépéseket tett, tehát mondjuk polgári peres eljárást indított. Mert nyilván csak egy ilyen egyszerű bejelentésre nem lehet a világ végéig függőre tenni mondjuk akárkilyen, akármilyen szerzőnek a művét. És ha elindított ezt az eljárást, akkor az eljárás végéig mi függőbe tartjuk a kifizetéseket, és ahogy a bíróság aztán határoz, az alapján pedig utána feloldjuk ezeket a pénzeket. A bíróság pedig ilyen esetben
2: Milyen döntéseket ismersz, hogyha kérdez?
1: Hát általában a szerzőjogi szakértő testületnek szokta segítségét hívni, ami egy olyan körülbelül 200-300 főből álló testület, a szabadalmi hivatal mellett működik. Ebben kétféle figurák vannak, egyrészt szerzőjogászok, másrészt pedig művészek.
2: Alkotóművészek,
1: az alkotóművészet minden területéről, szoftvertől, építészeten át zenéig.
2: És ez azért nagyon szép, hogy a szoftver írást, ezt alkotóművészetnek tekintjük immár.
1: Hát szerzőjogi oltalom alá esik. Egyébként Magyarország világszínvonalon a legrégebbi olyan országok közé tartozik, ahol ez egyértelműen eldőtt már a 80-as években, 83-ból származik az első ítélet, amikor már kimondták, hogy a szoftver is szerzőjogi oltalom alá kerüljön. Volt ebbe egy kis vita, mert volt, aki szabadalmat szeretett volna, de most ebben nem menjünk be bonyolult kérdést. A lényeg az, hogy ez a szerzőjogi szakértő testület, ez önkor összeül, meghallgatja a két felvételt, megvizsgálja a keletkezés körülményeit, művészi jelleget, stb. És azért hát az esetek többségében el tudják dönteni, hogy most akkor kinek van igaza ebbe a vitába. Tehát nyilván...
2: És mi történik egy olyan esetben, hogyha egy rossz akarója egy zeneszerzőnek bejelenti azt, hogy bizony ezt a magyar számot nem ez a magyar ember írta, hanem mondjuk egy német, holland, amerikai szerző, egy korábbi száma van egy-ez egybe átemelve. Ilyen esetben mi történik?
1: Hát ebben az esetben ugye azt lehet tenni, hogy ugye azt a holland vagy amerikai szerzőt is képviseli egy jogvédő társaság, és ilyenkor ő hozzá továbbítjuk ezt a
2: kérést. Tehát például egy ilyen rossz akarói levél nyomán elindul
0: csak
2: egy nyomozás.
0: Csak nem a Bergendi ügyre gondolsz.
2: Nem feltétlenül, csak mint egy példa tehát, hogy azért a zenei plagizáció az egy működő dolog.
1: Igen, hát mi magunktól egyébként nem indítunk ilyen eljárást, hanem hogyha valaki ilyet észlel, akkor ahhoz az adott művészhez vagy az őt képviselő hasonló külföldi közös jogkezelőhöz fordulhat, és ha onnan visszajön hozzánk egy jelzés, hogy valóban ők is ezt alaposnak találják, akkor ugyanez az eljárás indul el, amit az előbb mondtam, csak nyilván a határidők ott kicsit hosszabbak, mert egy külföldi perítés.
2: Meg úgy tűnik, hogy Magyarországról nem tudnak olyan hatalmas összegeket bekasztízni maguknak. Én nem tudom, hogy milyen kifizetések zajlanak, lassan át kell térnünk arra például, hogy az általánydíjas befizetések hova kerülnek, mert ez mindenkit nagyon izgat.
0: Na, én is hadd kérdezek egyet, hogy közben itt elhangzott egy csomóféle szerzői jogvédő szervezetnek a neve, hogy előadók, akkor filmesek, gondolom, akkor nem tudom, mindenféle...
1: Vannak
0: a lemez
1: kiadók.
0: Lemez kiadóknak, illetve gondolom, hát nem tudom, lemez lovasoknak is biztos már van valami szövetsége. Hogy osztják itt a dolgokat? Mivel ugye itt elhangzott előbb, hogy az Artisius kezeli az élő koncertek utánjáró, és akkor hát szinte ez, minthogyha az előadói jogvédővel is összefüggene. Illetve hát ugye mondjak egy kérdés, hogy mire gondolok, hogy nem-e itt ilyen dupla fizetés is esetleg előfordulhat. Ugye most tegnap megkérdeztem, hogy a Tilos Rádió hogy áll itt ilyen szerző jogilag, és hát nagyon örömteli hírt hallottam, hogy az Artisiusszal egy olyan szerződés kötött a Szabad Rádióknak a szövetsége, hogy kedvezményként Hát nem ingyenes, vagy nem, vagy ingyenesen? Most ez,
1: nem ingyenesen, de egy elég jelentős kedvezmény van, mert hogy egy szövetségbe tömörültek, és
0: így van. Gyakorlatilag... És tehát mindenki nagyon örül, hogy egy nagy kő legördült a működési feltételekről, viszont hát bejelentkezett hozzánk a Hamasz, vagy a Mahasz, és hát most nem tudom, ilyen újabb sok millió forintokat kér sok évre visszamenőleg, miközben ugye sok évvel ezelőtt még ők nem jelentkeztek be sehol. Esetleg fog még jelentkezni más is? Illetve még akkor egy kérdés, hogy alakítsunk-e mondjuk mi is egy ilyen társadalmi egyesületet, mondjuk Tilos Jusz néven, esetleg kidolgozhatunk egy olyan tematikát. Hát van-e vége ennek, illetve van-e valami fixálóztása?
2: Az a problémám, hogy mondjuk itt a Tilosban azért 90%-ban olyan zenéket játszunk, ami hát azért elég nehéz utána menni, vagy nagyon ritka egyedi felvételeket, mondjuk egy 1960-as évekbeli kambodzsai rockzenét, de ezt hogyan fogják rajtam behajtani? Hogyan kapja meg az öreg kambodzsai zeneszerző az egy forintját?
0: És már hát most az nagyon sok kérdését föltettünk, szóval itt, hogy...
1: Kéne lassan jegyzetelnem. Akkor talán kezdjük a többi közös jogkezelővel, tehát azért ki van ezt találva. A hatályos jogszabály azt mondja, hogy minden jogosulti csoport minden jogára csak egy-egy szervezet jegyezhető be országosan, tehát az a veszély nem áll fönn, hogy hozzátok más is idejön, és azt mondja, hogy a szerzőjog címén további összegeket kérne. Az azonban tény, hogy az Artisius a Tilos Rádiótól és bármely rádiótól csak a szerzőknek járó jogdíjat szedi be. Ugyanakkor a hangfelvételek tekintetében a szerzők mellett vannak jogai a kiadónak és az előadó művésznek is. És ezt a kettőt együtt szedi be a MAHASZ és az előadó művészi jogvédő iroda, tehát akik titeket megkerestek, azok ezt a két jogcímet próbálják meg érvényesíteni. Ez párhuzamos
0: vele. Ezt én értem, hogy ez egy másfajta jog, de akkor erre is van egy nevesített százalék, tehát hogy föl kell készülni, akkor mennyi a vége, szóval, hogy
1: így... Tehát úgy néz ki a dolog, hogy az Artisius, illetve bármely más közös jogkezelő által alkalmazható díjak, azok nem teljesen szabad árasak, mert ezeket minden évben közzé kell tenni, és közzététel előtt jóvá kell hagyatni az oktatás és kulturális tárcával. Tehát ezek megtekinthetők a közös jogkezelők honlapjain, hogy a reklámbevételnek és a költségvetési támogatásnak és az esetleges előfizetési bevételnek milyen százalékát kéri el az Artisius. Azt hiszem, hogy az EI és a MAHASZ ugyanezt a három csatornát próbálja meg a bevétel alapjaként azonosítani, és hát nyilván nálunk működnek ilyen kedvezményrendszerek is, hogy mondjuk akik érdekképviseleti szövetségbe tömörülve együtt jelentkeznek nálunk, azok kaphatnak bizonyos kedvezményt, ez történt ezek szerint a Tilos Rádióval is.
0: Van valamilyen hierarchia esetleg itt ezek között a magyarországi szervezetek között, tehát mondjuk az Artisius nagyobb súllyal van jelen, mint mondjuk az EI?
1: Semmilyen jogszabályi hierarchia nincs, tehát őnekik párhuzamosan ugyanolyan törvényben rögzített jogosítványuk van, mint nekünk. Azt szerintem, hogy az Artisius több mint 100 éve működik, az nem alapoz meg hierarchiát, tehát erről nincsen szó.
0: Előbb én itt viccelődtem ezzel a Tilos Jusszal, de ezt már kitalálták, és úgy hívják, hogy Creative Commons.
1: A Creative Commons, amiről szintén lehetne 6 napot beszélni, azért nem pont az, amit te Tilos Jusz néven írtál körül. A Creative Commons az tulajdonképpen azért érdekes, mert miközben mindenki szereti a szerzőjoggal szembeállítani, ez a jelenlegi szerzőjogi rendszerben gyökerező és csak azzal együtt értelmezhető rendszer, ami azt mondja, hogy hozzunk létre a minden országban hatályos szerzőjogi jogszabályoknak megfelelő olyan kikötésrendszereket, amiket az emberek aztán egy-egy piktogrammal jelölhetnek könnyen, és azt mondják, hogy ha én ezt a piktogramot leteszem, akkor ez a Creative Commons szabályzata szerint azt jelenti, hogy én a következő dolgokat megengedtem a szerzőknek. Van egy mesterséges szembeállítás a szerzőjog hagyományos gyakorlói, akár a közös jogkezelők és a Creative Commons képviselői között, amit mi minden egyes alkalommal próbálunk oldani, ugyanis mi azt gondoljuk, hogy ilyen nyilatkozatot a szerzők hagyományos rendszerében egyébként sokkal rugalmasabban tehet meg a szerző, mint a Creative Commons-ban, mert a Creative Commons-ban be van szorítva 4-5, nem tudom hány kategóriába, azokon belül nem variálhatja a jogokat, míg a szerzőgi törvény leírja, hogy A-tól Z-ig milyen jogaim vannak nekem, és azokat úgy gyakorlom, ahogy akarom. Nyilván ezek között van olyan, ami közös jogkezelés útján gyakorlódik, de egyébként például az interneten az irodalmi műveim tekintetében én nem csak ilyen-olyan piktogramokat tehetnék oda, hanem nyugodtan szabad szöveggel oda is írhatnám egyéb rendszer szerint, hogy én milyen felhasználásokhoz járulok hozzá, és melyekhez nem. És ami még a Creative Commons-nál egy érdekesség, és erről nem nagyon szoktak beszélni, az az, hogy a Creative Commons-os nyilatkozat nem visszavonható. Tehát ha én utóbb meggondolom magam, benne van a Creative Commons-nak a szabályzatában, legalábbis abban a szabályzatban, ami jogi nyelven van írva, és szerintem nagyon kevesen olvassák el. Ugye van egy Commons Deed, meg egy ilyen legal valami. Abban benne van, hogy az egyszer megtett nyilatkozat nem visszavonható.
0: És jól értem, hogy akkor az Artisjusznál is akár nyilatkozhatok úgy, hogy mondjuk nem kérem valami szolgáltatást, vagy lemondok
1: igen,
0: valamiről?
1: Vannak olyan lehetőségek, például a koncert és az egyéb ilyen nyilvános előadás tekintetében bárki oda jöhet hozzánk 2004. január, illetve május 1-e óta, és azt mondhatja, hogy ő igazából nem tart igényt az Artisjus szolgáltatásaira, mondjuk az internet vagy a koncert esetében, és ha ezt szeptember 30-ig felénk jelzi, akkor következő év január 1-től két joghatása van ennek. Egyrészt, hogy ő maga jogosíthatja a műveit, másrészt, hogy tőlünk nem fog jogdíjat kapni ezekre a
2: felhasználásokra. És ennek az ellentéte is érvényes, hogy valaki oda ment, hogy szeretné, hogyha jobban megfigyelnék a műveit, mert úgy érzi, hogy nincsen eléggé behajtva az a rengeteg pénz, ami járna neki.
0: Hát erre van most egy új menedzser típusra, ezt akartam szóba hozni, hogy találkoztam vele így a zenészi pályámon során, hogy akkor most már nem koncertszervező menedzser van, hanem aki utána megy a pénzeknek, szerzői jogi pénzek. Mondjuk összeszed 5-10 zenekart, és az jó pörög az üzlet. Hogyha ha utána megy, hogyha foglalkozik vele.
1: Az Artisjusznál nagy mértékben automatizált az egész történet, tehát én mondjuk nyilván itt kéne, hogy üljön egy ilyen menedzser, hogy elmondja, hogy pontosan mi az a plusz, amit hozzáad, de mi azért vagyunk, hogy ne kelljen ilyen menedzsert közbeiktatni a szerzők és az Artisjus.
2: De például
1: közé.
2: Én, mint szerző, oda tudok-e menni, hogy én azt hallottam, hogy nem tudom, hány százszor játszották a rádióban, koncerten az én szerzeményemet.
1: Nekünk van egy kifejezett ügyfélszolgálatunk, ahol ezt meg tudod
2: tenni. Igen. Hogyha mégsem kapok 100 forintot, hanem nullát, és azt mondják, hogy uram, önnek csak egyszer játszották a számát, míg én fotóval, videóval, barátaimmal élőben tudom bizonyítani, hogy mégis. Hogyan tovább?
1: Hát talán a barátaimmal élőben ez nem biztos, hogy sokat nyom alatba, de hogyha arról van szó, és erről már beszéltünk, hogy igazolható, hogy ezek a művek játszásra kerültek, akkor gyakorlatilag be fogjuk tudni hajtani az erre vonatkozó jogdíjat, akár koncertről, akár rádió tévéről van szó, és ez nem egy esetben meg is történik, hogy szerző reklamáció alapján megyünk ki egy-egy helyre, és ott derül ki, hogy itt voltak felhasználások. Azért, hogy ez könnyebb legyen, még egyszer mondom, hogy most már egy online felületet is csatasorba állítottunk itt a koncert tekintetében, és bátorítanak mindenkit, hogy regisztráljon, mert minél többen vannak ezen, annál hamarabb elérjük azt a kritikus tömeget, amikor már gyakorlatilag ez egy szabvánnyá válik.
2: Értem, én most megint egy hallgató kérdést tennék fel, mielőtt rákanyarodnánk a legizgalmasabb és legsősebb kérdésünkre, a hova lesz a név nélkül megérkező sok igen. milliárd forint című kérdés. De előtte azt kérdezi egy hallgató, hogy az adathordozókra kivetett mindenféle díjak hova kerülnek, illetve nem érzik-e, hogy ezzel az adathordozókkal kereskedőknek megnehezítik az itthoni dolgát, hiszen pár kilométerrel ide már őrületesen olcsón lehet kapni.
1: Összefügg a két kérdés, lehet róla együtt beszélni, mert az adathordozókra beérkező díj is egy ilyen címzés nélküli pénzösszeg, tehát mondjuk úgy, hogy ha most egy kicsit az általány díjak felosztásáról beszélhetünk, igen. Előtte még akkor néhány szót arról, hogy az üres hordozó díj és a hazai kereskedők stb.
2: Igen.
1: A helyzet az, hogy az Artisjus által alkalmazott üres hordozó díjak, azok az európai átlagon vannak megállapítva. Ami elég szerencsétlen geopolitikai helyzetünk az, hogy ugyanakkor Szlovákia, aki mondjuk ennek az európai átlagnak az 1%-át se éri el a jogdíjak tekintetében, az pont mellettünk van. ugye általában az azért hangzik el, hogy miért kell az Artis Jusznak a szlovák jogdíjaknál nem tudom hányszor magasabb díjakat beszedni. Ezt lehet így nézni a két ország relációjába, de én meg azt mondom, hogy miért kell az egyetlen lefele kilógó európai országhoz harmonizálni a kreatív alkotók díját. A szlovákok elkövették azt a hibát ezelőtt mondjuk 10-15 évvel, hogy százalékosan állapították meg a jogdíj mértékét, méghozzá a piaci árhoz, a hordozók piaci árához. Na most attól, hogy a technika úgy alakult meg, a tömegtermelés valahol Tajvanon, hogy ezek az árak ezek csökkennek, attól még arra a kapacitásra ugyanannyi jogvédett tartalmat lehet egyébként rámásolni, tehát nem azt mondanám, de hogy semmilyen korreláció van.
2: Hogy ennyi erővel a levegőt is meg kéne adóztatni, hiszen ott hang, a levegőn keresztül halljuk ezeket a csodálatos dolgokat.
1: Igen, vannak ilyen szuper ötletek, ha gondolják, ha hallgatók, akkor majd foglalkozunk ezzel is, ha tényleg ezt szeretnék, de azért itt egy dologra felhívnám a figyelmet. Amikor ennek az üres hordozó díjnak, amit tényleg a legtöbb embernél, ha az Artis Jus szóba kerül, akkor ez vágja ki a biztosítékot, és azt hiszem, hogyha megkérdezik, hogy miről ismert az Artis Jus, akkor mindig ez merül fel. Ennek a jogalapját illeti, itt azért el kell mondani egy pár alapvető dolgot. Egyrészt Magyarországon jelenleg a magáncélú másolás szabad. Ez azt jelenti, hogy ha ebből nekem közvetett vagy közvetlen hasznom nem származik, akkor én magáncélra másolatot készíthetek zenei, irodalmi filmalkotásokból. Ezért cserébe, hogy ezt a szabadságot a magyar jog megadja, ezért egy uniós rendelkezés alapján viszont valamilyen kompenzációt kell, hogy biztosítsunk az érintett, másolással érintett alkotóknak.
2: Na de ez az, hogy itt most az összes alkotóról beszélünk, itt a fiatalember arról beszél, hogy egy üres CD-re a saját zenémet, ha kiírom, vagy a saját fotóimat.
1: Igen, minden általány megoldásnak ugye az a lényege, hogy az üres CD-n nem lehet az üres CD piacra kerülésekor elválasztani, hogy na erre Kovács Józsi saját fotó kerülnek, vagy Juszt László saját fotói, aki ugye ezt előszeretettel szokta hangoztatni, hanem erre majd valamilyen jogvédett tartalom kerül. Én ugyanakkor szeretek egy kicsit belemenni a számokba. Ma Magyarországon egy üres CD jogdíja az mondjuk a 40 forint körül alakul.
2: Az üres CD eleve 40 forintba kerül. Tehát, hogy ez hogy lehetséges?
0: Ha a Szlovákiából jön.
2: Hát vagy itt a sarki bólapiacon megvásárolják.
1: Hát a sarki bólapiacokat egyébként ellenőrizzük, és az idei évtől büntető eljárás lehetősége is.
2: Nem irreális ez, hogy ugyanannyi jogdíjat tesznek rá egy lehetőség miatt, hogy én rátehetem Enrico Palazzo.
0: Jó, ez az általány, hogy itt...
1: Igen, értem, ezért szeretnék a számokba belemenni.
2: De közben nincsen meg ez a kiskapu, amit hiányolnak a hallgatók, hogy ők mondjuk saját archiválásra szeretnék csak használni.
1: Igen.
2: Viszont ők ezért nem kapnak vissza plusz 40 forintért semmit.
1: Akkor megmondom, hogy mit kapnak a 40 forintért. Tehát tegyük föl, hogy valaki vásárol 100 darab írható CD-t. Arra megfizet mondjuk 4000 forint jogdíjat plusz száfat, körülbelül annyit fizet ki, amennyiben mondjuk egy piacon lévő CD-lemez kerül egy műsoros CD. Ez azt jelenti, hogy ha egy kicsit számolunk, akkor 100 üres CD-t vett meg, arra a hatályos szabályok szerint rámásolhatott 100 művet, de hogyha azt mondom, hogy tömörítve másolta, akkor legalább 100-szor 10-et, tehát 1000-et, és egyébként kiadott rá annyi pénzt, amennyibe a piacon vagy a kereskedelmi forgalomba egy darab album kerül. Na most akkor én azt állítom, hogyha egy helikopterrel fölemelkedek a levegőbe, és mondjuk hirtelen meglátom, hogy melyik magánháztartásban hány darab írt CD van, akkor lehetséges, hogy 100 tetszőleges CD-ből mondjuk legalább egyen minden háztartásban lesz legalább egy védett zenei album. Uh-huh. És hogyha ezt elfogadjuk igazságnak, akkor azt mondom, hogy már nem bukott senki ezen az egész dolgon.
2: De annyiban nekem még mindig probléma, hogy nem látom, hogy az egy zenei album, ne adj Isten, mondjuk egy remek Madonna szám, Madonna hogyan fogja azután a lebukott felvétel után megkapni az egy forintját?
1: Ugye ez a két kérdés van. Egy, miért kell fizetni, kettő, hogy az
2: tudjuk
1: fel.
2: Miért kell ezt fizetni, azt már azt hiszem, megvan.
1: Akkor ezt pipáltuk, ennek örülök, hogy ez belátható. Ugye még egy mondat, a szabadság ára ez a 40 forint. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki, aki azt mondja, hogy sok ez a 40 forint, az gondoljon bele mondjuk az angol rendszerbe, ahol nincs üres hordozójogdíj, viszont nem másolhatsz magáncélra. Szeretnénk ilyet, mert akkor lehet erre javaslatokat tenni. Ahogyan osztjuk fel, kérdés pedig, ugye, tehát egyrészt bejön hozzánk ez az üres hordozódíj, ugye még nincs megcímkézve, tehát bejön egy bilankó hatalmas összeg, reméljük hatalmas, vagy mások szemében hatalmas, és bejön még mondjuk a kereskedelmi vendéglátóipari szférából az ott üzemelő rádiók, tévék után szintén egy megcímzetlen összeg. Most ezt az Artisius hogyan tudja felosztani? Egy. Először is nem csak magunknak osztjuk fel ezt a jogdíjat, mármint a magunk alatt értve most a zeneszerzőket, szövegírókat, irodalmi szerzőket, hanem azért, hogy ezt hatékonyan lehessen behajtani, ezért ezt egy kézbe adta a jogalkotó az üres hordozóknál is, a gépzenénél pedig megállapodtunk az EI-vel és a MAHASZ-szal. És a lényeg az, hogy először is a törvény tartalmaz egy felosztást, ami konkrétan a jogszabály szövegben szerepel, hogy hány százalékát kapja ennek a jogdíjnak a Filmjusz, az Előadóművészi Jogvédőiroda, a MAHASZ és a Hungert.
2: Ahhoz képest, hogy ez egy meglevő statisztika alapján kidolgozott súlyozás szerint van.
1: Volt
2: így?
1: Valamikor. Annó.
2: Tehát lehet, hogy már tök más a rendszer. Mármint a gyakorlat, inkább
1: igen, itt arról is szól a törvény, hogyha ezek a jogkezelő szervezetek úgy gondolják, akkor ettől eltérhetnek egyébként. Tehát, nyilván,
2: tehát van felülvizsgálat például, mert ahogy most mondod, így több éve már ilyen súlyozás szerint osztják ki ezeket.
1: 99 óta szerepel, de most még ugye csak arról beszélek, hogy a beérkező összeg szétosztása, hogy történik, nem a felosztása.
2: De már a szétosztásánál is a súlyozás lehet kérdéses, hogy valóban a 99-es állapotok vannak-e mondjuk a Filmjusznál, tehát igen, hogy ugyanannyi jár nekik.
1: Hát azt tudom mondani, hogy ebben az üres hordozós témakörben még egyik közös jogkezelő sem vetette föl, hogy újra kellene gombolni a kabátot. És akkor rátérünk az izgalmasabb részére, hogy mi történik a pénzzel házon belül. Ugye itt már csak arról tudok beszámolni, hogy az Artisiushoz kerülő pénzzel mi történik, azt, hogy a többiek hogy csinálják, azt pontosan nem tudom, illetve őket kellene megkérdezni. Nálunk a felosztási szabályzat tulajdonképpen azt mondja, hogy minden olyan pénzt, ami beérkezik és nincs megcímkézve, azt úgy lehet felosztani, ezt nem is a szabályzat mondja, ezt az élet mondja, hogy megnézzük, hogy milyen más adatok vannak egyébként az Artisiusnál, milyen más adatok állnak rendelkezésre. Ugye van nekünk koncertadatunk, van nekünk rádiós tévés adatunk, van nekünk internetes adatunk, és van nekünk lemezaladási adatunk. Ez az a négy adatforrás, amit egyáltalán fel tudunk használni akkor, hogyha azt mondjuk, és már pedig ezt mondjuk, hogy valamilyen a való élethez legalábbis közelítő megoldást szeretnénk alkalmazni.
2: De várj, ez alatt azt érted, hogy a bejövő hatalmas név nélküli összeget kik felé fogjátok továbbosztani? Úgy, hogy nem tudjátok, hogy ez nekik jár-e, de ti ezek szerint számok alapján meghatározottuk, hogy inkább igen, ezeknek adjuk.
1: Nem mi, hanem a képviselt szerzők évről évre a felosztási szabályzatban meghatározzák, hogy a beérkező pénz hány százalékát ossza föl a munkaszervezet a lemezaladások alapján, hány százalékát a rádió-tévé alapján, hány százalékát az internetes letöltések alapján, és hány százalékát a koncertadatok alapján. És az, hogy ott egyes jogosulti csoportok hogyan meccselnek érdekérvényesítés, stb., az már minket, ugye az Artisius technokrata munkaszervezetét nem kell, hogy érdekeljen. Nekünk egy dolgunk van, leprogramozni és végrehajtani azt az algoritmust.
2: De hát a gyakorlati részt akkor azt mondjátok, hogy nem is az Artisius osztja ki a pénzeket, és nem az Artisius határozza meg, hogy milyen százalékban is kik kapják ezeket a pénzeket.
1: De az Artisius egyesület, aminek a vezetősége meghatározza a felosztási szabályzatot a hozzá beérkező inputok alapján, tehát végső soron a szerzők beleszólhatnak ebbe. Volt olyan az elmúlt időszakban például az üres hordozó díjnál, hogy érkezett a szerzői tagságtól egy olyan javaslat, hogy ne csak egy év lemezeladásait vegyük figyelembe, mert nyilván nem csak azt másolják az emberek, amit abban az évben kiadtak, amikor ezt a pénzt mi beszedtük, és akkor kialakításra került egy ilyen három évre elhúzott ilyen degresszíven, szóval tehát az előző év az felével szerepel, az előtt év, igen, meg negyed, valami ilyesmi. Tehát itt ezer kreatív megoldás lehetséges. A lényeg az, hogy tehát ezeket a pénzeket végső soron azok osztják el, akiket ez illet, a szerzői társadalom.
2: Értem.
1: És amikor ekézik ezt az egész jogintézményt, akkor arról érdemes elgondolkodni, hogy itt ugyanarról van szó, mint amikor megveszem a kenyeret, aminek van egy fogyasztói ára, és valahogy ezt meg senki nem kérdezi, hogy de a pékek hogy osztják el a lisztbeszállítókkal, meg a satöbbivel, tehát ezek egyébként nem közpénzek, szeretném itt jelezni, ezek a szerzői társadalomnak a magánpénzei, Ennek ellenére az Artisius minden évben beszámol arról, hogy mit, hogyan, mennyit szedett be, és akkor az hogyan került kiosztásra. Nyilván azt már nem tudjuk megtenni, mert ezt nem teszik lehetővé jogszabályok, hogy azt is elmondjuk, hogy konkrétan melyik szerző hány fillért kapott, mert az már egy ilyen...
2: Értem, mert én amilyen problémákat kapok legtöbbet, az, hogy a legrégebbi Artisius tagok és a legismertebb magyar zeneszerzők minden évben súlyozottan maguk számára sokkal több összeget osztanak ki, míg amit az imént elmondtál, hogy csak az egy-két évvel ezelőtti termés lehetne igazán kiosztani, tehát visszamenőleg nem biztos, hogy még mindig ugyanannyira fogy az ő lemeze. Mondjuk egy ismertebb régi zeneszerző, vagy mondjunk egy olyan, aki már nincs között.
1: Hát ugye az általam elmondott példa az pont azt mondja, hogy eddig úgy volt, hogy csak az adott év lemezei, tehát ebből következően egyáltalán nem volt az igaz, hogy itt a nem tudom hány évvel ezelőtti eladások is számítottak, és egyébként pont a fiatalabb rockzenei réteg mondta azt, hogy de léci, ne csak egy év számítson. Tehát én azt mondom, hogy...
2: És miért lehetséges az az érzés, hogy mindenki azt gondolja, hogy az idős Artisius alapító művészek arányaiban sokkal több pénzt visznek haza, és nem az aktuális felosztás szerint, hanem érdemeik elismerése miatt.
1: Ugye úgy teszed fel a kérdést, hogy miért lehetséges az az érzés, hogy mindenki ezt gondolja. Nyilván nem kérdeztél meg mindenkit, tehát ugye általában aki...
2: Csak egy legendát próbáltam
1: felemlíteni. Ez is egy ilyen legenda. Nekem minden évben megjön az az info, hogy nagy balhé van, felosztás után májusra, mert mindenki kevesebbet kapott, mint tavaly. Érdekes módon a mindenki, az mindig másokból áll, tehát minden évben más a mindenki, és egy idő óta én már elkészítettem mindig azt a statisztikát, és ezt közzé is tesszük mindig, hogy hány embernek nőtt a jogdíja tavalyhoz képest, és hánynak csökkent. És állat érdekes módon mindig 50% körüli az, akinek nőtt. Ezek általában nem tartoznak a mindenki körébe, akik megjelennek nálunk, és egy 50%-nak, akinek csökkent meg, tehát nyilván van valamennyi, akinek körülbelül ugyanannyi, de ez egy ilyen természetes eloszlás, és semmi másnak nem függvénye, mint a valódi felhasználásnak. Tehát az Artisius szokás egy ilyen arctalan, fekete dobozként tekinteni.
2: Igen, mindenki várja a kinyomtatott listákat, hogy az X előadó, vagy az Y előadó ebben az évben miután és mennyi pénzt kapott.
1: Igen, szerző.
2: A szerző, bocsánat, elnézést. Tartsunk egy rövid levegővételi szünetet, és a szünet után visszajövünk betelefonálási lehetőséggel. Vendégünk az Artisius vezetője. Milyen vezető az? Mi a vezetési mód az? És mit is csinálsz az Artisiusnak?
1: Főigazgatok.

0: Tilos Rádió FM 90.3 a harmadik utas című műsor vendége dr. Singer András, az Artisius főigazgatója. Én hát egy újabb kérdéscsoportot hagy vessek fel, ugye itt én próbáltam az elején egy kicsit ilyen történelmi távlatba helyezni a dolgot, hogy kialakult egy rendszere a dolognak, és akkor bejött a számítógép. Valamikor 20-25 évvel ezelőtt. Hagy világíts meg, hogy mire gondolok. Emlékszem, hogy olyan 1995 táján a Kecskeméti Bábszínházzal szükségünk lett volna íratni egy CD-t, és akkor azt hiszem az egész városban egy hangstúdiónak volt CD-írója. Egy hétre vállalták, mint egy 10-15 ezer forint munkadíjba került. Na most ehhez képest ugye most egy más világot élünk, tehát történt egy olyan forradalmi változás, ami hát erősen bele rondított itt a jó bevált dolgokba. Ugye hát előtte a lemezkiadás az egy olyan dolog volt, hogy hát senki nem gyártott otthon lemezt, tehát mindenki megvette.
1: Hát még azért előtte volt az az utcáról bemegyek, ugye Elvis Presley is így csinált az első lemezét, tehát volt ilyen még Magyarországon is.
0: Persze volt akkor is kazetta, megszólalt, de jellemzően ugye a hanghordozó volt olyan formátum, amit hát nehezen lehetett úgy reprodukálni, hogy teljes minőségben jelen legyen. Ugye aztán az ipari fejlődés, meg számítástechnika gyakorlatilag hát most már fillérekért ezt lehetővé teszi számunkra. Ez nem egy új korszaknak a kihívása itt a szerzői jogi. És hát az internetről, mint YouTube és az összes többi ingyenes letöltés és fizetős, szóval, hogy
1: igen, ezek mind felmerültek.
0: Ezek így olyan dolgok, hogy hát nehezen megkerülhetők manapság, hogyha valaki zenével, bármivel, filmmel, információval foglalkozik.
2: Az biztos, hogy egy ilyen paradigmaváltás szagú időszakban élünk most a szerzőjog tekintetében legalábbis. Ugye egyrészt a digitális technika jelent meg, ami lehetővé teszi, hogy mondtad, azonos minőségű másolatokat pillanatok alatt. Másrészt ezt fokozza a globális kommunikációs hálózat, ami meg azt teszi lehetővé, hogy ezeket a másolatokat azonnal terjesszük is. A szerzőjognak erre a 90-es évek közepén született az első válasza, amikor elfogadtak egy olyan egyezményt, ami tulajdonképpen a hagyományos szerzőjogi rendszert majdhogy nem változatlan formában az internetre is alkalmazhatónak minősítette, és azóta azzal küzdünk, hogy ennek érvényt szerezzünk, vagy küzdenek, hogy ezzel érvényt szerezzenek. Én ezt személy szerint a következőképp látom. A zene fogyasztása az teljes egészében megváltozott az utóbbi időszakban. Az, hogy a hangfelvétel eladásoknak a mértéke az mondjuk a 20-25%-kal csökken évente, most már tényleg 2-3 éve legalább, az azért jelzi azt, hogy hány év van még ebből hátra. Tehát
0: ugye mostan vannak ilyen mindenféle jó kis ilyen popzenei tanácskozások, amin mi részt veszünk, ott ugye mindenütt azt halljuk, hogy lemezt már csak úgy szórakozásból csináljatok, zenekarok, névjegyként.
1: Koncentráljatok a koncertekre, és még arra se számítsatok, hogy az interneten vagy a rádiókban játsszák a számotokat, vagy hogy azután kaptok pénzt.
0: És akkor de mondom azt, hogy tízen meg azt mondták, hogy akkor felejtsétek el az élő zenét, mert akkor nincsek voltak. Hogy
2: igen,
0: akkor,
2: az, igen, de régebben ez ugye úgy volt, hogy a koncert a CD promója volt, most meg a CD a koncert promója lett.
0: Így van.
2: Kvázi. Az tény, hogy nagyon átalakult ez a történet. Az alapvetően egy örvendetes tény lenne, hogy soha ennyi zenét még a társadalom nem fogyasztott, és ilyen sokfélét, mint most. Az már kevésbé örvendetes, hogy úgy tűnik, hogy a társadalom hajlandó fizetni a technikai eszközökért, ami ehhez szükséges, a társadalom hajlandó fizetni a kommunikációs kapcsolatért, ami ehhez szükséges, csak éppen a társadalom az alkotók díját nem nagyon szereti megfizetni.
1: Na igen, ez rögtön felveti azt a kérdést, ami az ösztöndíjak, különböző pályázatok, illetve a nem is tudom, az Artisius lehetséges támogatása az alkotó művészek felé. Van-e ilyen vonal az Artisiusnak?
2: Vagy... Van ilyen vonal, bár ez nem függ azzal össze, amit az előbb mondtam. Pont arról beszéltem, hogy ha még szabad arról egy picit, hogy úgy tűnik, hogy egy olyan szociológiai vagy pszichoszociális változás is van, hogy az internet korszakban felnőtt generáció az azáltal, hogy a dolog ott van, tehát hogy elérhető, mindenki tudja, hogy gyakorlatilag a teljes zenei repertoár az valamilyen fájcserélőn, vagy Varez oldalon az megtalálható, tehát aki akar, ezt megtalálja, nyilván ezek nem jogszerű szolgáltatások, de azzal, hogy az a tény, hogy elérhető, azzal úgy szocializálódtak, hogy különösebben az nem merül föl senkibe, hogy ezek után esetleg fizetni is kellene. Mindenki gyárt magának hangzatos ideológiákat arra, hogy ő miért nem szeretné fizetni. Általában azt mondják, hogy én csak meghallgatom, aztán utána úgyse venném ezt meg.
0: Ezt értem, viszont akkor itt közben kéne kérdeznem, hogy ugye itt beszélünk én átalakulásról, meg digitális kultúra megjelenése, meg a technikai eszközök. Én azt vettem észre, hogy az egész világ átalakult úgy, hogy ha most megnézzük a világ leggazdagabb embereit, akkor az első 10-ben nem tudom, 8 számítástechnikával foglalkozik, és nincsenek ott az orosz oligarchák, nincs ott az Anglia királynője, meg a Brunei szultána, tehát valami pénz nagyon

0: az accessbe, tehát az internet hozzáférésbe építsenek be valami fajta díjat, és akkor ezek szerint az elképzelések szerint akkor többé nem lenne a file csere jogellenes, hanem mondjuk lehetne kétféle csomagot választani az internet szolgáltatónál. Az egyik az tartalmaz egy ilyen szerzőjogi díjat, és lehetővé teszi, hogy azt csinálják, amit akarjak, a másik meg azoknak szól, akik azt mondják, hogy ők az életben nem fognak semmit letölteni vagy megosztani, és akkor nekik ezt nem kellene fizetni. Nyilván ezer technikai és jogi buktatója van ennek, de hogyha akarunk egy valamilyen fajta megoldást, akkor ez nyilván az egyik a pakliba benne
1: van. Ez jó hangzik, de közben amiről olvasni lehet itt egy nemrégi ACTA konferencia, ami valamilyen jogvédő szervezeteknek a szövetsége, te biztos jobban
2: Netes, azt hiszem.
1: Nem, ez talán ilyen amerikai, ugye, illetve hát Franciaországból, Svédországból hallani büntetőjogi példákat, vagy esetleg ilyen irányú tendenciákat, melyik fog győzni?
0: Nem tudom megmondani. Hát mi az Artisiusban általában nem szeretjük a büntetőjogi utat választani. A magánszemély fogyasztókat, letöltőket vagy fájlcserélőket nem is nagyon szoktuk ilyen módon gyakorlatilag megtámadni, vagy veszélyeztetni. Mi valami konszenzuális megoldásba reménykednénk. Ehhez az kell, hogy a társadalom belássa, hogy azért szükség van zenére a jövőben is, és ahhoz, hogy zene legyen, ahhoz valamilyen ösztönzést azért kell adni, aminek egy anyagi eleme is kell, hogy legyen. De visszatérve arra, amit az előbb kérdeztél, azt látjuk, hogy ahhoz, hogy akár egy ilyen globális díj bevezethető legyen, ahhoz az kell, hogy azzal a szektorral, aki jelenleg uralja ezt a terepet, vagyis az IT és telekom szektorral szemben érdeket lehessen érvényesíteni. És én azt látom, vagy azt látjuk, hogy amíg az mondjuk a 80-as, 90-es évekig igaz volt az, hogy a szórakoztatóipar, tehát a zenefilm együtt mondjuk, az egy olyan globális üzletág, aminek iszonyú nagy súlya van, és akár a jogalkotásra is. Igen, nagy lemezkiadók, filmstúdiók, zeneműkiadók, stb., hogy akár a jogalkotásban is egy nagyon erős lobby csoport lehet. Addigra én most azt gondolom, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ennek még maradt annyi ereje, hogy ezt a internet szolgáltatói hardware-szoftver összekapcsolt telekom lobbit ezt lenyomja, és végső soron beszéltünk mi bármilyen szép elvekről, valahol fönt az Európai Unió jogalkotásában ez szerintem ilyen lobbiharcok eredményeképpen fog eldőlni.
1: És elképzelhető, mondjuk, hogy ez a lobbiharc mondjuk a nagyvállalatok javára fog eldőlni mondjuk az állampolgárok millióival szemben?
0: Hát ez tehát kérdés, mondjuk, hogy drasztikus,
1: hát hogy mondjuk itt nem tudom, megvalósul valami rosszabb forgatók, vagy már úgy rosszabb, hogy tehát, hogy
0: szerintem az állampolgárok milliói...
1: Mondjuk az internettől való eltiltás, hogy miket is mondanak, ami ugye még nem a legrosszabb, de
0: nem, tehát a jogosulti oldal, tehát az előbb említett ilyen szórakoztató, stb., az dolgozik azon, hogy amellett, hogy jogszerű alternatívákat teremtsen a fájcserének, és ezerféle ilyen új tarifa születik meg rugalmas együttgondolkodás a hangfelvétel kiadók, szerzői, jogvédők között a piaci szereplőkkel. Emellett az is fontos, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fájcsere egyébként nem jogszerű, tehát pont azért, amit az előbb mondtam, hogy ez így nagyon elterjedt már, hogy mivel van, ezért mindenki csinálja. És ennek az egyik ága az, hogy például Franciaországban elfogadtak egy olyan törvényt, ami egy ilyen három csapással, ilyen fokozatos válasszal eljuthat odáig, hogy a végén majd esetleg egy bíróság döntése alapján valakit megfosztanak az internet kapcsolattól, tehát itt már nincs arról szó, hogy ezt valamilyen jogvédő szervezet vagy hatóság róná ki ezt a büntetést, hanem ezt egy bíróság fogja majd a francia rendszerben is megvalósítani. Mondom, én hosszabb távon abban hiszek, hogy inkább tárgyaljuk újra ezt a felborult szerzőjogi egyensúlyt.
1: Na, egy telefont is kaptunk itt a vége fele. Halló?
3: Halló?
1: Halló, telefonáló?
3: Én vagyok.
2: Tessék.
3: Sziasztok. Na, azt akarom megkérdezni például, hogy például az fölmerült-e már, amit ugye az előbb szerintem te is pedzegettél, mint a Péter, hogy ezek a nagy szolgáltatók, vagy nagy rendszerek, mint a Facebook és az összes többi, a YouTube, hogy tulajdonképpen ők ebből élnek, hogy folyamatosan mennek a megosztások, tehát gyakorlatilag

0: az ő, tehát ők lennének az a szolgáltató, akiknek ezért miért nem kell fizetniük. Tehát az ő rendszerük attól él, attól fejlődik, attól mozog, hogy a megosztások történnek. Az a, gyakorlatilag most, ahogy nézem a Facebookot, szóval folyamatosan a megosztás az egyik motorja a Facebooknak, hogy képeket nyomnak föl. Miért nem őket kötelezik arra, hogy ők élből...
1: A szolgáltatókat?
0: Hát a Facebookot egy szolgáltatónak gondolom.
1: Igen,
0: meg a YouTube egy is szolgáltatónak is, gondolom. Az ő létének az alapja az, hogy megosztások történnek, ezt látjuk, úgyhogy ezt kéne meggondolni, vagy nem tudom, ezt már nyilván meggondolták, nem?
1: Jó, kösz a kérdést, nézzük.
0: Na jó van, hello.
1: Cső.
2: Igen, hát természetesen könnyű belátni, hogy ezek a típusú szolgáltatások mondjuk ilyen jellegű forgalmat nem nagyon bonyolítanának, hogyha nem lenne hello. Zene meg videó.
3: Újabb telefon, hello?
4: Hello.
5: Tudtok?
3: Igen, hogy?
5: Igen. Azt vettem észre, hogyha a Facebookon például ráklikkolunk egy YouTube-os filmre mondjuk, akkor azt mondja, hogy itt nem nézhetem meg a Facebookon, csak a YouTube-on, és akkor még tovább kell kattintani, hogy a YouTube-ra kerüljek. Tehát gyakorlatilag a YouTube-on fogom megnézni.
1: Igen,
3: és akkor ez pénz, ugye?
5: Gondolom, hogy azért írja ki, tehát elsőre, amikor ráklikkolsz, kiírja, hogy jogdíj ügyek miatt, tehát angolul van a felirat, most nem tudom idézni, ez a link nem...
1: Igen, de mire vonatkozik a kérdésed?
5: Formában nem nézhető, hanem tovább kell mennem a YouTube-ra, és ott megnézni.
1: De mire vonatkozik a kérdésed most az artisztus
3: szakapcsolatban? Hát inkább egy észrevételnek fogjuk föl, így van.
5: Hozzászólásához mondtam ki.
1: Ja, értelem. Köszönjük szépen a Facebook használatot.
2: Szóval az a lényeg, hogy nálunk nyugatabbra már megtalálták ezeket, és volt olyan hír is, hogy például az angol jogvédő olyan vitába keveredett a Google-lel, hogy a YouTube miatt nem tudtak megállapodni a díjakban, hogy a YouTube egy rövid időre nem is volt elérhető az angolai felhasználók számára. Most ebből olyan írtózatos botrány lett, ami szerintem pont azt illusztrálja, amit az előbb elmondtam, hogy az embereket nem az érdekelte, hogy most fizet-e jogdíjat a YouTube, vagy nem, hanem az, hogy nem elérhető, és mi az, hogy nem elérhető.
3: Na itt akkor a kalózpárttal folytatjuk majd esetleg. Telefonáló, haló.
6: Haló, szia, várjál, előbb a másikat nézzük.
3: Köszönjük.
6: Késősben három gyors kérdésem lenne. Az egyik az csak egy ilyen költői, hogy amik egy CD-re van egy teljes áru jogár, akkor mondjuk MP3-ra, ami mondjuk legjobb esetben is 320-nál egy 1/4-es minőségromlás, ott miért nem kevesebb a jogdíj, illetve lenne egy olyanom, hogy van nekem itt egy pakli 100-as DVD-m csak saját felhasználású képeimmel, stb. Szeretném mondjuk visszakapni a 40 forintot lemezenként, vagy...
3: Erről sajnos beszéltünk már, az az igazság, és igen, már elhangzott egy korrekt válasz, szerintem.
6: Hogy miért nem lehet mondjuk egy hivatalt, vagy valamit, hogy én bemutatom fizikailag, hogy itt van nekem lezárt, nem újraírható lemezem, saját tudszal, erre kifizettem, de mivel nem azt raktam rá, én ezt szeretném vissza.
3: Az a baj, tényleg pont erről konkrétan is szó volt, hogy miért az ára ez a 40 forint esetleg.
6: Jó, mindegy.
1: De az MP3-as kérdésed az elég érdekes a minőségromlással kapcsolatban.
6: Hát de nem, mert most, hogyha flagba rakom ki, vagy akármi, akkor az mondjuk lúz lesz.
3: És hogyha jobb lesz a minőség, akkor meg többet?
6: Hát de mondjuk meghatározunk egy limitet, hogy mondjuk az, hogy...
3: Akkor a bakerét lesz a legdrágább.
6: Igen, így van. De mondjuk most erre még csak egy gyors megjegyzést, hogy kellett a világnak a digitális ipar, ameddig a bakelitet nem lehetett otthon házilag nyomatni, a legjobban szól, arra nincs alternatív, ott lemezgyár van, ott a jogdíj megvan fogva.
3: CD-t se lehetett házilag nyomatni, amíg nem volt minden gépbe.
6: Hát mi, acetát lemez?
3: Na, oké, köszi szépen.
6: Ja, várj, még egy izé, hogy szó volt itt az ellenőrökről, hogy nem hatóság maga a cég. Mi van akkor, hogyha én egyszerűen a szórakozó helyemről elhajtom az ellenőrt? Tehát egyszerűen azt mondom, hogy itt elkezd a... Mert hogy én mondjuk fizettem a szórakozó helyen a sarcot, de mondjuk egyik kollégám azt mondta, hogy ők egyszerűen, hogy bejöttek az ellenőrök, elkezdtek ott pattogni, és kidobatta, és azóta se történt semmi, ennek már másfél éve van.
1: Na, kösz a kérdéseket, folytatjuk lassan vége a műsorunknak.
2: Kezdjük talán az utolsóval, tehát én mondjuk nem tudok arról, hogy bárkit kidobtak volna, olyanról meg biztosan nem, hogy és akkor mi oda nem mentünk vissza. Az Artisusnak olyan lehetőségei vannak, mint bármely magánszemélynek, tehát abban az esetben, hogyha minket nem engednek be, de tudható egyébként, hogy ott zene van, mert ezer más forrásból, hirdetésből, vagy ebből abból nyilvánvaló, hogy ott egyébként zenét használnak fel, mert mondjuk az egy diszkó, akkor egy polgári pert indítunk, és hát akkor majd a per során, hogyha tényleg máshogy nem megy, akkor majd a bíróság elrendel ilyen helyszíni szemlét, meg ilyen bizonyítási eszközöket, de hát mondjuk erre az évi 1000 perünkből nem nagyon szokott egy esetben se sor kerülni. Ami az MP3-at illeti, hogy ha jól értettem, hogy miért nem olcsóbb rá a jogdíj, mert hogy rosszabb minőség bizonyos esetekben, hát erre azt tudom mondani, hogy az Artisius, van erről egy közlemény is a honlapunkon, most már olyan alacsony jogdíjakat határozott meg az utóbbi két évben az ilyen előfizetős MP3 letöltögetős, meg streamelős piaci modellekre, amik messze alá mennek a hangfelvételen terjesztett művek esetén
3: a jogdíjaknak. Mégis nagyon főháborodtak rajta.
2: Érdekes módon nem. Tehát nem ezen háborodtak föl, hanem azon, hogy egyáltalán létezik ez a díj, mert hogy sokaknak ez új volt, miközben egyébként ez 10 éve van. És mondjuk, akit igazán érint ez a dolog, az nem háborodott föl, mert azzal konkrétan megállapodtunk. Tehát ugye, ahogy az előbb mondtam, mi próbáljuk azt elősegíteni, hogy életben maradhassanak olyan üzleti modellek, amiket most próbálnak ki. Ehhez az szükséges, hogy élhető jogdíj körülményeket teremtsünk nekik. És ezt úgy gondolom, hogy a mi oldalunkról ez megtörtént.
1: Búcsúzóul, én tényleg még azt kérdezném meg, hogy van esély a Artisius részéről a fiatal feltörekvő generáció, illetve a még támogatásra szoruló alkotóművészek Artisius bevételein keresztül való támogatására?
2: Igen, van. Az Artisiusnak létezik egy zenei alapítványa, meg egy irodalmi alapítványa is van, ugyanis a jogszabály és ami általunk kötött nemzetközi szerződések lehetővé teszik azt, hogy bizonyos típusú jogdíjakból 10%-ot levonva, elkülönítve egy kulturális alapba tegyünk, és ennek a sorsá pedig szintén szerzőkből álló bizottságok döntenek minden évben. Itt van egyedi támogatásra lehetőség, és minden évben sok-sok millió forintot kioszt így az Artisius zenei és irodalmi alapítvány.
1: Értem.
3: Szóval mondjam el, hogy ma bár nincs semmi összefüggés, mi az Uzgrinivel zenekarral éppen ilyen támogatott csapat vagyunk most.
1: Ez egy rendszeres támogatás?
3: Köszönhet az Artisius, nem egy egyedi kérelemre.
1: Értem.
3: Úgyhogy tényleg hát egyébként más kevesen adnak pénzt, szóval ez mindenképpen az Artisius javára kell mondani. Itt paradigmaváltásról beszélgettünk egy kicsit, hogy mi lenne ez a, én ezt próbálom itt feszegetni, hogyha most nem is tudjuk még, mi lesz mondjuk 10 év múlva, vagy főleg inkább 50 év múlva, hogy mi lenne szerinted a legjobb út, melyik irányba kellene elindulni, mint megoldás?
2: Hát ugye nem könnyű a kérdés, én megpróbáltam az ez irányú gondolataimat összefoglalni egy cikkben, amit vagy föltettünk, vagy föl fogunk tenni az Artisius honlapjára, mert hogy nagyon bonyolult a történet. Az látszik, hogy itt az iparági szereplők is újra struktúrálódnak, a hangfelvétel kiadás, a publishing iparág, és hát a közös jogkezelő szervezetek is valamennyire keresik a helyüket. Én igazából csak annyit szeretnék, hogyha egy olyan megoldás alakulna ki a végén, aminek nem az lenne a lényege, hogy a művek közönséghez juttatásának az összes szereplője egyébként ebből meg tud élni, kivéve azt a kreatív alkotót, aki létrehozta a művet, amiről egyáltalán szó van.
1: Tehát most
3: ezt sokszor érezzük egy kicsit.
1: Igen. Tehát azért van-e remény arra, hogy a következő években talán jogosabbnak érzik majd a kifizetést az alkotóművészek, és mondjuk a szórakozóhelyek nem érzik majd a terhet, mert látják a sok gazdag alkotóművészt, aki ebből a pénzből szedte meg magát.
2: Hát ugye nem biztos, hogy ugye attól jobban fognak fizetni, hogy gazdag alkotóművészeket látnak. Mi az Artisiusban most egy új kommunikációs stratégián dolgozunk. Gyakorlatilag, hát én ugye másfél éve vagyok főigazgató, és mostanára sikerült rendezni igazából a kommunikáció kérdését. Hát itt az üzenőfalon szereplő megjegyzések is azt jelzik, hogy ebbe a tekintetben nekünk azért van dolgunk. Hozzátenném, hogy nem úgy képzelem ezt a kommunikációt, hogy mostantól kezdve mi újsághirdetésekbe vagy reklámspotokba kívánjuk népszerűsíteni magunkat, hanem azt gondolom, hogy azt az egyébként szerint korrekt és tisztességes működést, amit ez a cég megvalósít már 100 éve, és azokat az érdekviszonyokat, amelyeket mi képviselünk, azt egy kicsit nyíltabban kommunikáljuk. Bárkinek kérdése volt egyébként eddig, az megkapta rá a választ, de hát az itteni üzenetek színvonalán is azért az látszik, hogy itt igazából egy jelentős feszültséget kívánnak az emberek az esetek nagy részébe levezetni, amire eddig jó terep volt az Artisius. Most mi azon dolgozunk, hogy egy kicsit rábírni az embereket arra, hogy gondolkodjanak legalább 10 másodpercet, mielőtt valamilyen legendát elfogadnak, vagy mielőtt valamilyen mástól hallott véleményt.
1: És ugye az Artisius várja továbbra is a kérdéseket, több telefonszámon. Én kedves hölgyekkel beszélgettem, és örülök, hogy tőled is meghallhattuk ezeket a válaszokat. Az Artisius nyitottan áll a szórakozóhelyek és a alkotó művészek szolgálatában mindenféle kérdéssel is.
2: Soha senkit nem utasítottunk el, és ez így is marad.
3: Jó, hát lejárt a műsorodőnk, úgyhogy köszönjük szépen dr. Singer Andrásnak, az Artisius főigazgatójának, hogy itt volt ma a Tilos Rádió stúdiójában. Harmadik utas műsor legközelebb 2 hét múlva, szerda délelőtt. Köszi szépen.
1: Ezt az adást visszahallgathatjátok a tilos.hu archív műsorban még egy jó fél évig legalább.
3: Hát több mint majdnem egy évig. Lehet streamelni. Sziasztok, hello!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

aki bejárta a világot. Ismertem egy öreg urat, aki bejárt szinte az egész világot. Látta, mit a földön ember csak láthat, pontosabban, mint látni érdemes. A rákos patak medrében a hajnal kormos lábnyomát, s a tűzfalakon a fáradtság végtelen vonulását, a szelszámládás szatyros árnyakat, de nem csupán az angyalföldet, dehogy. Ismerte József város valamennyi odvas kapuját, s a gyulladt szemű házmestereket, kik a föld alól hosszú alsónadrágban és papucsban buktak föl bérkaszárnya szellemek, és ismerte néha már arra gondolt, kezet kellene nyújtani neki, az egyetlen budai tulipánfát, s azt a kéményekkel békét kötő ecetfát a ferencvárosi bérház asszony sikolytól lucskos udvarán, s még mennyi táj, mennyi feledhetetlen világrész, a bosnyák téri piac, sikátorai, a lóhús mészárszék, s a káposztás hordók sorfala az ősz csöpögő eresze alatt, a délutáni utcák áradása, s a hullámok közt imbolygó sziget, a Klauzáltér, ahol ha föltűnt, jön már a mi givicünk, kiáltottak a snapszizó csarnoki ládadobálók, s a világjárni fáradt öregek, kiknek szemében 64 sakkocka, kitelt az élet, annyi a világ, s ki tudná felsorolni talán még ő sem, hol s merre még, hiszen oly otthonos egy tájakon, hogy szinte egy időben a hajnalban nyitó macskaszagú kávémérésben s a telekitér rozsdát okádó ószeres bódéi s Margit-sziget platányai között. Margit-sziget, ott látta Krúdit egyszer, mint fenséges lassú mondatai, sétált oly fenséges lassúan, a többi már satöbbi, meg satöbbi, meg satöbbi, meg satöbbi csupán.

0: Diyor şarıyor.
1: Az irodalmi népegetőt halljátok. És ahogy a múlt héten a Keltakaróban ismét Zelk Zoltánnal vezetjük fel Szőlősi Balást, akit reméljük ezen a héten hallani is fogtok. Jó szórakozást!

Boris Pasternakhoz. A jelenségek megőrzik titkukat. Mi csak pogácsolunk, meg kotkodácsolunk köröttük. Fények és naplementék, tájak és szerelmek, ez mind te vagy. Főleg, ha hideg van, nyárfák fehére, és különleges, nekünk mozgalmára elnevek. Eső. Ha úgy érzed, hogy cserben hagynak a szavak, leírod őket. Talán úgy több esélyed van ellenük. A harc a lényeg, nem a győzelem, Boris. Kapargatás az elmerült határokon. Tömötten álló, vattakék magány. Ez megtanulható végtére is. Nincsen titok, amíg nem szembesülsz vele.

látom a színeket. Olyan az életem, mint az álom, olyan édes és bizonytalan. Olyan a május, mint a platán a parton. Olyan szikrázon gyanútlan, mégis mióta áll, szilárd. Olyan valóságosan balesetmentes a gesztenyefákon a sok óriás virágpamacs. Mint mikor a legtisztebb, legpontosabb ívet próbálom kiszámítani a kiskör kanyarjában, járókerők között. Mint bárányfelhők cikáznak lenne a völgyben mindenfelé virágágyások kavalkádjai. A szerelem érett gyümölcsként ölembe pottyan. Merengetem. Még nézhetem. Mielőtt végleg egyesülnénk, tapogathatom. Hamvasan ragad. Nyomot hagy. Mint jól olajozott, simán forgó biciklilánc. Olyan a mozdulat összhangja most. A hídon fölfelé egyel könnyebbre váltok. Hadd suhanjanak mellettem. Addig én gondolok neked még dolgokat. Egy cédrust például. Áldogál a völgy felett, a napsütésben. Bogjait hősereg zúzmó lepi. És nem változik, nem változik. Egy fejkendőt. Mintája lobban, a könnyű szélben talán itt repül nem sokára. Lefelé elfelejtek visszaváltani. Minek? Úgy is csak gurultam. Amíg nem voltam itt, a szobrokat borostyán nőtte be. Látod a színeket? Hallod őket? Körbevesznek, mint a május, a gesztenyék virágai, az életem.

Mint két bársonyon. Tekintetén, mint kék bársonyon futtatott arany, tükröződött a felkelő nap. Mint csillogó fonál az ég felé, ringatózott, szűkült a tér körötte. Halványzöld mezőn, téglafal köré fonódó narancsvörös lián a szaggatott lüktetés. Milyen idegek? Milyen génállomány mozgatja így a testre rendezett szövet gyűrődéseit? Puhán lépdel, mint kék bársonyon, egy halvány árnyalattal a göröngyös, murvás út fölött. Remélem, rám borul még egy ilyen reggel. Remélem, átölel egy ilyen fenyőfa árnya, mikor majd újra eltűnik. Tudom, hogy otthon talál. Szemközt. Táj, tájak. Az ablakon kinézve, sosem volt gyerekkor rajzolódik magától. Az üres BMX pálya kacskaringóján mosódik össze tisztára az idő. A szemléletben összegyűlik, a távolba fókuszál a panelsorok összefüggés rendszere, meg a tévétorony piros háromszög fényei. Száb reklám sasül egy házfalon. Nézed a szemközti ablakok sárga pontjait. Elnyúlnak messze fel, egész a képet lezáró domboldalig. Csillagok folytatják a sort. Ha szellőztetsz, az ablak lehet, hogy megremeg. Elfordul, de a távolság megmarad. Csak a hideg jön be. A bőrérzékenyek öt össze most a kintivel. De biztonságban tudhatod magad. Régi versek szitálnak rád a homályban, ráncokban megbújnak, szemük csillog, vidámak. Felbudjan belőlük, kuncogva, egy-egy féloldalas vagy sutácskarím. Az ablak mögül meg csend vagy halk suttogás, az otthonosság meleg párás illata. Ebbe dőlsz belé majd, remegős csodálkozva, kíváncsin, mit hozhat még az éjszaka. Míg el nem jön nagyon puhán, vele is egymásban a lényeg. A feloldódás, a megnyugvás, a reggeli kurta ébredésig. Tábortüzek között. Csiszolt lapokkal álmodom. Tábortüzek között, rohanvást ide, oda, mindig új áruhában, koncentrikus körökben meghitkedő sátorlakók közé. Ing nyakkendő szorosra fűzve, ez se jobb. Kötötten, célra tartva siklani, mocsárba süppedő háztömbök között, csiszolt lapokkal álmodom. Egy ott felejtett koccanásra rezzenek fel, szél dülöngél a metró szerelvény ablakon. Rágyújtok egy már félig kiszáradt emlékemre. A kátrány visszahúz, de már a füst és pernye száll. Ha szerencsém lesz, és én nem pihenhetek meg, a tábortüzek közti indás rengetegben eljutok egy sokkal végérvényesebb magányig.

Életünk s a kettes metró. Őrsvezértere. Itt jártam 2 hete. Egy spanyol barátom lakást vett, és most bebútorozza IKEA-val. Néztünk pár cuccot. Rendeltünk pirosat, kéket, barnát, feketét. Pillangó utca. Itt mindig csak elmegyek. Már jó pár éve egyszer, hogy a Gödöllői hévig kísértem ki egy lányt. Úgy döntöttem, lesétálok. Kihagyom azt a délelőttöt. Pont ahogy most teszem. Végül a Krúdi utcánál kötöttem ki, a sarkon. Elég keserves állapotban. Pont ahogy elindultam. A Pillangó utca pont semmilyen se volt. Két helyi forma furcsán figyelt, és összelőhentett mellettem. Stadionok. Meccsek, koncertek. 1-3 a portugálok, 1-2 a Bázel ellen. Szamszó futás. Évek óta nem szálltam le itt. Keleti pályaudvar. Itt jártam 1 hete. Most máshonnan. A bejáratot lezárták, kacskaringós vonalban kell lejutni, mert állítólag másik vonal is lesz ide. Jól bepiált anyóka csöves újságot próbált rám tukmálni. Épp róluk beszéltünk előző este azzal, akitől jöttem elfele. Reggel volt. Blaha Lujza tér. Itt jártam tegnap délután. Zsebemben 100 arany. Váltottam jegyet. Az ellenőrt nem érdekelte. Akkor meg minek? Astoria. Itt szálltam le most. Zsebemben nincs arany. Volt jegyem, de elfelejtettem megváltani. Az ellenőrt nem érdekeltem. Az ellenőr nem érdekelt. Pont úgy, ahogy akkor régen egyszer. Úgy döntöttem, kihagyom ezt a délelőttöt. De most rögtön a Dohány utca felé kerülve, célirányosan beültem. De már késésben vagyok. 12 óra van. Deák Ferenc tér. Itt mindig jár az ember. Csak leszállni stresszes, mert van másik vonal. Habár volt idő, hogy minden áldott délután metróztam, és pont idáig, 7:30 felé. Kossuth tér. Itt jártam tegnap este 6-kor. Zsebemben 80 aranyjal, kicsit késésben voltam, de mivel pont előttem ment el a 2-es villamos, úgy döntöttem, lesétálok. Meg jó, hogy ő is késett. A Lánchídon állva egy képet is készítettem egy japán turistáról. Megkért, jó béna lett. Batthyány tér. Itt jártam tegnap éjszaka. Zsebemben 20 arany. Egy török sráccal futottam össze. Adtam belőle, szüksége volt rá, azt hiszem. Remélem, akkor már szép lesz neki ma éjszaka. Moszkva tér. Itt szálltam föl ma délelőtt. Direkt vettem jegyet, nehéz volt nagy címlettel, zsebemben 10 arany, de az ellenőrt nem érdekeltem. A felfelé jövőkre várt. Akivel jöttem, az óránál a munkásokról azt kérdezte, hogy ők is homeless-e. Déli pályaudvar. Itt elhaladtam 2 napja biciklivel. Zsebemben 100 arany. A lakás kicsit feljebb van, a domboldalon. Késésben voltam, még ebédeltem egyet. Mentemben néztem a pályaudvart. Ez itt marad. 2 magyar, 1 szlovén, 2 spanyol, 1 lengyel, 1 francia. Az IKEA-s cuccokat szerelgettük össze. Piros, kék, barna, fekete.

19 abfahrende S-Bahn.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És benne Szőlősi Balázs saját verseiből olvas föl, és utazunk tovább különféle zenei stílusokba, különféle országokba. Meglátjuk ezúttal, mi fér még bele az elkövetkezendő egy órába. További jó hallgatást!

két Bugge Wesseltoft koncert között. Két Bugge Wesseltoft koncert között a város öntudatra ébredt. Utcái virágos mintájú, kapucnis pulcsis lányok mindig más alakban. Édes vizmossa arcuk hajnalonta. A hegyalja út hátra csapja sötét fürtjeit. Ereszkedik. Lent hordalékszag, úsztatott fák, rekedt sirályok doppergő kórusa. A fekete hajú lány a Rákóczi útra ér. Körömlakján a lámpafény aranyhíd. A dombokon szemét lehúnyva fészkelődő nappal összeér a vackáról kisandító éjszaka. A környezet, mint regiszterekre lúpolt, átkevert futam egy iPaddel összekapcsolt zongorán. 4 év alatt a város otthonommá érett. És otthon az, ahol ha nincs is rend, tájékozódsz. Endrézen hangja hasít át a múltból, és Kornstadt szakszofonja innen válaszol. Később a tört ütemben úszva arra gondolok, hogy ennyi idő alatt csak az nem voltam épp, soha, akinek éppen kellett volna lennem. Alig emlékszem, honnan érkezik a nyárfák suttogása. Az olajos erezetre csurranó eső, mint vodka szóda torkomon, sejmesen lecsúszik. Alig hallható, fülemben őrzöm reggelig. Kicsit fáradt vagyok már, és kicsit kiábrándult. Mosolygunk, tartjuk a frontot, épp aki ráér. Szemem lehunyva, hogy legyen hely. A fekete hajú lány éppen elteker, vagy pultban áll, ha mégsem, akkor is. Mint langyos átmenet a hegedű szó halk foszlányain. Ha van is, tán ő se tudja már, mi mindent éltem túl. Két Bugge Wesseltoft koncert között.

Én láttam őket. Láttam a nagy, pecsétes viaszkokat, amikkel el voltak zárva az ember szívelől. Hatalmas, sóhajtós páncélzatokkal takartak el múltat és jövendőt. De láttam őket is. Egy másik alkalommal. Az Asztórián egy fickó szembe jött velem, akiről majdnem azt hittem fukó. De erről talán egy másik alkalommal. Én láttam őt. Egyszer, az utcán, elmenőben. Talán az utolsó pillanatban kaptam el. Már háttal volt felém. Haja csapzott volt, a szembeszél fölé tornyosult, és egyáltalán nem hasonlított senkire. Ballonkabátján kövér kávépecsét dagadt, az öv fölött, derékban, rendezői jobban. Mintha orvlövésszel számolt volna el. De ment. Világgá, köddé, és tovább. Egyenletesen csillogó pontokra osztódott szét a nyelvben.

Legyen ön is valószínű. A világ nem célszerű. A célszerűség látszat. Kap magadra vékony fájtladat, a vágyat, akarattal sűrűsödj bele. A többi létezőt majd így érzékeled, a keresztezés, a becsapódás súlyosságából. Menj a városba. A szabálytalan érintkezések hálózatában keresd magadnak konzisztenciát. Ha végig tudsz menni rajta többször úgy, hogy összefügg a változás, az nagyszerű, az lakható. Szemed sarkából elrévedve megfigyelheted a láthatatlan tárgyakat. Szilárdulsz. Definíció. A valószínűség meghatározatlan, mint minden jó fogalmunk, de mérhető. Adott elem együtthatója mindig az állandóság és a rendszer szinten érvelhető alakulás arányában utólag megmondható. Mindig utólag. Ez állapot. Ez vagy, mint a világ. Nem célszerű.

Egyszer csak betörik a kirakatokat. Egyszer csak ellepik a járdát a szórólapok. Bokáig hegyi szél forgatja, egyengeti. Egyszer csak kiürülnek mind a pályaudvarok. Egyszer csak nem visznek el sehova sinek. Egyszer csak leverik a reklámtáblákat. Egyszer csak leszaggatják a rendjeleket. Egyszer csak betörik a kirakatokat. Egyszer csak bennégnek a magas feszültségben. Jéghideg perzselésnyomok, a drót húzalba gabajodott, bőrtelen testek húsára fagyva. Egyszer csak rádugranak éhes oroszlánok. Egyszer csak elcsitul a szél. A csökkenő esőcsepp nyomásban. Egyszer csak zöld árnyék borul a parlament fölé, és egyszer csak rád borul a csönd. És nem lesz folyó, és nem lesz nap és virág. Egyszer csak morzsák maradnak mindezek után.

Erindia. Hozzávalók. Egy tálca porfehér. Csészényi kincs, esetleg zaj, nem feltétlenül. Abált vagy füstölt szív is megteszi. Bár lenne még idő, de nincs. A világ végén meg mit tehetsz? Tekerj egy ócigit. Leszívod, mélyen tartod, álmodol. Csendesebb létet, maroknyi hullámokat. A világ vége szélesen sodor. Repülsz az égen, hó bele. Előbb is szórjál felőre némi porcukor. Ne legyen mégse tök sötét. Ügyelve, figyelmesen szórd. Jusson mindenfelé. De néhol legyen hol több, hol kevés. Ez ízlés dolga. Tudnod kell jól, mi mennyit ér neked. Elegáns habzás kell. Észszerű alakzatok. Stabilan tündököljön, hosszú lesz az út. Készen vagyunk. Most hátradőlhetsz, élvezd ki egy kicsit. Mert aztán mindig újra kell majd keverni. Nem árt, ha tekersz egy párat jó előre.

Uruguayban nincsen semmi baj. Hogy legyen olyan hely, ahol nem omlanak gátak, mert nincsenek folyók, a síkság népe kiharcol egy köztársaságot. Hosszú a part, üres. Az emberek szeretnek apró cseprő gondjaikkal élni. Indiánok nincsenek. Tragédiák vannak. Ha néha, mert kinéznek olykor-olykor, sőt, szükségszerű, hát sajnálattal, fejcsóválva eltekintenek. Elküldik, megérkezik akkor is, mikor már rég nem kézbesítik. Minden reggel 8-kor megy a hírközpontba távirat. Uruguayban nincsen semmi baj. Uruguayban hallgatnak a némák. Uruguayban nem látnak a vakok. Uruguayban nem járnak a bénák. Uruguay már rég volt világbajnok. Van valami állat, ami folyton kaparász egy csomó ember padlás szegletén. Uruguayban rengeteg titok. Uruguayban nincsen semmi baj.

Az oroszlánok Rómába mennek. Összepakolják a vitt almaik, zsákmányállatok csontjait, szakadt töltényhüvelyt, hosszúkás fűcsomót, tájak szagát, szavan.

rájuk. Szétszélednek, fegyelmezetten falkákba rendeződve. A Navónán, a spanyol lépcsőn, a Kolosseumnál elnyúlva, lustán figyelnek, várnak. Ott maradnak még néhány napig. A szökőkutakban játszadoznak kölykeik. Nem szólnak, nem nyúlnak hozzá emberethez. Elmenet búcsúzóul, bosszúféleképp megszaggatják mediterrán domíniumot, előszült lombjait.

kilátó presszóba. Vajon hány évig tart még ez az átkozott november? És meddig várjuk még az örök zöld esőt, mi elmossa mind a neon színeket? Riadt csonkokra lát a löszfalon lezúduló anyag. Nem éri el, és nincs már vissza út a lejtőn fölfelé. Hány évig körösítjük még a négyszöget, míg áthajlik végre teljesen? Nehéz falak. Ne vágj beléjük óvatlan biztosító kötéltelen. A tetőről, már felülről kell csinálni. Lent lángoló kardjába dől az elgyötört föld. Szikkad megfele. Elül a köd. Lenőnek rólam, kisimulnak göcsörtös körmeim. Lustán elomló hegyvonalba pendül be egy-egy rianás. Ülünk. Néhány esetleges kődarab kirajzol, kiró egy büfét, már összerakva. Ember vagyok, én is. Ölelést iszom, ölést eszem. A saját gyengeségre már senkitől nem várok bíztatást. Egy fröccset még kikérek. A kilátópresszóban mégis elemelt a naplemente. Szemüveges, nyugalmas bácsit képzelek tulajnak. Ülünk a valódi fáradalmak kezdetén. A kilátópresszóban az életem már nem egy harc. Az életem a szabadban telik.

Kubában választások nincsenek. Területe 110.861 négyzetkilométer. Kubában időnként az emberek döntenek, hogy a választott vezetőség és pártja helyén maradjon-e. Kubában sem az emberek döntenek. Kubában támaszpontok is vannak. Vannak betiltott pártok, és van nem betiltott. És vannak illegális, meg fegyveres csoportok is. Legmagasabb pontja 2005 méter, de többnyire termékeny síkságok borítják. Július 26 mozgalom. Kicsit olyan, mint nálunk egy amatőr ligában játszó kispályás csapat neve. Fontosabb sziget még Pindos, mostanában Isla de la Juventud, magyarul ifjúságsziget. Hogy miért, ez nem derült ki. A sportolóinak viszonylag nagy hányada szokott emigrálni, főként az Egyesült Államokba. Egyesek szép sikereket érnek el. Haszonnövények, kávé, cukornát, dohány.

egy pillanatnyi csend. Urfában esténként feltámad a szél. Felrebbennek a ketrecbe zárt galambok. A pusztában ördögszekér kalimpál. Egy-egy sólyom kutat hiába kopasz varjakat. A nap vörösen hirtelen bukik le. Mintha csak, de nem történik semmi több. Csak mintha eloltaná. A forgószelek leejtik homoktestüket. Elpihennek a ketrecbe zárt galambok. Forrong a város, nőzaja. A mecsetből imára hívnak, mintha nem történt volna semmi sem. A bazárok kiürülnek, a teázók megtelnek emberekkel. Éjjel dobszóra ébredek. Ki tudja, milyen kísértetek rázzák a táncot. Milyen történetek nyitnak kaput. Harcolnak ébresztőre hívó hanggal. Ki tudja, szembeszáll vele. Neszek, ajtók, ablakok csapkodása, riadó tollak berzenkedése, a pusztákon harkály, pirkadat. De hat felé, felülről nézve, simán világos van, próbálod megbecsülni, hűvösebb lesz-e ma. Mikor még üres a város, még nincsenek kísértetek. A ketrecbe zárt galambok, fejük tollukba hajtva, mélyen alszanak. Olyankor tisztán látszik, hogyan vonja be erősebben gyémántnál, perzselésnél, a bazárokat, teázót, szemetes utcaköveket, egy csomó közös történet kezdete.

A szabadság két jelentése. Hányszor találkozzak még Mehmet Atessel? Hogy ne csak megértsem, hanem tudjam is. A szabadság jelentések mindig érvényesek. Másodjára is, mint egy véletlenül futottunk össze. A hegyi falu kocsmájában ott volt a bátyja is. Először nem ismert meg. Kicsit már be is rugott. De két év után is könyörtelen természetességgel ültetett maga mellé. Aztán a kocsiba, amivel érte jöttek. Elmondott szabályokat, épp hogy csak rám tekintve. Csak ismer. Ne igyál sokat. Ennyit kiáltott csupán fiának, aki elvitt aznap este a haverjához, legény búcsúba. Másnap reggel 6-kor együtt reggeliztünk mindhárman szédelegve. És találkozom-e még valaha Bába Szábriével, hogy biztos lehessek benne, a szabadság milyen finom alkatrészekből áll. Húzal, csavar, palló, milyen bonyolult összefüggésrendszer feszül, tart a bizonytalan partok között. Én nem állítanám a világért sem azt, hogy elsajátítottam. A WC-jébe ingyen mentem be, az igaz, Szófiában. Mikor Miklóska, ő nevezte így, bemutatott neki. De ő erősködött, hogy nem fogad el pénzt, és végre is 30-40 éve volt övé a plac, mióta férje meghalt. Hozzám nem is beszélt törökül, a férje nyelvén. Csak tapogatott, hogy milyen szép szállegények vagyunk. Ezt mondta Miklóskának, meg hogy szégyelni a kiejtését. Ajándékot nem tud adni, mondta. De bármikor jöjjünk, mikor csak szükségét találjuk. Még megteszem. A pontatlanság az istenek erénye. Nekünk halandó mód kell megpróbálni nagyvonalúnak maradni, önmagunkkal szemben is. Akár a völgyekben a felhőpamacsokat, mint fejleményeket kezelni. Óvatosan figyelni meg, hogy feljut-e a cédrusig. A csúszásokat meglátni, helyükön kezelni. Nem birtokolni, használni mindazt, mit elveszíthetsz. Egy azon minőség 100 és 100 árnyalatát úgy nézd, hogy áttűnjenek a lehetséges világok forgószelei. Hogy itt, hogy ez lehetnél, de nem vagy ez, de itt vagy. Ez vagy, a múló részletekkel együtt. Próbáld meg hallani, mit mond a táj, a valóságos játszótér. Ne csapjon be könnyű látszat megoldásokkal. Ne fejtsd meg, amikor megpihensz, akkor is vegyél részt. Úgy nézd, hogy áttűnjenek a lehetséges világok forgószelei, a változó díszletekkel együtt. Hogy egyetlen egyszer biztos az, hogy itt lehetsz. Hogy kezedbe vedd és tartsd sajátodat. A szabadságnak nem csak két jelentése van. Én hányszor találkozhatok még Mehmet Atessel, Bába Szábriével, hogy mindez megjelenjen? Ideje volna inkább eszünkbe vésni. Ha mindezt megéltük, ha már ideig eljutottunk, és mindezt végig zongoráztuk. Már úgy sincs visszaút. Ne is gondolkozz rajta. Nem tudunk visszazárkózni önmagunkba.

Niki a töredékek. Istenek vagyunk. Az Olimposzról nézzük Hélioszt felszállni szekerén a tengerekből, a hegytetőn épülő szálloda emeletén. Kizárólag ezért keltünk fel ilyen korán. Te, ő, meg én. Végtelen fergeteg feszíti vitorlánk. Nincs modern, csak halhatatlan perspektívák. Amíg üres, amíg az első napsugár be nem tör hátra a kráter túlsó pereméhez, érezhettük a nagyszerűség egy frissebb fuvallatát. Aztán kecskék jelentek meg. Bókláztak, füvet kerestek kőtörmelék között. Aztán munkások kászálódtak ki a betonváz melletti vas konténerekből. Egy év múlva elkészült a felvonó. Az út tél volt. Fakon csillogó hó gúnyolódott a talppal. Ha nem lettem volna ott, talán egy harmadik baráttal. Később egy fával beszélgettem. Egy iskola udvarának árnyékában, éjszaka. Panaszkodott. Azt mondta, elmentek rég a görögök. Helyükbe dzsiv-dzsiv cserfelő, habkönnyű nép került. Gitárjuk, mint ő maga, oly mélabus dalokra pendül napkeletről. Szájról szájra jár köztük, azt mondja, még fent a cédrusok között is. Ezt megerősíthetem, magam jártam utána, Olimposzra mentünk előtt az éjszaka. Xantippos, az utolsó görög tragédiája. A kalózok felprédálván városát, ő visszatért követségéből, Níceából, és bánva-bánva mind a gyöngyöket, míg segélykérés céljából a püspöknek adattak. Életét egymaga élte le a romos Farcelisben. Elmentek a görögök. Ez biztos, hogy igaz. A napsütötte ész görögjei. Kik annak mondanák maguk ma? Csak gyökértelen szószátgyárok. Hazug csalók. De ihletett pillanataiban az úr, még néha csodás dolgokat teszen. Vehetjük annak azt a reggelt, vagy azt a nem kiszáradt patakot egy erdőlepte völgyben, hol mesztelen fülöttünk két orosz zsidóval. A távolságot. Püdnáj, Mira, Efes Pilzen. Ezekkel vigasztaltam azt a fát is. Vigaszgyanánt, meleg, maroknyi, elrohadt faágakból. Nekünk az éjszaka. Fél egy felé aludtunk el, hogy háromkor már induljunk a csúcsra. Előtte bambán nézegettük a fényt és a távol ormokat. Utána szendergés rendzenetlen, virágos földön, délig. A hegy túloldalán kaptunk vizet egy pásztorcsaládtól.

0: prepare for launch in 3, 2, 1.
1: Chris Perry, I just got some chit chat.

kisváros. Tiétek az az üres 389-es? Akkor hozzátok előre. Csöndszag, lombsusogások. A vámvizsgálaton hamar túlesünk. Egy-két erősebb szívdobbanás. Erősebb fájdalom, hogy fáj most visszalépni itt. Más nem hozok haza. A többi ott maradt az úton. Két puha dobozos Marlboro még másnap reggelig. Hamar elosztogatom. A kamionossal Belgrád mellett ismerkedtem össze. Egy csupa homok éjszakázós parkolóban, este 10 felé. Néhány sör mellett elhülyéskedünk. Nem kérdeztük meg egymás nevét. Az útlevele tele van egzotikus határátkelő helységnevekkel. De azt mondta, másnap elvisz az Üllői útig. Végül kiegyezünk a Népliget metró megállomásban. Állapotok, helyek csupán ezek. Én az érzésekre lennék inkább dühös. Az elvesztett, fakuló jelentésekre, a bizalom végső, utolsó cseppjein mind jobban, egyre csak magány. Olyan nehéz megválni tőlük. Mégis ők taszítanak távolabbra, azonos-azonos töltésűt. Emberek, fogalmak úsznak el, összegombolódva. Régóta halhatatlan, kipusztíthatatlan, fárasztó szó. Haza. Én őszintén mondhatom neked. Kis kényelmetlenséget, mást semmit nem jelentett ott, ahogy beléptem kamionok és egyenruhák között. Nyáj meleg, egymás szaga, arcunkban egymás van. Kiáltozások és szorongatások, bizonygatás, ki inkább, ki jobban, és kinek kevésbé. Kinek ez, kinek az? Hogyan találkozhatnánk önmagunkkal? Még nyár volt, délelőtt, sütött a nap, és ez történt meg ott velem. Délfelől érkezem. Amit találok, kis telek. Kisváros, határátkelő, unalmas fasorok, zöldek, búzamező és napcsobogás, kisszerű komposztba hallgatás. Fáj az is, hogy ennyi csak. Mi más lehetne itt? Nem igazságos vagyok, csak összerendezem. Újságpapírfoszlányok, üresség, dombok között. Ezt most a rózsadomb oldalából írom. Akarjam, nem mond el semmi titkosat. Túl könnyű térkép, néhány szelíd vonal, egyszerre látkép és szégyenlős takargatás. Mégis szeretni, ha bár csak múlt idő, itt mostanra minden üres, vagy poros, vagy megbízhatatlan. Itt nincsen megállás, itt nem tudok megállni. Gyerekkorban itt kötődés, gyűlölet. Akárhogy is. Most érzem az üsszagát. Nem mintha bajom lenne tőle. Kicsit jobban fel kell majd öltözni, tanulmányozni hullóleveleket, a felhők rohangását. Állapotok, helyek csupán ezek. Ég veled, Budapest! Hová tűntek el álomszép lányait? És hová lett a rengeteg idő? Az elpazarolt fényes délutánok. Még nyár volt. Káprázó, ódon fogalmak keringenek. Ég veled, Isztambul! Mecsetek, fejkendők, Galata, kandalló, Taksim, Fatih, Tömer. Tengerek, parkok, török nyelv, otthon, autóstop. Nem igazságos ez, csak összerendezek. Mindig csak arcképek, tájak és helyek. Kérdezzek? Kérdezek. Ha lett volna esélyem megmaradni, mondd meg, jobb lenne úgy? Ha még egyszer elmegyek már, de innen jöjjek el? Mondd meg, ki vagy te? Kihez beszélek? Mondd meg, kit kezelsz? Minek?
ne csak hallgasd az értesítéseket. Megint csak arcok, tájak és helyek. Mozdíthatatlan függönyök. Ha jó kezekben tudhatom, az megnyugtatna mégis, ha elhagytam is valahol csillanó álmaim felőle. Kezeld a liftet, repíts magasra. A mozgásban volt a csillanás. Kisváros, így vagy úgy, tiéd marad. Formálhatod. Tégy berátás szerint. Tiéd az ország.

0: Tilos Rádiót hallgatjátok. És ezennel vége lett az irodalmi lépegetőnek. Köszönjük Szőlősi Balázsnak, hogy bejött hozzánk.
1: Én köszönöm.
0: És elnézést a múlt heti incidensért. De tulajdonképpen ugye már sokkal régebb óta tervezünk ezt a felolvasást.
1: Így jobban is jártam, mert kétszer is beszélhetem. Mondhattam verset tulajdonképpen.
0: Köszönjük szépen, és meséld el nekünk, hogy miből olvastál fel.
1: A kötetem a Szabadság két jelentése, 2009-ben jelent meg a Fiatal Írók Szövetsége FISZ könyvek sorozatában. Második kötetemből készülő második kötetem verseiből is olvastam, most ez egy ilyen keverék volt.
0: És ez mikor fog kijönni?
1: Hát azt majd reméljük, hogy egyszer.
0: De úgy tudom, hogy a Fiatal Írók Szövetségéhez egyéb szálak is kötnek.
1: Igen, hát ott abban elnökségi tag vagyok, és szoktunk szervezni különböző eseményeket. Remélem, hogy
0: tehát az interneten vagy lehet találni.
1: Az interneten lehet versenyeket.
0: Köszönjük szépen, és további jó rádiózást mindenkinek. Sziasztok!

0: Mi lesz ezután?
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass!
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tehát Tilos Rádió, Keltakarót hallgatjátok. És a múlt héten az irodalmi lépegetővel a felnőtt angolul beszélő hallgatóknak kedveztünk. Ezen a héten gyerekek, figyeljetek! Egy kis gyerek skifi, Nemere István, Műkincsrablók a kisbolygón című művét halljátok a feldolgozásban.

0: Három fiú az Asztrián. A főfolyosón mindig akadt valamilyen érdekesebb látnivaló. Ezen a hosszú, élénkszínű műanyaggal borított keskeny helyiségen átvezettek az űrállomás főbb útvonalai. Erre zümmögtek a takarítóautomaták, porszívó talpaik a padlón surrantak, zöld jelzőfényeik szabályosan hunyorogtak. Erre jártak a felnőttek is, komoly arccal mindig sietve. A liftek előtt néha fél percig toporogtak türelmetlenül. A mennyezetbe süllyesztett lámpák állandóan égtek. Az arra haladó árnyéka, hol az egyik, hol a másik falra vetődött. A műanyag lemezek mögött kábelek és csövek duruzsoltak. A szellőző résein néha meleg, néha hűvös levegő áramlott ki. A főfolyosó egyik vége a zsilipkamrák előtti nagyobb térségbe torkollott. A fal mellett javítóautomaták álltak, és néhány bányagép várt a sorára. A zsilipkamrák ajtaja ritkán nyílt meg, mindig csak akkor, ha egy-egy kisebb űrhajó érkezett vagy indult az állomásról. Aznap Lars állított be elsőnek a találkozóra. Fölpillantott a falba süllyesztett elektronikus órára. 14:31. Persze nem csodálkozott, eddig is mindig ő volt az első. A többiek rendszeresen elkéstek. Még egyszer se történt másképp. Leült egy padra, kiterítette az űrövezeti híradó aznapi számát. Néhány perce dobta ki apja szobájában a távközlőgép. Csak a címekre vetett egy pillantást. Nyári karbantartási szünet az egyes számú marsi energiatermelő központban. A Jupiter sugárzási övezetének mesterséges csökkentése várható a jövőben. A Földön kipróbált mágneses mezőeltérítők bevetésére is sor kerül majd. A második lap alján saját állomásukról is talált egy rövid hírt. Az Astrea űrállomás bányászati gépeivel megkezdte egy új aszteroida kiaknázását, amely az úgynevezett Juno csoporttal kering naprendszerünkben. Az űrállomás átvette a csoport sebességét, mellettük halad, így néhány hónapra biztosítva vannak a kitermelő munka föltételei.
1: Miért hoztak a lihegő futárok, Lars?
0: A szeplős kövérkés Ariel telepedett melléje a padra. Időnként, ha Ariel sok ózsdi könyvet olvasott, maga is azon a régies nyelven beszélt, Lars elmosolyodott. Ha tényleg lihegő futárok hozták volna ezt a lapot az űrön át. Igen, Arielnek ez a szenvedélye. Hajdankori regényeket böngész. Az Astrea mikrofilmtárában már csaknem fölfalta az egész közép- és újkori irodalmat, még az egykorú, népszerű szakkönyveket is. Édesanyja panaszolta is a többi felnőttnek.
2: Ez a gyerek alig tanul, állandóan a mikroolvasót bújja. Már arra gondoltam, kikapcsolom a gépet.
0: Persze nem tette meg. Elég volt, ha Ariel anyjára emelte nagy zöld szemét, és arcára szomorúság telepedett. Apja egy űrszerencsétlenség során vesztette életét valahol a Neptun körül, ennek már 5 éve. Azóta anyja hallgatag lett, sokat foglalkozott Ariellel, és néha, ha senki sem látta, a fiú göndör barna hajára pillantva könnyet törölt ki szeméből. Ariel ritkán használta ezt a fegyvert, csak akkor élt vele, ha olvasási szenvedélyét fenyegették. Mostanában már a földi világkönyvtárból hozatott mikrofilmeket az évenként 4-szer forduló űrpostával.
1: Itt a lap! Olvasd!
0: Nyújtotta barátjának az újságot Lars.
1: Megtudtam belőle, hogy most hónapokig egy kis bolygó csapatot fogunk kísérgetni. Látod? Nekünk nem mondanak semmit!
0: Panaszkodott Ariel.
1: Még azt is az újságból kell megtudnunk, ami az Astreán történik. Apám említette tegnap.
0: Vitte a felnőtteket Lars.
1: Azt mondta, most aztán annyi munka lesz, hogy ki sem fognak látszani belőle. Szóval megint az unalom hideg szele fog fújni.
0: Idézett Ariel kedvetlenül vízözön előtti könyveiből. Ugyanakkor majdnem leesett a padról. Valaki hátba vágta.
3: Szervusztok, űrpatkányok!
1: Mile, Don?
0: Don örökké jókedvű volt, és ha némi csintevésre került sor, nem kellett bíztatni. Kifogyhatatlan az ötletekben, de szertelen. Ilyennek ismerték az űrállomáson. Bár néhány hónappal fiatalabb volt Larsnál, több centiméterrel megelőzte már a növésben a fiú nagy bánatára. Arielnek ebben a növekedési versenyben nem voltak esélyei. Egy fejjel maradt alacsonyabb mindkét társánál.
2: Miért lógatjátok ijesztően üres koponyátokat? Nem szabad letörni, gyerekek!
1: Neked könnyű, mondta Ariel. Neked mindig jó kedved van. Még akkor is, ha az Astrea megint lehorgonyoz holmi űrben bugdácsoló szikladarabok mellett. És hónapokig szóba sem jöhet még egy marsi kirándulás sem.
0: A földről nem is beszélve, legyintett Lars. Mindhárman jártak már a földön. Egyszer, néhány napig. A fejükben még most is kavarogtak a látnivalók, a színek, az illatok. Egy kiránduló csoporttal mentek. Rajtuk kívül volt ott még néhány űrövezetben született gyerek, de a többség az a sok örökké siető felnőtt úgy rohant, hogy szinte csak órákat tölthettek az Andokban, a Bajkáltó partján, egy trópusi dzsungelrezervátumban és az Antarktiszon. Ennek már néhány éve, de azóta gondolataik sokszor visszakanyarodtak az anyabolygóhoz. Ahányszor a felnőttek az Astreán befejeztek egy-egy nagyobb munkát, a fiúk mindig abban reménykedtek, szabadságolják az állomás személyzetét, hiszen a felnőttek rászolgáltak már egy kis pihenőre. De kevés még a bányászati nyersanyagokat kitermelő mesterséges űrállomás. Szükség van minden szakemberre.
1: A koponyánk pedig nem is olyan ijesztően üres,
0: állt fel Lars.
1: A tananyagban eljutottam már a 192-es fejezetig. És ti? Beszéljünk másról,
0: javasolt a zavartan Ariel.
1: Hagyjuk békén a tananyagot,
0: legyintett nagyvonalúan Don is.
3: Ha csak meglátom a Lernogépet, elfog a rosszul lét.
1: Pedig örülhetnél neki, hogy nem születtél 400 évvel korábban,
0: mondta Ariel.
1: Képzeld, akkor a gyerekeknek minden reggel be kellett menniük egy épületbe. Azt iskolának hívták. Ott kényelmetlen fapadokba ültek, és napi 6-8 órán át csak tanultak. Persze gépek nélkül. Tanítógép helyett minden órában egy másik felnőtt jött magyarázni. Ezeket tanároknak hívták.
3: Neked megártott a sok olvasás,
0: nézett rá szánakozva Don.
3: Ezt valami rémregényben olvastad, ugye?
1: Igaza van,
0: védte Lars Arielt.
1: Én is hallottam ilyesmiről. Ha így vesszük, valóban nem panaszkodhatunk. Akkor ülünk le az oktatógép elé, mikor akarunk. A központból sugárzott 8. tananyagot tulajdonképpen mi oszthatjuk be magunknak. Fő, hogy évvégére mindent tudjunk.
3: Apám nem nagyon bízik abban, hogy én beosztom magamnak az anyagot,
0: újságolt a Don.
1: Ezért esténként bele-bele pillant a regiszterbe.
3: Hány egységgel jutottam odébb.
1: De tudjátok, ha az ember leszereli a regiszter fedőlapját,
3: akkor hozzáfér a továbbító kapcsolóhoz, és...
0: Két felnőtt jött a liftek felől. Valentin űrpilóta és Borkova doktornő. Don elhallgatott.
2: Szervusztok, gyerekek!
0: Mondta Borkova, és mosolygott. Szép gyöngyfogai villogtak.
3: Hogy megy a tanulás, fiúk?
0: Kérdezte a pilóta.
3: Kitűnően,
0: felelte Lars gépiesen. Mindig így válaszolt a felnőtteknek, akik valahogy nem tudtak mást kérdezni tőlük.
3: Hogy megy a tanulás, fiúk?
0: Utánozta Don a pilóta hangját, mikor amazok eltűntek a folyosó kanyarulatában. S legyintett.
1: Legalább egyszer, csak egyszer kérdeznének valami mást. Azt, hogy mit álmodtunk, hogy nem unatkozunk-e, vagy hogy nem szeretnénk-e elmenni egy kis űrkirándulásra, vagy bármi hasonlót.
3: Nagyon elfoglaltak,
0: védte ismét Lars a felnőtteket. Szüleire gondolt. Apja, Tirosz, az Astrea parancsnoka, lelkiismeretes ember volt. Csak akkor volt nyugodt, ha mindent maga ellenőrzött. Mindenről személyesen kellett meggyőződnie. Anyja Anna az élelmezési laboratóriumot vezette, és bizony neki is volt munkája éppen elég.
1: Így múlnak a napok, a hetek,
0: elmélkedett Ariel.
1: És az ember közben lassan, de biztosan öregszik. Édes tova, 15 évesek leszünk, és semmi,
0: ismételgette elgondolkozva Lars, aztán fölocsudott.
3: Mi az, hogy semmi? Minek kellene történnie?
1: Valami nagy kalannak,
0: képzelgett Ariel, de Don rögtön a szavába vágott.
3: cirkalózók támadják meg az Asztreát.
0: Csillogott a szeme.
3: Lézercsákják csapódnak az állomás oldalára. A feltört zsilipeken üvöltő kalózok rohannak be. Némelyiknek bioelektronikus műlába van, sisakján pedig vörös kendő. Sugárpisztolyaikkal mindenkit megbénítanak, hatalmukba kerítik az űrhajót. A vezérlőterem ellenállását is legyőzik. És átprogramozva a pályatartó automata vezérlést, nagy kalózakciókra indulnak a Mars Jupiter térségben. Elfogdossák a Jupiterről a Föld felé tartó értékes ásványszállító hajókat.
1: Közben a kalózvezér nyolcadikos lánya felfedezi, hogy az Asztreán sínlődő foglyok közt van három rendkívül érdekes és korban szer fölött hozzáillő egyéniség.
0: Vette át a szót ismét Ariel.
1: Rokon szenvejeléül kiszabadítja őket, egy kis űrhajót bocsát rendelkezésükre, hogy elmenekülhessenek.
3: Ami sikerül is. A három bátor fiatalember egyenesen a legközelebbi Mars támaszpontra indul, hogy értesítse az űrrendőrséget.
0: Fűzte hozzá Don.
1: Ám közben a félszemű kalózvezér fölfedezi a szökést. Összes kalózhajóját a szökevények után indítja. Izgalmas űrüldözés alakul ki.
3: És akkor vége az előadásnak.
0: Állt föl Lars.
3: Ekkora ostobaságot ti megbudjantatok.
2: Vagy mi vagyunk épeszűek, és te vagy túl komoly,
0: mondta Don.
2: Neked semmi sem hiányzik. Szerinted nem lenne jó kinézni egy kicsit az űrbe, átélni valami izgalmasat?
1: Már éppen ideje lenne,
0: panaszolta föl Ariel is.
1: Egy jó kis kaland mennyire hiányzik. Úgy lapulunk itt, mint nyúl a vackában.
3: Mint micsoda a micsodában?
0: Lepődött meg Lars.
1: Mint nyúl a vackában.
3: Ez valami középkori madár lehetett,
0: vélte Don, és szánakozva pillantott Arielre.
3: Szegény gyerek, már megint összeolvasott valamit a régi poros mikrofilmjeiről.
0: Ariel először fölpillantott a mennyezetre, aztán nagyot fújt, majd lassan szűrte a szót fogai közt.
1: A nyúl négylábú emlős állat, ma is él a földön, nagyon gyorsan tud futni.
2: És mi az a vacka?
1: Nem vacka, vacok, az a fészke, ahol elbújik, és a kicsineit neveli.
3: Ha a fészek a vacok, akkor ez a nyúl mégiscsak a féle madár lehet.
0: Vélte Lars. Szégyelte, hogy Ariel tud valamit, amiről ő még nem is hallott. Pedig nagyon lelkiismeretesen tanulta meg mindig a feladott tananyagot. Ariel csak legyintett. Valahol a távolban zúgás hallatszott. Egy gép sipolt.
2: Az új automaták jönnek föl a raktárból,
0: jelentette ki Don.
1: Tegnap este láttam apámnál a tervrajzaikat. Van köztük egy kőzetaprító, ami egyszerre 6000 kiló kisbolygó kőzetet kap föl, és tör össze olyan apró darabokra, mint az öklöm.
2: Menjünk, nézzük meg!
1: Gyerünk!
0: A raktárakban sötét volt. Közelettükre fokozatosan gyulladtak ki az irányfények. Lépteik visszhangoztak a fémfalak közt.
1: Itt minden olyan csöndes!
0: Állt meg az egyik géppel szemben Ariel.
1: Hiszen odafenn is csönd van általában,
0: ellenkezett Lars.
1: Igen, de ott járkálnak az emberek, meg a takarítógépek, a szellőzőcső is énekel. Emlékeztek rá? Hogyan dudorászik a ventilátor?
0: Mindhárman ismerték ezt a hangot. Olykor, ha az űrállomáson mindenki aludt, ezeket az órákat nevezték éjszakának. Bár sem az őket körülvevő űrben, sem az Asztreán nem állt be ilyenkor semmi változás. Az előző berendezések furcsán zúgtak, sustorogtak. Lehet, hogy csak a fiúk érzékeny képzelete volt az oka, de hol földi patakok csobogását, hol száguldó szerek neszét vélték hallani. A felnőtteknek soha nem beszéltek erről. A raktárakban egymás mellé zsúfolva álltak a gépek. Fémes testükön halványan csillant a fény. Több sarokból már hiányzott néhány. Ezeket szállították el reggel a Mallardra, ahol az Asztrea személyzete ezután dolgozni fog.
3: Mario mondta az este, hogy az a Mallard egy 5 kilométer átmérőjű kisbolygó.
0: újságolt a Dón különösebb lelkesedés nélkül.
3: Az első héten csak próbafúrásokat fognak végezni, míg megállapítják, milyen ásványokból van benne a legtöbb. És minket oda sem visznek el, legyintett Ariel elkeseredetten. Mindig csak ígérgetik. Igazán szólhatnál apádnak,
0: bökte oldalba Dón Larsot.
3: Végtére is, ő itt a főnök.
4: A te apád meg a kitermelést vezeti,
0: vágott vissza Lars.
3: Te is szólhatnál neki.
0: Nem szerette, ha a fiúk az apját emlegették. Donnak és Arielnek Tirosz csak a ritkán látott örökké komoly arcú szigorú főnök volt. Lars ismerte apja estéit is. A gondoktól fáradt homlokát, fénytelen szemét, lassú sóhajtásait. Tirosz 40 éves múlt, és nemrég bízták meg az űrállomás vezetésével. Életében ez volt az első ilyen fontos feladat. Kezdetben tartott is tőle, vajon képes lesz-e mindenre gondolni, mindent úgy végezni, hogy semmi baj ne legyen. Azon kívül nem szeretett másoknak parancsolgatni sem. Az űrállomás 11 néhány dolgozója kedvelte Tiroszt. A kapitány igyekezett mindent jól csinálni, mindenkinek a kedvében járni, és ami a legfontosabb, vigyázni az emberek és az Astrea biztonságára. A kozmikus bányászat egyike a legveszélyesebb űrfoglalkozásoknak. Sem az űrhajósok, sem a bolygókon alapított támaszpontokon dolgozók nem tartózkodnak annyit védelem nélkül a nyílt űrben, mint a kozmikus ásványkitermelők. Ezt mindnyájan tudták, akik ilyen űrállomásra jelentkeztek. Vállalták a kockázatot. Mégis óriási volt a parancsnok felelőssége.
3: Ne vitatkozzatok!
0: Szólt közbe Ariel. Az ő édesanyja az Astreán szolgált. Nem kellett kilépnie az űrbe, amióta elvesztette férjét. A gyermeküket egyedül nevelő asszonyokat még a földön sem oszthatták be veszélyes munkára.
3: Inkább menjünk át a garázsba! Micsodába? Az űrhajók hangárjába!
0: Felelte Ariel.
3: Régen a földön a benzin meghajtású járművek tárolóhelyét nevezték garázsnak. Kezd az agyamra venni ez a kőkorszaki nyelv!
0: Morogta Dón. A hangárnak saját zsílip rendszere volt. Az űrhajókat automata síneken csúsztatták a startállásra, ahonnan aztán zsilipelés után egyenesen az űrbe távozhattak. A három sínpár közül csak kettőn állt hajó.
3: A Kentaur most

0: körül illatos volt a levegő. Fekete fenyők álltak sorban a fehér kavicssal beszórt keskeny sétautak mellett. A fagyalsövények rejtett zugaiban kispadok várták az Asztrea fáradt lakóit. Rózsák és tulipánok virágoztak egymást váltva tízegy néhány más virággal. Mohos kőasztal fölé cseresznyefa borult. Ide többen is szerettek járni. Nem egyszer a fiúk is így szötték fantasztikus terveiket. Most azonban nem volt kedvük letelepedni a padokra. Don fölpillantott a mennyezetre függesztett mesterséges napra, és legyintett.
1: Gyerünk tovább! Unalmas itt!
0: Most mindenhol unalmas, akarta mondani Lars, de szótlanul kifordult a kertből. Ariel előre szaladt a narancsárga folyosón.
1: Gyertek a salátás kertbe! Legalább anyád megkérdezheti, kész vagy-e már a leckéddel?
0: Nevetett Don csúfondárosan Larsra. Az első, akivel a hidroponikai teremben találkoztak, csak ugyan Anna volt, Lars édesanyja. Fehér köpenyben hajolt egy lombik fölé. A páradús levegőben különös illatok úsztak.
2: Ti vagytok fiúk?
0: Anna letette a lombikot. Fáradt mosollyal pillantott rájuk.
1: Csak nézelődünk,
0: felelte Lars. Ariel már is belecsimpaszkodott egy tartály szélébe. Fölhúzóckodott, hogy belenézhessen. Az átlátszó folyadék felszínén emberfejnyi saláták lebegtek. A többi tartályban uborka, sárgarépa, spárga, paprika, mangó, édesburgonya úszkált, sőt, még gombák is akadtak.
2: És a leckéddel kész vagy-e már?
0: Kérdezte Anna szeriden Larstól. Arielből kirobbant a nevetés, kezét szájára szorítva szaladt be a tartályok közé. Don gunyoros mosolyjal fordult Annához.
1: Mindnyájan megcsináltuk már a leckét. A lernógép ma nem volt formában. Nagyon könnyű kérdéseket adott fel.
3: A baj csak az, hogy a tanulás után nincs mit csinálnunk,
0: panaszolta Lars anyja szemébe nézve.
3: Csak témfergünk föl alá.
2: Látom.
0: Anna felállt, megnézett két jelzőtáblát, amelyeken sápadtan világítottak a fénnyel ért számok.
2: Ha akarjátok, körbevezetlek benneteket, és elmagyarázom, milyen szerepet játszik az ásványi sók aránya a vízben.
0: Megfordult, az egyik medenceszerű nagyobb tartályhoz lépett.
2: Mint tudjátok, zöldségekre és gyümölcsökre okvetlenül szüksége van a hosszabb űrbeli tartózkodás alatt az embernek. A vitaminok fontos szerepet játszanak a szervezetben. A hidroponikai laboratóriumban talaj nélkül termesztünk növényeket. A fényt, amelyre, mint már bizonyosan tudjátok, a fotoszintézishez van szükség. A növények részben a naptól, részben mesterséges fényforrásból kapják. A széndioxidot mi magunk, emberek termeljük kilégzés útján. Ezt az űrállomás szellőző berendezése szállítja ide. Ariel, mit csinálsz? Engedd el azt a csapot! Don, ne piszkáld a padlizsánokat!
0: Így aztán hamarosan kívül találták magukat. Lars gondosan becsukta a salátás kert ajtaját.
3: És most hová? Menjünk a többi laborba!
0: Javasolta meggyőződés nélkül Ariel.
3: Itt ezen a folyosón van még belőlük vagy 8. Az ásványtaniban Adrián menyasszonya dolgozik. Tudjátok, a Klára. Nem is a menyasszonya,
0: ellenkezett Lars.
1: Adrián a múltkor vele volt a Phantom moziban,
0: fitogtotta jól értesültségét Don. Hármajuk közül csak ő járt a Phantom moziba. Lars ezt komolytalan szórakozásnak tartotta, Ariel pedig inkább olvasással töltötte az időt. A Phantom moziban hetente 2 gyűltek össze az Asztreán lakók. A kör alakú teremben kényelmes fotelekben ültek, feküdtek. A zsongító zene és a falból érkező illatok hatására lassan beleélték magukat a vetítésre kerülő film hangulatába. A következő 2 órában aztán úgy érezték, maguk is szereplői az ügyesen szerkesztett filmnek. Minden nézőnek jutott benne képzeletbeli szerep, és mindnyájan úgy érezték, maguk is ott lovagolnak a középkori őserdők ösvényein. Átélik a tengeri vihart egy óceániai csónakban. Elsőként lépnek a Merkur felszínére. Don élvezte a Phantom filmeket, és másnap mindig beszámolt élményeiről Larsnak és Arielnek, akik esténként inkább az űrtévét nézték, ha nézték. Ennek a műsora is sokszor volt.

0: unalmas. Lars leginkább a kozmosszal foglalkozó tudományos előadásokat nézte. Ariel pedig a végtelennek rémlő Arnold sorozatot szerette. Ez az Arnold lelkiekben gazdag, ám de kalandvágytól fűtött csavargó robot volt, aki szüntelenül az űrben kóvájgott és furcsábbnál furcsább lényekkel találkozott. Úgy látszott, a sorozat íróinak képzelete kimeríthetetlen. Don szerint legalább 2000-en lehettek, hisz ennyi marhaságot 1000 ember sem képes kitalálni.
1: Adrián és Klára össze fognak házasodni!
0: Kanyarodott vissza a témához Ariel.
1: Adrián maga mondta!
2: Csak tudnám, mi tetszik Klárának azon a vékony fickón!
0: Töprengett hangosan Don, és Arielre pillantott.
1: Ezt nem mondta neked Klára?
2: Ne pletykáljatok!
0: Figyelmeztette őket Lars.
2: Üdv, ifjú nemzedék!
0: Hallották ekkor a vidám kiáltást a hátuk mögött. Bertolt jött arra, Don apja, Valentin űrpilóta is Klára társaságában. Bertolt magas termetű volt, gyakran mosolygott, és mindenki kedvelte. Valentin kissé görnyetten járt, mint a gondok nyomnák vállát. Arcán fiatalkora ellenére megjelentek az első ráncok. Klára hosszú, karcsú lába, kisportolt termete feltűnést keltett. Nem csupán az Asztreán, hanem a Marson is. A három felnőtt a minden hangot elnyelő padlón közeledett, és most vidáman nevettek.
2: Milyen indiánok vagytok? A sápadtarcúak ilyen könnyen meglephetnek benneteket?
0: Mondta Bertolt.
1: Elgondolkoztunk,
0: felelte Lars.
2: Az nem árt néha,
0: csilingelt Klára.
2: Azt mondják, a gondolkodásnak óriási jövője van,
0: csatlakozott az általános nevetéshez Valentin is. Mikor mosolygott, a ráncok eltűntek az arcáról.
1: Érdemes hát néha gyakorolni.
0: A felnőttek elviharzottak az étterem felé.
1: Talán mégis elmehetnénk enni,
0: vélte Ariel.
2: Megint enni? Kiürült a pocakod?
0: Ariel nem szerette, ha a gömbölydet hasát emlegették. Erről eszébe jutott a tornaterem.
1: Menjünk versenybiciklizni! Ezt már vagy 3 napja nem csináltuk!
0: A kék folyosóra tértek hát. Útközben Don megkérdezte.
1: Kik azok az indiánok?
2: Már nincsenek,
0: vágta rá gyorsan Lars. Örült, hogy ő is tud valamit a régi időkről, nem csak Ariel.
1: A földi Amerikában éltek, és tollakat hordtak a fejükön. A fejükön?
0: Donnak elkerekedtek a szemei.
1: Minden madárnak a hátán vannak a tollai, meg a szárnyán. Az indiánok nem madarak voltak, hanem emberek.
0: Ariel kezdett dühös lenni.
1: Hogy lehet valaki ilyen műveletlen? Még hogy én!
0: Don megtorpant, elkapta Ariel karját.
1: No, te észkompjúter! Akkor mondd meg, milyen vastagok a Szaturnusz gyűrűi!
0: És nem várva feleletre, már hadarta is.
1: Az A gyűrű külső átmérője 1389, a belső 1222 kilométer, a középső B gyűrűjé kívül 117, belül 90. A legbelső gyűrű, a C, csak 89 és 72 kilométer. Más nem is tudsz az egész gyakorlati csillagászatból,
0: morogta Ariel. Lásznak viszont más kifogása támadt.
2: Kihagytad a gyűrű közti rések szélességét,
0: fordult Donhoz.
1: Az első úgynevezett Cassini rés 1222 és 117 kilométer átmérőjű, a másik rés pedig 90-89 kilométeres. Nagy okosok,
0: dohogta Ariel, kitárva a tornaterem ajtaját.
1: Ezeknek kompjúter zümmög a fejükben. Cassini rés meg Szaturnusz gyűrűk, ezt tudják. De hogy kik voltak az indiánok, meg mi az, hogy garázs, azt nem.
0: Tirosz várakozva nézte a hármas képernyő homályos lapját. A kentaurnak perceken belül jelentkeznie kell. Már 2 órája, hogy megkezdték a próbafúrásokat a Mállárdon. Valentin szótlanul tett vett a vezérlőpult másik végén. A pályaelemző kódológép végtelennek tetsző fehér papír szalagját markolta össze. Átfutotta az Astrea fedélzeti helyiségeiből befutott összes jelentést.
3: Belül minden rendben?
0: Kérdezte Tirosz. Eszébe jutott, hogy ezt a kérdést naponta feltette eddig. Ez is a parancsnok kötelességei közé tartozott. A helyettes kötelessége pedig 24 óránként ellenőrizni az űrállomás belsejének összes jellemző adatát. Tirosz az Astreán volt először kapitány. Addig minden korábbi munkahelyén beosztottként teljesített szolgálatot. Álma nyugodtabb, kedve kiegyensúlyozottabb volt akkor, de hiányzott valami elégedettség. A jól végzett munka öröme, amit életében most érzett először itt az Astreán.
1: A közös helyiségek hőmérséklete 22 fok. Páratartalom normális. Szellőző berendezés a folyosókon rendben. A lakóhelyiségekben rendben. A laborvezetők műszaki hibát vagy energiahiányt nem jelentettek. Energiaellátásban zavar az elmúlt 24 órában nem volt.
0: Valentin hangja szárazon kongott. A pilóta majdnem egyidős volt Tirosszal, és az űrállomáson nem csupán ezt a munkakört töltötte be. Azon kívül volt még egy régóta húzódó ügy, amire Tirosz éppen most akart rátérni.
3: Még mindig el akarsz menni?
0: Valentin homlokán kissé megfeszült a bőr, szája szélén az egyik ránc mélyebb lett.
1: Igen, Tirosz. És nem azért, mintha rossz dolgom lenne itt, vagy bármi bajom volna az emberekkel. De ez a munka igazán nem nekem való. Űrpilótai képesítésem van, méghozzá első osztályú. Most indulnak a Plutón túli expedíciók, hallottam. Ott lenne a helyem. Itt igazán nem kell sokat pilótáskodnom. Néha egy-egy pályamódosítás, liftezni leföl a kisbolygókra, vinni az embereket és a gépeket, fél órás utak mindössze. Jobb lenne a távolsági szolgálat. Több hónapos expedíciók, azokat jobban szeretem, mint az ilyen egy helyben topogást. Hivatalosan is be akarod nyújtani az áthelyezési kérelmedet? Úgy értem, írásban.
0: Valentin egy pillanatig elgondolkozva nézett maga elé. Aztán zubbonya felső zsebébe nyúlt.
1: Már hetekkel ezelőtt megírtam. Dátum nélkül.
0: Tirosz lassan kinyújtotta kezét. Átvette a papírlapot. Nem olvasta el. Tudta, milyen indokok lehetnek benne. Valentin egyenes ember. Nem ír mást, mint amit mond. Hosszú-hosszú percekig nézte az űrpilóta arcát. Aztán halkan felelte.
3: Még ma este elküldöm rádión a marsi támaszpontra.
0: Tirosz megértette Valentint, és sajnálta volna, ha elmegy. Valahogy nagyobb biztonságban érezte magát a pilóta jelenlétében. A nagy kerékpárversenyben Don győzött. Lihegve izzadtan heveredtek le a birkózó szőnyegekre. Izmaik jól esően ernyedtek el. Lars arra gondolt, hogy szüleit szinte soha nem látta a tornateremben. Miért nem jönnek el legalább hetente egyszer? Don, mintha csak eltalálta volna gondolatait, így szólt.
1: Miért mindig csak mi járunk ide? Néha Máriót látom izzadni szorgalmasan. Olykor esetleg Adriánt. A többiek csak a pocakjukat hízlalják.
0: Ariel úgy szuszogott, akár egy fújtató. A pocak említésére igyekezett behúzni hasát. Egy időre sikerült is neki, de aztán megadó sóhajjal újra kiengedte.
1: Úgy fújsz, mint egy gázballon!
0: Szellemeskedett Don, és felült.
1: No, ki jön labdázni?
0: Lars feltápászkodott. Ariel csak nézte őket, nem mozdult. Fél óra múlva megmosakodtak, és továbbálltak. Az űrállomás második szintjén volt az étterem. Ide Ariel húzta be társait.
1: Megéheztem a torna után. Gyertek! Fölfedeztem tegnap egy remek süteményt. Attól hízol ennyire?
0: Vágta rá Don.
1: Nem ártana egy kis mozgás, tudom.
0: Sóhajtott Ariel.
1: No, majd vacsora előtt elmegyek úszni.
3: Neked moccanod sem kell. Anélkül is fennmaradsz a vizen.
0: Folytatta az élcelődés Don.
3: Ekkora hólyag, nem süllyed el!
0: Ariel megtorpant a barátságos meleg színekre festett ételkiadó automata konyha előtt. Az aznapi ételek listájára ügyet sem vetett. Egy számkombinációt nyomott be a gombokon. A kiadó rekeszben megjelent kis tálkán a sütemény.
1: Csokoládéval és tejszínhabbal van leöntve,
0: jelentette ki Ariel. Lars önkéntelenül is megnyalta ajkait.
1: A tésztába összedarált diót, mogyorót és mandulát sütöttek.
0: Ezt már Don sem bírta tovább hallgatni. Óriásit nyelt és megkérte Arielt.
1: Hívd le nekem is egyet!
4: Parancsolj!
0: Áhítatosan majszoltak a kis asztalnál ülve. Az étteremben csend volt. Valamelyik automatában zümmögött valami. Föl-fölben regett nagyon halkan a szellőző. Larsnak szörnyen ízlett a sütemény, de nem mert még egyet kérni, nehogy a többiek falánknak tartsák. Don gyorsan bevágta a magáét, aztán egy percig szokatlanul hallgatagon viselkedett. Ujjait forgatta, fölszedte a morzsákat az asztallapról, végül halkan szégyenkezve szólt.
1: Ariel, légy szíves, hív le még egy süteményt!
0: Erre Lars is fölbátorodott.
4: Nekem is, Ariel!
0: Ariel boldogan ugrott az automatához. Végre megjelent a kép. A hanggal egyelőre valami baj lehetett. Tirosz és Valentin semmit sem hallottak. A képernyőn a Mallard felszíne látszott, mintha papírból kivágott, éles szélű sziklák álltak volna a talajon. Szürke, nagy kődarabok, hasadékok kiálló szírtek. A háttérben a sötét űr. Csak itt-ott ragyogott valahol egy-egy égitest. Egy laposabb fensékon gépek álltak elszórtan. Valamivel odébb a Kentaur verte vissza csillogva a napsugarait. Az Astrea űrhajója szinte megvilágította a környéket a fémtestéről visszaverődő fénnyel. Adrien és Mario két fémes pontnak látszott a gépek közt. Lassan, óvatosan mozogtak. Végre fölzengett a hang is.
1: Az egyik fúrógép megindult! Jelenleg 4-5 méter mélyen halad a fúrófej. A kettes gépet elvisszük jelenlegi láthatárunk szélére. A Kentaurral ellentétes irányba. Astrea, hallasz bennünket?
4: Itt az Astrea. Tirosz beszél. Most hallom.
0: Felelte a kapitány a mikrofonba.
4: Milyen messze lesz a kettes a leszállóhelytől?
1: 1400-1500 méterre.
0: Felelte Mário.
1: Aztán visszajövünk a hármasért. Addigra az egyes fel is hozza az első mintát. 75 és talán 100 méterről is.
4: Rendben van. Itt leszünk a készüléknél. Vigyázzatok magatokra.
1: Mi vigyázunk,
0: hallották Mário hangját.
1: De a kettes gép rakoncátlankodik. Valami baj lehet a vezérlése körül. Már kétszer is másfelé akart menni, mint ahogy a parancs szólt. A fene!
0: Mário itt egy olyan szót mondott, amelyet Tirosz és Valentin nem értettek. Valamilyen ősi szicíliai tájszólás lehetett, de körülbelül sejtették, hogy a fiatalember nem dicséri a kettest. Kis szünet után Adrián szólalt meg.
1: Most már rendben van, Mário! Csak ezen a vonalon vezess tovább!
0: A képernyő elsötétült. Tirosz Valentinhez fordult.
4: Nem akarsz pihenni egy kicsit?
0: Az űrpilóta halvány mosolya rázta meg fejét.
4: Nem, köszönöm.
0: Visszatértek a kertbe. Ezt a helyet szerették a legjobban a fiúk. A felnőttek parknak nevezték, és ők is szerettek oda járni. Az űrállomás kellős közepén helyezkedett el. Fölötte mesterséges nap ontotta a fényt. A mennyezetbe illesztett alacsony nap furcsa árnyékokat vetett. A növények legtöbbje a sárgás félgömb felé nyúlott, fölfelé igyekezett. Ariel azonnal a karcsú tujjához rohant. Ez volt kedvenc fája. Don soha nem tudott választani a törpe kókuszpálma és a fehér törzsű diófa közt. Lars pedig, s ezért mindig megmosolyogták, legjobban a füvet szerette, a kert zöld pázsitját, mely ezernyi ezer élet volt egyszerre. A fiú szeretett leheveredni, és egészen közelről nézegetni minden egyes fűszálat. A kert kicsi volt, ki kellett használni a helyet. Az Astrea építői közelültették egymáshoz a fákat, bokrokat. A fagyos sövény szeszélyesen kanyargó ösvényt szegélyezett. két eldugott, igazi kőből faragott pad is volt a fák alatt.
1: Régen ezeket a tujákat főleg temetőkben ültették el,
0: mondta Ariel, mikor a másik kettő után ment.
1: Temetőben? Ugye az volt az a hely, ahová a halottakat?
0: Kezdte Don újra jól értesültségét fitogtatni.
1: Az!
0: Bólogatott Lars.
1: Még azokban az időkben, mikor a halottakat nem égették el, mint most, hanem deszkaládákban a földbe ásták őket. Csodamúr is lehetett!
0: Vigyorgott Don.
1: A végén több területet foglaltak el a temetők, mint a városok, nem?
4: Mindig gyenge voltál történelemből,
0: szögezte le Ariel.
1: Történelemből is,
0: tette hozzá Don önkritikusan, de nevetett.
1: Azért ne essetek kétségbe, valahogy majd csak boldogulok az életben. Ha az űrben nem fog menni a dolog, elutazom a földre.
4: Úgy véled, ott könnyebb lesz?
0: Kérdezte Lars.
1: Magától értetődik. Az űrben csak nagy felkészültségű emberek dolgozhatnak. Ezt mondta apám is. A földön meg mindenki számára akad hely. Képzeljétek el, a földön ezekből a fákból egész erdők vannak,
0: mutatott körbe Ariel. Leheveredtek a pázsitra. Lars beszívta a fű illatát.
4: Már ahol vannak?
0: Vetette közbe.
4: Sok erdő kipusztult.
1: De azért maradt is, olvastam.
0: Ariel javíthatatlan derülátó volt.
1: No, meg a biológiai anyagban is volt szó a föld növényzetéről. Emlékeztek?
0: Mormolta Don bizonytalanul.
1: Egész erdők,
0: ábrándozott Ariel.
1: Képzeljétek, be lehet menni a fák közé. Minden oldalról körülvesznek. Akármerre nézel, csak fákat látsz. És így mehetsz köztük jó sokáig. És csupa fa, fa. Unalmas lehet,
0: vágta rá Don.
1: És minden fa egyforma, olyan, mint ez itt.
0: A fekete fenyőre mutatott.
1: Vannak egyforma fából álló erdők, és vannak vegyesek.
0: Tudálékoskodott Ariel.
1: Nem emlékszel arra a trópusi dzsungelre, amelyet a földön láttunk? Hiszen alig néhány órát töltöttünk csak abban a rengetegben,
0: válaszolta panaszosan Don.
1: S alig láttunk valamit a félhomálytól, és az egész évekkel ezelőtt történt. Ugyan mire emlékezhet az ember? Néha álmomban a földön járok.
0: Zavartan elhallgatott. Kis ideig elfeküdtek a füvön, szótlanul. Lars arra gondolt, milyen jó lenne megismerni a földet. Hegyet, völgyet, folyót, bokrokat. A kert szép, de még csak helyettesíteni sem tudja az erdőt, az igazit. Ahol szaladni lehet, és az ember nem ütközik rögtön az asztrea műanyag falába.
4: Megint le kell nyírni a füvet,
0: mondta Lars.
1: Ráír holnap,
0: legyintett lustán Ariel. Pocakja ütemesen emelkedett és süllyedt. De Lars váratlanul szövetségesre akadt Don személyében. A fekete fiú felugrott, ébenbőrén megcsillant a műnapfénye.
1: Gyerünk, te űrlustája! Ráncigáld elő a fűnyírót!
0: Valaha fűnyíró automaták gondozták a kertet. De Lars, bár ezt soha senkinek nem vallotta be, még apjának sem, egy napon eldugta ezeket a mindentudó gépeket az alsó szint egyik hátsó raktárának mélyére, azóta sem kereste őket senki. Helyette a tartaléknak hozott kis kézi fűnyíró került használatba. A felnőttek már az első héten természetesnek vették, hogy a kertet a fiúk gondozzák. Ők különben is ritkábban értek rá. Nagyon elfoglalta mindnyájukat a munka. Néha üldögél csak valamelyik kőpadon a szerelmes pár, Klára és Adrián. De Ariel, aki gyakran járt ide egyedül is, állította, hogy látta Valentin űrpilótát Borkova doktornővel csevetni a kókuszpálma alatt.
1: Hozom a masinát!
0: Állt fel Ariel.
1: De én nyírhatom le a diófa és az orgona bokor közt. A fagyal sövénytől a citromfáig pedig az enyém,
0: kiáltotta Don.
4: Szóval megint nekem maradt a legkevesebb,
0: tápászkodott fel Lars. A mesterséges nap egy pillanatra a szemébe tűzött, tüsszentenie kellett. Hangszóróból furcsa fémes kattanás hallatszott, mintha valahol nagyon messze összevertek volna két fémlapot. Valentin felkapta a fejét.
1: Hallottad?
4: Igen.
0: Tirosz néhány másodpercig feszülten hallgatózott. A közvetítő berendezés kicsin zöld lámpája kialudt, majd megint fölvillant.
1: Alig, hanem rádió kapcsolatot akarnak velünk teremteni.
0: Vártak, de semmi sem történt. A képernyő is üres volt.
4: Ez a Mallard szédítő gyorsasággal forog,
0: mormolta Tirosz.
4: A nehézségi erő minimális. Ha a Marióék valamit eltévesztenek,
1: nem lesz semmi baj,
0: nyugtatta meg a pilóta.
1: Itt vannak egy ugrásra. Bármikor közbeléphetünk.
0: Újra felhördült a hangszóró. Zöld lámpája egyenletesen égett. Majd valamilyen érthetetlen szót hallottak.
4: Mintha Adrián hangja lett volna,
0: komorodott el Tirosz. Még két recsegés, majd hosszú, álhatatos sípolássá vékonyuló zúgás után szinte berobbant az Astrea vezérlő termébe Mario izgatott hangja.
1: Astrea! Jelentkezz! Astreát hívom, jelentkezz! Mindig mondtam, hogy a testi munka fölüdít,
0: nyújtozott egy óriásit Lars.
1: No, most képzeljétek el! Valaha minden ember így dolgozott, egész áldott nap. Meg még sokkal keményebben, és reggeltől estig,
0: tette hozzá Ariel.
1: Azért az nem lehetett valami kellemes.
4: Az is munka volt,
0: fitymált adon az egészet.
1: Láttam a múltkor az űrhíradóban egy filmet, a legújabb naprendszerbeli űrállomásról. A Szaturnusz és Uránusz pályái közt kering. Azon akkora pázsitok vannak, hogy nem is látni a végüket.
4: Lódítani azt tudsz. Minek oda akkora park?
1: Az rengeteg hasznos helyet foglal el egy űrállomáson. Biztosan juhokat legeltet ott a személyzet,
0: ércelődött Ariel. Don csak a vállát vonogatta. Juhokat ugyan egyikük sem látott soha, de tudták, a féle négylábú, fűevő, gyapjas jószágokról van szó. Lars órájára pillantott.
4: 5 perc múlva kezdődnek a tévében Palláciusz kalandjai.
1: Enyhén unom már,
0: vágta rá Don. Lassan ballagtak a kert kijárata felé.
1: Mindig ugyanaz történik vele. Leszáll valamilyen bolygón, találkozik az ott lakókkal, vagy békés természetűek, vagy harcolni akarnak. Ha harciasak, jön Palláciusz, és úgy odavág nekik, hogy egyszer s mindenkorra elmegy a kedvük a verekedéstől. A múlt hónapban volt egy jobb folytatás. Azt nem láttad?
0: Ariel arca kipirult. Csillogó szemekkel kezdte mesélni.
1: Palláciusz leszállt egy bolygón, és senki sem jött az üdvözlésére. Föl alá csörtetett, tudjátok, azzal a jellegzetes járásával. De sehol senki. Erre beszáll űrhajójába, hogy elmegy. Ekkor valahol valaki fölkacagott. Egyetlen nagy nevetés hallatszott az egész bolygón. Palláciusz kiszállt, körbeszaglászott. Semmi. Azt hitte, halucinált. Újra beszállt az űrhajóba. Bekapcsolta a hajtóművet. Már-már startolt, mikor a külső mikrofonok megint a röhögést közvetítették a fülébe.
0: Közeledő zúgás hallatszott. A folyosó mennyezetén a lámpák kialudtak, majd ismét fölgyulladtak.
1: Mi ez?
0: Kérdezte Don. A sziréna hang akkor már víjogott, fülbehasítóan, bénítóan.
1: Riadó!
0: Kiáltotta Lars. Mindhármuk arca azonnal elkomolyodott.
1: Futás a szkafanderekhez!
0: Riadó esetén mindenkinek azonnal űrruhát kell öltenie. Ez az egyes számú utasítás. A fiúk végigrohantak a folyosón a kijelölt öltözőpontig. Az űrállomás összes szintjén volt egy-egy ilyen pont. A sziréna hangra automatikusan kinyíló nagy fali szekrényekben felnőtt és gyermekméretű ruhák lógtak. A sziréna elhallgatott, helyette nyugodt, de parancsoló férfi hang áradt az összes hangszóróból. Lars tudta, apja beszél.
4: Az Astrea egész személyzetének! Riadó! Alfa űrhajót távozásra előkészíteni! Vezeti Valentin űrpilóta. Beszállásra gyülekezzenek Borkova, Anna, Bertolt, Eta. Az asztrián Klára és Dóra maradnak. Végeztem. Kenta úrt hívom. Mário, jelentkezz!
0: A készülék csak recsegett. Egy távolról jövő emberi hang hallatszott. Tirosz még a vezérlőteremben volt. Aztán a fali hangszóróból berobbant Mário hangja.
1: Tirosz! Hallasz?
4: Igen. 2 perc múlva indulunk az Alfán. Most jobb a vétel. Mondd el összefüggően, mi történt.
1: Az az átkozott fúróautomata. A 2-es, amelyikről már beszéltem. Elromlott benne az irányítási utasításokat fölvevő és továbbító szerkezet. Legalábbis erre következtetek abból, ami történt. Adrián háttalált a szakadék szélén, lefelé nézett. Ásvány rétegeket keresett fényszóróval. Nem látta azt a dögöt.
4: Az autóbata belökte Adriánt a sziklahasadékba?
1: Pontosan az történt. Zuhant a fiú vagy 8-10 métert. Kicsi a tömegvonzás. Talán nem ütötte meg magát. De a súlyos gép lánctalpai alól levált néhány tonna szikla is. Ez is ráesett Adriánra. Persze ennek is kevesebb a súlya. Mégis éppen elege lehet szegénynek. Azt mondja, eltörött a karja. Ez a gépek tovább futkosít a fensíkon. Nem lehet megállítani. Nem engedelmeskedik a parancsoknak. Elromlott.
0: Klára ért lihegve a vezérlőterembe. Izgalomtól kipirult arccal robbant be az ajtón.
1: Adrián?
0: Kérdezte. Reszketett a szája széle.
4: Nincs nagyobb baj,
0: nyugtatta meg Tirosz.
4: Mário szerint csak kartörése lehet, de egyedül nem tudja kihúzni a szakadékból. Maradj itt, vigyázz mindenre. Dóra és a gyerekek is az Asztrián maradnak.
0: Tirosz a másik mikrofont kapta maga elé. Máriót hívta.
4: Kenta úr, jelentkezz!
1: Itt, Kenta úr!
0: Hallották Máriót.
4: Indulunk az Alfával. A Kenta úr mellett landolunk. Ne mozdulj Adrián mellől. A te rádiójelzéseid nyomán haladva keresünk meg benneteket.
1: Értettem! Várok!
0: A 3 fiú őruhában állt a folyosón, sisakkal hónuk alatt. Tirosz szintén őruhában a garázs felé sietett.
4: Jók legyetek, fiúk! Néhány óra múlva visszatérünk!
0: Nem akarta fölöslegesen nyugtalanítani a gyerekeket, de néhány szóval röviden elmondta, mi történt.
4: Édesanyád!
0: Fordult Arielhez.
4: Itt maradt Klárával. A többiek eljönnek velem a Mallardra.
0: Még néhány szót vetett oda nekik futás közben. Aztán összezárultak mögötte a szürke ajtók, a fiúk magukra maradtak.
4: Szegény Adrián!
0: Szólalt meg Lars.
4: Remélem, nem esett komolyabb baja.
1: Most itt állunk űrruhában.
0: Nézett végig magándól.
1: És vetközhetünk le. Menjünk vissza a kertbe. Abba maradtunk, hogy Pallácius kalandjait nézzük a tévében.
0: Jegyezte meg bizonytalanul Ariel.
4: Nekem elment a kedvem a tévétől.
1: Hát mit csináljunk?
4: A vezérlő terembe most úgysem engednek be. Pedig jó lenne. Meghallgatnánk, mit beszélnek amazok odalenn a Mallardon.
1: Mi történne? Semmi!
0: Vont vállaton.
1: Leszállnak, megkeresik Adriánt és Máriót, a sérültet elviszik a Kentaurra vagy az Alfára, Borkova doktornő megvizsgálja, hazajönnek, és kész.
5: És kész,
0: ismételte elgondolkozva Ariel.
1: Pedig de jó lenne megnézni, hogyan csinálják.
0: Egy kicsit kóborolni az űrben, ábrándozott Lars is. Don feléjük fordult, fekete szemében különös fény gyulladt. Gyorsan hadarva kezdett el beszélni.
1: Tollasfejű indiánok, vadbolygó kozmikus hősei, csillagvadászok, meteorszelidítők, üstökös lovaglók, űrkalózok. Ütött az óra!
4: Megbudjantál?
0: Érdeklődött aggódva Lars.
4: Az előbb még olyan épeszűnek látszottál.
1: Mondom, ütött az óra!
0: Kiáltotta Don.
1: Itt állunk űrruhában, nem értitek? Használjuk ki az alkalmat. Soha nem leszünk ilyen kedvező helyzetben.
2: Gondoljátok meg!
0: Lars még mindig nem tudta, mire céloz Don. De Ariel szemében a megértés szikrái csillantak.
1: Nem arról beszéltünk-e néhány órával ezelőtt, hogy milyen jó lenne kirándulni az űrbe? Hát mire várunk? Ott a harmadik űrhajó a hangárban.
5: A garázsban?
0: Suttogta Ariel elragadtatva. A Beta a legkisebb a három űrhajó közül, de nekik éppen megfelelne.
1: Egyszerűen nem lesz most rá szüksége senkinek,
0: verte Don a vasat.
1: Klára és anyád úgysem hagyhatják el az Astreát. Ezt tiltja a szabályzat.
4: Azt is tiltja, hogy kiskorúak engedély nélkül az űrbe induljanak,
0: vetette közbe Lars.
5: Te mindig akadékoskodsz,
0: legyintett Ariel.
1: Az űrbe, az űrbe! Micsoda nagy szavak!
0: Háborodott fel Don, de közben a hangár felé húzta társait.
1: Csak ide megyünk a szomszédba. Megnézzük azt a néhány kisbolygót, amiket az Astrea kísér. A felnőttek úgysem visznek magukkal bennünket, sohasem.
5: Mennyit könyörögtünk már, hogy mutassák meg az űrt közelebbről is, de hiába!
0: Panaszkodott Ariel. A hangár elé értek. Don megnyomta az ajtónyitó gombot a falon.
1: És ha valami baj lesz?
0: Aggodalmaskodott Lars. Valahol belül érezte, nem szabad engednie. Őrültség, amit csinálnak. És pontosan ő, a parancsnok fia, igazán nem járulhat hozzá, hogy már is a Béta mellett álltak. Az űrhajó csak ugyan kicsi volt, szinte eltörpült a hangárnak a Kentaura szabott méretei mellett.
1: Jó, hogy az űrgyakorlati oktatáson fölkészítettek bennünket a repülésekre,
0: mondta elégedetten Don. A súlyos fémajtó kitárult, beléptek a kicsin zsilip kamrába.
1: Itt le is tehetjük az űrruhákat. De nem azért tanítottak bennünket űrrepülni, hogy kirándulni járjunk a hajókkal,
0: morogta Lars. Rossz érzése nem csökkent.
1: Veszély esetére minden űrlakónak ismernie kell az űrhajók vezetési és kezelési szabályzatát.
4: Ha már elmúlt 12 éves.
1: És az űrforgalmi rádió szabályzatot.
0: Hosszú mondata végén Don megkönnyebbülten föllélegzett. A Béten belül keskeny folyosón jutottak tovább. Mögöttük a zsilip kapu légmentesen zajtalanul zárult. Két helyiségben nyíltak ajtók, aztán keskeny lépcső vezetett föl az orban lévő irányító fülkébe. Hárman éppen csak befértek a műszerekkel, képernyőkkel tele zsúfolt szobába. A kis helyiséget nem három űrruhás ember számára méretezték.
1: Itt van minden, amiről tanultunk,
0: állapította meg Don elégedetten. Fekete arca mosolyra húzódott, fogai kivillantak.
1: Az indítókar, a térérzékelő képernyője, a sebességjelző, az automata ütközésgátló vészjelzője, a kormányszerkezet.
0: Ariel kibújt szkafanderéből. Larsnék habozott.
4: Fiúk, ebből baj lesz.
1: Ugyan, mi lenne?
0: Legyintett Don.
5: Ugyan, mi lenne?
0: Visszhangozta Ariel. Az űrhajó megmozdult alattuk. Zöld lámpa gyulladt ki fejük fölött. Puhán siklottak a sínen a kupola alá. Lars még mondani akart valamit, de...
1: Lars, csak nem félsz?
0: Kérdezte gúnyosan Don.
5: Hogy ő az lehetetlen,
0: állította határozottan Ariel. Don a síneken gurította az űrhajót a hatalmas zsilip kupola középpontja alá. A hajó testén kívül elhelyezett figyelőkamerák pontosan eléjük vetítették a látványt. A sötét hangárból a szivattyúk kiszívták a levegőt, aztán fejük fölött megnyílt a kupola.
5: Egy perc is repülünk,
0: suttogta Ariel. Szemei kerekre nyíltak, ahogy a képernyőket bámulta.
5: Ha apáik megtudják,
0: gondolta Lars. Eddig ritkán fordult elő, hogy valamit apja ellenére tett. Érezte, ez most komoly dolog. És a többiek is így gondolhatták. Elég volt egy pillantást vetni a barátaira. Feszültség tükröződött arcukon.
1: Kapaszkodjatok!
0: Kiáltotta Don. Felbőgtek a hajtóművek. A fémtest megremegett lábuk alatt. Sűvítés hallatszott. Lars úgy érezte, gyomra a lábába szaladt, a képernyők elsötétettek.
5: Repülünk!
0: Suttogta Ariel. De a zajban senki sem hallotta. Don figyelmesen nézett egy számlap előtt lassan kúszó mutatót. Amint a piros vonalhoz ért, kikapcsolta a hajtóművet. A béta elcsendesedve száguldott az űrbe. A képernyőkön sötét háttér előtt fehéres pontok gyúltak ki.
1: Az űrben vagyunk,
0: suttogta Lars.
4: Száguldunk,
0: kiáltotta Ariel.
4: Felfedező útra indulunk,
0: rikkantotta Don.
4: Őrkalózok, utánam! Irány a végtelen kozmosz! Az ember nem látta bolygók, az ismeretlen lények! Akik csak mi ránk várnak,
0: tette hozzá Ariel.
1: Az űrben vagyunk.
0: Lars kedve lassan felderült. Don ismét kivillantotta fogait.
4: Őrpatkányok, előre!
0: És száguldottak.

0: Pirom is az űrben. A fiúk igyekeztek otthonosan viselkedni a béta fedélzetén. Bár az űrhajó kicsi volt, sikerült itt is falba sűjesztett szekrényekbe helyezni űrruháikat. Lars még mindig érzett valami nyomást a gyomrában, de jókedve visszatért. Ariel elragadtatottan figyelte a képernyőkön föl-föl csillanó pontokat. Donna pilóta székében ült középen, a kormánymű mellett. Igaz, semmihez sem kellett nyúlnia. Az automata vezérlőberendezés irányította a bétát. A fiú mégis fontoskodó arccal vetett egy-egy pillantást a műszerek mutatóira. Az ott a Laster! Mutatott Lars a képernyőkön földerengő furcsa, szögletes alakú égi testre. A Mallard után ide jön majd az Astrea kutatócsoportja. Olyan, mint egy tégla, jegyezte meg Ariel. A kisbolygók sohasem szabályos gömb alakúak, oktatta ki Lars. Sőt, nem is gömbök, hanem szabálytalan formájú töredékek. Töredékek? Don felhúzta szemöldökét. Akkor ezt megnézzük közelebbről is. De minek a töredékei? Azt mondják, volt itt valaha egy nagy bolygó. Darabokra tört, és most javarészt ugyanazon a pályán keringenek a darabjai. Hogy te milyen okos vagy? Csóvált a fejét Don. Ezt neked is tudnod kéne, szurkálta Ariel. Ha jól emlékszem, a 2 évvel ezelőtti csillagászati anyagban tanultunk erről, amikor a naprendszer összetételéről volt szó. Nagy okosok! Legyintett a fekete fiú, de tekintetét nem vette le a képernyőről. Más ám az, ha az ember azzal a süket lernogéppel beszélget, és megint más mindezt személyesen megnézni a helyszínen. Lars közbe akart szólni, hogy ő a csillagászati anyagot is úgy szokta tanulni, mintha a helyszínen lenne. Ahányszor a Lerno vetítőernyőjé megjelent az űr egy része, valamilyen bolygó vagy egy-egy galaktika, Lars mindig űrhajóban érezte magát, mintha magasból nézne le valamilyen égi testre, mint most a Lasterre. Fordulunk egyet! Donna kapcsolókhoz nyúlt. Megnézzük jobban ezt a téglát! A béta érezhetően irányt változtatott. Ariel megszorította a szék karfáját. Anyja jutott eszébe. Az Astrean biztosan észrevették már szökésüket. Szökés? A szókésé megrázta a fiút, de nem akart társai szemében puhánynak látszani, hiszen a másik kettő is milyen lelkesen fogadta a tervet. Még Lars is. Pedig hát hármójuk közül ő a legkomolyabb. És az ő szülei sem veszik tréfára a dolgot, ha kiderül, mit is tettek. Jól sikerült az első kör, jegyezte meg Don elégedetten. No, most elsüvítünk hátulról a Laster mellett. Elég gyorsan szágult. Van vagy 30 kilométer hosszú. Ha akarjátok, lehívhatjuk az adatait a képernyőre, javasolta Lars. A béta kis elektronikus agya kapcsolatban állt az Astrean lévő nagy aggyal, és bármilyen dologról másodpercek alatt pontos adatokat lehetett kapni. Annyira azért nem érdekel a Laster. Donnak alig, ha nem a tanítógép képernyője jutott eszébe. Lars, csak adatokat ne lássak! Mindig olyan érzésem támad, mintha megint tanulnom kellene. Mára elég volt. Most csak kirándulunk. És űrkalandokat élünk át! Szakadt ki Arielből a boldogság. Igazán történhetne valami. Mindjárt kinyílik kívülről a zsilipkamra ajtaja, és belép Pallácius. Nevetett Lars. Ariel legyintett. Hülyeség! Az űrben sokféle igazi élőlény lehet. Olyan kicsinyek és olyan nagyok is, hogy el sem tudjuk képzelni. Merengett Ariel. És ezeken a kis bolygókon is élhetnek például. Hiszen itt nincs oxigén. Vetette ellen a Don. Sem víz. Tette hozzá Lars. Oda nézzetek! Mondta Don. Micsoda sziklák! A képernyőkön egészen közelről látták elsuhanni a Lastert. A kisbolygó egyetlen nagy, durva sziklatömnek tűnt. Lassan forgott hoztengelye körül. Ha az ember belegondol, hogy ez már 1000 évvel ezelőtt is itt száguldott az űrben, mondta halkan Lars. Mennyit mondtál? 1000 év? 10 000 öregem, 100 000 és millió! Vágta Rádon. Büszke volt, hogy ő vezetette a bétát, hogy hármajuk közül ebben a pillanatban ő volt a legfontosabb. És most, uraim, hová parancsolják?
1: Van a csoportban még 6 másik kisbolygó.
0: Ariel hangjában reménykedés bujkált.
1: Hát, ha valamelyiken élet nyomaira találunk.
0: Rajtad átgázolt egy üstökös, jegyezte meg Don.
1: Hát nem éppen az előbb szögeztük le, hogy ahol nincs légkör és víz, ott nem lehetséges az élet. Mégis hallottam már olyan elméletekről,
0: magacskodott Ariel,
1: amelyek szerint az élet létezhet más formában is, mint a miénk. Nemrégen például azzal állt elő egy tudós,
0: legyintett Don utánozhatatlan megvetéssel, mint a számára a tudomány emberei csak aféle alig tűrt, kellemetlenkedő fráterek lettek volna.
1: Igen, egy tudós szerint lehetséges, hogy egy idegen civilizáció emberei éppen a kisbolygókon alapítottak támaszpontokat, és onnan hosszabb ideje zavartalanul szemlélik a naprendszert és a földi emberek tevékenységét. Levegőt és vizet persze úgy hoztak magukkal,
0: gúnyolódott Don.
2: Vizet kulacsban, levegőt gázpalacban, mi?
0: Ami azt illeti, vágott közbe Lars, igyekezvén pártatlan hangon oszlatni el a vitát.
1: Én is hallottam erről, és ne felejtsétek el, az ember is képes volt támaszpontokat építeni olyan helyeken, például a Holdon, ahol sem levegő, sem víz nem volt. Tehát amazok is képesek lehetnek rá.
0: Ariel megörült Lars támogatásának.
1: Képzeljétek el, micsoda szenzáció lenne, ha éppen mi fedeznénk föl az idegenek támaszpontját.
0: Don morgott valamit az orra alatt, aztán a kormány szerkezethez nyúlt. Mindig nehezen ismerte el, hogy meggyőzték.
1: No, akkor nézzük meg a többi kisbolygót.
0: Az Alfa rövid keresgélés után rátalált a Kentaurra. Az Astrea nagy szállítóhajója szürke sziklafenségon állt orrával fölfelé. Tirosz átvette a kormányzást az automatától.
3: Mario, hogyan hallod adásomat?
0: Kiabált a mikrofonba.
1: Itt Mario! Jól veszem!
3: Most szállunk le! Mit csinál a fúróautomata?
1: Egyelőre csak áll! 300 méterre tőlem!
3: Tartsd szemmel! Rövidesen indulunk felétek!
0: Az Alfa motorjai földübörögtek. A fékezés ereje az űrhajó padlójához nyomta őket. Mentő expedíció, gondolta Tirosz. A szabályzat előírja, hogy a bajba jutott űrhajósnak összes társa köteles azonnal segítségére sietni, félbeszakítva minden más természetű munkát.
3: Jelentést kérek az egészségügyi fölszerelésről!
1: Törött végtag ellátáshoz mindent előkészítettem itt az űrhajóban,
0: mondta Borkova doktornő.
1: Amint behoztuk a sérültet az űrhajóba, megvizsgálom. Az Astrean pedig majd röntgenfelvételt is készítek.
2: A Kentaur mellett landoltunk,
0: adott helyzet megállapítást Valentin pilóta.
2: A zsilipkamra készen áll. Te itt maradsz a közelben,
0: mondta Tirosz a pilótának.
3: Vigyázz mindkét űrhajóra! Ha véletlenül erre robogna az a fúrógép, tudod, mit kell tenned? Bertolt, a mentőládából vegyél ki kötélhágcsót, vaskampókat!
2: Minden rendben!
0: Jelentette néhány másodperccel később Bertolt.
3: Igyekezzünk!
0: Sürgette őket Tirosz.
3: Adrián várja a segítséget!
1: Most hadd vezessek én!
0: Nyafogott Ariel.
1: Értesz hozzá?
0: Kérdezte Don kicsit lenézően.
1: Jobban, mint te az indiánokhoz!
0: Morogta a kövér fiú. Szuszogva helyezkedett el a vezetőülésben. Egy percig nézte a képernyőket.
1: Ez itt az automata ütközésgátló jelzője, a fogbeosztással,
0: magyarázta Don az egyik homályos üveglapra mutatva.
1: Ide idegen test közeledtekor fölvillan a piros fény, a skálán pedig látod, milyen irányba és mennyire tér ki a hajó, ha a vezérlés nem is ad parancsot az összeütközés elkerülésére, az irányváltoztatásra.
3: Mintha már hallottam volna erről,
0: válaszolta jeges nyugalommal Ariel. Don elhallgatott. A képernyőkön csak távoli kicsinypontok csillogtak.
3: Egyelőre nincs idegentest a közelben,
0: nyújtózott ki kényelmesen Lars. Még egy ásítást is elnyomott, de rögtön a szék karfája után kapott. A béta hirtelen kanyarodni kezdett, előbb balra, aztán megint fölgyorsulva jobbra.
1: Űrszlalom!
0: Rikoltott Ariel, szeme vidáman villogott.
1: Üldöznek bennünket! Norman űrkalózok a láthatáron! Halálfejes lobogó hajójuk tatján!
4: Meghibbantál!
0: Dadogta Don.
1: Sugárvetővel lőnek ránk! Irányváltoztatás!
4: Ne hülyéskedj, Ariel!
1: De mi nem adjuk meg magunkat! A béta a végsőkig kitart! Ennek agyára ment az a sok régi könyv, komolyan mondom!
0: Fújt egyet Don. Lars felállt, Ariel vállára tette kezét.
3: Lázadás a fedélzeten! A kormányosi posztról lefokozunk, Ariel mester! Add át a helyedet!
0: Ariel egy pillanatig még szorította a kormányt, aztán lassan elengedte.
3: Veletek sem érdemes az űrbe utazni,
0: mondta lehangoltan.
3: Annyi fantáziátok sincs, mint egy gilisztának.
1: Őrkalózok,
0: dohogott Don.
1: De néha egészen ütődöttnek nézel bennünket.
3: Csak azt hittem, ti is tizenéves fiúk vagytok,
0: felelte Ariel reménytelenül legyintve.
3: Pedig dehogy! Az eszetek, az nyugdíjas korban van már!
0: Lars mosolygott, aztán nevetni kezdett hangtalanul. Végül megragadta a kormány szerkezetet, egyetlen mozdulattal kikapcsolta az automatát. A béta meredeken fölfelé bukott, aztán hosszan jött lefelé. A fiúknak torkukig emelkedett a gyomruk.
3: Granada kapitány jelenti a Pálma galaxis közi űrhajó fedélzetéről! Elértem a kozmosz határát!
0: Kiáltotta. Rémült csend támadt a háta mögött. Ezek most biztosan azt hiszik, Lászra is rájött az őrület.
3: A kozmosz határa fénylétszkerítés, légmentes műanyag fóliával és csillagászati léggömbökkel.
0: Ekkor tört ki a nevetés. Nem csak Ariel csapkodta a térdét, Don is. Lász még sohasem aratott náluk ekkora sikert. Éles kanyart írt le az űrhajóval, úgy folytatta.
3: Granada kapitány és legénysége lyukat fúrt a kerítésen. Mit láttak a másik oldalon? Na mit?
1: Egy másik kozmoszt,
0: rikkantotta Ariel.
3: Ahol a kerítést éppen egy antigranada kapitány bontogatta,
0: tette hozzá Don. Vidámság uralt el az egész kabint.
3: Aztán kiderült, hogy a kozmoszt egy hatalmas tükörlap veszi körül,
0: képzelget folyékonyan Lars.
3: És Granada kapitány emberei saját magukat látták. Betörték hát a tükröt.
1: Nekihajtva a pálma orrával,
0: szúrta közbe Don.
1: És átjutottak egy másik világba. Ott minden világos kék,
0: mondta Ariel.
1: A bolygók, a holdak, az emberek, még a napok is kéken ragyognak.
3: Mert az az egész világ víz alatt van,
0: kapott a szondón.
1: Elsüllyedt űr a neve. Egyszer léket kapott, elmerült. Az ottaniak a levegőt csak régi könyvekből ismerik, és mindenki kopoltyúval lélegzik.
3: Látod, mégis normálisak vagyunk,
0: fordult Lars Arielhez.
3: Mi is tudunk játszani, ha kell.
1: Ezer szerencse,
0: sóhajtotta gunyorosan a kövér fiú.
1: Különben kétségbeesésemben én sem állnék meg a kozmosz határáig, mint agyszüleményed, az a Granada kapitány.
0: A képernyőkön újabb kisbolygó bukkant föl. A mérettáblázat szerint lehetett vagy 15 kilométer hosszú, lapos koronként vöröslött a fekete űrben. Élesen kivált környezetéből.
1: Ezt két oldalról is megkerüljük!
0: Lars lassan irányt változtatott. A béta képernyőjéről egy pillanatra eltűnt a kisbolygó, de aztán az automata iránytartók ismét visszahozták a képet.
1: Nem vezetsz valami biztos kézzel?
0: Jegyezte meg Don.
3: Még néhány év, és belejövök,
0: válaszolta Lars.
3: Gyerekjáték egy ilyen hajó vezetése,
0: ábrándozott Ariel.
1: Képzeljétek el, ránk bíznának egyszer egy naprendszerbeli hosszú járatú teherhajót. Az unalmas lehet,
0: vágott közbe Don.
1: Mindenütt csak ásványokat kell rakodni. És milyen körülmények közt? Láttátok a múltkor a híradóban? A Vénuszon 80 atmoszféra nyomáson álltak a fickók a széngázban, hogy más nem mondjak. És ott van még a Plutó vagy a Merkur. Az egyik túl közel a naphoz, a másik meg túl messze. Itt forróság, amott hideg. Hát mit szeretnétek?
0: Lars a kisbolygó körüli pályára állította a bétát.
1: Hogy az űr is olyan legyen, mint a Föld, légkörrel, felhőkkel, szelekkel, 25 fok napsütés. Az űrhajók pedig nyitottak lennének,
0: kapcsolta ide ábrányait Ariel.
4: Olyan sportosak,
0: vágta rá Don nevetve.
1: Mint a városnéző elektrobuszok. Kilógathatod belőlük a kezedet. És akkor semmi különbség nem lenne az űr meg a Föld között,
0: fejezte be Lars.
1: Egyetlen óriási kék ég lenne minden, az egész naprendszer. Majd egyszer eljön annak is az ideje,
0: mondta Ariel.
1: Miért olyan fényes ez a kisbolygó?
0: Bökött hüvelykujjával Don a képernyő felé. Lars vállat vont, de Ariel tudós képpel a vezénylőpulton heverő vastag könyvre mutatott.
1: Az ott a kisbolygók atlasza. A pilóták abban szokták megnézni az adatokat. Ezt is valamelyik filmben láttad?
0: Kérdezte Don gúnyosan, de a könyvért nyúlt. Fölütötte az elején, mormolva a fejezetek címeit.
1: A Trója csoport 3 tagból áll, az Apollo csoport viszont 19-ből. A tömegspektrumnak a kémiai és ásványos összetételben is rokon tartományai... No, itt valahol kell lennie színképeknek is.
3: Te már megint összekevered a fogalmakat,
0: bosszankodott Lars.
1: Az előbb magad voltál kíváncsi, miért olyan fényes ez a bolygó. Most meg a színképeket emlegeted. A kettő nem ugyanaz. Ennyit azért én is tudok.
0: Don tovább lapozott.
1: 80%-uk színképe a szerves kondritokéhoz hasonlít. Mik azok a kondritok?
0: Nézett föl.
3: Tudja a fene.
1: Na hát, hogy nekem milyen műveletlen utitársaim vannak,
0: kesergett Don fejét csóválva.
1: Azt sem tudják, mik a kondritok. Körülbelül 10%-uk 100-200 kilométer átmérőjű, spektrumuk pedig a kővas meteoritéhoz hasonlít. No, most okosabbak lettünk,
0: gúnyolódott Ariel, és tüntetően elfordult tőlük. A vezérlőpult oldalába épített műszerek ide-oda rezgő mutatóit kezdte figyelni. Don tovább birkozott a sok ismeretlen szót tartalmazó szöveggel.
1: A viszonylag fényesek felszínét szilikátokból és fémekből feni álló közet borítja.
3: A fe az a vas, a ni meg a nikkel,
0: jelentette ki határozottan Lars.
1: Képzeld, ezt még én is tudom. Sőt, én is.
3: Na hát, csupa észlény találkozott össze ezen az űrhajón, természetesen véletlenül.
0: Vette át most társai csúfondáros stílusát Lars is.
3: Don,
1: az a kisbolygó itt fémes kőzetekkel van borítva. Ha a felnőttek még nem fedezték volna föl, most valami jutalomra számíthatnál. Mindent fölfedeztek már,
0: legyinte Don reménytelenül.
1: Nincs már olyan kisbolygó, amit vagy tízszer föl ne

0: Vagy nincs?
1: Legyintett Ariel nagyvonalúan, és száguldottak tovább.
0: Ha szükség lesz rád, hívni foglak,
1: mondta Tirosz Valentinnek.
0: Egyelőre maradj itt!
2: És vigyázz, nehogy téged támadjon meg az a tébolyult fúrógép,
1: mosolygott Borkova doktornő.
2: Hallottam már ilyen esetről,
1: mondta Anna.
2: Igen, én is emlékszem,
1: vette át a szót Bertolt, miközben lefelé mentek.
2: A Marson történt egy bányában, ha jól emlékszem.
3: Olyas valakitől tudom, aki maga is ott volt.
1: Anna lesimította hosszú haját, hogy akadálytalanul ráhúzhassa átlátszó sisakját.
3: Egy sereg különféle automata dolgozott egy marsi bánya alig néhány méter széles folyosóján. Volt ott néhány ember is, a gépeket programozták be. Figyelték és ellenőrizték munkájukat. Az egyik kőzettoló nagy lánctalpas szerkezetnél következett be ugyanaz a hiba, mint most Mário és Adrián fúrógépénél. Az a kőzettoló ide-oda kezdett robogni a szűk folyosóban. Félrelökte a kisebb gépeket, falnak lapította az ellenőrző műszereket és a figyelőkamerákat. Az egyik ember mit sem sejtve lépett ki, éppen egy keskeny összekötő vájadból. A többiek már nem tudták figyelmeztetni. A gép rögtön a falhoz nyomta, a szerencsétlen azonnal meghalt.
0: Hogyan tették ártalmatlanná a kőzettolót?
1: Kérdezte Eta.
0: Lézersugárral olvasztották szét a vezérlő berendezését. Az irányító vezető parancs továbbító központjában volt a baj a biztosítékokkal.
3: Remélem az újabbak gyártásánál már gondoltak erre is,
1: mondta Anna.
3: Végül is, adott esetben emberéletekről lehet szó.
0: Tökéletesen hibátlan gépet nem lehet gyártani,
1: vont vállat Bertolt.
0: Igyekezzünk,
1: sürgette őket Tirosz. Már mindnyájan űrruhában álltak. Kettesével mentek be a zsilipkamrába. Egy perc múlva pedig kiléptek a vaslétrára, lementek a kisbolygó szürke sziklás talajára.
2: Az ember szinte elrepül.
1: Borkova megfogta a korlátot.
2: Olyan könnyűnek érzem magamat.
0: Nem számítottam ki pontosan, mekkora itt a tömegvonzás,
1: felelte az expedíció vezetője.
0: Igen, kicsi. Testsúlyunk alig néhány kilogram.
1: Lassan kijöttek a többiek. Utolsónak megjelent Valentin, de nem jött le a létrán.
0: Figyelem majd a rádiót,
1: mondta Tirosznak.
0: Meg a környéket is. Azt hiszem, nem ártana előkészíteni egy lézerfegyvert is. Lehet, hogy szükség lesz rá. Éppen ajánlani akartam,
1: felelte Tirosz, és elnézett a föléjük boruló fekete űrre.
0: El kell majd intézni azt a rakoncátlan automatát. Gyerünk, siessünk!
1: Ariel már ügyet sem vetett a központi képernyőre. Minden figyelmét a kutató műszerek jelzéseire fordította.
2: Olyan ez, mint egy röntgenkép,
1: jegyezte meg lelkesen.
2: Amíg ti ott a képernyőn csak a tárgy külső képét látjátok, addig ezek a műszerek megmutatják, mi van a belsejükben. A filmjelző például állandóan dolgozik. A skálán látjátok ott, meg ott. A különböző színű fölvillanó csíkok az egyes fémeket jelzik. Mário mutatta meg nekem a múltkor, milyen hasznos kis gépezet az ilyen.
0: És közben egy papírcsíkra föl is jegyzi az adatokat,
1: bólintott elismerően Lars.
2: Az a piros, hosszú vonal az vasat jelent. A barna mangánt, a szürke nikkelt. Ez mind nagyon szép,
1: mondta Don elismerően.
2: De azért ne körözzünk állandóan egy kis bolygó körül. Van itt ebből elég. Figyeljétek csak a helyzetjelentőt meg a környezeti képernyőt. Ebben a csoportban összesen 11 aszteroida van.
0: Aszteroida? Hogy te milyen szépen beszélsz,
1: ebéskedett Ariel.
2: És még hármat közülük nem láttunk,
1: folytatta Don zavartalanul.
2: Menjünk hát utánuk. Itt repülhetnek valahol előttünk. Nézd csak, kettő már látszik is a képernyőkön.
0: Vedd át a kormányt,
1: állt föl Lars.

0: Don láthatóan megörült a javaslatnak. Igen gyorsan száguldottak. A sebességmérő mutatója kikilendült. A képernyőkön egyre nőtt az előttük lévő kisbolygó.
1: Méretei 15 kilométer a hossza. Legszélesebb pontján 6, máshol átlag 4 kilométer a szélessége. Alakja elnyúlt, uborkához hasonló.
2: Ezt az uborkát is a kézikönyvből olvastad ki?
0: Hitetlenkedett Lars.
1: Nem. A számítógép így rajzolta föl a képernyőre. Nézd csak! Valóban olyan az alakja, mint egy uborkának.
3: Amit az Astrea mesterséges kertjében termesztettek,
0: tette hozzá Don.
1: Tartalmazza a szokásos fémeket. A műszerek megadják a fényerő amplitúdóját is. Ha érdekel benneteket, fölolvashatom ezeket az adatokat is.
3: Köszönjük! Valahogy majd csak meg leszünk nélkülük is,
0: szerénkedett csúfondárosan Don.
1: Ezt még megkerüljük egyszer, és visszamegyünk az Astreára,
0: javasolta Lars.
1: Hiszen már legalább egy órája, hogy eljöttünk. Nem hiányzunk senkinek,
0: legyintett Don.
1: No, most kapaszkodjatok! Bukórepülés!
0: A béta éles kanyart ért le. Ariel elkapta széke karfáját.
1: Vad kalózok vitorlás hajója fordul be egy öbölbe,
0: üvöltötte Don.
1: A pálmafák tövében törrel foga közt vadtáncot jár egy benszülött. De az öbölben alattomos sziklazátony a víz felszíne alatt,
0: tette hozzá Lars figyelmeztetőleg.
4: Space. The final frontier. These are the continuing voyages of the starship Enterprise. Her ongoing mission to explore strange new worlds, to seek out new life forms and new civilizations, to boldly go where no man has gone.

0: hogy mi lesz ezután.
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

I made the mistake.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Folytatjuk. Závada Pál, Jadviga párnája című regényének, illetve hangos könyvének feldolgozását. Ez a harmadik rész, a többi már fent van a Mixcloudon, aki lemaradt. Jó hallgatást!

virággal vártam, de szánszándékkal csak egy kis vegyes marokra valót választottam, és nem vettem zokon, hogy Jadvigának a csokor, bár orca fürdetve hajolt az illatába, gondot okozott, hiszen hivatalba kell szaladnia, azután meg haza, és a virág miatt magyarázatokra kényszerülne. Semmi baj, feleltem, s ahogy sétáltunk a parton, kivettem szépen kezéből a bokrétát, és nevetve behajítottam a tóba. Hadd ússzon csak, ott is a magáé marad. Ezen elmosolyodott. Kérdéseire kedvel beszéltem neki otthoni dolgokról, a maturálásról, Winkler Béni bácsiékról, majd utazásainkról, s felgázti élményekről is. Ellenben elhallgattam, hogy gazdálkodást gyakorolni itt most nincs sok kedven, s a jogi pályát illető kétségeimről se szóltam. Ráhagytam Jadvigára, hogy ősztől már ezt fogom tanulni. Miután kivártam, míg odafönt időzött a cégirodán, én kérdeztem őt, hogy tetszik-e neki ez a kereskedelmi levelezés. Lett-e belőle angol kisasszony, vagy inkább német kisasszony, tréfálkoztam. És hogyan megy a sora? Miként bánnak vele? Hogy idegen nyelveken írni szeret, ha csak abból állna ez a munka, de hát az asszonyával nem könnyű neki. És tudja, Ondrisko nézett rám, bármilyen kisasszony is az, nem lehet itt németté, hogyha egyszer idegen. Örülhet, ha a szemébe nem lágják, hogy csak szívességből tartják. Lábjegyzet, hát ez a német kisasszony engem is próbált gyakorló leckézni. Aztán mindenféle miatt ez abba maradt. Jegyzet vége. Az úr 1915. évében április hóban kőrisfát, akácot, meg nyárfát fűrészelt nekünk deszkának, Medovárszky Mihály és Koleszár István. A tönk fölött egy öl hosszan, egy col vastagon. Annyi krajcárt fizettünk, amennyi col hosszú volt a deszka. Az egész fűrészelés idejére kaptak egy-egy harmad véka búzát, 2-2 kiló szalonnát. Összesen lett fűrészelve 63 darab kőr is, 84 darab akác és 59 darab nyárfa deszka. Kint vagyok, már megint a tanyán. 5. napja, egyhuzamban itt időzünk Gregornál, és várok. A kamrában alszom különben, bevittem szalmazsákot, ronypokrócokat, és boltból hoztam ide nagy petróleum lámpát. Jegyzett közben, hogy tanyán csak 23-ban lett villany bevezetve. Mivel, hogy gondoltam olvasni is. Telehaigáltam a homokfutó ülés alját könyvvel, Mixát, Brody, Lovik, Herceg, Gárdonyi, Balzac, stb. De mindez ideig akárhányba kezdtem, fejezet félúton elejtem, tépelődvén, hogy ez vagy az, amiről írnak, hogyan van én velem, s aztán megint és megint csak Jadvigán az eszem. Legalább gondolatszabadságom volna. Ha kiszakadhatnék a folyvást ugyanazon körbe nyomtató lónak a jármából, mert a csupasz szenvedély idegek istrángján vagyok én odakötözve nőmhöz, s ő futtat maga körül. Engesztelést nem ad, és nem is fogad el, közelébb nem ereszt, hidegséggel űzel magától, s kínjaim iránti közönnyel. De kijebb sem, egyéb gondolatokra, hasznos munkálkodásra se juthatok, mert e futószárak közte és én köztem nem eresztenek. Jámborságot parancsol rám, s vezeklő bűnbánó fogadkozást, holott tudja, hogy annak nem fog hinni. Egyéb vergődéseimmel neki dolga nincsen. Ő maga engesztelésre okot nem lát, s formáját sem ismeri.
ma egy hete térden könyörögtem. Bocsássa meg, hogy megtébolyulva több heti kívánkozásomban, mely szétszaggatott már, erővel tettem asszonyommá őt. Kértem, igazgassuk életünket másképp, és jussunk jegyeskori szerelmünk egyetértő békéjére végre. Azt felelte, nem ő vele, hanem csak nekem kéne önmagammal helyes egyességre jutnom. De bizony, nézett el fölöttem szomorúan, épp erre kezdi sejteni már a képtelenségemet. Mert ő egyebet nem tehet, mint hogy tűr, ameddig csak bír. És nem tudja, meddig fogja bírni. És kelljek már fel. Micsodát, hogy tűrni? Mit pattantam fel? Bűnbánásaimat? Az esdeklésemet? Hát csak én nekem van bánnivaló, neked pedig semmi? És amit előlem eltagadtál, azt nem kéne bevallani? Léptem hozzá, és vártam, de ő nem felelt. Engemet szeliden kiengesztelni, hogy én is megenyhülhessek, ha egyszer én a te jó indulatodért mindent megtennék? Hogy mindent, nevetett föl keserű megvetéssel. Hogy csak vádol és megaláz, sértetten elszögdösik, mindent ide hagy én rám, és az anyjától se óv meg. Látja, sóhajtott föl. Most is csak vádaskodni és követelni tud. Nem száll magába lelkét megvizsgálni, és nem a más, hanem az önmaga feletti uralkodás erejét megtalálni. Micsoda, hogy én nem, bődültem rá, kis ilyen ríva. Szüntelen őrjöngésének és támadásainak csillapítása végett is, szakított félbe magából kikelten, amit elviselni tovább már nem fogok. Elegem volt, sikoltott. Elegem van. Neked van eleged? Rontottam rá. És mivel fenyegetsz? Hogy el nem viselsz, nem tűrsz tovább engem? Ordítottam könnyek közt. Engem, aki a tenyeremen hoztalak ide? Na hiszen jó helyre. Engem, aki elsorvad már, te érted, te miattad? Elszökném előlem? Akkor most a lelkedbe vésd. Utoljára könyörgök neked bűneim bocsánatáért. Én téged mindennél jobban szeretlek. Hogyan csillapodhatnék le, ha el nem érhetlek, meg nem követhetlek? Én most kimegyek innen, és addig engem nem látsz, amíg te is megbánással, szeretve el nem fogadod férjednek a te törvényes férjedet. Vagy tudassod az ellenkezőjét, és akkor ne lássuk többé egymást. És avval rácsuktam az ajtót. Lábjegyzett, akkor még a konyhai ajtó a gang felé nem volt üvegezve. Csak később lettek vágva rajta ajtószemek, hogy a konyha világosabb legyen. Jegyzett vége. Fölkapkodván a legszükségesebbeket, befogtam a szellőt, és eljöttem. Mamovka szerencsére nem volt otthon, nem zaklathatott kérdéseivel. Azóta itt vagyok. Gregor csak rám nézett a motyvommal, és nem kérdezett semmit. Én is annyit mondtam csupán, csináljon nekem helyet a kamrába. Jó, hogy Gregor erre se kezdi a csicskást adni, szobáját ajánlani föl a gazdának. Tudja, ha kamra, akkor kamra, mert zavartalanul akarok magam lenni. Mondom, olvasni próbáltam, de legtöbbet a mennyezetet néztem. Gregor főzött néha, ám étvágyam hozzá nem igen támadt. Olykor jártam egyet alkonyatkor, ahogy ha aludni nem bírtam hajnalonként, az erdősoron vagy az érparton. Munkákba bele nem szóltam, Gregor egyszer próbálta jelenteni, hol tartanak, de mert rámordultam csak, hogy jól van, nem abajgatott vele többet. Naplómhoz se nyúltam máig. Pohárhoz annál gyakrabban. Szlyuhovicát és vadkertit is raktam fel bőven a homokfutóra.
s ágyékomhoz egy ízben, egy hajnalon, érzékeimet is kínzó álmok után. Ám magát a tényleges álmot visszaidézni, magyarán mondva, hogy ki volt a nő, aki megjelent benne, nem tudta. Lábjegyzett be, hogy ezt egyszer ki akartam radírozni, de nem ment, csak luk lett. De volt már egy ilyen, és pont a lap alján egy sor, és azt ollóval vékonyan levágtam. Mondjuk, hogy megrágta kisegér. Mert őszintén, ilyeneket én nem bírtam olvasni. Mert inkább csinálni, és olyankor máshova lapoztam. Mikor még ifjú koromban cetliket is betettem az amolyan részekhez. Bár legtöbbször mindjárt föl is rémlett, ahogy a cseléd Kusnyarik néni rajtam üt, hogy csarabíts, csak! Hogy szégyeljem magam, mit csinál. De adjuk. Szegény ember teste, mint a templom egér. Harmadnaptól már nagyon csak Jadvigára gondoltam. Enyhültebb képzetek után újra csak haraggal, ahogy írjam így, fortyanási dühös szerelemmel, hogy így leszkésztetőn, keményen, hosszan várat. Legelébb még arról képzelektem, hogy mindjárt másnap, és ő maga jön utána. Gyalog, poros lába. Tudtam, hogy tudja, itt vagyok, hisz Gregor még aznap bement a faluba, és tudom, hogy hírul adta otthon. Aztán embéli reményeim szerte foszlottak, és már csak az üzenetére vártam. Máma, Gregor Krasiak bácsiékkal bikákat ment herélni, mert hogy vraj, az nagy pénteken kell, hogy úgy szenvedjenek, mint Krisztus. Vraj, hogy az ondja. Ilyen babonaságot még nem is hallottam bika herélésről. Jegyzet vége. Visszafelé az öreg benézett haza is, ahonnan avval tért meg, hogy amint elindult, vett észre a sarogjában egy abroszba betekert sonkát. Na, Andrisko, főzhetünk húsvétra. De megmondani nem tudta, hogy mamovkám rakta-e be oda, mert szokott szigorában gyakorta álcázza el ő is jótékonyságát. Vagy Jadviga volt az. Szívdobogva reméltem, hogy ez nőm gondoskodása. Békülésének jele. És át is vizsgáltam az abroszt. Majd az egész szekér alját írott üzenet után, de hiába. Később az jutott eszembe, hogy a sonka ezt jelenti. Jussom van jól lakni ünnepkor a sajátomból, de maradjak csak idekint húsvétra is. Ő aztán nem bánja, vagy akár az idők végezete. Éjszaka folyvást felriadtam, és oly tomboló nyugtalansággal, hogy szétrúgtam magam körül mindent. Egy ízben meg a sonkát kaptam föl, és akkorát sújtottam vele a szerszámos ládára, hogy a deszkája beszakadt. Hogy nem és nem ért meg engem. Nem bírja elképzelni sem, miféle állapotba tud kergetni valakit szerelmesének hiába való áhítása. Kivált, ha nem a távolság választja el tőle, pedig mennyit tűrtem vőlegényként is, mert az se volt csupa boldog, viszont szerelemben biztos epekedés, hanem az ő megvető haragja. Tetejébe orca elfordítva viszonyog szerelmes kétségbeesésem láttán, hát ha bűnösnek tart, nem akkor kéne megvetnie, ha megbántottságára rá se hederítve mutatnék arcátlan közönyt. Az én fájdalmaim, idegeimet szétszagató vergődéseim miért visszataszítóak neki? Hiszen ha bűnbánó nem volnék, akkor se, s ha szenvedélyesen szerelmes nem volnék, akkor se ezekbe az állapotokba esnék,
és ő neki mindkettőről tudni kell, hogy az vagyok. És ennek is, meg Amannak is örülnie kéne. És ezért megbocsátania. De bűnbánásomra fittyet hány, mert a szerelmemnek nem örül. Erre kell gondolni. Nagy szombat éjszakája van. A lámpát a repet fedelű ládára állítom, de mizsomból savanyát töltök, fölhajtom, és hanyat dőlök szalmazsákon. Ma még csak ittam, enni nem ettem. Habár nem a böjti nap kedvéért. Remete életemben itt alig veszek magamhoz étket, de már annak előtte is elég gyengén ettem. Utoljára tán a boszák pörköltjéből lakmároztam jót. A lakodalma. Mennyire eltöltött ott engem az én rozmarin virágommal eljövendő boldogságunk, bizodalma. És most itt sorvadok, feleségem haragjától kitaszítva. Vagy kétségbeesésben, vagy ha reménysugarat is képzelek, olykor kamrámban földrengeni kétségek között. Hogy például kokáért mit higgyek a mai nap után. Mert az öreggel ma üzenet érkezik. Anyám dühös. Elég legyen most már a kujtorgásból, korhelykedésből. Húsvétra takarodjak haza. Keresztapáék jönnek, vasárnap templom, hétfőn locsókodás. Gregor persze nem e szavakkal adta át, de vissza tudom én fejteni, miként szólhatott. Hát a felesége, nem mondott semmit. Ágyedácsonyi, nyögte az öreg, hogy de, mert ő is odajött aztán, és a potom hát, aj ona visla, no a csó. Aj ona vrávela, úgy mondja sztári, ahogyan ő mondta, megértetted? Csak úgy. Hát se nyevje, ako sa môžeš takto správať, že s ňou pred všetkou rodinou. Toto mi odkázala, a ni tak, že odkázala, a nevrávela. Nábiedzetben magyarul, de hogy is nem, hogy utána hát ő is kijött. Na és mit mondott? Ő is mondta, úgy mondjad öreg, ahogyan ő mondta. Hát, hogy nem tudja, hogyan lehet neked magadat így viselni, hogy ő vele így az egész rokonság előtt. Ezt üzente nekem? Hogy hát nem úgy, hogy üzente, hát én nekem mondta. Különben itt azt, hogy ona vrávela, ő mondta, azt nő mondta, mert ona. Magyarban rossz, hogy nem lehet így mondani, hogy tudnánk, hogy nő mondta vagy férfi. Vagy olyat se, hogy moja. Szerintem szép szó, csak így egy szóval, hogy moja. Ami annyit tesz, hogy az én nejem. Vagy hát nő nemű valaki, aki enyém. Ezen a szavon többször el is morfondírozok. Mert olyanom nekem sose volt. Csak anyusom. De arra nem lehet így mondani, hogy moja. Csak feleségre a férj. Mondjuk, ha kocsmában hallom tótul, megyek asszonyja, mert moja már vár ebédelni. Moja ma csaká už na obed. Na de, lábjegyzet bezárva. Így tépelődhetek, hogy ez most mit jelent.

0: jut eszembe. Épp e napokban teljesedik be a sorsa.
1: Ledobom az inget, letolom a nadrágot. Fekve, föntről nézek magamon végig. A hasam beesett, bordáim, csípő csontjaim kimeredeznek. Szikár lettem. Külsőre is olyan, mint belül, magamat sorvasztó. Jegyzet, de nem volt alacsony. Én viszont alacsony vagyok. Jegyzet vége. Kínom a hátamra nőben nem ereszt, bűnömre, fájdalmamra szögezett rá ez az asszony. Ha örökre így maradnék, stárt karú tetememből kikelve rugaszkodnék el oda átra, nyerhetnék-e bűnbocsánatot. De ahhoz nem én kéne, hogy előbb megbocsássak, hasít belém a kérdés. Mert én most engesztelődésemet az ő bűnbánásához és megbocsátásához kötöttem. Vajon Jadvigának van-e valóban is ellenem elkövetett bűne? És meg lehet-e, vagy meg kell-e bocsátani láthatlan, tudatlan mindent? És e pillanatban ez a fohász bukik ki belőle. Istenem, hiszen látod, hogy vezekelve bánom vétkeimet, segíts hozzá! Kulcsolom könyörgésre a kezem, hogy itt most én mindent megbocsássak neki, bármi kikötés nélkül. És ahogy ezt írom, leletéve a tollat, már elmúlt éjfél, érzem, hogy amint e mondat végére érek, imádságom óhaja be fog teljesülni. Nem kell várnom már semmire se tovább, megmosdok a kútnál, s már is elindulok, gyalog, hogy majd a küszöbön ülhessek, míg fölébred és meglát. Elmúlt az ünnep, s én azóta csöndes boldogságban vagyok, és úgy vélem, Jadvigám is ugyanúgy. Egymást kevés szóval fokról fokra közelítjük, s békülésünk, ez a húsvéti engesztelés, minket végtelen nyugalommal, megtisztulással és reményt adó türelmes várakozással terít. Hazatértem, úgy történt, ahogy elterveztem, a vasárnap hajnali irgalmas órában, elindítva magam. Pirkadatra érkeztem, besettenkedtem, s hálószobánk küszöbére kuporodtam első derengéskor. Ő megemelte dunnáját, s föltámasztom magát, kukkantott ki alóla. Hetek óta először angyal arccal mosolyogott el. Közelébb húztam magam egy csusszanásnyit, fölült, s letette lábát az ágyra. Megint vonszoltam magamon egyet, lecsúszott az ágy mellé a földre. Ismét húzóckodtam felé, s ő is én felé. Már érintésnyire voltunk, de nem érintettük egymást, csak összefontuk lassan tekinteteinket. Ott pusztj, súgtam. Jegyzed be azt, hogy ott pusztj, mifelénk így nem mondják. Nekem is szótárban kellett megnézni, mert van szótár. Azt találtam rá, hogy bocsássál meg. Pedig szó szerint, ha veszem, akkor hagyjad, vagy engedjed el. Nálunk itt csak inkább olyat mondanak, hogy nyehnyevajsza, ne haragudjál. Nem nagyon van olyan, hogy bocsánatkérés. De biztos szépen akarta kifejezni. Nagyon is szeretné, ha szépen kifejezni. Lábjegyzet vége. Súgtam, hogy bocsásson meg, de már az ő ujja alól, amit csitre lendített a szám elé. Markomba fogva e fürge madárkát megcsókoltam ezt az ujjacskát. Ám ő, mintha játékosan, de szomorúan derengő mosolyjal sebesen kikorlátott.

0: kapta kezemből. Majd egymás szeme kutyába ereszkedve próbáltunk lelkeinkbe látni, vagy a tükrükbe legalább. Akkor vállára vonta a fejem, és elengedve hagyta ott. A sírni vágyó boldogság borított el, és hála könnyeim eredtek, de karjaink ernyedtek voltak, mint a bábuki. Tudtam, hogy még nem ölelhetem át, hogy mostantól várnom kell, amíg ő maga érint. Később reggelit adott, s vasalt inget, sötét ruhát készített nekem. Őt magát először láttam asszonynak való ünneplőbe öltözni, de kék selyem ruhájának szemérmes pompájában szebben tündökölt akármely leánynál. Hódoló mosolyjal némán néztem a tükör előtt, s ő észlelte és elfogadta rajongásomat. Mamovkát meg se vártuk, kettesben karunkat összefűzve indultunk a templomba. Jobbján ültem, hogy a balra eső oltárral együtt őt is nézhessem. Mamovkának utána, hál' Istennek, mielőttünk az első padban kínáltak helyet keresztapáink. Baszószki tisztelendő kitett magáért. Lábjegyzet. Nem ismertem, mert utána el lett távolítva. A pap az ő lelki nyájának terelő pásztora. De van, hogy ő bitangol el, nem a nyáj. A tisztelendő kitett magáért, és oly zengzetes szlovák körmondatokban állította elénk a megváltó kínszenvedés meg a mennybe menetel példázatát, hogy a régi paraszt nyelvet beszélő nép azt nem is igen értette. De magam se a papot figyeltem, hanem nőm arca, nyaka, válla vonalát, behunyt szemem sötétjébe is berajzolva képzeletben azt. Ábrándozásaimból Baszószki fülsértő kántálása riasztott csak fel. Képtelen megtanulni a liturgia elbeszélve énekelendő egyszerű dalamát, de hát botfüle van. Szerencsére kántorunk és presbitereink hangjukat tisztán zengetve dicsérik az Urat, és mindig pontosan vezetik a gyülekezetet végig a Tranastius aznapra rendelt s gót betűkkel kinyomtatott zsoltárjain. Az evangélikusoknak azt a nagy régi kapcsos, rezes sarkú énekes könyvét hívják úgy, hogy Tranastius. Én se tudtam sokáig, hogy miért, de egyszer csak megnéztem az öreg apámét, és ott volt, hogy Tranastius által egybegyűjtött zsoltárok. De őróla csak azt tudom, hogy valami pap volt a régi időben. A megreparált orgona pedig így fenségesen talán még soha nem szólt. Végre Martin kántor is megmutathatta, mit tud, még egy darab Bachot is játszott. Négy fiú felváltva fújtatott neki buzgó. Lábjegyzet, én is szerettem karzaton fújtatgatni. Csak keveset hagytak, úgy inkább az erősebb fiúk. Jegyzet vége. A kitódulókat a főkapuban áldásával elbocsátó tisztelendő mosolyogva hajtotta meg magát feleségem előtt, aki erős vár a mi istenünkkel, de magyarul búcsúzott, ám Baszószki még félre mond. Pocskajzse trochu, Andro, hogy várjál csak kicsit, Andris. Nem jöttél el Hruskához a múltkor? Fordult oda hozzám, ahogy szétszélett a gyülekezet. Csak nem vonnád ki magadat? Mi mindannyian számítunk te rád. De hát, miről lenne szó? Nekem a Hruska nem mondta, mondtam már. És csak Jadvigát néztem, aki a templomkertben nyíló, tömött fürtű fehér jácintokhoz guggolt oda éppen. Azokat szagolgatta még akkor is, amikor megkerülvén a templomot értünk vissza hozzá. Amely sétán Baszószki kurtán fölvázolta, hogy a háború után újra fognak rajzolódni az országhatárok. Nemzetek kelnek föl majd tetsz halálaikból. És így ébredünk fel mi, szlovákok is. És hogy a mi végvárainkban nekünk, nám, dolnozemszkim szlovákom, mármint mi nekünk alföldi szlovákoknak, akik Mária Terézia alattól vagyunk etájon letelepedve, jegyzetbe zárva, szintúgy kötelességeink vannak föltámadó hazánk, a mi édesanyánk iránt. Én mind értetlenül bámultam a papot, mire az súgva közölte velem. Azon fáradozunk, hogy a szlovák állam megalakulása után mi se maradjunk tétlenek. Ez az egész térség a maga szlovákságában. Na, de erről beszélünk. Kedd estére itt nálam gyűlünk össze a parókián. Ne keressél kifogást, fiam! Már csak édes atyádra gondolva se. Emelte rám az ujját, soval nyájasabb csökre. Vasárnap hajnal óta Jadviga mind szebben és szebben néz rám. Az Isten tisztelet után családi ünnepi ebédre gyűltünk a régi házba, Mamovkához. S noha nőmet most is feszélyezte ugyan anyám, cseléd nyanyáit egzecírozó közönségessége, Jadvigám mégis gyakran simogatott meg pillantásaival. Míg unottan beszélgettünk keresztapámékkal, s összetekintve bosszankodtunk Erka unokahúgom harsány butaságán. S azután is körbeölelt a feleségem többször az ő drága tekintetével. Délután vizitre szaladtunk át a homokfutóval Szpevács tisztelendőjékhez, mert Jadviga vágyott már nevelő anyjára, kivel a lakodalmon kevés ideje maradt szólni. Lábjegyzett, áttelepültek, mint szlovákok, 947-ben, lakosság csere során Szlovákiába. Vagyis akkor Szpevács tisztelendő úr már nem élt, csak a család. Mondta is nekem útközben Jadviga, annyira bántja, hogy nem kérte meg, legyen neki Judit mama aznap édesanyja helyett férjhez adó örömanyja. Csak hát tartania kellett Mamovka rosszallásától. A papék s aznapra összesereglett gyermekeik a családjaikkal mind oly szeretve és büszkén néztek mi ránk, hogy még sohasem éreztem így. Bennünket jó akarúink nagyon erősen és szépen látnak összetartozni. Este együtt készültünk némán lefekvéshez. Ő vezetett az ágyhoz, maga mellé fektetett, közel húzottunk egymáshoz. Fölém hajolva meg-megérintkezett, mire én vállára tettem a kezemet, ám ő elmondta. Simogatta a hajamat, majd a párnára dőlve fordulva felém tovább az arcomat. Sokáig, boldogítóan szépen és sokáig, nekem annyit engedve, hogy közben a karján nyugtassam a kezem. Így is aludtunk el, úgy hiszem egyszerre, hogy mindkettőnk feje az ő vánkosa.
1: Irodalmi lépegető. Lépegető.
0: Hétfőn gyorsan kergettem magamat végig, a máskor kedve bejárt locsolkodó úton. Lábjegyzett, én nem nagyon szerettem locsolkodni sose, mert apussal és főleg bátyámmal kellett. És a rokonok mindig csak a bátyámra mondták, hogy ügyes, szép, nagy fiú. Én rám meg, hogy nem. És mindig a kevesebbik osztályt találgatták, mikor kérdezték, hogy hanyadikba járok. Téged kéne inkább locsolni, álljak az esőre, meg ilyenek. Lábjegyzet vége. Már keresztanyáméknál is tűkönültem, Szerencsére legény kompánia jött az RK-hoz, aki úgy kezdte nekik illegetni magát vihorászva, mintha csiklandoznák, így hamar ott hagytam őket. De Kohut Ivkától, Zsófka nővérem hajdani jó barátnéjától már csak nem menekültem. Először voltam vele kettesben, az anyja közben kiment, azóta, hogy másfél éve, nem sokkal Zsófka halála után megmondtam neki, ne gondoljon úgy rám, ahogy én soha se gondoltam. Mert most már van is választottam. Szegény, akkor majdnem sírt. De később kevésen fordult el tőlem, ha látott az utcán. Csak hamar pedig Zsófka volt vőlegényével, Rosszapalival kezdték emlegetni. Én sem magától Palitól hallottam erről, aki pedig jó cimborám, de nem bántam a titkolózást, örültem, hogy így esett. S meg is esküdtek alig egy év múlva. Így hát Ivka is pár hónapos újasszony. Most mégis meghőköltem, a reám szinte sóváron vette tekintetétől. Jegyzet. Ivka néniéknél, Rosszáné, mi gyerekkorunkban sokat játszottunk az ő bityujával. Úgy hívták, hogy Bityka. Nagyon szeretett minket, és mikor családunknak volt valami haragfélesége férjével, Rosszapali bácsival, akkor Ivka néni ragaszkodott, hogy a gyerek nem tehet semmiről, és engedett játszani. Jegyzet bezárva. Valósággal futottam a páromhoz haza, ahol persze ott ültek még ismerős férfiak, Rosszapali búcsúzkodott éppen, s újak is érkezvén ki se akartak fogyni. Andriska, súgta oda Jadvigám, dőljön csak le a hátsó szobában, majd én letagadom magát. Szerettem volna nyomban átölelni kedvességéért. Elég hosszan alhattam, hisz előtte jó pár éjszakán át szinte semmit. Homályos késő délután volt, mire fölnyitottam a szemem. A házban csend, na hál' Istennek, elment már az összes locsoló vendég. Kijöttem a pitvorba, és szobánk ajtajának csipke függöny ablakán át megláttam Jadvigát, amint az asztalnál ül. És akkor előre dől a látómezőmbe egy férfi alak, és a feleségemhez beszél. Mereztettem a szemem, hogy ki lehet. És végre fölismertem. Winkler francia. Csak bajusz növezte. Olvasva utána mindig bajusszal képzeltem el. Pedig állítólag, hogy ez csak rövid ideig volt neki. Megtudtam az ügyvéd irodában. Majd az álbakteri időkben neveztet megint. Jegyzet vége. Egészen közel hajolnak egymáshoz, és nagyon halkan beszélhetnek, mert még mormogást se hallok. Franci vörösbort tölt magának. Nem vár kínálásra. Már jó ideje ülhet itt. A lábam a kőhöz ragadt szinte. Na de hát, nem nevettetem itt ki magam eleselkedéssel. Mindjárt észrevennék az árnyékomat úgyis. Krákogok hát, és benyitok hozzájuk. Franci fölpattan, elkacagja magát, s beborozva széles kedéllyel tárja ki karját, átölelve csapkodja a hátam, majd ugratva, szemével csippentve kezd korholni a lustaságomért, ahelyett, hogy végigöntöznéd máma a szép asszonyokat, és közben Jadvigát nézi, mert ő rá és magára érti, és ezért nem szép lányokat mond, és ezért volna jobb neki, ha magam is locsolkodnék még valahol. És Jadviga elárulta neki, hogy oda átalszom, pedig azt ígérte, mindenki előtt letagad. Ami hagyján, de föl se keltett, mikor Franci megjött. Nem, mintha én oly kíváncsi volnék most a Francira. Mindez bosszant, de tudom, hogy nőm előtt mutatnom nem szabad. Ezért, hogy franci tréfáin nem nevetek, Jadvig a figyelő tekintetéből látom, nem tart elég udvariasan jókedélyűnek, azt ahol próbálom menteni, hogy ne haragudjatok, kótyagos még az álomtól a fejem. De rég láttalak, lefogytál, barátom, rázogat meg franci a tarkómat markolva, ahogy leülök. Kicsikét nyúzottnak látszol. S oly hosszan tart így heherészve, hogy már le kell fejtenem magamról a tenyerét. Sose szerettem, ha a nyakamat fogdossák. Mamovkám vezetett így, a tarkomnál fogva, mindig az utcán, és én nem mertem kibújni alóla. Ám most azért mosolygok, jól vagyok, francikám, ne aggódjál érte. Na, azért is jöttem, mert a jegyzőjék hoztak át. Oda csatlakoztam, mikor meghallottam, hogy készülnek, mert még nem is gratuláltam, néz rám a franci, hiszen hát nem épp a lakodalmatkor kellett elutaznom, pont akkor. Jadviga ez alatt éppen kifordul, hogy valami süteményt hoz még. A társalgás nem tartott sokáig, csak franci emlegetett még egy-két rég nem látott, vagy a frontra került embert, s Jadviga tett úgy, mintha az érdekelné, hogyan szolgál Béni bácsi és Mici néni egészsége. Felsóhajtottam, mikor franci végre vette a kalapját, hogy na akkor még eléri a 7 órási vonatot. És úgy láttam, feleségem is föllélegzett, ahogy a vendég után betettük a kaput. Szerencsére megálltam kellemetlen megjegyzés nélkül, és elhessentettem a fejemből francit, kivel a kontaktus eljegyzésünk óta valahogy meglazult. S ő lekezelő lett velem, és nyegle. Jegyzem, nem tudom, hogy nem lehetett sejteni, hogy miért. Jegyzet bezár. Jadviga fáradtnak látszott, és most ő dőlt le az ágyra. Aludt egy órácskát, de ahogy melléje feküdtem, fölébredt, s rögtön az álmából hozott kedvességével nézett rám, melyet azután később, már Halloweenben, ugyanúgy, mint előző éjjel, csak tetézett. Simogatta a kezem, átölelte a fejem, tapintgatta arcomat, karomat, mellkasomat, és én magam alig érintettem őt. Bal kézfejemet 2 kézzel fogta álla alá, és néha megcsókolgatta, míg én jobb karommal a derekát tartottam átölelve, és így is maradtunk végül. Még egy éjjelen át csitított kedvesen mozdulatlanságra, míg ő maga érintgetéseivel szeretgetett csöndben. Persze hálóruháinkban maradtunk mindvégig. A 4. éjszakán végre úgy értettem, mert szólni mondom alig szóltunk, hisz folyton odaemelte mosolyogva mutató ujját a számra, hogy kövessem, tegyem azt, amit ő. Végigvont a tenyerét az arcomon, nyakamon és várt. Föleszmélvén ugyanúgy simogattam meg őt, én is. Akkor még egyszer, még egyszer. Így vezetett aztán keze másfelé az enyém, és megint másfelé. Ezt a felelgető, majd pedig már egy időben ugyanazon úton járó, tapogató tenyérsiklást játszottuk sokáig. Utána kigombolta, s levonta rólam az inget. Ő is kibújt a magáéból. Sejem bugyikában, gatyában borultunk szembe egymással. Ölelve simogattuk egymás hátát. És akkor először csókolóztunk hosszan, szabadjára engedve egymás arcán, ajkán, szájában nyelvünket, ezt hajnalig sem unva meg. Végezetül rám mosolygott, végig csókolgatta az arcom, megfordított, s hátulról átölelve hozzám simulva aludt el. Én sokáig moccanatlanul hallgattam, s éreztem tarkomon, szép lassú alvó szusszanásait. Hátamon pedig csupasz keblének emelkedése, süllyedéseit. Ötöd napon hazatérve Jadvigát, mint húsvétkor a templomkertben, most is a napos virágágyásban nyíló jácintokhoz guggolva találtam. Összeemlékeztünk, és már mind a ketten tudtuk, éjszakára végre elszállhatjuk magunkat, hogy minden estül megtaláljuk egymást. Ebben telt az egész napunk is. Amint csak összenéztünk, s hál' Istennek gyakorta néztünk össze, újra és újra azzal a mosolyjal tekintve a másikra, ígértük egymásnak ezt. V tomto živote takto som nebol radosťou bez seba, mint azon az éjszakán. Magyarul, hogy ebben az életben az örömtől még így nem voltam magam kívül. Arra meg már nyilván nincsen szó se, hogy eme gyönyörűséget kifejezze. Lábjegyzet bezárva. Ágyunkba kerülvén a feleségem nem akart már többé mozdulataival én előttem járni. Habár olykor lassítva kezemet, tudatta, hogy azt sem óhajtaná, ha én futnék előre. Csupán egyben mozdult ő elébb, hisz odáig, ahová előző éjjel jutottunk el, ma már egyszerre értünk, beleértve ingeink közös levetését is. Ahogy félig mesztelenül és mind forróban csókoltuk, öleltük egymást, végre ő volt az, aki elfordulva tőlem magára húzta a dunnát, s alatta először vetette le nadrágocskáját. Alja, drahý môj, merkujte, hogy de én drágám, vigyázzon. Súgta a fülembe, hogy vigyázzak, csak lassan és nagyon-nagyon szeliden tegye. De hát én tudtam ezt, és már előre igen el is határoztam magamat erre. Úgy tettem. És itt most már nem is tudok többet írni erről, mert a papíron is megnémít a gyönyörűség és megrendülés, miket nem csak azt táplál, hogy végre közös akaratunkból lehettünk egyek, hanem az is, amit ezen a legdrágább arcon, inkább csak megérezve, mint látva, észre kellett vegyek. A gyönyörön és odaadáson is átütő fájdalmát annak az emléknek, amit Jadvigám abban a percben leküzdeni volt kénytelen magában. Amikor eltorzult arccal vont engem legvégül beljebb, és hogy talán némi testi fájdalmak dacára is, szeretve, megbocsátva, szememben mosolyogva fogadta mégis utána hálámat, s némán ujjongó örömmet. Azt persze kifelejtettem a fentebb bírt napokból, hogy kedd este mégiscsak elmentem a békétlenek, a Bacovszkinál összegyűlt szlovákok közé. Kedvem most se volt hozzá, mert ezt az estét is Jadvigám keblén óhajtottam volna tölteni, de nőm ösztökélt, hogy csak menjek, megláthassam legalább, mi fő a fazekukban, s a tisztelendőt se kéne megváltani. Noha egyikünk se rajong, az orrát a fölkapaszkodott a gőgével fennhordó Bacovszkiért, aki a hit és a nemzeti öntudat szigorú ostoros pásztoraként csak épp a lelkétől maradt távol azoknak, akiknek lelki atyául rendeltetett, s aki az áldás megvonásával is képes fenyíteni azt, akire megneheztel. Az pedig szégyennel tölt el bennünket, hogy annak idején a közelgő esküvünk ügyében már jó előre értünk üzenő papnak nem mertük megmondani. Jobban örülnénk, ha inkább Jadviga hajdani gondviselője, Spevács tisztelendő jöhetne át a szomszéd faluból összeadni minket. Abban a vagy 18 fős jeles férfi társaságban, amely állott falunk virilis krémjének azon rétegéből, mely se magyar, se zsidó nem volt, a következők jelentek meg. Gyurovszki, Kohut, Samuel, Moravski, Kolyeszár, Lestján, Adamik, Szlávik, stb. A legnagyobb gazdák. Én voltam a legfiatalabb. Plusz Ruska disznókupec, Pán Budzinski, az evangélikus iskola direktora, továbbá ennek tanára, Rosszapali barátom, aki Kohutnak a veje, aztán Cseplán Rőfös, Vajasdi Jankó bácsi, Gabonás, aki apácskám jó barátja volt különben, valamint Rancsok doktor, és Szvetlik Pista aljegyző cimborám. Lábjegyzet, ezeknek a családjait mindet, meg még egy csomót, nekem is nagyon is kellett ismerni. Csak itt nincs hely melyikről mit írni. Ahogy beléptem közéjük, először is arra jöttem rá, mennyire jó, hogy darab ideje nem ezen a földön járok. Nem olvastam újságot a szörnyű híreivel, se elöljárósági hirdetményt, se mást, s nem kellett ezeket az embereket se unnom, bólogatnom véleményükhöz, velük politizálni, sopánkodni. Szinte azt se vettem észre, hogy háborúban, és szégyenszemre nem figyeltem, hogy értesülhettem volna róla, falunk beli is oda veszett már vagy 10. Köztük egyik a Lestján fia, nemrég. Ismertem is a Jancsit, most gondoleált az apának, aki még nem tette. És ebből is eredt el aztán az elején a szó a háborúról. Szóba került a tavalyi júliusi Anna napi mozgósítás, amit itt a piacon doboltak ki, meg hogy kiket vittek el már rögtön azon a héten a szerbek ellen. De hogy milyen célokért is ontják fiaink a vérüket? E váratlan, fölharsanó szózattal fordította orcáját Baszowski Reánk a gyülekezést meg a napi rend felé. Mely kérdését nem válaszolta meg, de hogy az áldozat ne legyen hiába való, soha ne felejtsük el, és bizonyosodjunk is meg róla, hogy szlovák szív dobog mi bennünk. Mellettem a mókára mindig kapható Vajasdi Jankó bácsi be is kukkantott, megemelt kabát hajtókája alá, mire Szvetlik Pista fölkuncogott. De tisztelendőnk, nem zavartatva magát, belefogott, hogy fölidézze az előző században a nyelvért és kultúráért, Stúr, Hodzsa és Hurbán vezetésével folytatott áldozatos harcot, rámutatván, hogy most azonban már a nemzet föltámadásáról és egységéről van szó. Majd példákat sorakoztatott fel. A monarchia magyar közigazgatásának megáltalkodottan nemzetiség és szlovák ellenes jogtiprásaira az elmúlt évtizedekből a legutóbbi időkig. Ha pedig, ha meg, abból a 400 parlamenti képviselőből az az egy-két szlovák, aki bekerülhetett, elsérelmek miatt fölemeli szavát, emelte a feje fölé az ujját a tisztelendő, lehurrogják őket. Ha viszont bárki, aki akár beszél az erőszakos magyarosításról, akár írni merésze róla, azt nemzeti gyűlölet szítása címén bebörtönzik. De most már recseg, ropog ez a nemzeteket elnyomó uralmi építmény, és e háború apokaliptikus villámcsapásokkal felperzselt földjének porából felröppen majd a néplélek főnix madara. Vajasdi bácsi a mennyezetre néz. Többen követik kis tekintetét. Erősebben és büszkében, mint valaha. Ám ebben nem csak bíznunk kell, hanem érte tenni is kötelességünk. Most egy kis vizet, súgja maga elé Jankó bácsi. És Baszowski, mintha csak engedelmeskedne, kortyol a pohárba. Össze kell tehát fognunk szlovákságunk védelmében, szorítja össze az öklét rögtön aztán. Nemzetiségünk e szigetén, melyet körös körül vesznek azok, akiknek a kása nem étel, a tót nem ember, és akik úgy csaholnak ránk gyűlölettel, Tostyeka Juzse butatót. Ezt Bacovszky is magyarul idézte, kiváltva Vajasdi bácsi elismerő hümmögését. Tostyekajú, azt ugatják, hogy buta tót. Bizonyos személyektől sokat lehet ezt hallani. Van még pár ilyen mondás, hogy üveges tótnak a hanyattesés, meg hogy dur neki, mint tót az anyjának, stb. És állítólag a szlovákoknak ez a csúf neve is, hogy tót, ez meg abból jön, hogy halál németül. Nem valami jó indulatú szólásmondások nemzetiségi szempontból, lábjegyzet bezárva. Álljatok hát készen, szlovák testvérei! Zengette föl tisztelendőnk a hangját, akárha a szószékről. Ti, a népünk anyatestéről hajdan elszakított telepes vándorok hű utódai, őrizzétek meg őseitek nemzeti érzését és hitét, és védelmezzétek meg a reátámadóktól. Avagy tétlenül akartok várni újabb és újabb csernovai tragédiákra? Micsodára? Bocsom, hovori! Hajoltak össze értetlenkedve a jámbor gazdák, mert nem értették, hogy miről beszél. Én se hallottam erről a csernovai esetről különben, jegyzet bezárva. De tisztelendő uruk megvilágítá rögtön, miről van szó. Hogy belétek lövessenek a magyar urak, mint 1907-ben a ma kis szlovák falu béketűrő népébe, akik közül 15 odaveszett, 60 pedig megsebesült, csak mert nem akarták hagyni, hogy új templomukat idegenek szenteljék föl, s nem váltak meg papjuktól, dörögte Bacovszky, de itt már levegőt kellett vennie. A nagy Hlinkától, akit csak is a szlovákságáért vetettek azután börtönbe, és aki a szlovákok vezére lett? Én, ütött a mellére háromszor Bacovszky, én nem akarlak benneteket csendőrsor tűzbe vezetni. Janko bácsi, az nagyon jól tetszik a tisztelendő úrnak tenni. Más útra kell lépnünk, de hogy a kudarcot is megelőzzük, s a megtorlásnak is elejét vegyük, idejében kell cselekednünk, s erre titokban készülnünk. Talán értjük egymást, urak. Hát, annyira bizony nem értettük, és akadt is egy-kettő, aki ráköszörülte torkát, hogy akkor most miként is vélekszik a tisztelendő úr? Hogy szóval mit kéne tegyünk? Ám Bacovszky úgy felelt, hogy őriznünk és szüntelen táplálnunk a szívünkben nemzeti hovatartozásunk tüzét. Majd a további okvetetlenkedésnek avval vette elejét, hogy atyai derűvel nézve körbe biztosított bennünket, nyugtalanságra nincs ok, csupán arra, hogy mindig résen legyünk és készen álljunk, és majd mindent a maga idejében. De akkor már hordta is föl a szolgálólány a tepertős pogácsát és a pálinkát a pohárkákkal, majd a újabb fordulókban a bort és a tvarosnyíkát, mik aztán rögtön máshoz csináltak a gyülekezetnek kedvet. Tvarozsnyéka már volt emlegetve a Stralsundi résznél is, hogy túrós lepény, különben sós túró, és rákenve a rásült tojás sárgány, zárója bezárva. Ám mielőtt hozzáfoghattunk volna, Bacovszky rosszalóan tekintve a Szlyuhovicába már is belenyalók felé, ezt a magyarok is tudják, hogy Szilva pálinka, még egyszer fölállt, s hosszú imába fogott, mibe nehéz sorsú népünkért való fohászát is belevette. Majd ahogy elmarmogtuk vele a hiszek egyet és az áment, pálinkát töltve magának, kocintáshoz való áldást is mondott még ráadásul. Na, megadtuk a módját ennek a kupica Szilvának. Sóhajtja mellettem a poharába, megint csak úgy, hogy csak én halljam, Vajasdi Jankó bácsi. Hát, meg Jankó bácsi, meg, mondom, és összenézek, és kocintok vele. De amint végig kóstolok mindent, pálinkából, borból is szigorúan csak egy-egy pohárral, azt lesem már, amire eddig is legtöbbet gondoltam, hogyan szökhetnék mi hamarébb haza az én feleségemhez. Szerencsére Roncsok doktor búcsúzásra emelkedik, hogy neki még beteghez kell menni, s ezt kihasználván én is elköszönök, így ágyazásra már haza is érek. Hogy lejegyezzem, legnagyobb részt Gregor emlékeztetései szerint, hogy az 1915. esztendő tavaszán hogy folytak a mezei munkálatok. Sokáig fagyos volt az idő, és a búzák igen gyengén, ritkán nőttek. És mi bosszantó, Gregor mondja, hogy még a régi fajta lovász patonai kell ki jobban. A bánkuti 1201-esből megtán hiába volt annyit tenni, mert az nő gyatrába. Árpa alá is csak tavasszal szántottunk, mert a télen nem volt arra alkalmas időjárás, sem pedig még az ősszel, mert akkor is hamar elérkeztek az esők, és hideg lett igen korán. Március első felében is nagy esők hátráltattak. Március hó 20-án kezdtünk szántani az árpa alá, a tükör a cél kormánylemezessel végig, 25-én bevetettük a zabot is, 30-án pedig beborraláltuk a búzákat. 31-én répát és mákot vetettünk, valamint beültettük a krumplit. A laposokon még víz állt, azt ki kellett hagyni. Április 1-én kinyitottuk a szőlőt, a tanyait és a kenderföldit is. 2-án dudva trágyát hordtunk ki, pótlásra még ahol kellett. 3-án pedig az összes kukorica gyökér kórók ellettek pucolva a búzából. Közben erősen lehűlt, 3-án és 4-én szinte egész nap esett a hó, néha meg eső, hideg idő volt. 7-én lemetszettük a kenderföldi szőlőt, és a tanyán még ültettünk szőlővesszőt, meg sárga dinnyét. 13-án beállítottam még egy hónapost szolgálatba, koszttal együtt. 14-én elkezdtünk kukorica alá szántani, a vetőgép alá. 22-én kezdtünk kukoricát vetni. 24-én a tanyán, ahol most először Fleischmann félét tétettem. Molnár úr küldte, ki hajdan apácskám mellett kezdte még a gabonakereskedést. 27-én bevégeztük a kukoricavetést a Melindaiban is. Április 30-án kezdődött a kukorica morzsolás. Gyurkovics átjött megnézni, hogy szuperál a Hoffer-Schranz nagy lentkerekes morzsolónk. Apovkám utolsó beszerzése, hogy vegyene ő is. Május 1-én borult idő, kevés eső esett. De már 2-án szép, hosszú esőt kaptunk. Na de aztán 6-ától 10-ig bejött megint a hideg, tetejében még fagyott is, mindenféle károkat csinált nekem. Amely kukoricák hamarébb kikeltek, azok mind lefagytak, de legjobban a szőlők fagytak meg, s a gyümölcsfákat is alaposan megcsípte a dér, na meg a krumplit, és az összes zöldségeket, a babot, de még az akácfákat is. Még ilyen időt. Úgy írja, mintha ő csinálta. Pedig hát a tekintetes úr nem igen nyúlt mezei dologhoz. Nekem sajnos már nem volt ilyen jó dolgom és cselédem. Munkálati rend mondjuk nagyjából megmaradt. Míg persze hagyták. Lábjegyzet vége. 1915. május 28-án fényes napsütésben már. Az áprilisi összetalálkozás reménye és gyönyöre után a május a kivirágzás hónapja mi nekünk. Ma döbbentem rá, hogy így volt ez tavaly is. Stralsundba küldött leveleimre húsvétkor kaptam Jadvigától az első olyan választ, amely valóságos bizakodást is megengedett nekem, mire én rögtön utaztam, futottam hozzá. Akkor találkoztunk először úgy, mint akik már nem valamely gyakorlati külső okból, hanem egymásért akarják látni csak egymást. Májusban pedig már szerelmesek voltunk. A megelőző, a 913-as év augusztusában, amikor hosszú évek múltán először láthattam, ő pedig gyámapját akkor utoljára, s visszaszöktem hozzá, nem akart engem megérteni még. Hazaküldött, mint egy elcsavargott, szófogadatlan kölyköt, hogy aztán itthon újra csak Erzsit keressem föl, aki mindig úgy tekintett rám, mint egy férfira, ahogy a Lotte kaland óta már én is önmagamra. Jártam hát titkon, dologi fizetségek fejében Erzsihez, menekültem Kóth Ivka sóvár tekintete elől, és mindeközben egyre epekedőbben írtam a leveleket Jadvigának, melyekre ő csak képes lapokon válaszolgatott. És emlékszem, októberben, amikor Zsófka nővérkémet temettük, aznap este is nekiültem, hogy szenvedésemet a velem azt könnyek közt megosztani kész Ivka helyett odaképzelt szerelmesem elé öntsem, de nem tudtam írni. Érzéseimet viszonzó válasz, vigasztaló simogatás nélkül már nem bírtam ki ezt, és összetéptem a félig írt levelet. Azon az éjszakán is Erzsi ölében nyerhettem oltalmat megint csak. Fájdalmas, mély szeretettel Jadviga először akkor írt nekem, amikor apácska meghalt 14 februárjában. Hogy annak, akit most elveszítettünk, mi ketten voltunk a szívében igazán. És ez már örökre összeköt minket. És onnantól egyre szaporodó levelekben vigasztaltuk, és sorainkkal simogattuk egymást, míg nem húsvét után kiutaztam hozzá. 2,5 hónapon át laktam a tavalyi tavaszon és nyár elején a felgázti Winkleréknél, s habár erősen kellett spórolnom, amikor csak tudtam, beszöktem Stralsundba, a Mecklenburger Hofba, s Jadvigával a tóparti fűzesbe. Idillünk, melyet addig csak mamovkám hazaparancsoló lapjai háborgattak, azért szakadt félbe, mert kitört a háború. És már vendéglátóim is jobbnak látták volna, ha hazautazom. Hanem az addigi hónapok. Talán egyszer majd a tavalyi naptáram bejegyzései szerint megpróbálok leírni találkozásról találkozásra mindent. Ahogy egymással mindinkább felszabadultá és örömtelivé váltunk. Különösen, ha elutaztunk, és így a legzsugoribbnak az időnek is éppen bővében voltunk, mint májusban kétszer is. Ha erre gondolok, csak a vérpesdítő szemű, boldogan kacagó Jadvigát látom, ahogy a derekát ölelem, és ő fejét hátravetve nevet, de úgy, hogy egész testét rázza a kacagás. És persze sose feledhetem azt a délutánt, amikor a tengeren, egy hajón fogadtuk meg, hogy egymáséi leszünk. És azt mondhatom, hogy ez végre mostanra, a következő májusra teljesedett be igazán. Jadviga kacag és kacag, míg én ölelem, és egymáséi. Az a szeglet a templomkert kerítésénél. Épp ott álltak meg ezek ketten, egymást kerülgető évődésükben, és ott tipródtak, tapották a követ vagy fél órán át, azon a helyen. A nagy gesztenye alóli padról jól ide látszottak. Alattuk ma is csak az óriás tüskék becsapódásának rettentősebb helyeit viselheti a föld. ha rá is rakódott vagy 120 év. A leányt már idefelé is láttam a piacon. Cseresznyét árult. Épp egy kisebb ruhás kosárban rakta le neki talán a bátyja, ki aztán elment a talicskába. Én a községházára mentem. Szvetlik Pistát kerestem, az aljegyzőt, marha levelek miatt, de azt mondták, kiszaladt a piacra. Cseresznyét akar venni? Ám csak egy pejhes bajszú fiút látok aztán, a cseresznyés kosár körül ólálkodni, a Szvetlik sehol. A legény épp azt mondja, teraz už secke misíš predať? Arra célozván, hogy a leánynak elvitték a talicskáját. Tagaj predám, feleli hegykén a lány. No tagja kúpim, dobre? Így a fiú, s a többit már nem hallom. Lábjegyzet, itt a fiú tréfásan oda mondja, hogy most már mindet el kell adnod, már hogy a cseresznyét. Erre a lány, hogy akkor el is adom. Mire felel a legény, de csak ugratva, hogy na akkor én megveszem, jó? Jegyzet vége. Betérek Buchbinder Miki műhelyébe, de kuncsaftjai vannak. Nem ér rá diskurálni. Iszol valamit, kérdi, de választ nem vár. Búvik a fekete kendő alá. Miki csak a kirakatba tesz fotográfiákat. A műtermet rajzaival díszíti, s a hátterek kulisszáit is maga festi meg. És akkor az asztalon egy csak nem kész rajzán fedezem föl azt, ami az imént is eszembe ötlött, ahogy azon a helyen haladtam keresztül. Föl is néztem a torony csúcsára. 1795. május 12-én az evangélikus templom elkészültével a főbejárat előtt bizonyos zsilák tisztelendő szenteli föl anyaszentegyházunk, mint egy másfél méter átmérőjű jelvényét, a csillagot, ezt a gömb alakból tűhegyes kúptüskéket meresztő nyeles acélbuzogányt, mely azóta is odafönt látható a 64 méteres kecses torony csúcsán. A csillagot a szertartás végeztével vontatják föl csigákkal. Előbb az erkélyre, majd a dudoros csipkés toronytalást mentén üggyel bajjal, amely körbe állványozott részgömb fényes labdájára. Odafönt Müller díszítőkovács várja segédjével és segítőivel. A bámész gyülekezetet szerencsére a túloldalra terelték addigra már. Labicska János helybeli bádogos legény szíjazza magára a széles övet a tartókötéllel, s mászik a már fölállított és rögzített buzogány nyelére, hogy kioldozza a vontató kötélzetet. Ám ahogy belekapaszkodik az alsó acéltüskébe, a buzogány elbillen, s lerántva az állvány egyik sarkát, beszakítva a bronzpalást szoknyafodrát, és magával sodorva a bádogos legényt, csapódik be a templomkert kerítésének ama szegletébe, tövig beverve öles tüskéit a járda téglái közé. Lavicska János kissé odébb a gyepen zúzza fölismerhetetlenné magát. Az esetet Buchbinder Miki is, én is, Rosszapali barátunktól, evangélikus iskolai tanítótól hallottuk a múlt héten. Ő talált róla valami följegyzést. Miki a becsapódást követő pillanatot rajzolta meg. A csillaglövedék kráterénél heverő bádogos fiú alaktalan teteme felé egy leány rohan. Mezítláb ingválasan. Futtában lecsúszik róla a kendő. Ha Pali megírja és kell az újságnak, odaadom mellé ezt a vázlatot. Tesz le az asztalra nekem és magának egy-egy pohár bort, Buchbinder Miki. Ránézek. Miért? Neveti el magát, vállat van. Zsinagóga nem épült itt. Így nem is esett le róla semmi. Rajzoltam volna meg ezt a nyomorúságos imaházat az öreg davenolókkal. Akár azt is mondom, de legalább fényképezd le őket. Próbálom rábeszélni most is a Mikit, hogy az Isten szerelmére fotografálja le, amit lát, és ne csak művészkedjen. De hogy mi anyag, mi pénz az? Megrendelem tőled, mondom, már sokat jár. Később a gesztenye alatt a padon ülök. Arra gondolok, jobban meg tudnám én azt írni, mint a rossz apali. Meg arra, hogy jobb lett volna, ha ez Mikinek jut eszébe. És akkor érkezik üres ruhás kosárral az incselkedve hátra-hátra leső leány, nyomában a pejhes bajszúval. Annál a szegletnél kerüli meg a fiú, és próbálja elvenni tőle a kosarat. Tán, hogy tegye csak le, ne siessen úgy, ő pedig közelébb férhessen. Most sikerül is a vesző kosarat kirántania, és oda dobja a bádogos legény tetemének helyére, a fűbe. A lány előre lépne, hogy fölvegye, de a fiú elé kerül, nem hagyja, és nevet. A lány duzzogást tettet, ám hamar elneveti magát ő is. Aztán többször kell majd lefejtenie a derekáról a legény kezét. Válkendője közben hátra csúszik, csípőtájt kapják el, mert a fiú is oda nyúl persze. A leány hátra lép gyorsan, de ahogy a fejét rázza, igézően perzsel a szeme. Ám akkor meg a kalácsba föltekert szőke varkocs omlik a mellére, és ezen zsörtölődve próbálja visszasodorni és megtűzni. A fiú segíteni akar, de legyintést kap a készfejére, amin kacagnak, és nekiállhatnak a búzakalász szín hajfonat felgöngyölítésének újra. Csak egymást nézik. Arról a helyről a toronyra fölpillantani eszükbe se jutna. Jadviga beleír másodszor. Aki persze csak ott kezdett írni ebbe a naplókönyvbe, ahol férje abba hagyta. De mivel a sok nyitogatásban a fűző cérnakötések szét is szakadoztak, és egy csomó ív már hullott kifelé, ezért én olvasó forgatásom során inkább átraktam Jadviga beleír címjelöléssel ezeket az Ondris naplójába, oda való helyre, legalábbis nagyjából. Mert mint nő nem nagyon ment sorba, hanem ide-oda csapongott a régi történetekkel. Ezért is támadt nekem a válogatott Jadviga részek szétrendezési összerakásának ötlete. Jegyzetbe zár. Jó pár napig nem tudtam eldönteni, merre felé meséljem tovább, mit is mondjak el. Itt hiányzik a dátum, csak találgatni lehet. Ez kb. Olyan 1937. május közepe felé írhatta. Most végre azzal ültem ide, hogy megírjam magának, Ondris lelkem, milyen voltam én, és mi vett körül engem, amikor még nem ismert, Stralsundban, mert onnan ágazik ki talán egész életünkre minden. És amit soha nem mert firtatni, hogy miért, hogyan lett szükségem Winkler Franci barátságára. Jegyzed be, hogy hát engem szintén ez a dolog érdekelt a legjobban, amikor olvastam, jegyzet vége. Elképzelem, Ondrisko, amit keserűen fölnevetne, hogy barátság, de nehéz leírni egyszerre mindent. Voltaképpen Franci beszélt először nekem magáról is. Hisz addig csupán, mint apácska olykori látogatásokra magával hozott kisfiára emlékeztem magára, aki folyton az ölembe mászott, és Francitól hallottam csak, hogy az apák barátsága révén egymással jóba voltak. Hogyan ismerkedtünk meg? Ezt maga is elképzelhette, Dusamoja. Hiszen tudta, hogy mint a család unokaöccse, Franci sokszor járt Alfonz Winkleréknél. Nekem az úgy tetszik, hogy Dusamoja lelkecskémnek nevezi mindig. Mert bizony nem mindegy, hogy hogyan szólnak az emberhez. Lelki finomsággal, vagy nem. Jegyzetbe zárva. Cinkos, pajtási bizalom volt, amit egy-két szó és tekintet után is megéreztünk egyébként.

Hasonló helyzetre fogékonyak, jól értettük mi a szó nélküli beszédet is. Mindketten idegenek maradtunk abban a házban, ahol pedig családtagnak hazudtak bennünket. Jegyzed be, hogy annál azért csak jobb, mint hogy családnak hazudjuk magunkat. De sajnos én soha se jártam ezeknél a strázundiaknál, így nem szólhatok bele. Jegyzet vége. Francit persze, mint rokont, inkább sorolhatták volna a családtagok közé. A őrá viszont nem a fekete bárányság ódiuma hárul. A mi használnak tartott életelvei és a tréfálkozóan könnyűnek, léhának mondott viselkedése miatt, amiket a háziak végső soron Franci sajnálatos kevert fajúságának tudtak be, amiért rokonai szemében már puszta jelenlétével is az ő unalmas és kérlelhetetlen protestáns elveik és erkölcseik kigúnyolójának tűnt fel, annak a balond ungárise bénének a hálbjődés fia. A szigorú ház kötelmei, ahogy maga emlegette, szerencsére nem terjedtek ki az ember minden percére. Noha az irodai munkán, a közös étkezéseken és a vizitek fogadó óráin túl nekem még Frau Winklernek is sokat kellett a rendelkezésére állnom. Akadtak mégis szabad estéim, olykor délutánok és vasárnapok is, kiváltha a család elutazott. Ilyenkor végre magam maradhattam a szobámban, a kertben vagy a teraszon. De bejárásom volt a szalomba, a könyvtárszobába és a téli kertbe is, amiként a közelebbi barátoknak, rokonoknak szintén. És ők közöttük bukkant föl egyszer csak a Franci. A szalom vendége körében csapta épp hevesen a szelet a Winkler Hilde barátnőjének, bizonyos Ilzének. Ám alig egy-két napra rá arra léptem ki ajtómon, hogy nevetve fogdossa a piruló Helga szobalányt, akinek teli tálcával volt elfoglalva a keze. Talán a kis ördög bújt ekkor belém, mert csodálkozóan mondtam föl Francira a szemöldökömet, ahelyett, hogy mint úri lányhoz illik, elfordulva tőlük, a pillám se rebbent volna. Ő pedig bocsánat kérőn mosolygott rám. Apféle, hát ilyen a férfi ember, nem tud ellenállni, beismeréssel. Öngúnyolva és vakmerően nyíltan. Attól fogva, hogy látta, én tudok, amit tudok, a régi jó ismerősök bizalmával fordult mindig hozzám, noha csöppet sem tolakodott. Tréfáin, játékaim pedig nem lehetett nem nevetni. Tette nekem is a szépet. Ez neki a vérében van, magyarázta utóbb, amit azzal próbált fedezni, hogy beavatott az Ilze iránti érzelmének rejtelmeibe. Játékos legyeskedését kedvtelve tűrtem, hiszen biztos voltam benne, hogy vonzalmamból apácska iránt nem mozdíthat ki senki. Még ez a magát ellenállhatatlannak tudó kedves, ám széltoló úri suhanc sem, vagy talán ő a legkevésbé, akitől, mint rögtön észrevettem, az ég óvjon meg egy becsületes leányt. Kétségtelen, hogy ketté osztva éltem. Belül az óva titkolt szenvedélyem volt György apácska iránt, amelyben persze kevés valóságos élményt táplált, inkább csak a szívben, lélekben otthonos, erős érzés volt ez. Kifelé viszont a megbízhatóan készséges, önállótlanul szolíd, ám igyekvően képességes leányt kellett adnom. Együgyűbbet és szendépet annál, aki voltam. Olyat, akinek saját élete nincsen, csak is a Winkler ház szereposztása szerint háláson eljátszott szerepei. És amint ezt a szalonfiút elnéztem, ahogy ugrattam, tréfásan megfettem és rálegyintettem, épp erről ismertem rá, e két életem közé nyíló, mind táguló űrre. Szükségem van valamire, amit sem a szerepeim nem írnak elő, sem nem belülre folytva történik meg csupán. Hanem mint teszem föl, a kacagást élhetem át kedvemre,
minden szép.

Igen, és gátolás nélkül. Jaj, hiszen könnyű magának, sóhajtottam. És elnéztem-e léha csinos fiú figurája felett ki az ablakon. Fiúról beszélek, pedig egy évvel idősebb nálam, na de hisz én nekem egy férfi, akkor az apácska érett korát jelentette volna. Hogy Franci tágította volna ki ezt az űrt, dédelgetett érzelmeim és szolgáló kuzin életem valósága között, nem hiszem, inkább megfordítva. Róla jutott eszembe, hogy épp ez az, amire ő alkalmatlan. Hogy nem ő az, aki megnyithat bármit is, ami én bennem kinyílhatna. Ahogy a szalomban beszélgettünk, míg ő sokszor hiába várta Ilzét, vagy társas séta kirándulás közben, mégis közvetlenül és természetesen láthattam meg egy másik embert, csak úgy, szerep és érdek nélkül.

Tilos Rádió. Závada Pál, Jadviga Párinájának harmadik részét hallottátok. Jövő héten a Kelta Karóban folytatjuk. Aki lemaradt, a Mixcloud. Ott fent a Mixcloudon megtalálható, de szerintem a Tilos Facebook oldaláról is lesz link. További jó hallgatást!

0: mi lesz ezután.
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó.

0: Elnézést! Lennének olyan szívesek kioldozni minket és elengedni? Eléggé nedves és húzatos itt. Bocsánat! Betán oldalvást Cohenre sondított. Ezt szokás mondani?
1: Eredeti megközelítés, Alismanam!
0: És valóban, hárman elszakadtak a tűz körüli csoporttól, és feléjük tartottak. Nem úgy néztek ki, mint akiknek szándékában áll bárki kötelékét kioldozni. A két férfi inkább olyan fajtának tűnt, akik, midőn megkötözött embereket látnak, elkezdenek késeikkel játszadozni, kenetteljes javaslatokat tenni, és sokat tudóan kacsingatni. Herén a kardja kirántásával mutatkozott be, amit aztán két virág szívének szegezett. Melyik közületek széltoló, a varázsló? Kérdezte. Négy lovatok volt. Ő itt van köztetek?